0: a testnevelés és az ének, a mozgás, a játék összehozta ezt a játékos énekes tevékenységet, és akkoriban kezdődött el az a folyamat, ami sajnos a mai napig tart, hogy hát nagyon nehezen lehet éneket tanítani, és így bizony rám lőcsölték, és hát innentől kezdve aztán még nyílott a terület, hogy a városi versenyek, akkor járási, megyei versenyeken, hát feltűntem ilyen-olyan produkcióval, irodalmi színpad, zenés daraboktól kezdve.
1: Na ezekről egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább, mert innen indul az izgalmas nagykörösi pályát.

0: Folytatjuk beszélgetést dr. Szenci Árpád dékán úrral, de most már eljutottunk Kumbajától Nagykőrösig, és Nagykőrösön a pályádnak a szépsége és sokszínűségét eddig hallották, ami hát persze folytatódott, az, hogy nem csak pedagógusként, hanem a közigazgatásban is hogyan tudtad segíteni az oktatás Nagykörös, illetve később akár országos terjesztését is, segítését is. Ez mikor indult ez az úgynevezett közigazgatásba való részvételet?
1: Hát ez a folyamat, ez 1980-as évek elején indult el, amikor egy olyan terület került az akkori tanulmányi felügyeletnek a górcsörébe, hogy osztályfőnöki nevelő munka. És az osztályfőnöki nevelő munkának a hordozói az osztályfőnökök voltak. És úgy működött a szerveződése ennek a struktúrának, ahol a nevelésnek az egyik legfontosabb fellegvárát vélte, hogy az oktatás irányítás felfedezni, az osztályfőnöki munkaközösségeket városi szintre kell emelni. És hát nagy csodálkozásomra 25 évesen engem megszólítottak, hogy elvállalnám-e a városi osztályfőnöki munkaközösség vezetést. Hát mondtam, hogy én miért pont, és akkor nem volt visszaút, elvállaltam ezt a feladatot, rengeteg funkciót láttam abba, és azt is láttam, hogy a pedagógia szakomnak is, amire ugye mindig úgy figyeltem, hogy ebből most vagy az lesz, hogy én egyszer elkezdek oktatni valamit a pedagógiával, vagy pedig nagyon gyakorlatiasan végzem a munkámat. Ez a kettő a mai napig együtt maradt nálam, tehát nem mentem el az elméletbe csak, hanem az akció kutatásokat szeretem a legjobban. Tehát már bennem volt ez az akciókutatási sejtelmem, és hát ilyen szempontból elvállaltam, mert elég sok felmérést végeztünk. Hát szociológia terjedésével, felmérések, nevelés, neveltségi szint területén, és ezt nagyon élveztem, ezt a munkát, hogy felméréseket végzünk, és hát ennek utána összegző anyagai is megszülettek, akkor úgy hívták, hogy egy városi összegző anyag szülessen X nevelési területen, akár közösségi neveltség szintje, vagy bármely területet, hogyha említenénk, meg lehetett ezt szépen, akkor is már működtek ezek a méréses módszerek, mint manapság, egyre divatosabbak. És hát ennek aztán, amikor a jelentésekben és a különböző összegző anyagokba került a sor, akkor felfigyeltek az úgynevezett tanulmányi felügyelet rendszerében is, és a Pest megyei tanulmányi felügyelet az akkori vezetője megszólított engem, hogy nem vállalnék-e ilyen munkát. Mindösszesen 2 év telt el a munkaközösségvezetésbe, és 27 évesen kaptam ezt a megtisztelő felkérést, hogy tanulmányi felügyelő lehettem. Ez 1983
0: volt. És akkor tulajdonképpen tanulmányi felügyelő, majd úgy tudom, hogy művelés osztályvezetőként is, és ekkor jön egy érdekes fordulópont, ez a 89, amikor azt hiszem, akkor találkoztunk először Szenci Árpáddal, talán még előtte, amikor a múzeum alapítás igen. volt, igen, mindegy. De mint művelés osztály vezetője, az akkori tanácselnökkel, Huszár Kálmánnal közösen, végül is a Nagykőrös szellemiségét adó Arany János nevével fémre jelzett volt tanítóképzőnek az újraélesztésére adott lehetőséget. Egy olyan akkori kormány döntés, hogy a pártbizottságok munkásőr laktanyák, MHS épületeket a városok, megyék kérhetik oktatás, kultúra, stb. Célra, és a városi pártbizottság épületét végül is kérte vissza azzal, hogy újrainduljon az a tanítóképzés, ami megszakadt ugye a rendszerváltás előtt hosszú évekig. Erről egy pár dolgot azért mondja, hogy itt végül is mennyire fogadta el akkor a, hát ugye még annyit is kell, Nagykőrös azért a reformátusságnak egyik fellegvára volt mindig, tehát ilyen értelemben te hazamentél, és megtaláltad azt a, azt a gyökeret is, amivel jöttél, hogy itt talán még jobban ki tudod teljesíteni azt, amivel munícióval megérkeztél. Hiszen egy református tanítóképzőt kellett megalapozni egy párbizottság épületébe. Ez hogy ment végbe benned, illetve a akkori városi vezetésbe?
1: Igen. Már a pedagógus pályám alatt éreztem Nagykőrösön, hogy ennek a városnak két sérelme van. Egy ősibb, 1957-es gyökerű, a tanítóképző bezárása. Erről nagyon sokat hallottam pályakezdőkorom óta. Kollégáim voltak, akik ebben a képzőben, az ősi tanítóképzőben végeztek, és azt is megfigyeltem, hogy az ő nevelési módszereikben sajátosságok vannak, nem egészen az, amit én például Szegeden tanultam a metodikai tantárgyakból. Tehát egy sajátos nevelési rendszerrel dolgoznak ők, és nagyon hatékonyan nevelnek. A másik sérelem az a kórház volt, de az egy másik terület. És hát közben a pedagógus képzésnek a reformjával is foglalkoztam szakmai körökben, nem csak a tanulmányi felügyelőség miatt, hanem hát többek között több szakmai bizottságnak, Magyar Pedagógiai Társaság, az akkori OPI különböző megbízásaiban részt vettem, és hát többek között a megújításnak egy olyan kezdeti folyamata már 1985-től elindult, hogy talán újra személyközi és értékrendszeren működő pedagógus képzést kellene meghonosítani, ismételtem Magyarországon. Hát így találkoztam én össze ezzel az ötlettel, és akkor Nagykőrösön egy korai váltás történt, már 1989-ben mind az első titkár, mind pedig a tanácselnök

0: célul tűztem ki, ez a melléklet a mai napig megvan, és majdnem szinte úgy valósult meg, ahogy ezt abba a forgatókönyvbe, a pályázatomba megírtam, és amire át az akkori tanácstestület és Huszár Kálmán tanácselnök úr is áldását adta. És akkor, amit említettél, jön a reformátusság. Természetesen, hogy az ember a gyökereit nem tagadhatja meg. Hozzám közel volt születésemtől kezdve a reformátusság, és mint már ma egyszer említettem, tehát a sorsomat én mindig tudtam, hogy nem én magam határozom meg, csak a helyzetemben dönthetek, hogy jól döntök, vagy nem. Tehát így hozta anankológiailag az életemet a Jóisten, hogy összetalálkozhattam azzal a közösséggel, ahonnan származom, ez a reformátusság volt, hogy említettek szintén, hogy nagyon erőteljes volt Nagykörösön, és hát ezekben az években, 89-ben főleg az egyházak is kinyíltak, és egyre inkább tárgyaltak a városi vezetéssel, akkor két korombeli lelkipásztorral is megismerkedtem, és hát itt közös akarat volt az, hogy induljon újra a nagykörösi tanítóképezde. Természetesen, hogy nagy szükség volt és nagy segítséget kaptunk az akkori állami vezetéstől. Köszönet itt azoknak, akik külön is foglalkoztak ezzel. Tudtam, hogy éppen Platt Ivánnak az írásaiból, előadásaiból tudom, hogy milyen erőfeszítés folyt, hogy a felsőoktatási intézményekhez kerüljenek az előbb említett pártházak, szakszervezeti házak és hasonló létesítmények, és hát ezt a dolgot egy kicsit kisebb létesítménnyel, de a nagykörösi pártszékházzal is így támogatta az akkori vezetése a minisztériumoknak, és hát itt tényleg hálásak vagyunk a nagykörösi egyház közösség is, hogy megkaptuk az állami támogatást.
1: Ez egy azért volt érdekes, mert akkor a megyei VB titkárokon keresztül a városi tanácsok az ott lévő megszűnt, vagy megszüntetési döntés után kérhették bizonyos célokra, és Nagykörösnél én ezt nagyon örültem, hogy újra élethet az 57-ben megszűnt valami, és hát természetesen református. Ha jól emlékszem, talán Tóth Károly püspök úr támogatta ezt, de azt is elmondta, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy ők most egy tanítóképzőt hozzanak létre, akkor még nem volt Károly Gáspár Egyetem semmi, hiszen egy rendszerváltás első évében vagyunk ősszel, 89 őszén. De hát ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, mert mit lehet tudni, hogy hogy alakul? Egyáltalán volt egyház ingatlanok tulajdonrendezése, akkor napi renden volt, de még jogszabály csak 91-ben született. És hát azért két éve előtte valamit megindítani, arra már rá lehet építeni a következő, már egyéb ingatlanoknak a sorsát is. Úgyhogy örültem neki az, hogy ez itt megindult. És hát a Jászberényi tanítóképző pedig vállalta az, hogy partnerként, kihelyezett tagozatként induljon meg, és majd amikor megerősödik az egyház, mint intézmény fenntartó, akkor ezt a köldögzsinort el lehet vágni. És hát ebbe Szenci Árpád végig ott volt. Jöttek, mentek különböző vezetők, de Szenci Árpád az örökös tagként, mai napig is. Úgyhogy én örülök neki. És hát mindjárt akkor arról, hogy végül is ez a tanítóképző mikor lett úgymond a Károly Gáspár Egyetem karaként, felsőfokú tanítóképzőként, már úgy, hogy mint, már aztán később, mint ennek a vezetője, most már mint dékánja, ebbe végig tudta részt venni. Hogy fogadta egyáltalán az egyház csúcsvezetése is az, hogy itt Nagykörösön előbb van, mint az országban egy olyan egyetem, amelyik valóban tényleg mindenfelé különböző világi és teológiai szakokkal, karokkal végzi a mai munkáját is.
0: A helyi egyházi vezetés nagyon támogatta Fodor Ferenc, akkori lelkészelnök, a városi gyülekezet szempontjából teljes mértékben segítette, és fáradtságot nem kímélve ő is járta a körülményeket.

0: őket velem együtt. Jászberénybe is többek között együtt kértük fel Nagy József akkori főigazgató urat, hogy szakmailag segítse az újraindulást, hiszen nem voltak előzményei, illetve hát nagyon régiek voltak, ez egy középfokú tanítóképezde volt, tehát a felsőfokú tanítóképzéssel, sőt, hogy a főiskolai rangú tanítóképzéssel lehetett csak folytatni. Ugyanakkor ugye óriási segítség volt az, hogy később megváltozott Tóth Károlynak is a véleménye, és támogatta püspökként a tanító képezdének az indulását, és a szükséges anyagiak előteremtésében már ő élen járt. Majd pedig a legnagyobb erőt Hegedűs Lóránt, aki követte őt a Dunamelléki, majd a zsinakti püspöki székben is, ő teljes egészében azon volt, hogy minél előbb önállósuljon a nagykörösi tanítóképezde, és hát Nagy József főigazgató úr azt mondta, hogy egy év alatt elég sokat haladtunk mi ahhoz, hogy már is próbálkozzunk önálló oktatói kar létrehozásával, és párhuzamosan a kormányzatnak adjuk be ez irányú kérelmünket. És hát ez nagy örömre szolgált, hogy az akkori miniszterelnök Antal József személyesen nagykörösön be is jelentette 1992. decemberében, mint önálló nagykörösi és dunamelléki hittanoktató és tanítóképző főiskolát. Ez egy esztendeig funkcionált, mert akkor a zsinati döntés értelmében a Károly Egyetem megalapítására, és ennek ugye elődjeként az egyetem nem volt sohasem a református egyháznak a fenntartásában. Ez egy tényleg új vállalkozás, egy óriási kihívás volt, és az akkori jogi szabályozásnak megfelelően ez két kar kellett, hogy egyetemet alapítson, a teológiai akadémia korábbi nevén hittudományi karként lépett be ebbe az egyetem alapításba, és nagykörös akkor, mint említettem, főiskolai rangot szerzett tanítóképző, pedig hát a másik alapító karként, és hát csatlakozott hozzá rövid időn belül egy újra és teljesen újonnan alapított bölcsésztudományi kar, és egy kicsit később, 1998-ban az állami és jogtudományi kar. Így jött létre a Károli Egyetem.
1: És hát azt is azért mondjuk el, hogy azért nagykörösön nem csak tanítóképzés folyik, hanem...
0: Hát természetesen, hogy
1: az élet mind diktált.
0: Amikor már ugye főiskolai képzés és főiskolai karról beszélünk 93-tól, akkor egy főiskolai karon hát a szakoknak a száma is úgy illik, hogy gyarapodjék, és igény is volt rá, megrendelés is volt. Elsőként, ami óriási szükséglet volt, a hittanoktató képzés. Már az első időszakban is úgy indítottuk, hogy szakpárok legyenek. Uh-huh. Szakpárok legyenek. A hajdanában kántor tanítóképzőnek hívták ezeket az intézményeket, és hát a kántorszak is önállósodott ilyen szempontból, és először tanító, hittanoktató, tanító kántor indult el, majd pedig jelentkezett egy szintén emberrel foglalkozó szakma iránti igény, a diakónus iránti igény, és ez ugye magával hozta a világi képzésben akkor induló szociális munkás képzést, tehát így gyarapodtak az első időszakban a szakjaink, majd pedig újra megrendelésre egyre több óvoda is elindult a Református Egyház Kebelén belül, és óvodapedagógus képzést indítottunk, majd pedig hát kisgyermeknevelő intézmények esetén csecsemő és kisgyermeknevelő szakkal, és hát a gyülekezeti munkában ifjúságsegítő közösség szervező szakokkal is most már rendelkezünk. És hát egy kedves területünk még a felnőtteknek a képzése, hiszen a továbbképzés az egyházi köznevelési intézményekre is vonatkozik, tehát a pedagógusok továbbképzése, az úgynevezett szakvizsgás képzés is gyarapította a képzési palettát.
1: Én nagyon örülök neki, amikor legutóbb találkoztunk, épp a 25 éves évfordulótra hívtatok meg bennünket. Azért mondom bennünket, feleségemet is, de Szövényi Zsolt barátomat, akivel annak idején munkálkodtunk, ő a minisztériumnak, a felsőoktatási főosztálynak a pedagógus képző főosztály osztályvezetője volt, hogy, hogy micsoda sokrétű szellemi tőke jött itt össze, és mennyi embernek ad olyan muníciót, amivel valóban tisztességes el tudja látni nevelés, vagy akár szociális gondozó munkáját is. Maga az épület szellemisége egy ilyen párbizottság épület után, amikor átváltozik egész mássá, és ebbe az ott lévő embereknek a csillogó szeme is az volt, hogy ezt mind szívesen csinálják. Tehát az, amit te annak idején mondtad, hogy közösséget szívesen gyerekközösséggel együtt vállaltál, ez itt neked azt lehet mondani, hogy valóban valahol a beteljesedésnek egyik igazi énje ez, és hát természetesen jelentős létszámú igényel. Most körülbelül hány, hát most amit elmondtam mindegyiket egybevéve, hány hallgatótok van, aminek van levelező, esti, és a többi felnőttképző, nappal is, és így tovább. Mennyi az, amelyik kötődik ehhez a nagykörösi részleghez, most akkor így veszük karhoz?
0: Igen, hát ha a kart említjük, továbbra is az nagykörösi kar, azonban már az első időszakban, 1992-ben egy marosvásárhelyi testvér intézmény is elindult, és ez a jogi formulákat követve, mivel magyarországi támogatásra szorultak és szorulnak a mai napig is, ezért lett egy székhelyen kívüli képzésünk is Marosvásárhelyen, ahol stabilan mintegy 150 hallgató, főleg tanító, de kántor szakon is végzi tanulmányait, óvodapedagógusi végzettséget is szereznek. Valamint ugye elindult egy olyan igény, hogy a Károli Egyetem, mivel Budapesten van, nem lehetne azokat a szakokat felkínálni Budapesten is, amelyek nagykörösen működnek. És hát ez a próbálkozás 4 évvel ezelőtt indult el, és most jelen pillanatban Újpesten is képzünk, nem minden szakunkat, a hitéleti szakokat nem, de a tanító, óvószakot, csecsemő kisgyermeknevelőt, szociális munkát, ifjúsági munkát segítő képzéseink vannak, és hát az igénybe igazolódott, hiszen így most a nagykörösi karon összesen mintegy 1700 hallgatóval van jogviszonyunk, itt beleértve a nappali, a levelező képzésben résztvevőket és a pedagógus szakvizsgás már felnőtt pályán lévő pedagógusokat
1: is. Hát igen, ez azért már egy jelentős tömeget is ad, és jelentős kapcsolatrendszert is képít határon túli. A család, ugye mondtad, hogy felvidékez Szlovákiába, van-e hasonló Marosvásárhelyhez kötődő valami olyan képzési lehetőségetek, amit azt mondod, hogy még nem, de szívesen, benned van még az, hogy talán ott is.
0: Hát természetesen, hogy ugye, mivel Bátorkeszi Komáromtól mindösszesen 21 kilométer, és hát folyamatosan nagyon jó kapcsolatban voltam először a Református Teológiai Akadémiával, ami aztán a Selye János Egyetemnek lett az egyik kara, majd pedig a Bölcsészettudományi Karral, és hát személy szerint is több oktatótársam, jó barátom dolgozik ott. Voltam már vendégoktatóként is jelen ezen az egyetemen, szakmai konferenciáknak a résztvevőjeként is, tehát közel áll hozzám a Selye Egyetem képzése. Azonban úgy láttuk, hogy a szakmai területünket, amikor segíteni kellett pedagógus képzésre, gondolok itt elsősorban, akkor a győri apácai tanítóképző főiskola, hát kedves barátaim, akkori, meg mostani vezetőivel úgy gondoltam, hogy ezt a területet nekik jobban lehet onnan közelebb kezelni, és így mi nem akartunk konkrétan terjeszkedni, de a Károli Egyetemnek természetesen együttműködési szerződése van a Selye János egyetemmel is, amely hát nem pont a kari oktatással, de több szakmai és kutatási területen ma is állandó kapcsolatot ad, és hát szívesen megyek oda, ha átutazok, akkor beszoktam nézni főleg a bölcsészkarra, de a teológiára is, sőt ugye kollégáim közül idézőjelben mindig szoktam ajánlani, akik ha hiány van, most is tanítanak például a teológián.
1: Egyáltalán tudod-e az, hogy összesen hány embernek írtál alá diplomát, oklevelet?
0: Hát nagyon nehéz ezt megsatszolni.
1: Ennyi idő alatt természetesen.
0: Nagyon nehéz megsatszolni. Egy időszakban dr. Nagy István volt a dékán, és hát dékánként, vagy korábban főigazgatóként ő írt alá elsősorban, de akkor is elég sok diplomát írtam alá, mert közösen is megosztottuk néha ezt a területet. De természetesen, hogy mind a kezdeti években, mind pedig a mostani években, hát ez több ezer diplomát jelent. A Marosvásárhelyért tudják ezt jól számolni, nekik nagyon fontos, hogy hány tanító Igen. megy a falvakba. Igen. Fontosan most a 950. diplomát számolták meg, hogy annyi van, és ott is maradtak.
1: Tehát neked több tízezer.
0: Tehát itt azért több, itt nehezebb összeszámolni. Igen, nehezebb Igen. összeszámolni.
1: De minden esetre az Alma Maternek a szellemisége azért gondolom, hogy bárkit hova vett a sors, mint pedagógust, azért ez mindig nagy körösre szívesen emlékszik. Én magam is tanítottam olyan kollégával, aki nagykörösi tanítóképzővel végzett, és mindig nagy betűvel mondta ezt a nagykörös. Tehát azért nem mindegy, Igen. hogy ki milyen munícióval megy el, és azt hogyan adja tovább, akár a gyerekeknek, akár kollégáinak. És hát még annyit hadd mondjak neked, hogy én nagyon örültem annak, hogy ti nem felejtették el azokat az embereket, és nem jellemző minden intézményre, akik ebben jelentős szerepet játszottak ahhoz, hogy idáig erről, mind erről itt mondhattál úgymond pozitív értékítéletet, és én ezen az úton is köszönöm azt, hogy ott lehettünk, és az, hogy tulajdonképpen a ti sikeretekben valami kis részünk nekünk is lehetett. Most azért mondom a mi, mert én a Zsolt barátommal mindig közösen gondolkodtunk, hogy nagykörösen mindig oda kell figyelni. Nagyon szépen köszönöm az együttlétet, és azzal, hogy neked nagyon sok erőt, egészséget és türelmet, és minél több, hogy is mondjam, oklevelet írjál alá, hogy az ország minden részére ez a szellemiség eljusson minden iskolába. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, és én is azzal fejezném be, hogy végig a több mint 25 év, negyed évszázadon túl is már mindig mögöttünk voltatok, és hát Platti Iván és Szövényi Zsolt azért is volt jelen ezen a múlt évi jubileumi konferencián, mert hitelesen szerettük volna és objektíven hallani, hogy mi történt több mint negyed évszázad alatt a nagykörösi tanítóképzésen.
1: Köszönöm szépen nézőinknek is, hallgatóinknak is, hogy együtt voltak velünk. Remélem, hogy valami pluszt adtunk önöknek is. Köszönöm még egyszer.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik rész. Dorgálás és büntetés. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm a számítógép előtt ülőket, a rádió előtt ülőket. Jeremiás kora egy nagyon különleges kor. Egy nagy hatalom bukásának a kora. Asszíria túlélte magát, és két nagy hatalom küzd az elsőségért. Egyiptom és Babilónia. És a harapófogóban ott van Izrael. A prófétának nem csak az a dolga, hogy lelki kérdésekről beszéljen, hanem a nép egzisztenciális alapkérdéséről is, hogy most merre. És Jeremiáson keresztül egy vak nemzetnek, akihez hiába szólt az Úr szava, mégis a bálványok útján járt, mégis eltért az Istentől, mégis nem a proféták tanácsára hallgatott, újra és újra meg kell szólaltatni Isten kemény ítéletét és kegyelmét. Istennek az ítélete és kegyelme ugyanaz a szó, csak Istennek a szava úgy lesz ítélet vagy kegyelem, hogy én engedek, vagy pedig ellenállok szabadon. Éppen ezért a mai alkalommal Jeremiás életének azt a nehéz küzdelmét tekintjük át, ami ennek az üzenetnek a közvetítése. Jeremiás nem szívesen teszi ezt az üzenet közvetítést, hiszen nagyon nehéz egy egész korral, egy egész politikai elittel szembe odaállni, és azt mondani, hogy azt mondja az Úr, hogy. És mégis Jeremiás hűsége a mai napig is példa, mert Isten azt akarja, hogy mi az ő üzenetéhez legyünk hűségesek, mert nem mi látunk jól, nem a próféta nem arra való, hogy megmondja, mi lesz a jövő, meg hogy lesz, meg mint lesz, hanem a próféta arra való, hogy megtérést hirdessen. És a megtérés pedig nem más, mint az, hogy Isten üzenetét elfogadom az életem útmutatójául. Éppen ezért olvassunk el, egy gyönyörű szép alapigénk van, amit a Jeremiás könyve 17. fejezetének 14. versében található, és Erzsikét kérem, hogy az alapszöveget olvassa.
3: Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem.
2: Nagyon sokszor úgy képzeljük el, hogy egy proféta valamilyen kristály burokba van, és mindenféle bajtól, veszélytől az Úr megóvja őt. Nem így van. A proféta sorsközösségben van azzal a néppel, akinek az üzenetet kell hirdetni. És nem véletlen Jeremiás imádság, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert úgy érzi Jeremiás, hogy ő rá is ránehezedik mindaz, annak a bűnnek a következménye, mindaz a nehézség, megpróbáltatás, ami Izraelen volt. És ez egy hatalmas nagy tehertétel a prófétának. Marika, kérlek, hogy mondjál, aztán majd Edit.
4: Igen, itt az alapigébe meg kell jegyezni azt, hogy észre kell venni, hogy beteg vagyok, és csak az Úr tud meggyógyítani, és fogoly vagyok, és mibe vagyok fogoly, olyan fogoly vagyok, amiből megint az Úr tud csak kiszabadítani. Jeremiás korát át lehet vinni a mai korra is, hogy nekünk bizony az Úrra van szükségünk mindenbe, hogy meggyógyuljunk, hogy szabadokká legyünk, és dicsérhessük az Urat.
2: Köszönöm szépen, Edit.
5: Én azon gondolkodtam, hogy Jeremiásnak ez valószínűleg egy komoly lelkiismereti probléma lehetett. Tehát már a múlt héten több gondolatot ejtettünk rá, hogy a nép akkori lelki állapota azt jellemezte, hogy egyébként ők ennek nem voltak tudatában. Tehát úgy érezték, hogy minden a legnagyobb rendben van. Na most ilyenkor egy ilyen kemény szavakkal intő dorgálást intézni, ez egy nagyon nehéz helyzet, és ő választhatott volna, hogy egy kicsit retusálja a dolgokat, hatástalanítja a mondani valót, kicsit átfogalmazza, és ehelyett ő mégis ezt felvállalta, és ez szerintem egy rendkívül nagy lelki teher lehetett.
2: Marian, parancsolj!
6: A főcímhez szeretnék csak hozzáfűzni egy gondolatot. Kettő olyan igét is találtam Jeremiáson kívül, amik ugyanerre végül is utalnak, vagy erre térhetnénk át, hogy a zsidókhoz írott levél 12. rész 6. versében, ami úgy hangzik, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. A Jelenések 3.19-ben pedig azt olvashatjuk, hogy akiket én szeretek, megfeddem, és megdorgálom, megfenyítem. Tehát mondhatnánk azt is, hogy addig örüljünk, amíg az Úr dorgál és fed bennünket, mert azt szeretné, hogy megtérjünk, hogy hozzátérjünk, és azt szeretné, hogy megmeneküljünk a pusztulástól.
2: Köszönöm szépen, Laci, és aztán majd Bandi.
7: Én is erről a két szóról, illetve főleg az első szóról, hogy a dolgálásról akarnék valamit mondani, mert az egy érdekes szó. Ritkán használjuk szerintem a saját életünkben, azért, mert van egy olyan különleges jelentése, ami nem csak arról szól, hogy valakit ócsároljunk, vagy rosszat mondjunk róla, vagy fenyegessük, hanem ennek a szónak a hátterében a nevelés áll. Tehát azt mondja a szótár, hogy megnevelni, javítani akarva korhol, vagy hibát elítél. Tehát, hogy ez egy olyan szó, és azért kell erre gondolni, hogy a dorgálás az javítani akarást jelent, nevelést. De az biztos, hogy nem jó üzeneteket tartalmaz, nem jó híreket, nem dicsérgetést.
2: Andi, parancsol.
8: Igen, az alapigében két szó ragad meg, a szabadítás és a dicsekedés. Pál apostol is azt mondja, ne legyen én nekem másban dicsekedésem, csak az Úr Jézus Krisztusban, ugye? De ki tudja az Urat dicsérni, vagy dicsekedni vele? Aki szabad, aki fogoly, az nem tud, mert el van a minden kínjával, ugye, foglalva, és az Isten is olyankor nehezen jut eszébe, csak a végső problémában jut eszébe, hogy jaj Istenem. Tehát azért kéri ezt a proféta, a gyógyulást, hogy meggyógyuljon. A gyógyulásban szabadság van, ugye, mert hogyha én egészséges vagyok, minden van, de ha beteg vagyok, semmim nincs. Semmi értékem, mert le van foglalva a test azzal, hogy én beteg vagyok. És ha bűn, ha lefoglal engem, akkor én nem tudom dicsérni és dicsekedni az Istennel.
2: Köszönöm szépen, Gyula, aztán.
9: Csak Halász Editkéhez annyit, hogy mekkora teher, amikor ő is lát valamit, hogy a nép milyen helyzetben van, és amikor az Isten mondja meg neki, hogy na most mit kell cselekedni, és az Isten oktassa ki Jeremiást, és ő hozza tudtára a saját cselekvési tervét. Hát nem egy egyszerű teher ez.
2: Tessék, parancsolj, és aztán Erzsike.
10: Én tulajdonképpen a proféta elhívásával kapcsolatban szeretnék egy gondolatot fölvetni, hogy milyenek voltak általában proféták, akiket Isten elhív. Különlegesen érzékeny lelki világuk volt ezeknek az embereknek. És ezért alkalmasak voltak, hogy Isten eszközei lehessenek. Ezek érzékenyek voltak az emberiségnek a bűneire, a népnek a bűnére. És itt párhuzamot vonnék Lót szodomai tartózkodására, ahol azt mondja Isten igéje, hogy gyötri vala az ő igaz lelkét. Fájdalmat okozott neki az a sok bűn, az a szenny, amit körülvette őt és látta. Ugyanakkor együtt érzett az emberekkel.
2: Köszönöm szépen. István még aztán utána Erzsike, Csepecke.
11: Engem az ragadott meg, ugye, hogy leckés színben dorgálás és büntetés. És ez a két fogalom elvelek egymáshoz, mert nem Jeremiáshoz kapcsolódik, csak az egyik. Ugye azt tanuljuk, hogy a Jeremiás, mint proféta, az volt a feladat, hogy dorgáljon, figyelmeztessen, és érdekes, hogy a büntetés pedig a vezetők részéről érkezett mindig, hogy megbüntették ezért. Tehát a két fogalom itt elválik egymástól. Érdekes elgondolkodni azon, ha összekapcsolódott volna, hogy mind a kettő Jeremiáshoz kötődött volna, akkor mi lett volna. De elválik egymástól ez a két fogalom, és ez is alátámasztja Jeremiás szomorúságát, keserűségét, amivel majd fogunk foglalkozni.
12: Úgy tűnik, Jeremiás szolgálata szinte csak dorgálásból és büntetésből állt. Ő dorgált, míg a vezetők megbüntették őt. Azok a proféták, akik hűségesek maradtak elvi hivatásukhoz, gyakran erős ellenállásba ütköztek, főleg azoktól a lelki vezetőktől, akiknek elsőként kellett volna figyelni rájuk.
2: Köszönöm szépen! A vasárnapi leckében két útról tanultunk, és ez a két út nem csak a mi leckén két útja. Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, ahogy mondja a leckénk, lényegében ez a két út tárul fel. Vagy Istennel vagyunk szinkronban, és ha szinkronban vagyunk Istennel, akkor lényegében a mi Isten képűségünkkel, tehát az igaz emberségünkkel vagyunk szinkronban, vagy pedig a saját fejünk után megyünk szembe Isten igazi szándékával. Így mondjam, szembehajtunk a strádán, az élet strádáján. És ezt tudjátok, milyen egészségtelen. Éppen ezért, ha megnézzük ezt a két utat, akkor jó volna, ha először a Jeremiás könyve 17. fejezetéből olvasnánk verseket, mert, és Marikát kérném, hogy olvas ezeket a verseket, mert ez igazít el, hogy tulajdonképpen mi is ennek a két útnak az igazi lényege, rizikója.
4: Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok, a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli.
2: Köszönöm szépen. Ugye ez egy ellentétes mondatsor, egy ellentétes igesor. Áldott és átkozott. Átkozott az, aki emberbe bízik, egy hasonlatot is mond, ezt most nem olvastuk el, a bokora pusztába, ha valaki látott már Izraelbe ilyen félig kiszáradt, ki tudja, élő vagy halott bokrot, ilyen az az ember, aki emberbe bízik. Egy másik pedig, ha látott valaki Izraelben folyóvíz mellé ültetett fát, körbe sivatag van, csak a gyökerei elérik a folyóvizet, akkor egy csodálatos, zöld, árnyat adó, nagyszerű növényt lát az ember. Ez a különbség a két ember között, de a mai ember azt szokta mondani, hogy a mi életünk az a mi személyes döntéseinken fordul meg, és ebben van igazság. Csak hogy azt kellene tudni, hogy nem mi bennünk lakik a jó. Azt mondja, hogy csalárdabb az ember szíve, a szíva leblebáb, héber szó, az az egész belső embert jelenti. Csalárdabb az ember szíve mindennél. Laci, parancsolj!
7: Ez a két út, ennek az értelmezése is szerintem nagyon komplikált. Nem olyan egyszerű, mint ahogy látszik, hogy van két út, és az egyiken megyek. Először is szerintem legtöbb ember a középúton megy a kettő között. Azt szereti. Ki is mondja, hogy én középen állok, én nem állok ide se, oda se, én középen állok. De a másiknak, amit említettetek, ez a csalárdság. Ugye ennek is utána néztem, hogy pontosan mit kell értelmezni ezzel. Azt mondja az értelmezés, hogy az a csalárdság, hogy amikor a csalás beépül a szívembe. Tehát természetemmé válik. Mert ha egyszer csalok, az egy dolog. De ha csalárd vagyok, akkor az beépül a család. Na most, hogyha beépül az ember szívébe a csalás, akkor biztos, hogy tudja, hogy melyik úton jár. Saját magát be tudja csapni. Tehát még a középúton akar se járni, biztos, hogy ott jár. Tehát saját magunkat be tudjuk csapni, csalárd a szívünkkel azzal, hogy melyik úton járunk. Tehát nagyon-nagyon nehéz a mai világban ezt az értelmet pontosan megérteni, ezt a két fogalmat.
2: Tessék.
9: Hát én úgy mondanám, hogy a szív vagy az elme a nagy hadszíntér, ahol zajlódik a nagy küzdelem, és hát Pál apostol jutott eszembe, amikor azt mondja, az én bensőben két erő viaskodik. És hát itt, amint az énekünkben is mondtuk, tehát itt nagyon, de nagyon meg kell küzdjünk a hit nemes harcát megharcolni, hogy mindig kellően értelmesen és bölcsen tudjunk dönteni, és a bölcsesség és a Isten mellett döntsünk.
2: Marian, Marika.
6: Nagyon gyors, rövid gondolat jutott eszembe a két úttal kapcsolatban. Keskeny útról és széles útról olvashatunk a Szentírásban, és azt olvashatjuk a keskeny úttal kapcsolatban, hogy az életre visz, az az út, és nagyon kevesen vannak azon. A széles út meg értem szerintem az ellentetje. A másik gondolat meg az, hogy átkozottnak nevezi azt az embert, aki emberbe bízik. Viszont, hogy mennyire így van ez, hogy az Istenre kell, hogy hagyatkozzunk, hiszen itt, és írja is utána folyamatosan, hogy veséket, szíveket fürkész és vizsgálja a cselekedeteket, és ezt már olvastuk és tanultuk az előzőekben, hogy az anyaméhben, amikor megalkotott bennünket, akkor már ismert, tehát egész visszavezeti egész az alapokig, és azt mondja, hogy az Isten szemöldökei megpróbálják az emberek fiait, tehát hogy az egész lényünk gyakorlatilag az Isten előtt egy nyitott könyv, tehát nem lehet leplezni semmit ugye az Isten előtt, és nem is érdemes. Hiszen nincs olyan dolog, ami napvilágra ne jönne, az emberek előtt se, az Isten előtt meg kiváltképpen nem.
2: Köszönöm szépen, Marika.
4: Az a gondolat jutott eszembe, hogy a szívünk ugye a testünk mélyén rejtekezik. És ez nem látható. Tehát ha baj van a szívvel, az rejtve maradhat. Ha valami külső egyéb betegségünk van, az mindjárt látszik. De a szívnek a betegsége az úgy nem látszik. Az Úr viszont mindent lát, és mi csak abból tudjuk meg, hogy milyen a szív, hogy milyen a mi cselekedetünk, a tettünk. Mert az megmutatja, hogy mi lakozik a mi szívünkbe.
2: Gyula.
9: Csak annyit, hogy milyen borzalmas, vagy milyen jó, ha hogyan döntünk, ha Krisztus mellett döntünk, milyen felüdítő és megnyugtató, de milyen borzalmas, ha a bűn mellett döntünk, annak a morális, erkölcs és morális hatásai, hát egy egész nemzetet tönkretesz a bűn.
2: Károly, és utána Rózsikát kérem majd az összefoglalóra.
10: Azt gondolom, hogy két dologról kell, hogy beszéljünk. Amikor a szívről beszélünk, akkor általában az érzelem az, ami előjön. A ráció pedig az értelem. Amikor Isten szól az emberhez, mindenek előtt az értelemhez szól, ez az első. Nézzük meg Jézus tanítását. Persze nem hiányzik belőle nyilván az érzelem sem, de Sátán úgy tud játszani az embernek az érzelmeivel, mint Paganini az egyhurú hegedűn. Szóval nagyon vigyázunk, mert nagyon sok keresztény Sátán úgy támadja, hogy mind csak az érzelmeiről, így érzem, mondják. Én úgy érzem, hogy így van. Nem, Isten az értelemhez szól, az ige által, és nyilván az érzelem is.
2: Na, ez csak egy kiegészítést, a Károly, amit mondott, az nagyon fontos. A kiegészítés az, hogy amikor a Biblia szívről beszél, akkor az egész belső emberre gondol, gondoljunk arra Zsoltárról, hogy bölcs szívhez jussunk. Nyilván az értelem is benne van. Ellenben a Biblia, hogyha a veséről beszél, akkor beszél az értelemről. Ez egy érdekes dolog, de nagyon igaz, amit mondtál, hogy valóban úgy van, hogy a Sátán az az érzelmeinket próbálja megkapni, és Isten pedig a teljes embert. Rózsika, parancsolja az összefoglalóval.
13: A Biblia két lehetőséget vázol fel arra, hogyan éljünk. Vagy követjük az Urat teljes szívünkből és lelkünkből, vagy nem. Így szólt Jézus egyértelmű kijelentése is. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Az Úr Judával is meg akarta értetni, hogy nem politikai és katonai erőkben kell bízniuk, hanem egyedüli segítségük ő benne van.
2: Akart valamit röviden, mert menjünk tovább.
11: Rövid megjegyzést szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ez a két út kicsit megtévesztő is lehetne. Nagyon fontos a sankciós, de a két út máshová vezet. nem ugyanoda vezet mind a kettő. Az egyik északra vezet, a másik pedig délre vezet, vagy az Isten útja, vagy nem az Isten útja. És a másik megjegyzés pedig az, hogy ugye itt olvassuk a szív családságát. Azt szoktuk mondani, hogy a szív általában nem mér, hanem mérlegel. Tehát a szív mindig ez a középút felé hajlik, és csak egy út van, nincs is. Tehát az nagyon lényeges, hogy csak egy út van.
2: Most az a kérdés, hogy mi volt Júda bűne, tulajdonképpen az a bűn, amivel Jeremiás küzdött. Ezért nézzük a vasárnapi részt, tessék, parancsolj.
7: Csak annyit, hogy majd mindjárt elmondják, hogy mi volt ez a bűn, de ez egy ilyen utolsó bűn volt, nem? Mert Izrael már előtte elkövette, amikor szétváltak a bűnt, Izrael már jóval hamarabb fogság alá került, és az utolsó lehetőség volt, hogy Júda kitartson Isten mellett, és megmaradjon, és ő nem tette meg, és akkor mindjárt elmondják, hogy mi volt ez a bűn.
2: Ehhez olvassuk az igét. Esztert kérem, hogy a Jeremiás könyve 7. fejezet első 4 versét olvassa.
14: Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt heggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára. Mert fiaik is oltáraikkal és bálványoszlopaikkal törődnek a zöldelő fáknál, a magas halmokon és a síkságból kiemelkedő hegyeken. Vagyonodat és minden kincsedet zsákmányul adom másoknak, áldozó halmaid és vétkeid miatt, melyeket országszerte elkövettél. Elveszíted örökségedet, melyet neked adtam, ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbantottad haragomat, örökké égni fog.
2: Igen. Itt első pillanatra talán egy ilyen kegyetlen Isten képe fogalmazódik meg bennünk, de ha nagyon figyelünk erre az ígére, nem erről van szó. Azért van egy érccel felírt kebégy a bűneknek a súlya, mert az ókori ember, a bibliai kor embere a bűnt és a bűnhődést az egy fogalomnak vette, és ez így is van. Feldobok egy követ, és a fejemre esik, akkor nem lehet szidni a követ, hogy fejemre esett, mert én dobtam fel. Minden bűnnek következménye van. Ezért van az, hogy a Bibliában nincs bűn büntetlenül. Ezt kell figyelembe venni, és Júdának az volt a bűne, hogy sokszor szólt az Úr, és ő sokszor elengedte, hogy a Laci mondta a bevezetőben. Marian, parancsolj!
6: Amit már mondtál is, csak arra is egy fél mondatot írnék ki. A 6. fejezetben azt olvashatjuk, hogy szégyenkezniük kellene, utálatosságot cselekedtek, de még pirulni sem tudnak. Szól az Úr, hogy álljatok az utakra, nézzetek szét, azt mondják, hogy nem megyünk. Őrállókat rendeltem, figyeljetek a kürtszavára, nem figyelünk. Tehát folyamatosan ellent mondanak az Istenek, nem akarnak egyszerűen szóba állni azzal a gondolattal, hogy nekik meg kellene térni. Tehát nem veszik komolyan az egészet.
2: Így van. Edith, parancsolj.
15: Igen, hasonló gondolatom volt, tehát itt már nem arról beszélünk, hogy mint ahogy mi is, hát elkövetünk bűnöket, hanem itt pontosan állandósult a bűn, tehát a feje tetejére állt minden, és úgy követte el a nép, és a vezetők, és a papok befolyására, hogy ahogy említettem többször, azt hitték, hogy ez a normális, minden a legnagyobb rendben van. A templom megvéd, Isten megvéd minket, és az égvilágon semmi bántódásunk nem lesz, mert egyébként helyes úton járunk.
2: És úgy lehetne mondani, az igaz Isten hitből bálványimádás lett. Laci, parancsolj!
7: És itt az ilyen bűn elkövetésnél a felelősséget is én kiemelném. Tehát egy dolog az, hogy elkövetem a bűnt, és ezért büntetést kapok. De elkövetem a bűnt, és ennek másnak rosszat okozok. Tehát itt Júdának ez a felelőssége volt, hogy az utolsó ő kezébe volt az Úr üzenete. Neki kellett volna ezt közvetíteni, és ezért ő az egész világért felelős volt, szerintem.
2: Károly?
10: Nagyon érdekes, hogy milyen szimbolikus képet használ az ige Ésaiás prófétánál már jövendől arról Izrael és Júdáról, mégpedig Szodomához és Gomorához hasonlítja. Azt mondja, fölforgattam közületek sokakat, mint Szodomát és Gomorát. Ez egy nagyon erős kifejezés azért, ha belegondolunk. És Amikor találkozunk ezzel a képpel, ezzel a jelképpel, különösen jelenések könyvére gondoljunk, a 11. fejezetre, amikor azt mondja, hogy Szodomához és Gomorrához, a lélek szerint Egyiptomhoz és Szodomához hasonló, ahol a mi Urunk megfeszítetett. Szóval ott azért gondolkodjunk el, hogy a Biblia megadja tulajdonképpen ennek a jelképnek a kulcsát az Ószövetségben, hogy itt valahogy azokról van szó.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
9: Még egy annyit itt az igében benne van, hogy az örökségüket, amit az Isten adott, azt adják föl, és eltékozolják megint az ige szerint. Tehát ha Jézusnak a tékozló fiú példát nézzük, kaptál valamit örökségül, és azt tékozoltad el, és ezt adja az Isten másnak, szemed láttára, amit örököltél.
2: Köszönöm szépen. Lényegében azt lehet mondani most, hogy ha megnézzük, Tóth Erzsikét kérem majd az összefoglalót olvass el. Itt azt a lelki helyzetet láttuk felvázolva, amiben ma Jeremiás sorsa megpecsételődik, és Erzsike után rögtön kérem, hogy olvassuk majd a következő szakasznak, a keddi szakasznak az igéjét, ma Nyár Istvánt kérem arra, hogy olvassa.
3: Jeremiás feladata nem volt könnyű. Szavai élesek és erősek voltak, melyek rámutattak a korrupció mélységére. A szívbevésett bűn jelképe különösen hatásos. Az Isten iránti szeretetnek és a törvénye iránti engedelmességnek a szív teljességéből kell erednie. Ehelyett viszont a bűn, a törvényszegés vésődött a szívükbe.
2: Jeremiás 11. fejezetében egy nagyon érdekes képet találunk, Jeremiás életének egy eseményét. Istvánt kérem, hogy olvassa.
16: Az Úr tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem, megmutatta nekem. Én pedig olyan voltam, mint a gyanútlan bárány, melyet a vágóhídra visznek. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem. Írtsuk ki ezt a fát gyökerestül. Vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevét se említsék többé. Ó, seregek ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója. Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet. Azért ezt mondotta az Úr az anatótiakról, akik életedre törnek, és azt mondták, ne félj, az ne profétálj az Úr nevében, különben a saját kezünkkel ölünk meg. Azért ezt mondja a seregek ura, én megbüntetem őket, az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen haldak. Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anatótiakra, és büntetésük a büntetésük idején.
2: Jeremiás anatóti volt. Ez ugyanaz a helyzet, mint ami Jézus életében volt, hogy a názáreték meg a saját rokonsága az életére tört Jézusnak. Olvassuk ezt. Anatót egy olyan város volt, ahol nagyrészt léviták laktak, lévitai város volt, lévitai szabadsággal. Azt vártuk volna, hogy a léviták legalábbis a kortársaik egyik legjelesebb képviselője Jeremiás próféta mellé állnak. Nem, az anatótiak inkább Jeremiástól akartak szabadulni, mint hogy megtérjenek és Istenhez álljanak. És ez nagyon sokszor így van. Ha elgondolkodunk, hogy Jézus miért halt meg, azért halt meg, mert nem bírták elviselni az ő jóságát az emberek. Edith, parancsolj!
15: Hát én próbálom a helyükbe képzelni magamat, tehát ez azért minden közösségben előfordulhat, hogy a közösség, a tömeg azt szereti hallani, ami neki kedves, ami nem irritálja az érdekeit, a kedve ellen nem való, és nyilván ez azért nagy mértékben motiválta a korabeli embereket is. És az, hogy mondjuk más vonatkozásban meg folyamatosan előkerül, hogy a vezetők és a papok ez milyen befolyást adtak a népnek, erről sokszor szólunk majd még, mert ez is biztos közre játszott.
2: Igen, végső soron így van. Tessék, Laci.
7: Összevetném a dorgálástóval, ha már erről beszéltünk. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki az ilyen üzenetet amely nevelésre vagy a hiba kijavítására szól, nem fogadja el, az azt jelenti, hogy rendkívül beképzelt, rendkívül gőgös, rendkívül magabiztos magával kapcsolatban, hogy ő jó úton jár, nem?
2: Így van, tessék,
9: hát, Izrael népe, az anatótbeliek most jutottak el a legaljára. Tehát azzal a magatartással és azzal az elképzeléssel, hogy megöljük az Isten emberét. És amint te szoktad mondani, tehát az ítélet ilyenkor kegyelem. Megkegyelmez annak a véghetetlen gonoszságnak, amire elszánta az ember magát, hogy mindent kiírt. Ahogy a Jézus Krisztus kiírtották, tehát úgy akarták az Isten emberét is. És hát itt van a Isten irgalom, hogy eddig és ne tovább. Tehát itt a ítéletnek a pillanata.
2: Aztán Maria.
4: El kell különíteni, hogyha egy igaz ember valami kritikus dolgot mond, és fölhívja a figyelmet valami rosszra, akkor az érint bennünket erősebben, vagy az, ami ezután a figyelmeztetés után bekövetkezik. Tehát nem a következményektől félünk, hanem inkább ezt a kritikus hangot akarjuk elnyomni.
2: Tessék, parancsolj!
6: Amit mondtál, Jenő, hogy Jézusnak miért kellett meghalni, erre itt van János Evangélium a 3. rész, 19. verse egy mondat. Az ítélet pedig az, tehát ők saját magukat ítélték el, ugye, a farizeusok és a nép, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak.
2: Igen, köszönöm. István, aztán Laci.
11: Egy rövid gondolatot, hogy ugye nem egy hálás feladat ez a proféta feladata, hogy a nagy probléma az, hogy mit csinálunk, hogy kezeljük ezt a fedéseket, hogy a bűnt hogy kezeljük. Ugye, hát olvassuk Jeremiás történetében az, hogy hát a hatékonysága nem volt olyan hatékony, mert néhányan elfogadták, de a nagy többség nem fogadta el. Úgyhogy, és ez a probléma, hogy elfogadom a fedést, vagy nem fogadom el a fedést. És a módszer itt látható, és elkeseredését ez is igazolja, hogy saját szülőfalujába életére törtek, meg akarták ölni, ahelyett, hogy a fedést komolyan vették volna, elfogadták volna, és megvalósították volna.
2: Laci, parancsolj!
7: És még egy ok lehetett a háta mögött ennek, hogy sok hamis proféta is volt. Akik én úgy gondolom, vagy nem tudom, hogy jól gondolom-e, ők nem voltak azért kinevezve hamis profétának addig. Csak most derült ki róluk, hogy nem ismerik föl az igaz üzenetet, amit Jeremiás mond, hanem elkezdik mondani az ellenkezőjét. És ez a saját érdekükbe ütközött, hogy nehogy már, amit én mondok, azt megkérdőjelezze egy másik proféta.
2: Károly, parancsolj.
10: Jeremiásnak ítéletet kellett hirdetni. Ez egy nagyon kemény üzenet volt. Isten figyelmezteti a profétát, nem csak Jeremiást, különben minden profétát arra, hogy a proféta, aki álomlátó, az beszéljen álmot, akinél pedig az én ígém van, az beszélje az én ígémet igazán. Mi is tulajdonképpen, nekünk is Isten üzenetet adott. Ugyanez szól nekünk is tulajdonképpen, hogy az ő igéjét igazán beszéljük, van egy ítélet, amit nekünk hirdetni kell befelé az Isten népének, és Ézsaiás 58 fejezet első versében, amikor azt mondja, hogy kiálts teljes torokkal, mint trombita, és nekimélt hangodat, hirdesd népemnek bűneit, Jákob házának vétkeit, vagy Jóelnél fújjátok a kürtöt Sionon, rivagjatok szent hegyemen. És van egy ítéletüzenet, amit kifele kell hirdetni. És ez a hármas angyal üzenet, első üzenete most, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.
2: Isten ítélete az tulajdonképpen nem más, mint a kegyelmének a másik oldala. Nincsen kegyelem ítélet nélkül, és ítélet kegyelem nélkül nincsen. Éppen ezért fontos, hogyha nem hirdetjük az ítéletet, akkor nem tudják megragadni az emberek a kegyelmet. Magdit kérem, hogy az összefoglalást olvass el, és megyünk tovább a szerdaira.
17: Isten a bekövetkező katasztrófától akarta megóvni népét Jeremiáson keresztül, de épp azok az emberek fordultak szembe vele, akiket az Úr rajta keresztül megpróbált megmenteni. Úgy tűnik, véglegesen el akarták hallgattatni. Nem akarták, hogy üzenetét továbbra is hirdesse, mivel ez önző, bűnös és romlott kívánságaiknak vetett volna véget.
2: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következőre, aminek az a címe, hogy Jeremiás síralmai. Van egy igénk, ami Jeremiás könyve első fejezet 19. verse, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ezt az igét.
18: Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr.
2: Igen, ez egy gyönyörű szép ígéret. Tehát eddig láttuk, hogy beborult minden Jeremiás körül saját falujába, ki akarják nyírni, ki akarják gyomlálni a nép közül. És ugyanakkor ott van az Isten ígérete, és a Jeremiás számára a hit döntése az, hogy az ígéretbe bízom, vagy pedig a fenyegetéstől félek. És ez minden időben így van, hogy vajon most melyik oldalra állok? Az ítélet oldalára, hogy Isten ítéletét hirdetem ugyan, de tudom, hogy az ő ígérete, ha én hűséges vagyok hozzá, megment engem, vagy pedig megijedek és elhallgatok, és akkor a békességet választom, de ez a békesség nem békesség igazán. Edith, parancsolj!
15: Gondolom, hogy az ítélet is Isten értékrendje szerint való volt, és hogyha mi is mindig ehhez az értékrendhez igazodunk, az életünket ehhez szabjuk, a döntéseinket, cselekedeteinket, akkor Isten megvéd. Tehát ezek így gondolom összefüggnek.
2: Igen, Laci, parancsolj!
7: Hát itt, amikor Jeremiás kifejezte az aggodalmát, ugye itt a 12. fejezet első 4 verséből van egy ilyen mondat, amit idéznék, hogy miért szerencsés a bűnösök sorsa, miért boldogulnak mind, akik családul élnek. Tehát Jeremiás elfogadta azt, hogy ő neki szenvednie kell azért, mert az igazságot hirdeti. De vajon az Úr a gonoszokat miért nem kényszeríti ugyanúgy szenvedésre, mert a szenvedés az esetleg a gondolatunkat meg tudja változtatni. És az Úr nem okozott nekik szenvedést a gonoszoknak, hanem nagyon jól élnek a földön, és ez volt az egyik síralma szerintem Jeremiásnak.
2: Ez egy alapvető problémája az egész Bibliának, mert mindenütt úgy van, hogy a gonoszok a szerencsések. Csak a végső elszámolásnál derül ki minden Jób könyv erre a tipikus példa. Tudnilik, Isten nevel. A nevelés az mindig fájdalommal jár. Aki már nevelt, az tudja, hogy ez így van. Gyula?
9: De meg is hozza az ítéletét, úgy, ahogy az özönvíz történetében, a Sodoma és Gomorra történetében, ugyanúgy itt a Jeremiás falubelének is meghozta az ítéletet, és a profétának meg nem ígérte egy rózsás életet, csak azt mondta, hogy az életeddel veled vagyok. Ahogy Jobbnál azt mondta, hogy a sátánnak, hogy mindent megtehetsz veled, az életére nem törhetsz. És hát ez nagyon nagy párhuzam a Jeremiás és a Jobb történetében, hogy nem ígér rózsás életet a profétának, de az életére vigyázz.
2: Tessék, Károly!
10: Azt gondolom, hogy mikor Isten elhív egy prófétát, akkor eleve felöltheti a gyászruhát magára. Hiszen amikor Jézus visszapillant a múltra, és akkor elmondja a farizeusoknak, hogy a ti atyáitok mit műveltek

0: Tehát az jó, hogyha fölveszi a gyászruhát, mert nagyon könnyen mártiromságra jut.
1: Marikát kérem, és utána az összefoglalót olvassuk el, Erzsike. Kérem, hogy foglalja az összefoglalót.
2: Ha igazságtalanság ér bennünket, akkor nem a bántás, a mások legyőzése és semmibe tiprása a megoldás. Nincs türelmünk kivárni sokszor, hogy az Úr megmutatja, hogy mi vár azokra, akik nem az ő útja szerint járnak. És ami ma igazságtalanság, ami fáj, mert bánt, mert nem akaródzik az embernek azt elfogadni, azzal lehet, hogy az Úr egy másik szituációra akar felkészíteni bennünket, és az ő igazsága az mindenkit utolér.
1: Köszönöm szépen.
3: Jeremiás is, mint Jób, és Isten számos hűséges embere, bízott az Úrban. Mégsem értette meg, hogy miért történtek vele méltatlan dolgok. Ugyanazzal vívódott magába, mint mi. Hogyan értelmezhetjük a gonoszságot? A gonoszság, a bűn gyakran nem magyarázható meg. Ami számunkra elérhető, az a kereszt valósága, amely felfedi Isten szeretetét és jóságát a megmagyarázhatatlan gonoszság ellenében, amit a bűn okozott.
1: Köszönöm szépen! Na most a Laci az előbb említette, hogy Jeremiásnak azt a gondolatát, hogy első nézésre úgy tűnik, hogy akik Isten nélkül járnak, azoknak minden szerencsés az életük. De a bűnnek a bűnösök életében is megvan a következménye. A csütörtöki leckéhez térünk, és ott egy nagyon érdekes helyzetet látunk ezzel kapcsolatban, és Editet kérem arra, hogy Jeremiás 14-ből olvassa azokat a verseket, amik erre az eseményre vonatkoznak.
4: A fejezet címe a nagy szárasság. Ezt az ígét mondta az Úr Jeremiásnak a szárasságról. Gyászba borult Júda, kapuidban ájuldoznak, gyászolnak országszerte. Jeruzsálemben jaj kiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram. Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ezt mondta az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnöket, és számunk kéri vétkeiket. És ezt mondta az Úr Jeremiásnak, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatnak esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem, sőt fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtom ki őket.
1: Egy nagyon érdekes szituáció. Ez a megpróbáltatás, ez a szárasság alkalmas lett volna arra, hogy visszatérjenek Istenhez. Látszólag történik is valami. Mert baj van, akkor jön a ja Istenem kegyesség, hogy jaj, most segíts, mert nagy baj van, mert nincsen víz, mert szárasság van. De hogyha figyelmesen olvassuk az ígét, látjuk azt, hogy nem ez történik. Kívülről megteszik azt, amit kellene, tehát jól tudják, hogy mit kellene tenni, csak éppen a szívük van messze Istentől, és ezért mondja Jeremiásnak az Úr, hogy ne imádkozz, mert hiába. Nem az imádságot fogja megváltoztatni őket, hanem a szívüknek kell megváltozni ahhoz, hogy szövetségbe legyenek velem. Károly akar valamit?
0: Isten időnként hatalmat ad a prófétáknak. Látjuk, hogy Mózes idejében is, amikor Mózes által az Úr csodákat tett, vagy gondoljunk, most itt szárasságról beszélünk, Illés idejében. Illés imádkozott, hogy ne legyen eső, és nem volt eső 3,5 évig. Azt mondja egy másik helyen Isten igéje, hogy egyik városnak adok esőt, a másik városnak nem adok esőt. Aztán ismét Jelenések 11. fejezetére gondolok, mikor azt mondja, és hatalmat kapnak a vizeken, hogy azokat akár vérré változtassák,

0: vagy bezárják az eget, hogy azok ne adjanak esőt. Tehát azért ezek nagy dolgok, és azt gondolom, hogy az utolsó időben Jézus eljövetel előtt az Isten profétái valami hasonló hatalmat fognak kapni.
1: Azt olvashatjuk, hogy kétségbe esnek az emberek, és gyászba öltöznek, porcolnak a fejükre elhamut, és elkezdenek böjtölni. De igaziból, ami már el is hangzott, a szívük megtéretlen maradt. Tehát a szükségnek hiával voltak, és éppen ezért fordultak az Úrhoz utolsó kétségbeesésükbe. És azt vonhatjuk le, hogy nem az adományozóra volt szükségük igazán, hanem az adományra. Elvették az Istentől azt, amit adott az Isten, ezért nem adtak neki hálát, nem tértek vissza hozzá, és eszembe jutott, hogy nem hajlandok megtérni, ugye? A bűneset kapcsán is csak ilyen pillanatnyi tűzoltás, ugye ezt szoktuk volt mondani, tehát hogy bűnbe estek, és akkor egyből a bűn következményt akarták takargatni a ruhákkal, a fügefa levelekkel, meg egyebekkel. Itt is ugyanez a helyzet szerintem.
2: Marika?
3: Isten csak a bűnbánó szívet és az alázatos szívet fogadja el. Akkor igazán fogadjuk el azokat a tanításokat, amik jóra vezetnek, hogyha ez bennünk bűnbocsánatot nyer. Mert ha csak az Úr áldását akarjuk igénybe venni, akkor olyan, mint a pénzjegy kiadó automat, hogy bedobunk egy imát, és akkor kijön az Úr áldása. És az utolsó időkben bizony a gonoszság megsokasodik a földön, tehát nekünk föl kell készülni arra, hogy ellenálljunk mindennek.
2: Laci, és aztán majd Edith.
4: Ezt az imával kapcsolatos gondolatot szerintem alapelvként is ki lehet emelni, tehát általánosítani lehet, hogy mielőtt imádkozni kezdünk, mindig nagyon gondoljuk át, hogy miért imádkozunk is. Aminek az ellenkezőjét cselekedjük, azért soha ne imádkozzunk az Úrnak.
2: Edith?
4: Mert azért büntetést kapunk, nem áldást.
5: Hát ennek a folyománya, ugye itt a következő versek még erről szóltak ismét, hogy a proféták pedig ezt mondogatták, hogy fegyvert innen fogtok látni, éhínség nem fog rátok törni, sőt igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt mondta, hazugságot profétálnak a nevemben, nem én küldtem őket, nem parancsoltam nekik, és nem is szóltam hozzájuk, csalárdságot profétáltam.
2: Köszönöm szépen, ennyi fért a mai alkalomba. Köszönöm a hozzászólásokat, és Isten áldja meg a mi szívünkben azokat a tanulságokat, amit elmondtunk. Amen.
6: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Jeremiás próféta szomorúsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszárad a fám, a testem lelkem fája. Te épek még a gyökerek talán, a tompa tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat. És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen még nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatod, torz árnyék a képben. Egy kóbor szellő néha-néha balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet. És megéreztem a te közellétet. Maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket, s most tengereket látok felém jönni, s nem maradt egy könnyem megköszönni. Itt állok most előtted, és könyörögve kérlek, én Istenem, gyógyíts meg engemet!

hazafelé tartva egy szembejövő autó távolsági fényszórója elvakított. És a barátságos, rövid, viszont villantásom nem volt hatással a másik sofőrre. Pillanatnyi csalódottságomban felkapcsoltam a reflektort, és bekapcsolva hagytam, míg a vétkes jármű elhaladt mellettem. Ez az apró, jelentéktelen pillanat gyorsan el is múlt, de az azt követő beszélgetés már a fejemben folytatódott. Ugyanilyen gyorsan villant be egy gondolat. Na ez majd megmutatja neki. Aztán rögtön jött egy másik gondolat, ami bizonyára a Szentlélek által volt szorgalmazva. Az apró dolgok azok, amelyek megmutatják az igazi jellemeteket. Jaj, micsoda fájdalmas igazság! Oly gyakran találom könnyűnek, hogy Krisztus tanítványának tűnjek, pedig az apróságok, amiket senki se lát, nagyon is árulkodóak, ami a lelki növekedésemet, a szükségleteim területeit és az Istennel szembeni helyzetemet illetik. Ahogy elgondolkodtam a pillanatnyi reakciómon, kísértésbe estem, hogy felvegyem a szégyen már szokásos állapotát, ami azzal jár, hogy minden alkalommal, amikor kevesebb vagyok, mint kéne, Isten elítélését, elutasítását és elhagyását várom. Számodra is ismerős helyzet.

Pontosan ez az a hely, amikor az Úr lehajol és odasúgja nekünk. Gyermekeim, tudom, milyen érzés végigmenni az életen. Az egyetlen fiam is ezt tette. Ugye emlékszel? Hadd emlékeztesselek az én helyzetemre veled szemben. Én érted vagyok, hozzád hajolok, felét fordulok. Isten nem fordul el tőlünk, amikor a jellemünket érintő szükséghelyzetekkel találkozunk. Mennyei atyánk mindent megtett azért, hogy kapcsolatba hozzon minket saját magával, és nem fog elfordulni tőlünk. Ahogy Jeremiás könyve 31. fejezetének 3. verse mondja, örök szeretettel szeretlek, ezért vonzottalak kegyelemmel.

Szeretném, ha azt mondhatnám, hogy az egyetlen hely, ahol nem vagyok tökéletes, az az autómban van, mikor vakító fényekkel kerülök szembe. De ha ezt mondanám, az bizony egy nagy hazugság lenne. Minden nap millióféleképpen elárulják a futó gondolataim és a csendes vágyaim, hogy még mindig folyamatban lévő munka vagyok. Sátán is ott van az úton. Valószínűleg örömmel kukorékol fel minden egyes alkalommal, amikor csak megbotlunk. A remény lassú gyengülése ellen csak úgy vehetjük fel a harcot, ha naponta atyánk ölelésébe futunk, és hallgatjuk az igazságot, amit ő mond ki felettünk. Ígyunk bátorító szavaiból, imádkozzuk és mondjuk ki az ígéreteit.

barátaim. Bármit is mondtatok, tettetek vagy gondoltatok, Isten azt akarja, hogy tudjátok. Ő felétek fordul, mert ő maga mondta a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.

áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Mózes 4. könyve, 6. fejezet, 24-től 26-ig terjedő versek.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondolik Györgynek hívnak, ennek a műsornak én lennék a rovatvezetője. Meghívott vendégünk Benitki Péterné Zsuzsa, könyvtárvezető. Egy rendkívül izgalmas témával fogunk beszélgetni, témáról a könyvtárakról, illetve a könyvtárnak a funkcionális jelentőségéről, de előtte azért pár gondolat én mondanák én a kedves hallgatóknak. A gondolat rögzítése, a cselekvés rögzítése, a betűhordozók, tehát hogy mi az, ami megelőzte a könyvtárakat, vagy a könyveket. A gondolat. A gondolat rögzítése. Vannak barlang rajzok, ami tulajdonképpen nem rajz, hanem a tenyér lenyomatokat hagyták ott az ősök. Ezt úgy készült, hogy magas pigmenttartalmú növényt összerágcsáltak, vizet vettek még a szájukba, és mind a spray kifújták a festéket, ami keletkezett a szájukba, úgy, hogy a tenyerüket oda tették a falra, és ezt körbefújták. Ezzel üzentek. Üzentek nekünk, hogy ez én vagyok, ez itt a feleségemnek a lenyomata, és itt lent pedig látjuk a gyerekeimnek a lenyomata. A cselekvés rögzítése. Biztos sokan hallgatták, vagy nézték egy nagyszerű filmet, az Angol beteg, ahol Almási gróf otthagyja, mert nem tudja magával vinni az asszonyát a sivatagba, egy barlangba, hogy majd érte fog menni. Ennek a barlangnak a rajzain úszó embereket ábrázol, vadászó embereket ábrázol. Azt vizionálja ezek a rajzok, hogy olyan 35-40 ezer évvel ezelőtt a Szaharában víz volt, lehetett úszni, és olyan vadmennyiség volt, hogy tudtak vadászni az emberek. Aztán hát ez a kettő, ami ugye a barlangrajzok címszével úgy megmaradt, hát eltmúlt az idő, és akkor találtak ugye a 35-40 ezer agyagtáblát Babilóniában. Ezek ékírással voltak ezek a agyagtáblák. Megjelent a hieroglifák, a különböző tekercsek, tekercspapírus, papírus tekercseket használtak az egyiptomiak és a kínaiak is. És üzentek nekünk például a ebeszi tekercs, ahol kb. 150-180 gyógynövényt írnak le, illetve több száz betegségre, hogy milyen betegségekre, milyen gyógynövényeket javasolnak az egyiptomiak. A római birodalomban megjelent a fraktúrbetű. Ez egy szabványosított betű volt, a rómaiak mindent szabványosítottak, a vízvezetéket, a csatornát, a minden, amihez kellett a hétköznapi élethez, szabványosították. Így az írást is, a fraktúr betűt azért találták ki, mert hogy olyan emberek is el tudják olvasni a latin szövegeket, és értelmezni tudják a latin törvényeket, akik nem latin területen születtek, hanem későbbiek folyamán csatlakoztak a római birodalomhoz. Hát ennyit akartam előzetesen elmondani, és hogy megkérem kedves Zsuzsát, hogy mielőtt átveszi a szót és a irányítást a témakörbe, hogy pár mondatban mutatkozzon be magáról a kedves a rádió hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen nem könyvtárosnak készültem, ez teljesen véletlen volt. Orosz-francia szakos tanárnak vettek fel Szegedre. Hamarosan rájöttem, hogy én nem vagyok tanártípus, és egy véletlen során kerültem egy nagyon jó könyvtárba. Akkoriban, ez a 70-es években volt, két hálózat működött, a szakszervezeti könyvtárak, ahova én kerültem, a munkahelyeket látták el könyvvel, ez még azt is jelentette, hogy például a Videoton gyáregységeiben is voltak könyvtáraink, és tulajdonképpen létezett egy központ, amelyik ellátta ezeket a helyeket. Ami akkor nagyon-nagyon nagy szó volt, hogy ellátó rendszerként működtek, még a tanácsi, akkor tanácsinak hívott könyvtárak, azok nem használták ezt a módszert. Tulajdonképpen gépíróként kerültem a könyvtárba, attól függetlenül, hogy nem tudtam gépelni, de ezt is meg lehetett tanulni. Láttam, hogy milyen munkakörök vannak, olvasószolgálat, tehát vitték ki a könyveket a legkisebb falvakba és a kollégáim. Nagyon jó vezetőnk volt, aki minden reggel tartott egy megbeszélést, ahol megbeszéltük azt, hogy aznap mit kell csinálni. Szeretett dicsérni, és a dicséret az nagyon jót tesz az embereknek.
0: A könyvtár mikor alakult ki ilyen ez a rendszerű könyvtárak, illetve könyvgyűjtemények? Ugye hát mindenki hallott Mátyás királynak a Korvináiról, illetve a könyvgyűjteményéről, és Sárospatakon is van egy fantasztikusan nagy könyvtár. És egy pár mondatot azért mondanák Mindolandáról, hogyha ez lehetséges. Tehát a alapkérdés az az, hogy ezek mikor alakultak ki, katalogizált, illetve ilyen rendszeresben a könyvek, könyvtárak?
1: Hát tulajdonképpen azért az ókorban is volt már egy nagy könyvtár, az alexandriai könyvtár, ahol nagyon-nagyon sok papír tekercsen őrizték az írást, és hát később folyamatosan szükség volt arra, hogy az emberek tudjanak egymással beszélgetni, olvasni. Hát az egyik legnagyobb probléma máig is az, hogy nagyon sok környező, hát nem európai, hanem távoli országban az emberek nem tudnak olvasni.
0: Létezik egy olyan fogalom, ezt műsor előtt tőled hallottam, hogy olvasásfejlesztés, majd erről is szeretném, hogyha beszélnénk. A Vindolandai könyvtár, ezről pár mondatot nem tudni, hogy itt történt-e katalogizálás, illetve hogy milyen formációban őrizték az anyagokat. Ami tudni, hogy az írott anyagot, tehát mondjuk egy hajó ki akart kötni Alexandriába, fölmentek a könyvtárnak az alkalmazott hajóra, átkutatták, és ahol írott anyagot találtak, azt elvitték, bevitték a könyvtárba, lemásolták, és utána visszaadták az eredeti írott anyagokat a hajónak, a tulajdonosának. Vindolandán egy nagyon érdekes dolog van, hát ez Hadri János falnak az innenső oldalán lévő erődítményről beszélünk, aminek volt közfürdője, közkórháza, közkönyvtára, és csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a római katonák, légiósok vízöblítéses mellékhelyiséget használtak, ez időszámításunk előtt volt pár évvel. A könyvtárról beszélnék. Grafit ceruzával írták vékony, faragott lapocskákra az üzeneteiket. Szívet merengető, illetve hasogató sorokat találtak a könyvtárnak a lapjai között. Pontosabban egy hölgy, idősebb hölgy ír a húgának, hogy kivirágzik a szívünk, ha arra gondolunk, hogy hónap végén találkozni fogunk. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az átlag polgári asszony azt tudott írni. Működött a posta. válaszoltak erre a üzenetre, és ezt a választ ők el tudták olvasni, ez a Hadrianus Hallnak ez az oldalán volt, a túloldalon pedig volt a Budika, meg a nem tudom én kicsoda, most nevezzük ezeket szabadságharcosoknak, meg a Bunkósbot. Azért ez így hozzátartozik, hogy ennek a mindolandai könyvtár úgy maradt meg, hogy amikor feladták a rómaiak Britanniát, minden írott anyagot kihordtak a udvarra, és felgyújtották nemes egyszerűséggel. Szerencsénkre viszont egy hatalmas eső jött, és ez eloltotta a tüzet. A modern régészet lehetővé tette azt, hogy a már felismerhetetlenségig lekopott grafit ceruza írást is meg tudták fejteni, és meg tudják fejteni különböző fénytechnikai módszerekkel. Hát ez az egy, ami megmaradt. Sajnos a Acta Urbisból egyetlen egy példány sem maradt meg. Az Acta Urbis az első újság a világon, amit a rómaiak csináltak. Hát túl sokat beszéltem, most kedves Zsuzsanna, átadom, visszaadom neked a szót, a könyvtár.
1: Igen, és azért menjünk egy kicsit könyvtár. Még a modern könyvtártól visszafelé. Egyik legkedvesebb könyvem, és azt hiszem alapkönyv, Teván Andornak a könyv Évezredes útja című könyve, ami kezemben van, az már a harmadik kiadása, a Gondolatkiadó adta ki. Ez a könyv a könyv keletkezésétől kezdve tulajdonképpen a könyvkötés, könyvnyomtatásig dolgozza fel ezt az irodalmat.
0: Bocsánat, egy pár mondatot mondaná a hallgatóknak Teván Andorról?
1: Teván Andor 4 évtizeden át dolgozott a Békés Csabai műhelyébe, majd Budapesten is. Tudós kutatója volt a könyvtörténetének is. E munkája szorgos kutatásainak eredménye, melyben az ősember közlési módjától, a képírás, az írásjelek kialakulásától, a 20. század modern könyvkiadásig kalauzolja az olvasót. Hát itt, amit különösen ki kellene emelni, az a Rosetti kő, ami 3 nyelven íródott, nagyon sokáig nem tudták megfejteni, hogy mik ezek a betűk. Végül Champollion tudta olvasni ezeket az írásokat, amiben volt görög, római, ezek voltak talán a legfontosabb írások. Menjünk vissza utána a mai időkbe, ha 100 ember megkérdezünk, hogy milyen a könyvtáros munka, mit csinálnak a könyvtárosok, körülbelül 90 azt mondja, hogy olvasnak, és ez egy nagyon szép, tiszta munka. Hát ez az, ami nem igaz. A könyvtárakat úgy lehet jellemezni, 3 szóból állnak, könyv, könyvtár és könyvtáros. Hát én most először a könyvtárosokról beszélnék, mennyire nem igaz, amit az átlag ember tud róluk. Először is ez egy komoly szellemi és fizikai munka. Szellemi azért, mert valaki bejön a könyvtárba, megkérdez valami fontosat, a könyvtáros próbál vele beszélni, együtt valahogy megfejtik azt a kérdésre a választ, amit az olvasó feltett. Hát ez volt a régi időszak, ma már ez sokkal modernebbül megy, de számomra ez nagyon érdekes volt. Nagyon addig kutattam, ha akkor az olvasónak nem tudtam megmondani, nem tudtam válaszolni a kérdésére, addig kutattam, kerestem, amíg valahogy együtt meg nem találtuk. Tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt szóba került ez a Gutenberg galaxis, ami azt jelentette, hogy előbb vagy utóbb vége lesz a könyvnek, vagy valami más információhordozó veszi át ennek a helyét. Hát ezt megcáfolták. Tehát a 20. 21. század, de én azt hiszem a többi évtizedek is megtartják a könyvet. Úgyhogy könyv, könyvtár, könyvtáros. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről beszéltünk. A könyvtáraknak több fajtái vannak máig is. Tulajdonképpen a legfontosabb két nagy csoport, a közkönyvtár és a szakkönyvtár, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani. A közkönyvtárak azért elsősorban az olvasókat úgy szolgálják ki, hogy hát élményeket adjanak a könyvek az olvasáshoz, tehát ha valaki bejön a könyvtárba és azt mondja, hogy én egy romantikus könyvet szeretnék, akkor a jól képzett könyvtáros már megy is a polchoz és ajánlja ezeket a könyveket. Ott is találunk természetesen szakkönyveket, mint például a különböző tudományágakról, a biológiáról, matematikáról, pedagógiáról, és meg sorolhatnám is. A szakkönyvtárak azok egy bizonyos szakirányt képviselnek. Itt is megkülönböztetjük a főiskolai könyvtárakat és az egyetemi könyvtárat. Hát a főiskolai könyvtárat mondjak elsősorban, az például a Kodolányi Főiskolának a könyvtára. Ez még abból a szempontból is érdekes, hogy az ország első magánkönyvtára volt, és ebben a múlt évben ünnepelte a 30. évfordulóját. Az egyetemi könyvtárak már egy fokozattal ugye feljebb vannak, mint a főiskolaiak, elsősorban a egyetemistáknak a tanulási helyük. Ezt elmondhatom, mert több egyetemi könyvtárban jártam, ott a hallgatók ültek csöndbe és tanultak. Hát ilyen komoly egyetemi könyvtár talán az egyik első, nem mondhatom, hogy első, de talán a legmodernebb, a Szegedi Tudományegyetemnek a könyvtára, aztán mondhatjuk most már a Corvinust, a Közgazdasági Egyetemnek a könyvtára. Hát aztán természetesen talán az ELTE-vel kellett volna kezdenem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára, de mehetünk a pécsi és egyéb könyvtárakra. Pár évvel ezelőtt nagy változás történt a könyvtárak felépítésében. A főiskolai könyvtárakat általában egy egyetemi könyvtárhoz csatolták, mint például mondhatom a szombathelyi tanárképző főiskola könyvtárát, azt most a Soproni Egyetem könyvtárához csatolták. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen csökkent, mondhatjuk, hogy csökkent a könyvtárak száma, de a lényeg az, hogy az ország legfontosabb, szóval minden legfontosabb helyén legyen egy komoly egyetemi könyvtár.
0: A mostani világban, az internet és a okostelefonok világában van még létjogosultság a könyvtáraknak, illetve ennek a munka egyáltalán könyvnek van-e létjogosultsága? Bocsánat, még egy kérdésem lenne a könyve. Az ókorban ugye írásoldalnak használták az emberiség történetében az agyaktáblákat, ugye az ékírással, a hieroglifákat, hieroglifikus írást, egyiptomiak papírus tekercsekre, és hát a papírus tekercsből hogyan alakulhatott ki ez a könyv forma? Például visszatérek meg én Corvin Mátyásnak a könyvtárára. Ha én leemelek egy könyvet a polcról, akkor van olyan, hogy olyan jó az embernek a kezébe venni. Mi az ismérve a könyvnek? Miért jó a kézbe venni ezt a könyvet? Illetve miért van az, hogy egyik könyvet jó kézbe venni, a másikat nem, nincsenek jó kisugárzása? Mi ennek az oka?
1: Menjünk megint egy picit visszafelé. Ugye voltak a papírus tekercsek, amit már előbb hallottunk. A kínaiak fedezték fel az első papírt, és utána kezdődött a nyomtatás, ami hát ugye megint lehetővé tette, hogy elolvassuk majd azokat az írásokat, amiket szeretnénk. Itt megint a kínaiakat említeném, akik ilyen fa táblákra nyomtatták a betűket. Utána következett Gutenberg találmánya. Ennek a lényege az volt, hogy ő már egyenként tudta a betűket kinyomtatni, és ezzel tudta már a sokszorosítást is könnyebben elvégezni.
0: Magas nyomásról beszélünk igen. Most, de itt azért rögtön hozzácsatlakozám, hogy a mezopotámiai pecséthengerek, mint sokszorosítás.
1: Igen,
0: a pecsétek, mint
1: teljesen igaza van. Igen. Még ki kell emelnünk Misztótfalusi kis Miklóst, aki az első Bibliát nyomtatta ki, a Vizsai Bibliát. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos mű volt.
0: Az a könyv, amit jó az embernek a kezébe venni, az aranymetszés szabályai szerint történt a nyomtatása. Ez azt jelenti, hogy a három aránylik a kettőhöz. Három a margó, a külső oldala, kettő pedig a bund, a kötésben. Hát ennek kívül léteziknek még olyan szabályok a könnyű nyomtatásban, hogy van a fej és van a lába. A fej az a felső kihagyása oldalon belüli, illetve a lába az az alsó. A pagináról beszélnék pár szót, az a oldalszámozás. Ugye a oldalnak a bal oldalán van a páratlan oldal, ha kinyitunk egy könyvet, és jobb oldalán van a páros oldal. Ezek alaptörvények. Ezen kívül létezik olyan még egy könyvben belül, hogy vákát oldal, szenny oldal, a vákát oldal, az az üres oldalt hívjuk vákátnak. Amikor a könyvnek a montírozásánál a kilövés szerinti oldalszám meglegyen, ilyenkor üres oldalt tesznek be ez a vákát oldal.

0: Mit lehet tudni a korvinákról, hogy ezek a törvények, amiket Gutenberg meghonosított a könyvnyomtatásban, ezeknek mi az előfeltétele, mi volt az előfeltétele? Azért itt még szeretném megjegyezni Gutenbergről, hogy az első füves könyveknek a nagy mennyiségbe való sokszorosítása, a gyógyászatnak a megjelenése, szintén a könyv nyomtatás során, illetve olyan tudományos munkák, amik az emberiséget előre vitték. Tehát korvinák.
1: Korvinákról csak csodálattal lehet beszélni, és azért elsősorban Mátyás királyhoz kötjük, azért, mert Mátyás király nagyon szerette a könyveket, és gyűjtötte a korvinákat, a kódexeket, hiszen szó az tulajdonképpen törvénykönyvet jelentett. A különlegességük az, hogy a legszebb könyvek, amit most a kezemben is tartok, ez a harmadik kiadása a Bibliotheca Corviniana-nak. 1981-ben a Magyar Helikon adta ki. Kik lehettek azok, akik ilyen csodálatos képeket írtak, és a maguk a betűk is nagyon különösek. Hát a szkriptorok, úgy hívtuk őket, ők festők voltak, szerzetesek voltak, akiknek ez volt a legfontosabb munkájuk, hogy a korvinákat elkészítsék. Nagyon nagy szerencse az, hogy Mátyás király olvasó ember volt, nagyon szerette könyveket, komoly könyvtárat létesített Budán, és ez a Magyarországnak is egy óriási kincsei. A korvinákat olyan helyen őrzik, ahol tulajdonképpen hát egy ilyen légmentesített helyen, ahol ami azt jelenti, hogy ezekre nagyon vigyázni kell, tehát megvan az a hely, ahol a korvinákat elhelyezhetik.
0: Jól tudom, hogy a korvinák az első olyan könyvek, vagy ahol illusztráció is jelent meg, vagy ezelőtt használtak illusztrációkat?
1: Kevés illusztrációt használtak, és pláne, hogy színes illusztrációt, az én úgy érzem, hogy szinte ismeretlen. Több országban is csináltak kódexeket, úgyhogy amikor kódex kiállítás volt Magyarországon, az Országos Széchenyi Könyvtárba, akkor sok országból kértek kölcsön korvinákat, hiszen egy részük azért elveszett a háborúk során, elvitték, úgyhogy hát ez egy óriási nagy esemény volt, a korvinák kiállítása, hát nem beszélve, hogy anyagilag is nagyon...
0: Tehát akkor megjelent a könyv formátum a korvinákra jellemzően, és ezt a formációt vitték tovább Gutenbergék, illetve megjelentek a kemény táblás könyvek, a puha táblás könyvek, és a zsebkönyvek. Miről híres a zsebkönyv? Hát a nevében is benne van, zsebre lehet vágni, és elő lehet venni a zsebből. Tehát egy busz megállóba, egy vonatra várva, vagy vonatozás közben, vagy utazás közben nem egy nagy könyvet tiperészik magával az ember, hanem de francia méretű ez a zsebkönyv. Mit lehet tudni még a könyvtárakról, a könyvtárak belső életéről és egy könyvtárnak a működéséről?
1: Ha még mondhatnék valamit a korvinákról, a korvinák szállításának a biztosítása is óriási költség volt, és az Országos Széchenyi Könyvtár 3 kiállító termébe voltak ezek elhelyezve. Az első korvinák kiállítás Magyarországon 1984-ben volt, a második pedig 2004-ben. Óriási különbség volt a kettő között. Itt már lehetett érezni a technikai fejlődést, amíg sorba álltunk és vártuk, hogy be lehessen menni a termekbe. Már kint a képeken mutatták azt, hogy hogy írták, hogy rajzolták meg ezeket a gyönyörű rajzokat. Bent a termekbe pedig a gyerekeknek csináltak olyan ilyen nyomogatós játékokat, amivel ők maguk is rajzolhattak Korvina képeket például.
0: A zsebkönyvek után lenne a következő kérdésem, ez pedig a minikönyvek, a minikönyvtárak. Hát minden valamire való háztartásban van egy-két minikönyv. Hát nekem körülbelül 300 valahány minikönyvem van. Pár szót, ha megosztaná a hallgatóknak.
1: A minikönyvek a 70-es, 80-as évek idején készültek, akkor rettenetes nagy sikerük volt. Hát persze én is gyűjtöttem a minikönyveket, nekem nincs 300, jóval kevesebb. Ami nagyon érdekes, hogy az első könyvtárban, ebben a szakszervezeti könyvtárban, amit már említettem, készítettük az Arany Bulla kiadásának évfordulójára egy minikönyvet, amit Csizmadia Andor történész professzor írt meg, és a nagyon szép volt a kivitelezése is, fekete borító, és rajta az aranybullának a pecsétje. Hát ebből 200 példány készült csak, és abból körülbelül 50 volt számozott, tehát ez volt ugye az értékesebb és dedikált könyv. Akkora nagy sikere volt, hogy még azt is visszahallottuk, hogy a washingtoni könyvtárba is elkerült ez a minikönyv. Az is elképzelhető, amiről ugye nem beszéltünk, és nagyon fontos dolog, hogy minden nyomtatott könyvből a nyomdának kell küldeni köteles példányt az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és utána a Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtárunk, ad a második nemzeti könyvtárnak, a debrecenének, és utána még a fontos könyvtáraknak szétosztja. Hát lehetséges, hogy ez a mi aranybulla minikönyvünk is valahogy így került el külföldre.
0: Tehát összegezzük, a minikönyvek, limitált példányszámú könyvekről beszélünk, lehetőleg sorszámozott, és elméletileg magasabb árkategóriában vannak ezek a könyvek. ISBN szám.
1: Hát az ISBN

0: iskola történetéről írtam, hiszen nyugdíjasként már nagyon szívesen megírom a könyvtárak és a családok történetét. A könyvtárak története azért fontos, mert ha mi könyvtárosok nem írjuk meg, akkor ez elveszik, senki nem fog rá emlékezni. Tehát amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor először is az ISBN számot kértem meg. Tulajdonképpen minden országnak megvan az, hogy milyen számmal kezdődik az ISBN szám. Hogyha sorozatot írunk, akkor pedig ISSN számot is kell feltüntetni.
1: Videóton könyvtár. Van-e valami értékes információ Videóton könyvtárról, amit megosztaná a kedves hallgatókkal?
0: A Videóton könyvtára az egyik legfontosabb könyvtára volt Székesfehérvárnak, úgy, mint a Videóton gyár is. A Videóton gyár rengeteg embert foglalkoztatott. Nagyon sokan jöttek például az Alföldről azért, mert a Videóton gyárba tudtak dolgozni, viszonylag hamar kaptak lakást is, és amikor én elkezdtem ott könyvtárosként dolgozni, én mindig egy olyan jó baráti hangulatot éreztem a Videótonban. A könyvtár az először a Videóton gyár mellett volt, tehát kívülről is meg lehetett közelíteni nem csak a Videóton dolgozókat, hanem az úgynevezett Öreghegy lakosságát is ellátta könyvekkel. A gyárban, illetve a gyárban is voltak könyvtárak, majdnem minden gyáregységbe. Hát nagyon sok gyáregység van, mondhatom, a rádió 1-2-3-at, aztán a tévé részleget, és hát még sorolhatnám. Itt az ott dolgozó szók közül egy valaki vállalkozott arra, hogy ott bent kölcsönöz könyveket, tehát mi a központi könyvtárból bevittük oda egy-egy szekrénybe a könyveket, és ez a kölcsönzés nagyon-nagyon jól ment, és tulajdonképpen a központi könyvtáré is, amit mi baraknak neveztük, mert tulajdonképpen egy barak épület volt. Nagyon sok mindent csináltak már ott a kollégák, én később kerültem csak a Videótonba.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért annyi időnk még maradt, hogy ki tudjunk boncolgatni egy rendkívül izgalmas kérdést. Az olvasáskultúra, illetve az olvasás. Nem olyan régen, 2 hete olvastam egy tanulmányt, ami Magyarországon készült. A 8. általános iskolás gyerekeink 75%-a funkcionális analfabéta. Hogy néz ki ez a helyzet külföldön, és vajon miért funkcionális analfabéták a gyerekek?
0: Magyarországon többen foglalkoztak olvasáskutatással. Kiemelném Nagy Attilát, Gereben Ferencet, Péter Firitát. Ők több felmérést készítettek Magyarországon is, és összehasonlítva Magyarországot egyéb európai országgal. Az adatok azt mutatták ki egyértelműen, hogy a finn olvasáskultúra a legmagasabb. Ennek talán, illetve hát ahogy olvashattuk a könyvben, részben az az oka, hogy nagyon jó pedagógusok voltak, akik nagyon fontosnak tartották az olvasást, és nem csak a fővárosokban, hanem a kisebb vidéki városokban is biztosították az olvasás lehetőségét. Sajnos Magyarországon a felnőttek között is, és a tanulók között is nagyon-nagyon alacsony az olvasás aránya. Mondhatnék én itt körülbelül 10-15%-ot, ez inkább a közkönyvtárakra jellemző. Hát a főiskolai egyetemi könyvtárakban természetesen sokkal többen olvasnak, tanulnak.
1: Miért van ilyen rossz helyzet Magyarország? Mi a véleménye erről, hogy a finnek, az angolok, mindenki előttünk van olvasás tekintetében, és a magyar pedagógiai karnak a képzetlensége?
0: Nem, nem mondhatnám ezt. Egyre több iskolában van iskolai könyvtár, ami hát nagyon jó, mert a diákok ott rögtön kézbe vehetik a fontos könyveket. Itt inkább az a probléma, hogy sokan nem tudnak olvasni. Ugye itt mondhatnám a diszlexiát és mindenféle egyéb hasonló dolgot, illetve lassan olvasnak, tehát nekik szinte teher az olvasás, és nem élvezet. Úgyhogy, és akkor jönnek ugye az okostelefonok, az internet, ami nagyon sok időt elvisz a diákok életéből és a felnőttekéből is. Ezekben a vizsgálatokban pontosan leírják, hogy hány órát televízióznak, hány órát játszanak okostelefonnal, és akkor vajon mennyi idő marad. Itt viszont nagyon nagy a szülők felelőssége is. Ha a gyerekek mintát látnak, a gyerekeknek kiskorukban olvasnak mesét, ha látják a mintát, hogy a szüleik is olvasnak, akkor azért sokkal több a remény arra, hogy majd ők is olvasni fognak.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza. Jó. A Korvinákhoz. Egyetlen egy kérdés, amiről még nem beszélgettünk. A Korvináknál az initiálék.
0: Igen.
1: Mi az initiálé?
0: A könyv egy lapjának az első betűjét nevezzük initiálénak.
1: Ezt külön festőműhelybe készítették, külön? Megvoltak erre a külön szakemberek? Mint ahogy a Korvináknál a illusztrációkat.
0: Igen. Ez tulajdonképpen azoknak volt a feladatuk.
1: Műemlékkönyvtárak?
0: Magyarországon nagyon szép műemlékkönyvtárak vannak. Ezek a műemlékkönyvtárak ugyanúgy látogathatók, mint általában a múzeumok. Ezek közül kiemelném elsősorban a Pannonhalmi műemlékkönyvtárat. Ezekre az jellemző, hogy általában latin, görög és egyéb egyházi könyveket tartalmaznak.
1: A műemlékkönyvtári Székesfehérváron a Smolnai András az igazgatója, a Római Katolikus Múzeumnak a könyvtárát tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy feltétlenül látogassák meg. Magyarországon itt van az egyetlen Prohászka Ottokár gyűjtemény. Hát ez egy fél napot el lehet ezzel nézegelődni. Jó pár évvel ezelőtt itt Fehérváron volt egy kiállítás, a Biblia éve. Mi akkor ezen részt vettünk, ezen a kiállításon. Hát ez is egy emlékkönyvtár, ezen kívül van-e még valami, amit meg tud osztani a hallgatókkal?
0: Igen, a püspökség könyvtára és levéltára, amelyet már több csoporttal is meglátogattuk, ami különösen érdekes, hogy itt van a legtöbb ősnyomtatvány egy könyvtárba, ezek közül is egy párat megmutattak.
1: Ezek látogathatóak?
0: Hát csak úgy, hogy előre be kell jelentkezni. Az ősnyomtatványra az jellemző, hogy tulajdonképpen nincs borítója, és hát természetesen csak kesztyűvel védett védettként lehet megnézni. A püspökség Fehérváron különben is egy nagyon szép épület, pár évvel ezelőtt újították föl, gyönyörű a díszterme, freskokkal díszítve, ami még különleges, hogy karácsonykor minden vasárnap kinyitják az ajtót, és be lehet menni, ott kiállítások vannak.
1: Székesfehérváron akkor látogathatóak ezek a könyvtárak, illetve egyeztetett időpontban meg lehet nézni különböző relikviákat. Műsorunk sajnos lejár. Kedves Zsuzsannának még átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodóra.
0: Mesterek a könyvek, akik minket bot és fenyítés nélkül, kemény szavak és harag nélkül, ruha és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak. Ha kérdezed őket, semmit sem hallgatnak el. Ha félreérted őket, nem duzzognak. Ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretni kell a könyveket, írta Richard Burry, aki 1287 és 1345 között élt, angol államférfi volt, bencés püspök, bibliofil író. Kedves hallgatóink, nagyon örültem a meghívásnak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja Önöket!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennybe vívő lépcső. A mai ige János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Folytatódik még holnapig, péntekig az ökumenikus lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága hétfőtől péntekig, június 22-e és 26-a között Révfülöpön, az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Országos evangélikus zenei tábor örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatók és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

reggeli csendesség. Isten éltetni akarja a lelkedet.

Mi élteti a te lelkedet? Mivel táplálod azt? Kiktől szoktál útmutatást, jó tanácsot elfogadni? Kiknek a társaságában töltöd az időd jó részét?

egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hatások érnek, hogy kiket engedsz közel magadhoz. Hiszen annak az öt embernek az átlaga vagy, akikkel a legtöbb időt együtt töltöd. Mennyi időt szánsz naponta az Úrral való együttlétre, az ige olvasására, tanulmányozására? Vajon tud éltetni téged az ő igéjén keresztül?

Mert nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk világosságod. Olvashatjuk ezt a megerősítést a 36. Zsoltárban. Ha nem akarsz eltévedni az élet dzsungeljében, ha világos vezetést szeretnél kapni a Szentlélek által az élő Istentől, akkor engedned kell nap mint nap, hogy az Úr az ő igéjén keresztül táplálja, éltesse a lelkedet. Sok múlik azon, hogy hogyan hallgatod az Úr szavát, hiszen ez megmentheti az életedet. Jakab apostol levelének az elején részletesen ír erről. Többek között ezt mondja. Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást. Ez képes megmenteni lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre. Ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Óriási lehetőség, hiszen a befogadott igével Isten üdvözít, de ugyanakkor óriási felelősség is, mert a visszautasított isteni szó vádolni fog téged. Ennek tudatában keresd ma a kapcsolatot az élet Istenével, és engedd, hogy megerősítsen, hogy eligazítson téged.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 25-e. Ezékiel könyve 34. fejezet, első 10 verse. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg a pásztoroknak. Így szól az én Uram az Úr. Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem anyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszórottak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszórottak. Tévejgett nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr

Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Az ige szakasz részletesen elmagyarázza, melyek azok a pásztori hiányosságok, melyek miatt Isten az ő népének, nyájának haszontalan gondozóival szemben büntetést alkalmaz. A pásztor is ember, szokták mondani. Pásztor ember és nem pásztor kutya. Képes az önvizsgálatra. Hibáinak, aktív vagy mulasztásos bűneinek felismerésére, elismerésére és megszüntetésére. Ha a Szentlélek belülről tapasztalható korrekciós késztetése nem elegendő, Isten akár külső eszközöket, körülményeket is felhasználhat akarata érvényesítésére. Lásd például Jónás esetét. A béres lelkületű pásztorról Jézus azt mondta, aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai. Látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. A Biblia tanítása szerint Isten a haszontalan pásztorokat meg fogja büntetni, mivel felelősek azokért, akiket vezetnek. A büntetés kifejeződhet különböző formákban, például elvesztik a vezetői szerepüket, vagy súlyosabb isteni igazságszolgáltatásra kerülhet sor, amely figyelmeztetésekkel és megpróbáltatásokkal is járhat. Szép, de felelősségteljes feladat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Rich Porzio írta Floridából, az Egyesült Államokból. Garantált eredmények. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásatokat és kiválasztásatokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Péter apostol második levelének első fejezetének 10. verse. Bátyámmal együtt edzettünk a konditeremben, és gyakran bátorított, hogy nehezebb súlyokat is emeljek, hiszen ott van és támogat. Kész volt segíteni, biztosított róla, hogy sikerülni fog. Néha nem is tudtam, melyikünk emelte a súly nagyobb részét. Akárhogy is történt, lassan erősebb lettem. Ahogy a bátyám segített és támogatott, Péter második levelének első fejezete is elénk ad egy tervet hitünk fejlesztésére, garantált eredményekkel. Felsorolja, hogy hitünk építéséért milyen viselkedést és hozzáállást kell magunkévá tennünk, és előre mutat az eredményre is. Nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ha Jézus életének gyakorlatát és elveit alkalmazzuk, ígéretesebb jövő áll előttünk, erősebbé válunk. A Szentírásból merítve és annak vezetése alatt rendíthetetlen bizonyosságot kapunk, hogy Isten velünk van és gondoskodik rólunk. Isten üdv tervét megismerjük és megkapjuk mindazt az erőt, bölcsességet és bátorítást, amelyre életünk útján szükségünk van. Nem kell félnünk, hogy elborít a világ sötétsége, hiszen támogató barátunk Jézus, ki a bővölködő élet reménységét adja. Drága Urunk, adj lelki növekedést a veled való úton, hogy egyre jobban bízzunk igéd bölcsességében. Amen. Napi gondolat: a Biblia erőt és bölcsességet ad nekem. Imádkozunk valakiért, aki bátorításra szorul.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1887-ben e napon született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 1905-ben tett érettségi vizsgát, majd utána matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Az újság munkatársa lett. Ebből az időből ered legendás barátsága Kosztolányi Dezsővel. Az ismertséget az Így írtok ti című paródia kötete hozta meg számára. Egyes szóalkotásai, például halandzsa és kifejezései, magyarázom a bizonyítványomat, a mai köznyelvet is gazdagítják. Sok ismert mű magyar fordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a Mici Mackó és a Mici Mackó kuckója.

Karinti Frigyes, Érdi erdő, részlet. Mentem a morzsákkal etetni fiókáimat, ugyanis napokkal előbb egy törpe bokorban rigófészket fedeztem föl 6 kicsi rigóval, becsukott vaksi szemek, bársonybélésű torok. Rájöttem, azt hitték, rigó mama az, nagyon meghatott ez a naív bizalom. 2 körmömből rigócsőrt formálva benyomtam mindegyik torkocskába egy pici morzsát. Attól fogva ez volt rendes napi szokásom. Reggel, mint rendesen, szaladtam le ligetembe. Magányos volt, mint máskor, mégis megálltam, hökkenve, mert olyan különös hangulat fogadott. Most eszméltem rá, hogy túl nagy a csönd. Semmi madárfütty, dongó, darázs a levegőben. Hopp, a fiókák! Villant át rajtam, s mentem a bokor felé, ám üresen és ódvasan feketén lett a fészek. A fiókákat bizony elhordták az öregek, csőrükben tartva egyenként szálltak halkan az éjben, nem tudni hová, nem tudni miért, mi okból rejtették el, jobb helyen pejhes pereputtyuk. Leültem a bokor előtt, átkulcsoltam a térdem, s néztem bánatosan a fűben magam elé. És zengett az erdő mélyéből idegen orgona hang, jobbról és balról, s előttem és mögöttem az erdő, recsentek és pattantak gyökerükben a fák. Árvíz! Kiáltottam ocsúdva, zihálva és zörögve gázolok és rohanok, sodor az ár magával, mint ürgeporontyot. Lejtőt érek végre, fölfelé, s kapaszkodva, lihegve, fölbukkam mocskosan a fejem közel a házhoz, ahol már keresnek. Visznek a konyhába, tűz mellé. Egyszerre ámulva kiáltok, a rigók, az öregek, tudták, amit ember nem tudott. Íme elvitték kölykeiket az árvíz elől. Aznap este víz alatt állt a völgy, fel a partig. Az életre gondoltam, ájult mámorban, ami jön.

0: Ne szólj olyat, ami megsebez.
1: A lelki békesség öröme. Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Péter apostol első levele 3:10-11. Gondolatok az ígéről. Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk. Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít, kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem. Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára. A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön, örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet. Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel, azáltal, hogy hallgatnánk ígéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré.

0: csapdába esett.
1: Fiút fogsz szülni, akit Jézusnak fogsz nevezni, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Máté evangéliuma első fejezet, 21. vers. Sok évvel ezelőtt nyáron, amikor a testvéreimmel házat építettünk a szüleinknek, mély gödröt ástunk a szennyvíz tartály számára. Sajnos a gödör beomlott, és engem válig betemetett. Semmit sem tehettem, hogy kiszabadítsam magam. Szörnyű tehetetlenséget éreztem. Teljesen a testvéreimre voltam utalva, hogy segítsenek ki a csapdából. Némi beszélgetés és viccelődés után elkezdtek kiszabadítani. Lelkileg mindannyian a bűn csapdájába esünk, amely oly mélyen a természetünk része. Egyformán tehetetlenek vagyunk, hogy bármit is tegyünk, hogy kiszabadítsuk magunkat sorsunkból, ezért van szükségünk külső segítségre, egy megváltóra. Ha mindannyiunknak van megváltunk, miért maradunk oly gyakran a bűn csapdájában? Lehet, hogy azért, mert azt hisszük, hogy a megváltunk a bűneinkben és nem a bűneinkből ment meg minket. Miközben válamig be voltam temetve, milyen elégedettséggel töltött volna el, ha hallom, hogy a testvéreim azt mondják, sajnálják az állapotomat, de nem tudnak kihúzni. Mit éreztem volna, ha azt mondták volna, hogy hoznak nekem enni és innivalót, és olyan kényelmessé tesznek, amennyire csak tudnak, de nekem a homokcsapdában kell maradnom. Ugyanilyen abszurd azt gondolni, hogy a mi megváltunk, ott hagy minket a bűneink csapdájában. Ő meg fog minket menteni. Ő egy hatalmas szabadító. Isten eszményképe gyermekei számára magasabb, mint a legmagasabb emberi gondolat. Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Ez Isten ígérete. A megváltás terve a sátán hatalmából való teljes megszabadulásunkat tartja szem előtt. Mennyire nagy a te Istened ma? Le tudja-e győzni a bűnt az életedben? Uram, köszönöm, hogy nem hagysz a bűn csapdájában, és utat készítesz számomra, hogy teljesebb életet élhessek. Amen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 25-én így szól Isten igéje. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák 2. könyve 15. fejezet 7. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Akinek van gyermeke, az tudja, mit jelent aggódni valakiért, éjjel felkelni miatta, előbb jól lakatni, boldogulását segíteni, és örömmel vegyes büszkeséggel tekinteni minden egyes sikerére, legyen az egy elvégzett iskola, vagy akár csak egy megevett ebéd. A szülői hivatás gyakran a kevésen való hűség terepe. Apró tettek, csendes odaadás, türelem, nevelés. Sokszor nem látványos, mégis minden nap formálja egy. Mégis minden nap formálja az életet. Isten nem a cselekedetek nagyságát nézni, hanem hogy mi van az ember szívében. Az ő szemében minden, amit szeretetből és hűséggel teszünk, értékes. Ma arra emlékeztet minket, hogy van értelme a kitartásnak, fáradozásunk nem hiába való, sem otthon, sem az élet más területein. Ahogy egy gyermek növekedése is idő és türelem kérdése, úgy a lelki gyümölcsök is csendben érnek. De Isten látja a hűséget, és egyszer ezt mondja majd, jól van, hű szolgám. Ezért ne lankadjunk el, hanem örömmel és hálával folytassuk utunkat abban a reményben, hogy tetteinknek meg lesz a jutalma. Isten ma sem azt kéri, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez, hanem hogy a ránk bízott kevésben, egy mosolyban, egy imádságban, egy kitartó napban legyünk hűségesek. Imádkozzunk! Uram, adj erőt a hűséghez a mindennapokban! Segíts, hogy ne lankadjak el, még ha kicsinek tűnik is a feladatom. Legyen örömöm a te szolgálatodban, és reményem az ígéretedben. Vezess, hogy végül osztozhassak örömödben. Amen. Zsíros Lilla Lenke áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, az új szövetségi igény pedig így szólt.

Szeretem a jó történeteket. Például az olyan személyekről szólókat, akik megkérdőjelezik a dolgok elfogadott állapotát. A bátor cselekedeteket végrehajtó átlagos emberek történetei másokat is tetre késztetnek. Nemrég olvastam egy történetet 5 bátor lánytestvérről. Mózes 4. könyvének 27. fejezetében arról olvasunk, hogy egy Célofád nevű férfi meghalt, és nem maradt utána egyetlen férfi sem, aki örökölhette volna a vagyonát. A törvény szerint itt véget ért a családi vonal, és az 5 lánynak nem lett volna joga az örökséghez. Az igazságtalanság miatt Mózeshez mentek, és bátran előadták a kérésüket. Miért törölnénk ki apánk nevét a családból, csak mert nem született fia? Adj nekünk földet atyáink testvérei között, hogy ne halljon ki a neve. Más szóval megfogalmazva, apánknak nem voltak fiai, de mi itt vagyunk. Nem számítunk? Amikor Mózes az Úr elé vitte az ügyüket, Isten úgy tisztelte meg őket, hogy egyúttal védelemben is részesültek. Arra utasította Mózest, hogy adja ki nekik az örökségüket úgy, mintha férfi örökösök volnának. De még ennél is tovább ment. A precedens nélküli ügy során Isten új törvényt hozott, amely Célofád lányainak törvénymódosításaként ismert. Ennek értelmében, ha egy férfinak nem született fiúgyermeke, akire ráhagyhatta volna a vagyonát, a lánya részesült az örökségben. Ha a lánya sem született, akkor az örökség a testvérére szállt, és így a sorban következő férfira. A törvénymódosítás védelmet nyújtott azoknak a nőknek, akik másképp nehéz jövő elé néztek volna. Célofád lányai esete mutatja, hogy Isten figyel a legkisebbek szavára is. Ő nem hagyja figyelmen kívül azokat, akik hittel és tisztelettel állnak elé, még akkor sem, ha a társadalmi rend nem kedvez nekik. Az ő ügyükben hozott isteni döntés precedenssé vált, és a törvénybe került. Isten nem csak pillanatnyi megoldást ad, hanem előrelátó törődéssel biztosítja népe jövőjét. Az Úr terve nem csak az üdvösségre, hanem a mindennapi életünk gondjaira és szükségleteire is kiterjed. Ez a történet rávilágít arra is, hogy Isten a nők értékét és szerepét fontosnak tartja népe körében. A patriarchális kor szabályai között Isten hangja új irányt jelölt ki, a méltányosság irányát. Célofád lányai által elért igazságosság példázza, hogy Isten országában a hit és az igazság utáni szomj nem marad válasz nélkül. A keresztény hit itt nem csupán az üdvösség reménye, hanem az élet elve. Megnyilatkozik az igazságban, együttérzésben, és az igazságosság keresésében.

Célofád lányainak története nem pusztán egy ószövetségi jogi eset. Ez a történet azt mutatja, hogy Isten mindig az igazság oldalán áll, és hogy az ő törvényei nem csak a múltat, hanem a jövőt is biztosítják. Gondoskodása átfogó. Kiterjed az örökségünkre, a jövőnkre és a méltóságunkra. Jézus nem csak meghallgat, hanem cselekszik is, és azokért is szól, akik hangját a világ gyakran nem hallja meg. Imádkoztál már azért, hogy Isten mozdítson el egy hegyet az életedből? Emlékezz az 5 elszánt nőre, és járulj bátran a kegyelem trónjához.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket a szeretetedre. Olykor nincs bátorságunk kérni. Bocsáss meg azért, hogy korlátozzuk az akaratodat az életünkben. Segíts munkatársaiddá válnunk az emberiség megmentését szolgáló küldetésben. Amen.

mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Jeremiás próféta könyve, első fejezet, 11. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Emlékezzünk Karinthy Frigyesre. Karinthy Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinthy József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy részletét is. Az alapige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz idő ígérkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a fölösleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek fölöslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. János evangéliuma, 6. fejezet, 1-től 15-ig.

0: a hétköznapit adva.
1: Öt kenyér és két hal, mindennapjaink tartozékai. Olyan dolgok, amelyek valószínűleg nem először voltak ennél a fiúnál. Semmi különös nem volt bennük, sőt, inkább hétköznapiak voltak. S pont ez az öt kenyér és két hal az, aminek felhasználásával Jézus hatalmas dolgot cselekszik. Valami kicsi és jelentéktelen most hirtelen fontossá válik, mert Jézus magához veszi és továbbadja. Még csak nem is látványosan, hanem egészen egyszerű módon viszi végbe a csodát. Lehet, hogy a jelenlévő emberek csak a legvégén, a maradék összegyűjtésekor értették meg egyáltalán, mi is történt. Nem így van ez velünk is, hogy bizonyos dolgokat csak visszatekintve értünk meg? A hétköznapok sok kisebb csodájánál talán szükség is van arra, hogy még egyszer alaposabban szemügyre vegyem őket. Azután elkezdett foglalkoztatni az igével kapcsolatban még egy gondolat. Mit vár tőlem Jézus? Végig gondolva, hogy mim van nekem, ez olyan kevésnek és jelentéktelennek tűnik. Vajon elég lesz? Mit kíván tőlem Jézus? Talán nem is kell olyan nagyon megfeszítenem magam, nem kell megszakadnom, hogy valami különlegeset tegyek Jézusért. A fiú csak azt tette, amit egyébként is minden nap tett. Nem törte azon a fejét, hogy hogyan lehetne ezt a sok embert jól lakatni, ugyanakkor meg lehetett őt szólítani, és kész volt odaadni, amije volt. Jézus jobban ismeri a körülöttünk lévő emberek igényeit, mint mi magunk, és azt is tudja, mi mit adhatnánk nekik. Ez bátorítson bennünket arra, hogy kevésbé hagyatkozzunk magunkra, helyette inkább bocsássuk hétköznapjainkat és életünket Isten rendelkezésére.

Semmi sem okoz nagyobb örömet, mint a nagylelkű cselekedetek, amelyek meggyőzik a világot, hogy a jó szeretetéből fakadóan tettünk valami jót.

tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Istenem és Uram, tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd. Te formáltad a világosságot és a napot. Te szabtad meg a földnek minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Legyen hála neked, hogy kegyesen megőriztél a múlt éjszaka, és engeded meglátnom a napfényt. Mint az éj, úgy az új nappal is a te időd, amint te állítottad föl a tér és az idő határait, úgy az én időm is egészen a te kezedben van. Kérlek, add, hogy egyetlen percet se vesztegessek el, és egyetlen órát se tékozoljak el. Segíts, hogy az időt, melyet adsz, jól használjam föl, és munkálkodjam, amíg tart a nap. Adj erőt napi munkámhoz, és hagyd, hogy minden gondolatom és tettem feléd irányuljon. Krisztusom, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Kérünk, bízhassunk benned továbbra is. Légy a mi hajlékunk minden gondunkban. Maradj meg nekünk minden időben. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 28-a.
2: Akit én imádok, nem a sötétség istene. Nem azért adta az értelmet, hogy megtiltsa annak használatát. Tőlem azt kérni, hogy az értelmemet feladjam, azt jelenteni, hogy megsérteném annak teremtőjét. Az 1712-ben született Jean-Jacques Rousseau, svájci-francia felvilágosodott filozófus, író, zeneszerző, alapgondolata ez. 1749-ben pályaművet adott be a Dijoni Akadémiára, melyben szkepticista, sőt tagadó választ fejtett ki arról, hogy a civilizáció fejlődése pozitívan hat-e az erkölcsökre. Az értekezés az emberek közötti egyenlőtlenségek eredetéről és alapjairól

0: a tulajdonjog kérdéseit taglalja. Főműve a társadalmi szerződés, melyben a szabadság, a demokrácia értékét taglalja. Az Emil, avagy a nevelésről című munkája a gyermek spontán érdeklődésének kielégítését, a személyre szóló fejlesztést mutatja pedagógiai célnak.
1: Luigi Pirandello, olasz drámaíró, novellista, 1867-ben látta meg a napvilágot. Műveinek középpontjában legtöbbször az igazság keresése, illetve a racionális igazság és a társadalmilag elfogadott igazság, a hagyományok, az elvárások közötti, a groteszkig eljutó feszültség áll. Állandó témája a társadalmi tudat és az egyéni szándékok ütközése, hősei sokszor esetlenek, tragikomikusak. Leghíresebb darabját, a hat szerepkeres egy szerzőt egész Európában sikerrel játszották. 1926-ban társulatával együtt Budapesten is járt. 1934-ben irodalmi munkásságáért Nobel-díjat kapott. A negyedik Henrik című drámájából többek között magyar tévéfilm is készült Latinovics Zoltánnal a címszerepben. A hazájában igen kedvelt regényei és novellái közül több is az olasz és szicíliai legendák témájára épül.
0: Az 1811-ben született Kriza János édesapja unitárius pap volt, ő maga is unitárius lelkész, majd püspök 1861-től 1875-ös haláláig, ám tevékenységében fontos tér jutott néprajzi érdeklődésének és a költészetnek is. A szabadságharc utáni bénultságból Kriza János levelezése, személyes látogatásai rázták föl a falusi papokat, tanítókat, a városok unitárius közösségeit. Egyszerű stílusban megírta vallásának alaptételeit, a teológusnak pedig a dogmatikát, egyháztörténetet. Összeállította az unitáriusok új halotti énekeskönyvét, melyet mindmáig használnak. Népköltészeti gyűjtése közben találta meg az 1532-ből származó Szent Brigittához fohászkodó imákat tartalmazó könyvet, melyet róla neveztek el Kriza kódexnek. Fölfedezte a szombatosok addig ismeretlen énekeskönyvét. Ő szerkesztette az első, ma is élő unitárius tudományos folyóiratot, a Keresztény magvetőt. Költészetét a természetesség jellemzi, a dal mellett az epigramma a jellegzetes műfaja. Kriza János volt Petőfi plebejus népiességének előfutára. Dördül az ég, tisztítva röpül villám a körösleg, földünk zsarnokit is miért nem emészti tüze? 1863-ban gróf Mikó Imre támogatásával jelent meg legfontosabb munkája Vadrózsák címmel. A mű az eredeti kiejtéshez híven közli a népi alkotások szövegét. A folklór egészét átöleli, a dalok mellett balladák, gunyversek, házasítók, regős énekek, mondókák, közmondások, népmesék is olvashatók, kiegészítve egy tájszótárral és egy értekezéssel a tájszólásról.
1: Szántó Róbert teológiát végzett Pozsonyban. A szabadkai gyülekezet lelkipásztora 1920-tól 1929-ig. Kiváló hitszónok, egyúttal a Vándorút című lap és a Szabadkai Hírlap szerkesztője. 1929-ben kiutasították Jugoszláviából. Magyarországon a Budapest-Kelenföldi gyülekezet evangélikus lelkipásztora 1941-ben, 50. életévében bekövetkezett tragikus haláláig. Az Evangélikus Élet című orgánum indulásakor szerkesztőként tevékenykedett, előadásokat tartott, írt elbeszéléseket is.
2: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 3.-4. vers.

Az ókori időkben az írásosság megjelenésének kezdetén még kőbe vésték, amit meg akartak örökíteni az utókor számára. A leghíresebb ezek közül a rozettei kő, ami egy három nyelven íródott ősi szöveget tartalmaz. Közülük a görög jól ismert volt, így az egyiptomi démotikus írás és a hieroglifák megfejtéséhez adott kulcsot a tudósoknak. A mai napig nagy becsben áll, a British Múzeumban őrzik. Ha valami biztos, változhatatlan, arra azt mondják, hogy kőbe vésett.

0: Isten az emberiség egészének szánt törvénygyűjteményt, a 10 parancsolatot saját ujjával véste kőtáblákra, és Mózesen keresztül adta át, és ez lett a mai törvényhozás alapja. A mai ige azt mondja neked, hogy ugyanígy vésd a szívedbe a szeretetet és a hűséget, és azt soha el ne hagyd, mert akkor szeretni fognak és megbecsülnek. Úgy legyenek a jellemed ékességei, mint egy nyakék. De nem csak az emberek szemében kedves az irgalmas, igaz viszonyulás, hanem az Úr tetszését is kiváltja. Ő a szeretet Istene, és aki őt követi, annak a szívéből természetesen kell, hogy jöjjön a szeretet, megbocsátó, segítőkész, könyörületes lelkület. Az emberek vágynak rá, és megbecsülik, aki így viszonyul hozzájuk.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isteni bölcsesség.
1: A mai ige, példabeszédek könyve, 8. fejezet, 11. vers. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő. Gondolatok az igéről. Ha Ádám és Éva sohasem érintette volna a tiltott fát, az Úr olyan ismerettel ajándékozta volna meg őket, amelyen nem nyugodott volna a bűn átka, hanem örök örömöt hozott volna számukra. Mindaz a tudás, amelyet engedetlenségük által nyertek, a bűn ismerete és annak következményei voltak. A kíváncsiság minden korszakban arra késztette az embereket, hogy a tudás fáját keressék. Gyakran azt is képzelik, hogy a legfontosabb gyümölcsöket szakítják le, egészen addig, amíg meg nem vizsgálják azokat, mint Salamon is tette. Ekkor az egészet hiába valóságnak és értéktelennek fogják látni, az igazi megszentelődés ismeretéhez mérten, mely Isten városának kapuit nyitja meg előttük. Az emberi nagyrovágyás már régóta azt a tudást keresi, mely dicsőséget, önfelmagasztalást és mások fölötti uralmat eredményezne számukra. Sátán is így ejtette meg Ádámot és Évát, míg csak az Istentől kapott fékentartást félre nem tették, és kezdetét nem vette a hazugságok atya alatti nevelésük, hogy eljussanak arra az ismeretre, melyet Isten megtagadott tőlük. Az igazi bölcsesség olyan kincs, amely örökre megmarad. A világ úgynevezett bölcsei közül sokan csak a maguk becslései szerint bölcsek. Megelégednek a világi bölcsesség megszerzésével, és sohasem lépnek át Isten kertjébe, hogy megismerhessék az Isten szent szavában rejlő tudás kincses tárát. Bölcsnek tartva magukat, tudatlanok afelől a bölcsesség felől, mellyel mindenkinek rendelkeznie kell, aki elnyeri az örök életet. A tanulatlan ember, ha ismeri Istent és Jézus Krisztust, időtállóbb bölcsességgel rendelkezik, mint az Isten tanításait megvető legműveltebb ember. Az isteni bölcsesség legyen lábunk szövét neke. Minden, ami megrostálható, meg is lesz rostálva, de ha az igazságban vagyunk meggyökerezve és megalapozva, olyan dolgokat teszünk magunkévá, melyek soha meg nem inognak.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nyisd meg a kezedet és a szívedet, hogy ezt a napot drága ajándékként fogadd tőlem. Én minden napot napkeltével indítok, kihirdetve sugárzó jelenlétemet. Mire te felkelsz az ágyból, én már előkészítettem számodra az utat. Alig várom az első tudatos gondolatodat. Örvendezek, amikor felém pillantasz. Hozd elém a hála ajándékát, amely velem való csodálatos közösségre nyitja meg a szívedet. Mivel én Isten vagyok, akiből minden áldás fakad, a hála a legjobb módja annak, hogy közelebb kerülj hozzám. Énekelj dicsőítő dalokat nekem. Beszélj csodás tetteimről. Ne feledd, hogy én gyönyörködöm benned. Énekléssel örvendezek neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizennyolcadik zsoltár, 24. vers. 95. zsoltár, 2. vers. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 17. rész. Júda bűne és bűnhődése. Júda vétke föl van írva, vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt heggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára. Mert fiaik is oltáraikkal és bálványoszlopaikkal törődnek a zöldellő fáknál, a magas halmokon és a síkságból kiemelkedő hegyeken. Vagyonodat és minden kincsedet zsákmányul adom másoknak, áldozóhalmaid és vétkeid miatt, melyeket országszerte elkövettél. Elveszíted örökségedet, melyet neked adtam, ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbantottad haragomat, örökké égni fog. Az Istenben bízók élete. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes lakatlan földön, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Isten az emberi szívek ismerője. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, ahol szentélyünk áll. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. A próféta Isten oltalmát kéri. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Lásd, ők ezt mondogatják nekem. Hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon. Ismert volt az előtted. Ne ejts rémületbe engem, légy oltalmam a veszedelem napján. Szégyenüljenek meg üldözőim, ne én szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, ne én rettegjek. Rájuk hozd el a veszedelem napját, ismételten zúzd össze őket. Felhívás a szombat megszentelésére. Ezt mondta nekem az Úr, menj és állj ki a nép kapujába, amelyen Júda királyai járnak ki és be, azután Jeruzsálem valamennyi kapujába, és ezt mond nekik. Halljátok az Úr igéjét, Júda királyai, ti, júdaiak mind, és Jeruzsálem minden lakója, akik bejártok ezeken a kapukon. Így szól az Úr. Nagyon vigyázzatok, ne hordjatok ki, és ne vigyetek be semmiféle terhet Jeruzsálem kapuin szombaton. Házatokból se vigyetek ki terhet szombaton, és ne végezzetek azon semmiféle munkát, hanem szenteljétek meg a szombati napot, ahogyan őseiteknek megparancsoltam. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rá, hanem megmakacsolták magukat, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést. De ha ti figyelmesen hallgattok rám, így szól az Úr, és nem visztek be terhet a város kapuin szombaton, és megszentelitek a szombati napot azzal, hogy semmiféle munkát nem végeztek azon, akkor olyan királyok és vezérek fognak bejárni ennek a városnak a kapuin, akik Dávid trónján ülnek, és harci kocsin meg lovon járnak, bejárnak majd ők és vezéreik, meg Júda férfiai és Jeruzsálem lakói, és lakott lesz ez a város örökre. És ide járnak majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benyámin földjéről, a Sefélá alföldről, a hegyvidékről és a délvidékről mindazok, akik égő áldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és füstáldozatnak való tömjént hoznak, meg akik hála áldozatot hoznak az Úr házába. De ha nem hallgattok rám, és nem szentelitek meg a szombatot, ha terhet hordtok, és úgy mentek be szombaton Jeruzsálem kapuin, akkor oldhatatlan tüzet gyújtok kapuiban, és az megemészti Jeruzsálem palotáit.

0: Mai szakasz, Jeremiás 17. rész. Londonban, a British Múzeumban egy biztonsági üveg mögött tárolnak egy hatalmas őskori gránit tömböt. Sötét szürke, majdnem fekete, és három különböző ősi nyelvű felirat látszik rajta. Ez bizony nem más, mint a rozetti kő, amit Egyiptomban talált egy régészeti expedíció 1799-ben. Hogyan véshették bele az ősi betűjeleket és számokat abba a kemény kőbe? És vajon miért fáradoztak egy ilyen kényes, nehéz feladattal? Nyilván annyira fontos volt a mondani valójuk, hogy maradandó megoldást kerestek megörökítésére. Ez a párhuzam kínálkozik ennek a fejezetnek a megértéséhez. Isten szent lelke Jeremiás próféta által erőteljes ellentéteken keresztül mutatja be szívszorító, fájdalmas valóságukat. Júda népének, az ő saját népének bűnei maradandóan az oltárok szarvára és a szívükbe íródtak. Az oltárok szarvára, ezt még megértjük, de az érzékeny hús szívekbe, gyémánt hegyű vastollal és ennek minden következményével, örökre szól bűneink följegyzése, soha nem törölhetők el, teljesen elveszett a remény. Hogyan történhetett ez? Egyszerűen. Átkozott az ember, aki csupán emberekben bízik. Mi ennek az elkerülhetetlen következménye? A szív eltávolodik az Úrtól. És ismét egy ellentét. Áldott azonban az az ember, aki az Úrban bízik. Az előbb jellemzett szív azonban mindenestül csalárd és reménytelenül gonosz. A fájdalmas kiáltás, kicsoda ismerhetné azt, korszakokon át visszhangzik fölébred bűntudatunkban. Függetlenül attól, kik vagyunk, tényleg nem ismerjük igazán magunkat. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk. Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust, mondja Ellen White Krisztus példázatai című művében. Ezért az önismeretért Jeremiás is imádságra fakad, nekünk is ezt kell tennünk. Isten még résnyire nyitva hagyja az ajtót. Ha úgy tetszik, ez az utolsó hívás. A szombat, Isten és ember, a teremtő és a teremtmény kapcsolatának jelképe különleges jelentőséggel bír, amire Jeremiás is fölhívta a vezetők és a nép figyelmét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. János evangéliuma 12. fejezet 24. vers. Az a gabonamag, amely megtartja az életét, nem teremhet gyümölcsöt, egyedül marad. Krisztus is elkerülhette volna a halált, ha úgy dönt. Ez esetben azonban egyedül maradt volna. Nem vezethetne fiakat és leányokat Istenhez. De azáltal, hogy életét adta, életet adhatott az emberiségnek. Csak azáltal, hogy meghalt és a földbe jutott, lehetett a magvává annak a gazdag aratásnak, amelyet minden nép, nemzetség és nyelv köréből gyűjtenek be Isten csűrébe. Krisztus gyümölcstermő munkatársainak meg kell halnia először a földbe esve. Bele kell vetniük magukat a világ ínségének barázdáiba. Meg kell szűnnie minden önszeretetnek és önérdeknek. De az önfeláldozás törvénye egyben az önfenntartás törvénye is. A földbe vetett mag gyümölcsöt hoz, az elhalt mag helyett pedig annak termését vetik el. A gazda azzal őrzi meg a magját, hogy a földbe veti. Ez áll az emberi életre is. Adni életet jelent. Aki önként átadja az életét Isten és embertársai szolgálatára, az megtartja azt. Az önző élet ahhoz a gabonamaghoz hasonlít, amelyet elfogyasztanak. Eltűnik, de nem sokszorozódik meg. Az ember állandóan munkálkodhat, gyűjthet a maga számára. Tervezgethet, gondolkozhat és fáradozhat gyönyört nyújtó jólétén. De élete elmúlik, és semmi maradandót sem hagy maga után. Az önzés törvénye a pusztulás törvénye. Azok viszont, akik az Úrral együtt hordozzák az önmegtagadás keresztjét, osztozni fognak az ő dicsőségében is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Problémák közt. Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk, amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva. John Gardner. Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett. William Shakespeare.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten a kisebb feladatokban tesz próbára. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. vers. Másoknak talán nem tűnnek fel az apró kedvességeid, ám Isten előtt nem maradnak rejtve, sőt olyan jutalmat szerezhetnek neked, amelyről nem is álmodtál. Vegyük például Józsefet. Testvérei elárulják, a főnöke felesége hazugságot állít róla, mire 13 év börtönre ítélik. Ha valakinek, neki igazán lett volna oka arra, hogy megkeseredjen az élettel és Istennel szemben. Ám ő ahelyett, hogy engedett volna az önsajnálatnak, inkább mások szükségeire figyelt. Volt két rabtársa, egy pohárnok és egy pék, akik korábban a fáraó palotájában dolgoztak, de kegyvesztetté váltak és József mellett végezték a cellában. Figyeld meg, mit mond a Biblia. József másnap reggel a börtönbe ment, s látta, hogy le vannak törve. Mózes első könyve, 40. fejezet, 6. vers. Mielőtt Isten megengedte volna Józsefnek, hogy Egyiptom nemzetéről gondoskodjon, megfigyelte, hogy a rabtársaira mennyire van gondja. Így aztán, amikor egyikük visszakerült a fáraó kegyeibe, Józsefet is beajánlotta a palotában. Istennek fontos az együttérzés. Ha szükséget látsz valahol, próbáld betölteni. Ha nagy cselekedetek véghez viteléről álmodsz, kezd azzal, hogy jó hozzáállással végzed a kisebbeket. Érkezz időben. Végezz hamar a feladataiddal. Ne zúgolódj. Ha feladatot kapsz, vállald el, és Isten megjutalmaz érte. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízom. Jöjj, és osztozz Urad örömében. Máté evangéliuma 25. fejezet, 21. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Holnap kezdődik a rend. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Országos romazarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos romazarándoklat a Mátra Verebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő ígérkezik, a légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Isten éltetni akarja a lelkedet.

Mi érteti a te lelkedet? Mivel táplálod azt? Kiktől szoktál útmutatást, jó tanácsot elfogadni? Kiknek a társaságában töltöd az időd jó részét?

egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hatások érnek, hogy kiket engedsz közel magadhoz. Hiszen annak az öt embernek az átlaga vagy, akikkel a legtöbb időt együtt töltöd. Mennyi időt szánsz naponta az Úrral való együttlétre, az ige olvasására, tanulmányozására? Vajon tud éltetni téged az ő igéjén keresztül?

Mert nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk világosságod. Olvashatjuk ezt a megerősítést a 36. Zsoltárban. Ha nem akarsz eltévedni az élet dzsungeljében, ha világos vezetést szeretnél kapni a Szentlélek által az élő Istentől, akkor engedned kell nap mint nap, hogy az Úr az ő igéjén keresztül táplálja, éltesse a lelkedet. Sok múlik azon, hogy hogyan hallgatod az Úr szavát, hiszen ez megmentheti az életedet. Jakab apostol levelének az elején részletesen ír erről. Többek között ezt mondja. Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást. Ez képes megmenteni lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre. Ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Óriási lehetőség, hiszen a befogadott igével Isten üdvözít, de ugyanakkor óriási felelősség is, mert a visszautasított isteni szó vádolni fog téged. Ennek tudatában keresd ma a kapcsolatot az élet Istenével, és engedd, hogy megerősítsen, hogy eligazítson téged.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 25-e. Ezékiel könyve 34. fejezet, első 10 verse. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg a pásztoroknak. Így szól az én Uram az Úr. Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem anyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszórottak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszórottak. Tévejgett nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr. Mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad

és nem esznek belőlük többé. Az ige szakasz részletesen elmagyarázza, melyek azok a pásztori hiányosságok, melyek miatt Isten az ő népének, nyájának haszontalan gondozóival szemben büntetést alkalmaz. A pásztor is ember, szokták mondani. Pásztor ember és nem pásztorkutya. Képes az önvizsgálatra. Hibáinak, aktív vagy mulasztásos bűneinek felismerésére, elismerésére és megszüntetésére. Ha a Szentlélek belülről tapasztalható korrekciós késztetése nem elegendő, Isten akár külső eszközöket, körülményeket is felhasználhat akarata érvényesítésére. Lásd például Jónás esetét. A béres lelkületű pásztorról Jézus azt mondta, aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai. Látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. A Biblia tanítása szerint Isten a haszontalan pásztorokat meg fogja büntetni, mivel felelősek azokért, akiket vezetnek. A büntetés kifejeződhet különböző formákban, például elvesztik a vezetői szerepüket, vagy súlyosabb isteni igazságszolgáltatásra kerülhet sor, amely figyelmeztetésekkel és megpróbáltatásokkal is járhat. Szép, de felelősségteljes feladat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Rich Porzio írta Floridából, az Egyesült Államokból. Garantált eredmények. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Péter apostol második levelének első fejezetének 10. verse. Bátyámmal együtt edzettünk a konditeremben, és gyakran bátorított, hogy nehezebb súlyokat is emeljek, hiszen ott van és támogat. Kész volt segíteni, biztosított róla, hogy sikerülni fog. Néha nem is tudtam, melyikünk emelte a súly nagyobb részét. Akárhogy is történt, lassan erősebb lettem. Ahogy a bátyám segített és támogatott, Péter második levelének első fejezete is elénk ad egy tervet hitünk fejlesztésére, garantált eredményekkel. Felsorolja, hogy hitünk építéséért milyen viselkedést és hozzáállást kell magunkévá tennünk, és előre mutat az eredményre is. Nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ha Jézus életének gyakorlatát és elveit alkalmazzuk, ígéretesebb jövő áll előttünk, erősebbé válunk. A Szentírásból merítve és annak vezetése alatt rendíthetetlen bizonyosságot kapunk, hogy Isten velünk van és gondoskodik rólunk. Isten üdv tervét megismerjük és megkapjuk mindazt az erőt, bölcsességet és bátorítást, amelyre életünk útján szükségünk van. Nem kell félnünk, hogy elborít a világ sötétsége, hiszen támogató barátunk Jézus, ki a bővölködő élet reménységét adja. Drága Urunk, adj lelki növekedést a veled való úton, hogy egyre jobban bízzunk igéd bölcsességében. Amen. Napi gondolat: a Biblia erőt és bölcsességet ad nekem. Imádkozunk valakiért, aki bátorításra szorul.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1887-ben e napon született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 1905-ben tett érettségi vizsgát, majd utána matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Az Újság munkatársa lett. Ebből az időből ered legendás barátsága Kosztolányi Dezsővel. Az ismertséget az Így írtok ti című paródia kötete hozta meg számára. Egyes szóalkotásai, például halandzsa, és kifejezései, magyarázom a bizonyítványomat, a mai köznyelvet is gazdagítják. Sok ismert mű magyar fordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a Mici Mackó és a Mici Mackó kuckója.

Karinthy Frigyes, Érdi erdő, részlet. Mentem a morzsákkal etetni fiókáimat, ugyanis napokkal előbb egy törpe bokorban rigófészket fedeztem föl 6 kicsi rigóval, becsukott vaksi szemek, bársonybélésű torok. Rájöttem, azt hitték, rigó mama az, nagyon meghatott ez a naív bizalom. 2 körmömből rigócsőrt formálva, benyomtam mindegyik torkocskába egy pici morzsát. Attól fogva ez volt rendes napi szokásom. Reggel, mint rendesen, szaladtam le ligetembe. Magányos volt, mint máskor, mégis megálltam, hökkenve, mert olyan különös hangulat fogadott, most eszméltem rá, hogy túl nagy a csönd. Semmi madárfütty, dongó, darázs a levegőben. Hopp, a fiókák! Villant át rajtam, s mentem a bokor felé, ám üresen és odvasan feketén lett a fészek. A fiókákat bizony elhordták az öregek, csőrükben tartva egyenként szálltak halkan az éjben, nem tudni hová, nem tudni miért, mi okból rejtették el, jobb helyen pejhes pereputtyuk. Leültem a bokor előtt, átkulcsoltam a térdem, s néztem bánatosan a fűben magam elé. És zengett az erdő mélyéből idegen orgona hang jobbról és balról, s előttem és mögöttem az erdő, recsentek és pattantak gyökerükben a fák. Árvíz! Kiáltottam ocsúdva, zihálva és zörögve gázolok és rohanok, sodor az ár magával, mint ürgeporontyot. Lejtőt érek végre, fölfelé, s kapaszkodva, lihegve, fölbukkam mocskosan a fejem közel a házhoz, ahol már keresnek. Visznek a konyhába, tűz mellé. Egyszerre ámulva kiáltok, a rigók, az öregek, tudták, amit ember nem tudott. Íme elvitték kölykeiket az árvíz elől. Aznap este víz alatt állt a völgy, fel a partig. Az életre gondoltam, ájult mámorban, ami jön.

0: Ne szólj olyat, ami megsebez.
1: A lelki békesség öröme. Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Péter apostol első levele 3:10-11. Gondolatok az ígéről. Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk. Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít, kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem. Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára. A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön, örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet. Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel, azáltal, hogy hallgatnánk ígéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré.

0: csapdába esett.
1: Fiút fogsz szülni, akit Jézusnak fogsz nevezni, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Máté evangéliuma első fejezet, 21. vers. Sok évvel ezelőtt nyáron, amikor a testvéreimmel házat építettünk a szüleinknek, mély gödröt ástunk a szennyvíz tartály számára. Sajnos a gödör beomlott, és engem válig betemetett. Semmit sem tehettem, hogy kiszabadítsam magam. Szörnyű tehetetlenséget éreztem. Teljesen a testvéreimre voltam utalva, hogy segítsenek ki a csapdából. Némi beszélgetés és viccelődés után elkezdtek kiszabadítani. Lelkileg mindannyian a bűn csapdájába esünk, amely oly mélyen a természetünk része. Egyformán tehetetlenek vagyunk, hogy bármit is tegyünk, hogy kiszabadítsuk magunkat sorsunkból, ezért van szükségünk külső segítségre, egy megváltóra. Ha mindannyiunknak van megváltónk, miért maradunk oly gyakran a bűn csapdájában? Lehet, hogy azért, mert azt hisszük, hogy a megváltónk a bűneinkben és nem a bűneinkből ment meg minket. Miközben válamig be voltam temetve, milyen elégedettséggel töltött volna el, ha hallom, hogy a testvéreim azt mondják, sajnálják az állapotomat, de nem tudnak kihúzni. Mit éreztem volna, ha azt mondták volna, hogy hoznak nekem enni és innivalót, és olyan kényelmessé tesznek, amennyire csak tudnak, de nekem a homokcsapdában kell maradnom. Ugyanilyen abszurd azt gondolni, hogy a mi megváltunk ott hagy minket a bűneink csapdájában. Ő meg fog minket menteni. Ő egy hatalmas szabadító. Isten eszményképe gyermekei számára magasabb, mint a legmagasabb emberi gondolat. Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Ez Isten ígérete. A megváltás terve a sátán hatalmából való teljes megszabadulásunkat tartja szem előtt. Mennyire nagy a te Istened ma? Le tudja-e győzni a bűnt az életedben? Uram, köszönöm, hogy nem hagysz a bűn csapdájában, és utat készítesz számomra, hogy teljesebb életet élhessek. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 25-én így szól Isten igéje. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák második könyve 15. fejezet 7. verse. Az újszövetségi igény pedig így szól. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Akinek van gyermeke, az tudja, mit jelent aggódni valakiért, éjjel felkelni miatta, előbb jól lakatni, boldogulását segíteni, és örömmel, vegyes büszkeséggel tekinteni minden egyes sikerére, legyen az egy elvégzett iskola, vagy akár csak egy megevett ebéd. A szülői hivatás gyakran a kevésen való hűség terepe. Apró tettek, csendes odaadás, türelem, nevelés. Sokszor nem látványos, mégis minden nap formálja egy. Mégis minden nap formálja az életet. Isten nem a cselekedetek nagyságát nézni, hanem hogy mi van az ember szívében. Az ő szemében minden, amit szeretetből és hűséggel teszünk, értékes. Ma arra emlékeztet minket, hogy van értelme a kitartásnak, fáradozásunk nem hiába való, sem otthon, sem az élet más területein. Ahogy egy gyermek növekedése is idő és türelem kérdése, úgy a lelki gyümölcsök is csendben érnek. De Isten látja a hűséget, és egyszer ezt mondja majd, jól van, hű szolgám. Ezért ne lankadjunk el, hanem örömmel és hálával folytassuk utunkat abban a reményben, hogy tetteinknek meg lesz a jutalma. Isten ma sem azt kéri, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez, hanem hogy a ránk bízott kevésben, egy mosolyban, egy imádságban, egy kitartó napban legyünk hűségesek. Imádkozzunk! Uram, adj erőt a hűséghez a mindennapokban. Segíts, hogy ne lankadjak el, még ha kicsinek tűnik is a feladatom. Legyen örömöm a te szolgálatodban, és reményem az ígéretedben. Vezess, hogy végül osztozhassak örömödben. Amen. Zsíros Lilla Lenke áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, az újszövetségi igény pedig így szólt.

Szeretem a jó történeteket. Például az olyan személyekről szólókat, akik megkérdőjelezik a dolgok elfogadott állapotát. A bátor cselekedeteket végrehajtó átlagos emberek történetei másokat is tetre késztetnek. Nemrég olvastam egy történetet 5 bátor lánytestvérről. Mózes 4. könyvének 27. fejezetében arról olvasunk, hogy egy Célofád nevű férfi meghalt, és nem maradt utána egyetlen férfi sem, aki örökölhette volna a vagyonát. A törvény szerint itt véget ért a családi vonal, és az 5 lánynak nem lett volna joga az örökséghez. Az igazságtalanság miatt Mózeshez mentek, és bátran előadták a kérésüket. Miért törölnénk ki apánk nevét a családból, csak mert nem született fia? Adj nekünk földet atyáink testvérei között, hogy ne halljon ki a neve. Más szóval megfogalmazva, apánknak nem voltak fiai, de mi itt vagyunk. Nem számítunk? Amikor Mózes az Úr elé vitte az ügyüket, Isten úgy tisztelte meg őket, hogy egyúttal védelemben is részesültek. Arra utasította Mózest, hogy adja ki nekik az örökségüket úgy, mintha férfi örökösök volnának. De még ennél is tovább ment. A precedens nélküli ügy során Isten új törvényt hozott, amely Célofád lányainak törvénymódosításaként ismert. Ennek értelmében, ha egy férfinak nem született fiú gyermeke, akire ráhagyhatta volna a vagyonát, a lánya részesült az örökségben. Ha a lánya sem született, akkor az örökség a testvérére szállt, és így a sorban következő férfira. A törvénymódosítás védelmet nyújtott azoknak a nőknek, akik másképp nehéz jövő elé néztek volna. Célofád lányai esete mutatja, hogy Isten figyel a legkisebbek szavára is. Ő nem hagyja figyelmen kívül azokat, akik hittel és tisztelettel állnak elé, még akkor sem, ha a társadalmi rend nem kedvez nekik. Az ő ügyükben hozott isteni döntés precedenssé vált és a törvénybe került. Isten nem csak pillanatnyi megoldást ad, hanem előrelátó törődéssel biztosítja népe jövőjét. Az Úr terve nem csak az üdvösségre, hanem a mindennapi életünk gondjaira és szükségleteire is kiterjed. Ez a történet rávilágít arra is, hogy Isten a nők értékét és szerepét fontosnak tartja népe körében. A patriarchális kor szabályai között Isten hangja új irányt jelölt ki, a méltányosság irányát. Célofád lányai által elért igazságosság példázza, hogy Isten országában a hit és az igazság utáni szomj nem marad válasz nélkül. A keresztény hit itt nem csupán az üdvösség reménye, hanem az élet elve. Megnyilatkozik az igazságban, együttérzésben és az igazságosság keresésében.

Célofád lányainak története nem pusztán egy ószövetségi jogi eset. Ez a történet azt mutatja, hogy Isten mindig az igazság oldalán áll, és hogy az ő törvényei nem csak a múltat, hanem a jövőt is biztosítják. Gondoskodása átfogó. Kiterjed az örökségünkre, a jövőnkre és a méltóságunkra. Jézus nem csak meghallgat, hanem cselekszik is, és azokért is szól, akik hangját a világ gyakran nem hallja meg. Imádkoztál már azért, hogy Isten mozdítson el egy hegyet az életedből? Emlékezz az 5 elszánt nőre, és járulj bátran a kegyelem trónjához.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket a szeretetedre. Olykor nincs bátorságunk kérni. Bocsáss meg azért, hogy korlátozzuk az akaratodat az életünkben. Segíts munkatársaiddá válnunk az emberiség megmentését szolgáló küldetésben. Amen.

mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Jeremiás próféta könyve, első fejezet, 11. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: ...496 éve olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 5. Károly német-római császár megparancsolta, hogy az Augsburgban, Ágostában összehívott birodalmi gyűlésre az új vallás hívei rövid, velős, világos fogalmazásban nyújtsák be az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteket. Amikor János, szász választófejedelem megkapta a meghívást, felszólította Wittenberg hittudósait, Luthert, Melanchtont, Jonast és Bugenagent, hogy állítsák össze a fő hittételeket. A császár 1530. június 15-én vonult be Augsburg városába, egy nappal később megnyitotta a birodalmi gyűlést, felszólítva az evangélikus fejedelmeket és rendeket, hogy június 24-én nyújtsák be hitvallásukat. A birodalmi gyűlés június 24-i nyilvános ülésén a protestánsok minden sürgetésének dacára nem olvasták fel a hitvallást. Valószínűleg azért, mert a császár félt a nagy nyilvánosságtól. Másnap azonban a püspöki palota kápolnájában német nyelven felolvasták. Így lett 1530. június 25-én az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napja. Barlangok napja. A barlangok napját minden év június 25-én ünneplik. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, 2 méternél nagyobb, ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a speleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befogadó kőzettel egyidejűleg képződött, úgynevezett szingenetikus barlangok, és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok. Ezek az úgynevezett posztgenetikus barlangok. Magyarországon jelenleg 4018 barlangot tartanak számon. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú Mammut barlangrendszer, mely Amerikában, Kentuckyban található. Magyarországon pedig a közismert Baradla-Domika barlangrendszer, mely valamivel több, mint 25 kilométer. Magyarországi szakasza 20,5 kilométer hosszú. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A református egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása, a 2 rehabilitációs ház lakóinak látogatós hétvége, a hozzátartozóknak heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolat tartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő ígérkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek, ugye? Korintusban Pál apostol szolgálata, miközben eredetileg azzal az ígérettel ajándékozta meg őt Isten, hogy nem fognak rád támadni, ne félj, ne hallgass, nekem nagy népem van ebben a városban. Eltelt másfél esztendő, és akkor egyszer csak a helytartó előtt találta magát, na nem önszántából, hanem azért, mert a zsidó közösség oda ráncigálta a szószoros értelmében, és Galliónál megpróbálták elérni, hogy hát valamiféle komoly retorzió érje a tarzuszi Pált. Megvádolták azzal, hogy olyan istentiszteleti formákat hirdet, amit tilos, ami ugye emlékszünk, hogy azzal is járt volna, hogy Pál akár az életét veszítheti, hiszen a rómaiak számára, miközben sok istenhívők voltak, és nagyon sokan nagyon közömbösek voltak a vallás dolgaiban, de mégiscsak itt picit a politikai felhangot kellett ebből kihallani, mármint, hogy itt valamiféle olyan istentiszteleti forma kezdődött el, ami akár a császár személyét is és másokat is sértheti, és Gallió pedig átlátott a szitán, és pillanatok alatt lesöpörte ezt a vádat, és semmiféle retorziót nemhogy nem szabott ki, hanem egyszerűen elzavarta a vádlókat. Ami azt jelentette, hogy innentől kezdve a korintusi gyülekezet viszont, mint elismert, befogadott közösség élhetett, tehát a helytartói határozat, még akkor is, hogyha nem hírnökök vitték szét a városban és olvasták föl, mint ahogy annak idején szokott lenni, a helytartói határozat meghatározta a korintusi gyülekezetnek az életterét, és ez nagyon pozitív volt. Pál apostol azonban nem sokáig maradt már ezután a városban. Tessék csak nézni, hogy mit mond a 18. fejezet 18. versétől. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt muszáj megállni. Mert hogy ez a megnyíratta a fejét Kenkreában, hát nem annyit jelent, mint hogyha valaki azt mondja, hogy hát beugrott egy fodrászhoz, mert hát úgy érezte, hogy most már túl nagy a haja, és hát mégiscsak mit fognak szólni az otthoniak, ha meglátják, hogy ennek a tarzuszi Pálnak közben hogy megnőtt a frizurája, és nehogy szó érje a ház elejét. Itt kifejezetten hangsúlyozza Isten igéje, hogy fogadalma volt. És erre mondhatja valaki, hogy na álljunk csak meg. De hát ez a tarzuszi Pál mindenütt azt hangsúlyozta, hogy az az időszak, amikor a törvény szerint éltünk, olyan értelemben lejárt, hogy Krisztusban minden ígérete Istennek beteljesedett, és innentől kezdve már nem ezekre figyelünk. Na de hát a fogadalom, amit Pál apostol tett, egyértelműen az ószövetségi gyökerekből jön. Na álljunk meg egy picit. Ilyenkor nagyon szívesen hajítanánk el a súlykot, és mondanánk azt, hogy hát azért úgy tűnik, hogy a múltkor Timóteust körülmetélte, hogy ne érje szó a ház elejét, miközben mindenütt azt hirdette, és hát ugye ez volt a zsinati határozat is, hogy nem lehet körülmetélésre kényszeríteni senkit. Most ő neki a haja nőtt meg, ami a názír fogadalomnak volt, tehát az Istennek egy időre valamilyen célból rendkívüli módon elkötelezett időszaknak a végét jelölte. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát ez a megnyíratta a fejét, nem akkor kezdődött a fogadalom, hanem akkor telt le. És itt akkor meg kell állni. Mert amikor a korintusiaknak levelet ír, azt fogja nekik írni, jóval később persze, hogy én pedig nagy félelem között és testi gyengeség között jelentem meg köztetek. És egészen biztos, hogy sok-sok imádság és sok-sok küzdelem közben ez a tarzuszi Pál, hangsúlyozom, hozva az ószövetségi gyökereit, elhatározta, hogy még inkább oda szentelve magát az imádságra, sok mindent megvonva magától fogja a következő időszakot tölteni. És természetes, hogy amikor Kenkreában hajóra száll, előtte megnyíratja a fejét. Ami azt jelenti, hogy a korintusi tartózkodás idejére kellett, hogy vonatkozzon ez a fogadalom, hiszen Kenkrea Korintusnak a kikötővárosa. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy valószínűleg ott sem töltötte hiába az időt, mert később majd azt fogja írni, hogy ajánlom nektek figyelmetekbe nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet, és most mondom az eredeti szöveg szerint diakonisszája, ami nagy valószínűség szerint ennek a kikötővárosi gyülekezetnek a lelkipásztorságát jelentené ma elsősorban. Megdöbbentő, hogy egy Fébé nevű asszony tudott ennek a különös közösségének az élén komoly lelki erővel megállni, de zárójel, hadd záródjék be, és nyíljék itt a következő gondolat, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol ezt a végigharcolt időszakot zárja le Kenkreában. És az jutott eszembe, és nem minden pironkodás nélkül jutott eszembe, hogy vajon az én életemben hány olyan időszak volt, amikor úgy éreztem, hogy most még inkább. Sokan azt mondják, hogy hát azért Pált Tesszalonikában, de már előtte Filippiben is, Béreában is, aztán Athénban is, igazából sorozatos emberi kudarcok élték. Az elmúlt hetekben, akik velünk voltak, remélem, hogy másképp gondolják ezt. De minden esetre azzal egészen biztosan szembesült Pál apostol, hogy ebben a nagy feladatban,

Istennel való szorosabb közösségre vonatkozik, tessék csak megnézni az Ószövetségnek ezzel kapcsolatos útmutatásait, ebben az időszakban Pál úgy érezte, hogy ha valamikor szükségem van arra, hogy még többet töltsek az Úrral, akkor most igen. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy a napló jegyzetei között van egy ilyen sor is, rengeteg dolgom lesz ma, ezért ma még többet imádkoztam. Mi általában úgy szoktuk ezt valahogy megélni, hogy ma annyi dolgom volt, hogy is maradt volna időm az imádságra. Hogy is maradt volna időm az Úrral való beszélgetésre. És azt hiszem, hogy Pál apostolnak a korintusi nagyon áldott időszakát az is magyarázza, és most félre ne értse senki, nem az Isten kegyelme helyetről beszélek, mert mindenképpen kegyelem, hogyha a szolgálati időszakot Isten megáldja, de az is magyarázza, hogy Pál ebben az időszakban még az átlagosnál is többet töltött az Isten jelenlétében. És az jut eszembe, hogy is tette a mi drága megváltónk? Tessenek csak emlékezni. Az 5000 ember megvendégelése után, amikor éppen királlyá akarják kenni, akkor elküldi a sokaságot, aztán elküldi a tanítványait is, és ő fölmegy a hegyre és imádkozik. És nagyon sokszor találunk ilyen megjegyzést, mindegyik evangélium tulajdonképpen jó forrás erre, hogy és az Úr Jézus félrevonult, és imádkozott. Sőt, volt olyan, amikor a tanítványainak is azt mondta, hogy na most akkor megállunk, egy kicsit vonuljunk el félre, és most imádkozzunk, maradjunk csak úgy magunkban. A mai kereszténységünknek azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb betegsége az imamentes állapot. A legtöbb gyülekezetből el is tűnik az imádkozás. Vagy csak olyan egy-két percet szánunk rá, egy-két szóban. És nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy ha eltűnik a gyülekezetből az imádkozás, akkor eltűnik a gyülekezetből az erő is. Ugyan már, hát Isten anélkül is meg tud bennünket áldani. Nincsen szüksége Istennek, hogy mi külön fogadalmakat tegyünk, meg külön elhatározásokat tegyünk. Azt gondolom, hogy bárki is mondta ezt ott a készülék másik oldalán, egészen biztos lehet benne, ha nem lenne köztünk ez a kicsi távolság, ami a készülék miatt van, hát én most kezet fognék. Szerintem se. Istennek biztos nincs rá szüksége. Most már csak az a kérdés, hogy és nekünk szükségünk van-e? Nekünk szükségünk van-e arra az időre, amikor beszélgethet velünk Isten? Amikor a kiégett lelkünket megtöltheti valami plusz erővel, valami mennyei erővel. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ne haragudjanak, nagyon ostoba lesz a példa, amit mondok. Múltkor létrát fogtam és fölmásztam az ereszhez, mert azt vettem észre, hogy minden üvé megy a víz az udvarunkban, csak éppen nem ott, ahol kéne. És tetszik tudni, mi történt? Valahogy belekeveredett az eresz csatorna lefolyó részébe egy fenyőtoboz. A fenyőtobozon fölakadt néhány falevél. A néhány falevélen fölakadt egy-két másik dolog is, és mire én észrevettem, hogy most már mindenütt folyik, ahogy szokták mondani, órán száján folyik esőnél a víz, addigra már kis gyökeres növények is voltak ebben a képződményben, és lassan az ereszből is nőtt volna egy fenyő. Tisztításra volt szükség. Azóta üzemel. És lehet, hogy a lelkünk is ilyen. Egy-két dolog fölakad. Egy-két dolog úgy megterhel. És hogyha azt ott az Isten jelenlétébe ki nem takarítja az Isten áldott igéje és lelke, akkor bizony olyan dugulást élünk át, amire rámehet a lelki életünk. Pál apostol Korintusban tudta, hogy bajban van. Nagy félelem, testi gyengeség, magyarul az egészsége is, billegett, annyi verés és börtön meg minden után, nem is csoda, hogy billegett a testi egészsége, és akkor kapott az Úrtól egy üzenetet. Ez a másik, amit különösen szeretnék mindenkinek a szívére tenni. Mert hogy úgy szeretnénk mi is ilyeneket hallani, hogy egyszer csak az Úr megszólít bennünket éjszaka személyesen, és mondjuk ilyeneket mond, hogy ne félj, ne hallgass, veled vagyok, nem fognak rád támadni, nekem sok népem van ebben a városban, de ezt tegye az Úr csak úgy. Nekem ne kelljen befektetni különösebb energiákat, és eszembe jut egy olyan mondat, amit egy nagyon híres lelkipásztor,

0: pásztortól olvastam sok évvel ezelőtt, hogy a mai kereszténység legnagyobb, ő így írta, hogy rákfenéje, hogy nem akarja megfizetni a kereszténysége árát. Nem akarja odaszentelni magát, nem akarja magát elkötelezni, nem akar erőfeszítéseket tenni, azt gondolja, hogy enélkül fog menni, az ingyen kegyelme teljesen félreértve úgy gondolja, hogy minden energia nélkül, befektetés nélkül, ugyanez a Pál később azt fogja írni a levelében, hogy és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Szívesen elkerüljük ezeket az igéket, mert akkor nem kell elgondolkozni, hogy esetleg az én életemben is van olyan dolog, ami még a Krisztus szenvedéséhez hozzátartozik, és bennem az én életemen keresztül szenvedi el Krisztus, de ha nincs ott ez az elkötelezettség, ami Pál apostolnál még akkor is, hogyha látszólag ószövetségi alapok vannak a háttérben, ebben a fogadalomtételben van. És amikor lezáródik, akkor Pál apostol nagyon becsületesen, gondolom, hogy egy hálaadással egybekötve Kenkreában megnyíratja a haját. Miért is? Ez is eszembe jutott. Szerintem azért, mert nem akarja, hogy amikor Szíriába érkezik, mindenki azt kérdezze tőle, hogy na várjunk csak, Pál, neked nem ilyen szokott lenni a hajad. Ha ilyen a hajad, akkor te názír fogadalmat tettél. Mi volt veled, Pál? Mit is mondott az Úr Jézus a böjtöléssel kapcsolatban? Hogy akkor, amikor böjtölünk, na akkor aztán férfi testvéreknek is és nő testvéreknek is tökéletesen engedélyezett mindenfajta sminkelés, hogy még csak véletlenül se jöjjön rá a külvilág, ami szenvedő ábrázatunkról, hogy mi milyen szentek vagyunk. Mert ez az Úrnak a dolga, meg a mi dolgunk. És jó azt elrejteni a külső szem elől, mert azt akarja az Úr, hogy ez maradjon köztünk. Az áldás majd nem marad köztünk, mert ő megígérte, hogy erre majd reagál nyilvánosan, nyilvánvalóan, mások által is láthatóan, de a maga ez a bizonyos belső küzdelem, a mi harcunk, az maradjon az Úr és a mi titkunk. Aztán megérkezik Efézusba. És ott Efézusban egy különös dolog történik. Az, aki vele együtt indul, az a kedves számára olyan áldott munkatársi házaspár, aki eredetileg vele együtt indult volna vissza a szülőföldre, amit talán korábban sose láttak, hiszen nem tudhatjuk, hogy már Rómában is született esetleg Aquila és Priscilla is, most úgy döntenek Efézusban, hogy ők mégis maradnak. Hogy miért? Erre nem tudunk választ adni, ha csak az nem lehet az ok, hogy Pál elkezd Efézusban egy munkát, bemegy a zsinagógába, bizonyságot tesz, tessenek csak nézni. Efézusba érve elvált tőlük, maga bement a zsinagógába, vitázott a zsidókkal, amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó. Az ember vakarja a fejét. Másonnal leginkább azt szokták kérni Páltól, hogy sürgősen menjen el innen. Néha az öklüket rázva kérik ezt. Az efézusi zsidók arra kérik, hogy hosszabb ideig maradjon. És erre Pál nem hajlandó. Hát miért? Na nem azért, mert Pálban volt valamiféle mazoista hajlam, és úgy gondolta volna, hogy ahol szeretettel fogadják, vagy ahol kíváncsian fogadják, ott nem kell ott maradni. Egészen biztosan ott volt benne az a késztetés, hogy neki most feltétlenül menni kell, az útirány pedig hajóval Szíria, aztán onnan tovább Jeruzsálem, onnan föl Antiochiába, eljött az idő, hogy be kell számolni a munkájáról. Búcsút vett tőlük, és azt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Ez nem aféle kifogás Pál apostol szájából. Nem valami fellengzős keresztény mondat, olyan demagóg szöveg, amire mindenki úgy gondolhat, hogy emögött aztán nincsen semmi tartalom. Ez nem lerázása az efézusiaknak. Pál egészen komolyan úgy gondolta, hogy neki ott kell szolgálnia, tessenek csak arra gondolni, hogy a második missziót elején egymás után kapott nemet bizonyos területekre, ahova elindult volna, de hát azt mondta a Szentlélek, hogy oda nem, oda nem, oda nem, oda nem. És úgy gondolja Pál, hogyha Efézusba vissza kell jönni, erre fog az Úr útmutatást adni neki. Aztán itt van egy lyuk a beszámolóban. Tessék csak nézni, így folytatódik a 22. vers. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Nagyon-nagyon megdöbbentő ez a nagyon tömör reakció. Megérkezik Cézáreába, hova vezet az első útja? A gyülekezethez. És onnan Antiochiába. És erről az antiochiai időzésről nem fog nekünk a Szentírás mondani semmit. Ha visszalapoz valaki az első és második missziút közti időszakhoz, ott nagyon-nagyon sok, nagyon tartalmas dolgot elárul nekünk a Szentírás. Erről pedig nincsen beszámolónk. Összesen annyit tudunk, hogy ott időzik egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét, Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Így indul majd a harmadik misszióút. Minden különösebb, rendkívüli esemény nélkül, vagy minden olyasmi nélkül, amit mi szívesen meghallgatnánk. Ez azt jelenti, hogy nem történt semmi? Egészen biztosan nem. Hiszen Antiochiában nagyon várták a testvérek, hogy ez a Tarzuszi Pál számoljon be a munkáról. Na meg arról is, hogy hol hagyta a testvéreket. Hiszen ő Szilásszal indul, és Szilász nem jön vele. Egyedül megy haza. Hát hol van Szilász? Zárójelben megjegyzem, hogy ezt véletlenül tudjuk, éppen Tesszalonikában valószínűleg, ahova egy levéllel együtt küldi Pál, hogy a tesszalonikai gyülekezetet erősítse, mert hogy a tesszalonikaiak, aki közül kizendül az evangélium aztán, éppen elindulnának egy olyan irányba, ami egy picit a legyünk szentebbek a szentnél irány lenne, és ezt úgy gondolja Pál, hogy nagyon gyorsan meg kell fékezni. És ha már megy Szilvánus, ne menjen egyedül, Timóteus is vele kell, hogy menjen, és akkor Pál apostol ott marad a közvetlen munkatársai nélkül, mert hogy eredetileg lettek volna kísérői, Aquila és Priscilla, na de azokat a kísérőket valami miatt az Úr, a következő héten pont arról fogunk beszélni egyébként, hogy mi miatt, amit Aquila és Priscilla még csak nem is sejthetett, ellenben az Úr már tudta, szóval az Úr valami miatt úgy döntött, hogy nem mehetnek vele. Eszembe jut, amikor az Úr Jézus azzal szembesül, hogy a család tagjai nem minden rossz indulat nélkül azt mondják neki, hogy ha meg akarod mutatni magad, akkor ne itt, menjél Jeruzsálembe. És mivel ünnep jön, az Úr Jézus azt válaszolja nekik, én még nem megyek, de a ti időtök mindig kész van. Ti mehettek. Aztán elmegy a család, és néhány nap múlva az Úr Jézus is elindul. Na nem azért, hogy lerázza a családját, hanem azért, mert valószínűleg egészen másfajta viszonyban az atyával, mint amit mi egyáltalán el tudunk képzelni, pontosan tudta az Úr Jézus, és bocsánat, hogy a mai közlekedési élményeinkből veszek egy példát, hogy nem akkor indulunk, amikor piros a lámpa, de még csak nem is akkor, amikor ma úgy sárgul nagyjából, hanem amikor zöld. És az Úr Jézus kivárta, amíg a mennyből megjön az a bizonyos zöld lámpa, hogy na most lehet indulni. És úgy tűnik, hogy Pál, de a munkatársai is ezt a különös mennyei szabályt tanulják. Mikor végzünk egy feladatot? Amikor Istentől jön rá az idő, az erő, a felhatalmazás, az engedély, a most. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy ez az ember el van szállva. Hát, hogyha mi így gondolkoznánk a gyülekezetünkben, sose csinálnánk semmit. Nem is tudják, kedves hallgatók, hogy ha már ez szóba jött, akkor én mennyire el vagyok szállva. Lehet, hogy olyan jó lenne, ha nem is csinálnánk semmit. Mert annyi mindent teszünk a magunk szakállára, a magunk kedvére, a magunk ötleteiből, hogy nem nagyon maradott hely arra, hogy valamit az Isten lelki is csinálja. Tetszettek már ezen gondolkozni? Mi mindig tudjuk, hogy mit kell tenni, vagy a legtöbbször. Az ötleteink azok átveszik az uralmat, és nem azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem hogy akard már, Uram, azt, amit mi, és áld meg azt, amit mi elhatároztunk. És aztán mi lesz belőle? Nagyon sokszor eltelnek hónapok, felsülünk a próbálkozásainkkal, és az áldás, amit vártunk, az nem érkezett, és akkor úgy érezzük, hogy hát valami hiba van. Na nem nálunk, talán a mindenhatónál. amikor ezt az igét tanulmányozom, nehogy azt gondolja valaki, kedves hallgatóim, hogy nekem ez olyan könnyen megy. Hiszen sok-sok olyan dolog jut eszembe a saját életemből, amikor nem biztos, hogy e szerint jártam el. És nekem is tanulnom kell. És én ebben a dologban maximum tanulótársnak érezhetem magam minden hallgatómmal, hogy tanuljuk azt, hogy mit jelent megkérdezni az Urat. Lemondani esetleg arról az áldott kapcsolatról, Priscilla, Aquilla, munkatársi közösség, egy időre legalábbis, amit mi együtt megterveztünk, együtt végig gondoltunk, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lesz, de most az Úr valami mást akar. És ezt azért mondom el, mert érdekes módon Isten meg akarta és meg tudta áldani ezt a munkát. És az a tarzuszi Pál, aki korábban sehova nem ment egyedül, a harmadik misszióútra majd úgy indul, hogy egyedül járja le, egy óriási terület van itt felsorolva, végigjárja a Galácia vidékét, Frígiát, és erősít minden tanítványt. És egyszer csak sok ezer kilométer gyaloglás után majd újra visszajut Efézusba, de ez már egy következő történet. Amíg ezen gondolkozunk, talán eltelhet a következő hét is, de akkor majd visszavárok mindenkit, hogy folytassuk az Isten igéjének a tanulmányozását. Viszont hallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Várnai Zseni, mintha örökig élnél. Úgy tégy, mintha örökig élnél. Úgy folytasd minden dolgodat, mintha már semmitől se félnél, s az elmúlás se riogat. Mert nem lehet fölérni ésszel, hogy jön a perc, s mindent bevégzel. Megszűnsz létezni, nem leszel, mintha sose lettél volna. Ez lenne minden élők sorsa. Ne gondolj erre, nem szabad, csak folytasd minden dolgodat, úgy tégy, mintha örökig élnél. Hinned is kell, hogy így igaz. Megérik majd munkád gyümölcse, s kertedből kipusztul a gaz. Teremtő zápor hull a földre, jogod van fényre és örömre. Minden megérik. Teljesül a földön és a föld körül, ember és világegyetem, egy véghetetlen értelem. Mondom magamnak, vigaszul, mert égek oldhatatlanul. S ha kérdett tőlem, mi a végcél? Folytasd, mintha örökig élnél.

0: Egészségpercek.
1: A hagyományos vajdasági étrend és általában az úgynevezett nyugati étrend nagyon sok sót tartalmaz. Különösen a sajtokban, kenyerekben és füstölt húsárukban található túlzott mértékben. Régóta ismert, hogy minél több sót eszünk, annál nagyobb lesz a vérnyomásunk. Valamint, hogy a só megvonása önmagában képes csökkenteni a magas vérnyomást. Mára azonban az is kiderült, hogy a csökkentett sóbevitelnek nem csak a vérnyomásra, hanem általánosságban a szív- és érrendszeri megbetegedésekre is jótékony hatása van. Ugyanis a sok só nem csak a vérnyomásnak, hanem a teljes keringési rendszernek is rendkívül ártalmas. Természetesen sokat segítene a sóbevitel csökkentésében, ha az élelmiszeripar is gondot fordítana egészségesebb termékek gyártására. Mindehhez pedig valószínűleg szélesebb közegészségügyi társadalmi összefogásra lenne szükség. De mindaddig, míg ez nem történik meg, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb sót fogyasszunk.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 119. rész. A törvény magasztalása.
2: Első rész.
1: Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák, bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyjan engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkan felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Örlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha a dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra. A te utadon éltess engem. Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden. Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem. Bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégsem hajolok el törvényedtől. Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, Uram. Elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet. Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevény vagyok. Uram, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet. Ez jutott nekem, mert megfogadtam utasításaidat. Uram, én örökségem, ígérem, hogy megtartom igéidet. Teljes szívből esedezem előtted, légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint. utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat. Ha bűnösök kötelei fonnak is körül, nem feledkezem meg törvényedről. Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat. Uram, kegyelmed betölti a földet, taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat. Látnak engem és örülnek az istenfélők, mert igédben reménykedem. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál. Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak. Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmélkedem. Forduljanak hozzám az istenfélők, akik ismerik intelmeidet. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. Sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem. Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről. Hány napja van még szolgádnak, mikor tartasz ítéletet üldözőimen? Vermeket ástak nekem a kevélyek, akik nem törvényed szerint élnek.

0: Mai szakasz 119. zsoltár. Ez a leghosszabb zsoltár, 170 verse van, 22 szakaszra tagolódik, és mindegyiknek 8 sora van, amely egy-egy elmélkedés Isten igéjének a kiválóságáról és életünkben betöltött fontos szerepéről. Töltsünk időt Isten igéjével, és ne csak megtanuljuk, hogy mit tartalmaz, hanem hallgassuk, hogy mit mond a szívünknek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, ha az elepet lelküt megelégíted, akkor feltámad a sötétségben világosságot, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Akkor vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet a nagy szárazságban is, csontjaidat pedig megerősíti. Akkor olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ésaiás könyve 58. fejezet, 10. és 11. vers. Komolyabb hitre van szükségünk. Buzgóbbak kellene, hogy legyenek az imáink. Sokan tudni szeretnék, hogy miért annyira erőtlen az imájuk, miért olyan élettelen és ingadozó a hitük, miért olyan homályosak és bizonytalanok a keresztény tapasztalataik. Hát nem böjtölünk, mondják, s nem járunk alázatosan a seregek ura előtt. Ésaiás könyve 58. fejezete megmutatja, hogy hogyan változtathatunk ezen az állapoton. Törd meg kenyeredet az éhezőnek, fogad be házadba a hajléktalan szegényt. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Mindnyájunknak vetnünk kell a türelem, szánakozás és a szeretet magvát. Amit vetünk, azt aratjuk le. Most formálódik ki jellemünk, hogy alkalmassá váljék az örökké valóságra. Itt e földön tanuljuk meg a mennyei életet. Az ingyen kapott, fenséges kegyelemnek köszönhetünk mindent. Ez a kegyelem viszi véghez megváltásunkat és megújulásunkat, hogy Krisztus örökös társaivá lehessünk. Hirdessük hát ezt a kegyelmet másoknak is.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten a kisebb feladatokban tesz próbára. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. vers. Másoknak talán nem tűnnek fel az apró kedvességeid, ám Isten előtt nem maradnak rejtve, sőt olyan jutalmat szerezhetnek neked, amelyről nem is álmodtál. Vegyük például Józsefet. Testvérei elárulják, a főnöke felesége hazugságot állít róla, mire 13 év börtönre ítélik. Ha valakinek, neki igazán lett volna oka arra, hogy megkeseredjen az élettel és Istennel szemben. Ám ő ahelyett, hogy engedett volna az önsajnálatnak, inkább mások szükségeire figyelt. Volt két rabtársa, egy pohárnok és egy pék, akik korábban a fáraó palotájában dolgoztak, de kegyvesztetté váltak és József mellett végezték a cellában. Figyeld meg, mit mond a Biblia. József másnap reggel a börtönbe ment, s látta, hogy le vannak törve. Mózes első könyve, 40. fejezet, 6. vers. Mielőtt Isten megengedte volna Józsefnek, hogy Egyiptom nemzetéről gondoskodjon, megfigyelte, hogy a rabtársaira mennyire van gondja. Így aztán, amikor egyikük visszakerült a fáraó kegyeibe, Józsefet is beajánlotta a palotában. Istennek fontos az együttérzés. Ha szükséget látsz valahol, próbáld betölteni. Ha nagy cselekedetek véghez viteléről álmodsz, kezd azzal, hogy jó hozzáállással végzed a kisebbeket. Érkezz időben. Végezz hamar a feladataiddal. Ne zúgolódj. Ha feladatot kapsz, vállald el, és Isten megjutalmaz érte. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj, és osztozz urad örömében. Máté evangéliuma 25. fejezet, 21. vers.

A reformáció története. Husz és Jeromos. 8. rész. Husz, miután megint arra buzdították, hogy lépjen vissza, a nép felé fordulva így válaszolt. Milyen arccal tekintsek akkor az ég felé? Hogyan nézzek arra a sok-sok emberre, akinek a tiszta evangéliumot prédikáltam? Nem. Többet ér nekem üdvösségük, mint ez a halálra szánt szegény test. A ruhadarabokat egyenként vették le Huszról, és mindegyik püspök egy-egy átkot mondott a ráeső ceremónia végzése közben. Végül a fejére tettek egy sapkát, illetve egy gula alakú papírsüveget, amelyre félelmetes démon alakokat festettek. Az elején jól láthatóan ez állt: Fő Eretnek. A legnagyobb örömmel viselem ezt a megalázó koronát, érted, ó Jézus, mondta Husz, aki értem a tövis koronát viselted. Az így felékített Husznak a főpapok ezt mondták: most lelkedet az ördögnek áldozzuk. Én pedig, mondta Husz, szemét az égre emelve, rád bízom lelkemet, ó Úr Jézus, mert te megváltottál engem. Huszt ezután a világi hatóságok, akiknek átadták, elvezették a vesztőhelyre. Óriási tömeg követte, fegyveresek százai, pompás öltözékű papok és püspökök, valamint Konstanc lakosai. Amikor a mágiához kötözték, és már csak a tűz meggyújtása volt hátra, még egyszer azt tanácsolták a mártírnak, hogy vonja vissza tévedéseit, és mentse meg magát. Milyen tévedéseket vonjak vissza? Kérdezte Husz. Egyben sem tartom magam vétkesnek. Isten a tanúm, hogy minden írásommal és prédikációmmal lelkeket akartam megmenteni a bűntől és a kárhozattól. Ezért a legnagyobb örömmel pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Amikor a lángok fellobbantak körülötte, énekelni kezdett: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Még ellenségeit is szíven ütötte ez a hősies viselkedés. Egy ügybuzgó katolikus így jellemezte Husz mártíromságát és Jeromosét, aki nem sokára követte őt a halálban. Mindketten kitartottak utolsó órájukig. Úgy készültek a tűzhalálra, mintha menyegzőre indultak volna. Fájdalom kiáltása nem hallatszott ajkukról, amikor a lángok felcsaptak, zsolozsmára kezdtek, és a vadul ízzó tűz alig tudta elnémítani éneküket. Amikor Husz teste elégett, hamvait az alatta lévő földdel együtt felszedték, és a rajnába szórták, a folyó pedig elvitte az óceánba. Husz üldözői hiába képzelték, hogy egyszer s mindenkorra kiirtották az általa prédikált igazságokat. Nem is álmodták, hogy a tengerbe még aznap eljutó hanvak azt a magot szimbolizálják, amely a föld minden országába eljut, és az akkor még ismeretlen földeken bő gyümölcsterméssel tesz bizonyságot az igazságról. Az a hang, amely megszólalt a konstanci tanácsteremben, olyan visszhangot keltett, amely az eljövendő századokon át véges végig hallható lesz. Husz nem volt többé, de az igazság, amelyért meghalt, soha nem enyészhet el. Hitének és kitartásának példája tömegeket bátorít arra, hogy álljanak ki szilárdan az igazságért, vállalva a kínzást és a halált. Husz kivégzése az egész világ előtt tanúskodott Róma szószegő kegyetlenségéről.
Az igazság ellenségei öntudatlanul is előbbre vitték azt az ügyet, amelyet meg akartak semmisíteni. A folytatás a jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennybevívő lépcső. A mai ige János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Folytatódik még holnapig, péntekig az ökumenikus lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói bizottsága hétfőtől péntekig, június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy érünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, második rész.
1: Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Mindig az a lényeg, amit Luther úgy fogalmazott meg. A Biblia megértésének egyetlen kulcsa van, akkor és most. Mit jelent ez? Akkor, amikor a Biblia született, Isten szent lelke milyen szándékkal nyilatkoztatta ki azt, ami a Bibliába került. Most, az pedig azt jelenti, hogy ez az Isten által kinyilatkoztatott dolog mit jelent ma a mai embernek. Ha valamelyiket elhagyjuk, jelenések könyvét, hogyha nézzük, akkor azt lehet látni, hogy 7 valóságos kisázsai gyülekezetnek címzett könyv a jelenések könyve. János, és ebből a helyzetből kell kiindulni, egy börtönszigeten Pátmoszon van, mint a múlt alkalommal láttuk, és ezen a Pátmosz szigeten az van a szívén, hogy mi lesz veled, keresztény gyülekezet. Nem egyszerűen a történelmet mondja el ez a könyv. Tévedés lenne, hogyha azt mondaná valaki, hogy ez a történelem előre megírt dolga, mert gondolják végig. A 7 kisázsai gyülekezetet nem vigasztalta volna az, hogy elmondja, hogy mi lesz ezután a történelemben, hanem elmondja a jelenések könyve, hogy mi lesz ezután, milyen törvényszerűségek lesznek ezután az Isten népe életében, amit be kell helyettesíteni mindig a jelen időbe. A profétai kinyilatkoztatás az mindig olyan kinyilatkoztatás, hogy beszél a múltról, mert a múlt tanulságai nagyon fontosak, és beszél a jövőről, mert a jövő reménysége nagyon fontos, de mindig jelen időben fogalmaz. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert ha mi álmodozni kezdünk, hogy milyen lesz a jövő, vagy rettegni kezdünk, hogy milyen borzalmas lesz a jövő, mindegy, hogy mit mondok, vagy pedig álmodozunk, hogy milyen volt a múlt, és sopánkodunk, hogy milyen borzalmas volt a múlt, ez is lehet, akkor ebből az ég egy világon semmit nem tanulunk a mai életben, márpedig nekünk a mai élet eligazítójává kell tenni az Isten igéjét.

Akkor nézzük röviden, hogy mi van ebben a könyvben. Ha megnézzük a jelenések könyvét, egy csodálatosan szép konstrukció. Mérnöki munka, azt lehet mondani. A korabeli logikának egy nagyszerű alkotása. De hogy lehet az, hogy ezt az Ószövetség ígét nem a Szeptuagintából, a Krisztus előtt 3. században már kész görög bibliából idézi, hanem mindig csak úgy utal rá, de mindig hebraizmusokkal. Ez tulajdonképpen a titkos kódok egyike, hogy itt nézd meg az Ószövetséget, szinte azt mondja minden. Ha most nézzük így madártávlatból a jelenések könyvét, egyik kollégám mindig azt szokta mondani, ez egy hétágú gyertyatartó. Lényegében 7 nagyobb profétai egység van, amelyeket egy kivétellel mindig egy mennyei istentiszteleti jelenet vezet be. Ha most nézzük, hogy mit jelentett ez annak a 7 gyülekezetnek, akik a címzettjei ennek az iratnak, akkor azt lehet mondani, először lesz az első, amit elkezdünk ma tanulmányozni, ami elkezdődött azzal a mennyei istentiszteleti jelenettel, amit az első fejezetben megnéztünk a múlt alkalommal, és ez a 7 kis-ázsiai valós gyülekezet története párhuzamos a könyv végén lévő egy gyülekezettel, amivel lesz a világ, ez az Új Jeruzsálem gyülekezete. Utána majd megint egy 7-es egységet látunk, a 7 pecsét feltörését. Ez a 7 pecsét feltörése, ez tulajdonképpen nem más, mint Isten népének az újra és újra való elszámoltatása, hogy mit kezd el a küldetéseddel. A küldetés 7 pecsétje, megbízó parancs 7 pecsétje. Ennek a felbontására egyedül csak nem más, mint az emberfia kapott felhatalmazást. Ezt is egy nagy-nagy mennyei istentiszteleti jelenet vezeti be, ami 2 fejezetből áll, ezt is majd megnézzük, mert ez az egész könyv szempontjából egy nagyon fontos szakasz. Evvel szemben ott van az utolsó ítélet 7 mozzanata a könyvnek a vége felé. Utána jön még egy 7-es egység, ez nem más, mint a 7 trombita szó, 7 sófár szó, úgy lehetne pontosan mondani, ami mindig valamilyen nagy isteni történelmi ítéletnek a bevezetője. Hogy ember, figyelj, vedd eszedbe, hogy tönkre megy a világ, tönkre megy az emberi élet, tönkre megy a társadalom, tönkre megy a történelem, hogyha te elhajolsz attól, amivel Isten megbízott téged, a megváltás tervétől. Ezzel párhuzamos a 7 csapásról szóló szakasz a könyvnek a második felében. És a könyvnek a kupolája lényegében egy nagy küzdelem jelenet, ahol egy hamis hármasság és a szent háromság egymásnak feszülő harca van, és a csúcsán pedig elhangzik az örökkévaló evangéliumról szóló híradás. Ez a szép piramis az, amit fogunk nézni mind a 22 alkalommal. Most csak elkezdjük.

Azt mondtam, hogy ez a hét gyülekezetnek szóló levél. Ezt a hét gyülekezetnek szóló levelet legalábbis három szempontból mindig látni kell. Az első az, hogy ez a hét valóságos gyülekezet volt, tehát a Jelenések könyve elsősorban nekik szólt egy bizonyos lelki helyzetben. Igen ám, csak a profétai helyzetek azok mindig nagyon érdekesek. Például nagyon közismert, hogy Jézus Krisztusnak van a Máté Evangélium a 24. fejezetében egy nagyobb profétai beszéde. Jézus kijön a templomból, és mond egy profétai mondatot, hogy kőkövön nem marad. És ezt kérdezik meg, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek. És Jézus Krisztus egy kettős proféciát mond, beszél Jeruzsálem pusztulásáról, és beszél Jézus második eljöveteléről, ami nem egyszerre történik. Tehát itt is megvan ez a kettősség. Ugyanígy megvan a Jelenések könyvében is. Ez szólt Efézusnak, Szmirnának, Pergámomnak, Tiatira, stb. A többi gyülekezetnek, és szól egy példázatként, egy üdvtörténeti modellt mond el. Ha így tetszik, egy-egy egész korszakát az üdvösség történetnek jellemzi, egy-egy gyülekezetnek azok a problémái, amik vannak. De ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus azzal vigasztalja, mit tudom én, az efézusi gyülekezetet, hogy Szmirnában majd ez lesz, majd a szmirnai korszakban jó sokára, mert ez nem vigasztalná egyiket se, hanem egész egyszerűen példázatként, modellként használja azt a gyülekezeti helyzetet, ami Efézusban, Szmirnában vagy Laodiceában volt. Van viszont ezzel kapcsolatban egy harmadik lépés is, amit lát.

laodiciai módra, vagy szmirnai módra, vagy tiatírai módra, és így tovább. Ezért általában ezeknek a leveleknek a magyarázata során ez el szokott sikkadni. És éppen ezért mi erre szeretnénk most nagyon nagy hangsúlyt tenni. Még egy titkot elárulok, ha nem haragszanak meg érte. Ez tulajdonképpen ez a hét gyülekezetnek írt levél, nem más, mint Isten szerződni akar velünk. Mindenkor keresztényével, egy-egy korszakkal egészében, és egy-egy hívővel ma és akkor, amikor ez történt. Mit jelent az, hogy szerződni akar velünk? Az, hogy be akar vonni az ő szövetségébe. Lényegében nem véletlen, hogy a Bibliának az a neve, hogy Ó és Új Szövetség, nem? Ebbe a szövetségbe akar beemelni bennünket, embereket, mert Istennek az egész megváltási tervnek egyetlen egy célja van, hogy én ember legyek úgy, ahogy ő megteremtett engem. A bűn miatt nem vagyok ember, ahogy megteremtett engem, ezért Jézus Krisztust elküldte, és lehetővé tette azt, hogy én úgy legyek ember, ahogy ő engem megteremtett. Ezért különböző helyzetben, különböző hitben vagyunk, most nem különböző vallásfelekezetre gondolok, a hitnek a különböző fokán vagyunk, különböző féleképpen éljük meg jól-rosszul ezt a hitet, ezért Isten ezt a hét modelljét adja, hét megoldó képletét adja, hogy ezt az általam sokat használt szót használjam, arra, hogy megértsük azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen Jézusnak szövetséges társává lenni. Nagyon lényeges és nagyon fontos elem, hogyha ezt a hét gyülekezetről szóló levelet, vagy akár az egész jelenések könyvét nézzük.

Tehát eddig azt mondtam el, hogy nagyon fontos, hogy az egész jelenések gyülekezetéteiben lássuk ezeket a lelki modelleket, mert ezek között a lelki modellek között kell eligazodni ahhoz, hogy mi alkalmazni tudjuk ezeket az igéket önmagunkra. A hét gyülekezetnek írt levél az kegyességi, lelkiségi típusokat mond el. És ezekhez a lelkiségi, kegyességi típusokhoz tartozunk mi is. Kegyességi típusok, azt lehet mondani, az egyház történet minden korszakában megtalálhatók voltak. Voltak ilyen, olyan, amolyan lelkiségi típust megélő emberek. Éppen ezért nagyon érdekes ez, és azért kell ezt mondani, mert most kibújik, két perc engedjék meg, hogy az egyház történet kibújjon belőlem. Szóval, az egyház történetnek az a baja, hogy az egyház történetét három szempontból lehet vizsgálni. Az első vizsgálati szempont az szervezett történet. Tehát egyszerűen azt a szervezetet nézzük, amiben az egyház él. Tehát, mit tudom, a római katolikus egyház, van a pápa, hogy vannak a püspökök, kik voltak, azok mit csináltak, jót, rosszat, stb. Misszió történet, hogy mit hódították meg a világot, stb. Ezt minden egyháznál meg lehet nézni. Ez egy nagyon fontos oldala az egyház történetnek, csak az a baj, hogyha itt megrekedünk. Tudnék, van egy második emelete is ennek az egyház történetnek. Az is izgalmas, hogy az egyház története során hogy alakult az egyház tanítása, hogy alakult az, amit megismertek ebből a Krisztus eseményből, és hogyan tanítottak az egyház története során. Ez azért izgalmas, mert azt szoktuk mondani, hogy mi azt hiszük, ami a Bibliában van. Persze, ezt minden egyház mondja. Hogy azt hiszük, ami a Bibliában van. Katolikus dokumentumokat tudok mondatni. Csak hogy a Biblia megértésének a története tulajdonképpen az egyház történet.

0: És ez egy nagyon fontos dolog, mert lényegében az Isten igazság az olyan, mint egy szerpentinen járó ember, aki egy csúcs felé halad. Sokszor ugyanazt mondjuk, csak egészen más társadalmi, gazdasági, gondolkodási, kulturális, stb. Körülmények között, és másképp értjük meg azt, ezt vagy azt a törvényt. Egészen másképpen értette a tiszteld atyádat és anyádat törvény egy ókori embert, pedig ez Istennek a 10 parancsolata, mint a mai ember. És ez a parancsolat mindig igaz volt. A mai értelme is igaz, meg a régi értelme is igaz volt. Csak mivel megváltozott alatta az élet, hogy így mondjam, a háttere az élet, újra-újra kell érteni. Ez a tanítás történet. És ezt meg kell vizsgálni. Az egyház története ezzel is szokott foglalkozni, nem annyira, mint a szervezet történettel, egy kicsit szervezet központú az egyház történet. De van egy harmadik emelet, amivel csak a legújabb korban kezdtünk foglalkozni itt Magyarországon, külföldön voltak korábbi nyomok. Ezt úgy szokták mondani, hogy mentalitás történetileg nézni az egyház történetet. Mit jelent ez? Erről azért beszélek szívesen, mert én ezt 40 éve ezt csinálom. Ez a mentalitás történeti vizsgálat a következő. Meg kell vizsgálni azt, hogy egy adott korszakban, társadalmi, gazdasági és a többi történeti körülmények között, hogy élték meg a hitüket az emberek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Hogy élték meg a hitüket az emberek? Tudnilik, és erre kellene nagyon világosan rámutatni, különböző társadalmi körülmények között egészen másképpen éljük meg ugyanazt a hitpontot, mint régen, és ez nagyon fontos, hogy ez hogy van a történelemben, hogy valósul meg, és ezt hogy tudom összeütköztetni, vagy átvilágítani, ha összeütközést mondjak, a Szentírással, Isten igéjével. Éppen ezért a hét gyülekezet vizsgálata az alapvető fontosságú a mai ember hitének a megismerése szempontjából. Egyszerűen egy prédikáció szempontjából is. Prédikációnak mindig szoktam mondani a tanítványomnak, két alapigéje van. Mi ez a két alapige? Az első alapige a Bibliában van megírva. A második pedig a gyülekezetben. Nem? Nekem úgy kell elmondani az Isten igéjét, hogy az önök gondolkodásával párhuzamos legyen. Minden pedagógus tudja, hogy ismertre lehet építeni az ismeretlent, alapvető didaktikai tétel. Az arra a helyzetre kell megkeresni az ige fényét, vagy rávilágítani az ige reflektóriát, hogy egy képpel mondjam, amiben önök vannak. Ehhez viszont ismerni kell azt a mentalitásbeli hátteret, amit a társadalom hordoz ma. Ez nagyon fontos és nagyon lényeges. Az egyház történet csak utóbbi időben kezd ezzel foglalkozni. Nagy bánatomra inkább a római katolikus történészek haraptak erre rá, a protestánsok nem igen, úgyhogy én mindig én vagyok ott az egyetlen protestáns, aki ezzel foglalkozik, és mindig mondom, hogy hát a fiataloknak ezt kellene követni.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Nézzük tehát az anyagot. Ha kinyitjuk a második fejezetet, a második fejezetben 4 ilyen levél található, a harmadikban majd 3 található, így van a 7-es egység. És én azt szeretném, hogyha ezt kezdenénk olvasni, közösen követnék, én az új protestáns fordítású Bibliát használom, más is jó, nem arról van, az van a kezemben, kicsit modernebb mai nyelven van írva. Az első az efézusi gyülekezetnek írt levél. Minden levél úgy kezdődik, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Az efézusi gyülekezet az alapgyülekezete volt Jánosnak, hiszen itt János volt a, hogy így mondjam, az utolsó élő apostol, itt halt meg Mária, hiszen ő magával vitte ide Máriát. Kis Ázsiának a legjelentősebb gyülekezete volt, ezeknek írja először a levelet. Minden levélnél azt mondja, efézusi gyülekezet angyalának írd meg, szmirnai gyülekezet angyalának, pergami gyülekezet angyalának, tiatirai gyülekezet angyalának, és így tovább minden gyülekezet angyalának írd meg. Ki ez az angyal? Ez az angyal lényegében az a hírnök, az angyal az azt jelenti, az hírnök, ne úgy gondoljuk el, hogy a romantika elképzelt, hogy szép libaszárnyú angyalokat rajzoltak a szentképfestők, szóval nem ez az angyal. Az angyal egy követ, aki tulajdonképpen egy-egy gyülekezetnek a lelkülete. Egy-egy gyülekezet lelki háttere, vagy az előbbiek elmondottak alapján a mentalitásbeli alapja. Ennek írd meg. Mert itt arról lesz szó, hogy milyen lelki helyzetben van ez a gyülekezet, illetve milyen lelki helyzetben lévő emberekkel akar kötni az Úr bizonyos feltételek mellett szövetséget. Mindig van egy bemutatkozás, hogy ezekben a szerződésekben itt is az jön, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartók között jár. Ezt ugye láttuk az első fejezetben, de ennek a visszaismétlése azért fontos, mert a tenyerén tartja a 7 csillagot, ez az isteni gondviselésnek a kép, ami Isten tenyerén van, az jó helyen van. Tehát a 7 csillagot, a csillag az mindig a reménység jele volt a régi embernek, és a gyertyatartók között jár, ez a közben járói szolgálatot jelenti. Tehát Jézus a rajtam is gondot viselni akaró Jézus Krisztus közben jár érte. Ez a mondani valója. Most elmondja azt, hogy mi az, amit tud ő. Tehát elmondja azt, ami tudok a te dolgaidról, ez a történelmi prológus, a két szerződő félnek elmondja a nagyobb, aki szerződésbe fogadja a kisebbet, hogy miről tud. Azt mondja, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Ez egy szép nagy elismerés. Két pozitív dolgot, két negatív előjelű dolgot mond. Két pozitív dolog az az, hogy tudok cselekedetteri fáradozásodról, álhatatosságodról. Az álhatatosság az egyik bibliai alapfogalom, azt lehet mondani, hogy a hűséges kitartása megismert igazság mellett úgy lehetne mondani, ez a lelki életünknek az egyensúlyozó szerve. És tudok fáradozásodról, hogy nem ilyen székkoptató keresztények ezek, akiknek abba telik ki a hite, hogy emennek és kikoptatják a széket a maguk helyén, hanem tényleg fáradoznak és tenni akarnak valamit az Istenért. És ugyanakkor a hamis istentiszteletet azokat leleplezi. Tehát elmondják a rosszról azt, hogy rossz. Végsősorban Istenhez hűségesnek csak úgy lehet lenni, és ez a Jelenések könyvének az egyik alaptanulsága, hogy meg kell mondani a jót, meg a rosszat. Indulat nélkül. Ez az életben is úgy van. Meg kell mondani a jót, meg a rosszat. És Efézus ezt megteszi. Ha én efézusi keresztény akarok lenni, megteszem ezt a 4 tulajdonságot. 2 pozitívan, 2 negatív oldalról. Megint egy tükör, amiben bele kell néznünk.

Utána következik az efézusi gyülekezetnek a következő lépése, ahol elmondja a szövetség feltételeit, hogy ez a szövetség helyreálljon, ez szükséges az. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terheket viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ez ugye a pozitív dolog, mert mindig úgy kezdi a negatívot az Isten ígéje, hogy elmondja a pozitívokat. Ez nálunk fordítva szokott lenni. Először a sárga földig lehordod, és utána elmondod azt, hogy ezt kellett volna tenned. Nem. Elárulok pedagógusoknak is valamit. A jó pedagógiai módszer az a dicsérés pedagógiája. Ha én nem erősítem meg az elért eredményben a gyereket, és a terheket akarok a nyakába rakni, porosz nevelés, akkor ez visszafelesül el. Lázadóvá teszem a gyereket. Anyuka is úgy csinálta, jaj, Pistike, de ügyes vagy, már el tudtad hozni a boltból a szódás üveget. Tetszik tudni? Ezt teszi az Úr is. Amit elért, azt megdicséri. A keresztény gyülekezeteknek az a baja, megint a tükör, hogy ezt nem szoktuk tenni. Rosszat fejhez vágjuk a másiknak, a jóról elfelejtünk beszélni. Nagy baj. Istentől kellene tanulni. Na most nézzük meg, hogy hol van a probléma. De az a panaszom ellened, ha nincs már meg benne, ez az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozítom gyertyatartodat a tejéből, ha nem térsz meg. Megint ugye elmondja azt, hogy igen, van egy panaszom, az első szeretet. Az a szeretet, ami él benned, az kezd lanyhulni. Az egész kereszténység ma a lanyhuló szeretet világában él. Nekünk is szól ez a figyelmeztetés, hogy az első szeretetet, azt meg kellene erősíteni. Mert különben Isten nem tud használni bennünket. És nekünk az használ, ha Isten használ. Ezt ne felejtsék el soha. Azt mondja tovább, az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedetét, amelyeket én is gyűlölök. Erről a nikolaitákról majd még lesz szó. Röviden ez egy gnosztikus irányzat volt, aminek az volt a lényege a nikolaiták cselekedetének, hogy az embernek van egy lelki világa, és ha lélekben én ott vagyok, felemelkedve, feldobott állapotban vagyok, akkor mindegy, hogy mit csinálok. Tehát a lelki élet és az etikai magatartási mód az elvált egymástól a nikolaitáknál. Ez az Isten előtt utálatos. Mert nem akarja azt, hogy én csak lelkiző ember legyek, és nem pedig a társadalomban, a mindennapi élet viharaiban hasznos ember, aki éli a hitét. A hitről elég sokan tudnak prédikálni, de elég kevés a hiteles ember köztük, akik teszik is azt, amit prédikálnak. Tetszik érteni? Erről van itt szó. És azt mondja, hogy az efézusiakban megvan az, hogy ezeket az embereket elutasítják. Mert Isten is elutasítja őket. Utána már nincs más, mint elmondja azt, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez a hetita szerződésekben ugyanígy szerepelt. Ennek az volt a lényege, hogy egy szerződést nem csak a agyaktáblára vésték és betették a királyi irattárba, hanem ezt időnként újra-újra felolvasták, és közhírré kellett tenni. Ha emlékeznek, ugyanilyen volt az Ószövetségben is, hogy a törvényt újra és újra fel kellett olvasni. Az ókorban nem, hogy ott elmentem a papír és írószerboltba, vettem egy bibliát, vagy a könyvesboltba vettem egy bibliát, hanem ezt újra és újra emlékelni kellett. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És ez igaz ezekre a levelekre is. Hogy újra és újra ebbe a tükörbe bele kell nézni, és ezt újra és újra át kell élni, és meg kell ebben a tükörben vizsgálni önmagunkat. És mindig egy szép ígérettel zárul, itt is van egy szép ígéret. Aki győz,
annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomába van. Figyeljük meg, ez az első gyülekezeti ígéret, ez egész az Édenig visszanyúlik. És a Jelenések könyvének az utolsó gyülekezete, az Új Jeruzsálem is az élet fájának a gyülekezete lesz. Tehát itt is van egy belső rém. Enni adok az élet fájából, ez azt jelenti, hogy Isten meghosszabbítja az én élet lehetőségemet. Ez az ígéret az, ami minden keresztény embert melegséggel tölt el.

De nézzük a többi levelet. A legrövidebb levél az a következő szmirnai gyülekezet. Ezt össze akarom foglalni, a szmirnai gyülekezet az a szenvedő gyülekezetnek a levele. Néha az Isten népének szenvedni is kell. A szmirnaiak nagy szenvedést álltak ki, hiszen úgy kezdődik, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, aki győz a halálon, a szenvedésen, ez a Jézus Krisztus mondja, tudok nyomorúságodról, szegénységedről, pedig gazdag vagy, azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem Sátán zsinagógája. Akik választott népnek tartják magukat, azokat. Itt nem csak a zsidókról van szó, hanem a diaszporán belüli feszültségről van szó. Tudnék, a páli gyülekezetek és az első keresztény gyülekezetek is továbbra is úgy alakultak, hogy az istenfélő pogányok, azok eljártak a zsinagógába. Efézusban például tudjuk azt, hogy körülbelül négyszer annyian jártak a zsinagógába, mint hány darab zsidó volt egész Efézusban. Zsinagóga megvan, hatalmas épület, jártam benne, gyönyörű szép hatalmas épület, ez zsufolva volt minden szombaton. Ezekből lettek az első keresztények. És amikor ezek eljöttek keresztényeknek, ez borzalmas nagy érvágás volt a zsinagógába, és ezért az Ószövetség alapján mindenfélét kitaláltak rájuk, és ezeket elkezdték bántani. Az egyház története során ez nagyon sokszor volt. A legnagyobb szenvedéseket az igazán hű keresztények, az mindig a keresztényektől érik el a mai napig is. Nem a külső emberek bántanak, mindig belülről jön a megpróbáltatás vihara. Azt mondja tovább, ne félj attól, ami el fog szenvedni, ime az ördög börtönbe fog vetni, körületek némelyeket, stb. Megpróbál, ezt mondja tovább. És itt van az legszebb ígérete az egész szakasznak. Isten nagyon érdekes módon semmilyen hiányosságot nem mond el ezzel a gyülekezettel, hiszen a szenvedés tüzében lévő embert nem dorgálni kell, hanem egy legszebb ígérettel, ezt a híres ígéretet majdnem mindjárt kívülről tudjuk, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját, és azt mondja, akinek van füle, hallja. Ez azt jelenti, hogy bármilyen szenvedés jöhet a te életedbe, ha van füled, és meghallod ezt a szmirnai dolgot, hogyha te a megpróbáltatások tüzében hűséges maradsz és kitartsz, akkor neked is szól ez az élet, hogy légy hű, mint halálig. Ha hű vagy, mint halálig, akkor ő néked adja az életnek koronáját, mert az a Jézus mondja, aki minden szenvedésen átesett. Aki úgy kezdődött, hogy az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt.

következő gyülekezet, az a pergámumi gyülekezet. Ha az efézusi gyülekezet a hűséges gyülekezet, ha a szmirnai gyülekezet a szenvedő gyülekezet, akkor a pergámumi gyülekezet a megkísértett gyülekezet. Mert a kereszténység életében van egy olyan szakasz, amit a megkísértés szakaszának mondanánk. A kísértés általában nem kívülről jön. Ezt megint el szoktuk felejteni. A kísértés nagyon sokszor belülről támad. A kísértés az tulajdonképpen nem más, mint az eredeti, tehát mondjam az efézusi példával, az első szeretetnek az elhagyása után, kezd meglazulni az a szövetségi viszony, amik Istennel összekötnek. Na nézzük csak! Azt olvassuk itt, a pergámé gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél a két élő éles kard van. Két élő éles kard a pártatlan ítéletnek a jelképe volt. Jézus itt úgy jelenik meg, mint ítélő bíró. Tudom, hogy hol van lakhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadod meg az én hitemet, Antipász napjában sem, aki hű tanúm, akit megölettek nálatok, ahol a sátán lakik. Na most Pergámumról kell tudni valamit. Ha Berlinbe járnak, akkor a pergámumi múzeumban menjenek el. Az egész Közel-Keletnek itt volt a legnagyobb olyan Zeus tisztelete, amiben a gyógyító istenséget, Zeust imádta mindenki. Itt a kereszténység nagyon nehéz helyzetben volt, mert azt kellett mondani, hogy Zeus az nem Isten. Ez a pergamumi oltár mutatja azt, hogy szenzációsan nagyszerű helyen van ez a pergamum. Berlinbe elhozták a németek, ott látható. Ebben a helyzetben, amikor erős pogány hitbeli nyomás alatt van a gyülekezet, itt a gyülekezeten belül is támad probléma. Külső problémák általában begyűrűznek. Nem az volt a baj, hogy ott van a sátán trónusa, így mondja a pergámumi oltáról, stb., hanem itt még vértan is volt, Antipász nevezető névtan, akiről többet nem tudunk, de aki hű tanúm volt és meghalt nálatok, ahol a sátán lakik, de mégis azt mondja, de egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak olyanok, akik Bálám tanítását tartják, akik arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Ugye itt arról van szó, a Bálám történetében, ha megnézik az Ószövetségben, és jó, hogyha otthon erre ráolvasnak, a Bibliában megvan a citátum, hogy hova kell fordítani, hogy ennek a Bálámnak kijelentette az Úrám, hogy ő az Úr, még a Szamarán keresztül is beszélt. Csak úgy látszik, a Bálám Szamara előbb értette az Isten szavát, mint Bálám, hiszen Bálák, ez a király, aki megbízta, azt akarta, hogy átkozza meg Izraelt, illetve Bálám találta ki, hogy ezt úgy lehet elérni, hogy az Izrael ne szaporodjon és ne legyen olyan erős, ugye a pusztai vándorlásnak ez a vége fele van, már a honfoglalás előkészítése van, hogy erkölcsileg tönkretette őket. Egy ilyen nagy szexuális kultuszba vonta be Izraelt, és ennek aztán az lett a következménye, hogy erkölcsileg meglazult az a nép, ami eddig egységes volt. Ugye tipikus az eset, ezért hozza az Ószövetség példát, hogy van egy ember, aki tudja, hogy mi a jó, mert Isten kinyilatkoztatta neki, de anyagi érdekből pénzért meg lehet venni a meggyőződést is. Hát, ilyen embert nagyon sokat látunk ma is, ezt hadd ne mondjam, minden szinten. Az az igazi ember, aki nem adható és nem vehető meg. Nem adható el és nem vehető meg. És itt jön be a bálámi tanítás a gyülekezetbe,
amelyik az egyháztörténelemben is megvolt. Konstantini fordulattól sok mindent le lehetne mondani, végig-végig, nem csak akkor volt meg, ez azóta is van. Gondoljuk el, Hitler rá tudta venni az akkori egyházakat, többet is, hogy a holokauszthoz járuljanak hozzá, ami abszolút Biblia ellenes, nem? Bizonyos anyagi előnyökért. És nagyon sokszor rá lehetett venni, mit tudom én, a kommunizmus is rávette, hogy nem magyar példát mondjak, bizonyos magas egyházi méltóságokat, hogy lényegében a kommunizmus szálláscsinálói legyenek. Ezt is meg lehetett tenni. Pénzért meg lehetett venni ezeket az embereket. Ez mindig veszély, ma is. Ma is. De ezen kívül mit mond még itt az ige? Itt is vannak a nikolaiták tanítása. Nálatok is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Tehát minden fő az, hogy lelkes hívő vagyok, de nem erkölcsileg ezt nem követem. Ezért azt mondja, térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellened számnak kardjával. Tehát az igazság győzni fog, és Isten ítél. Akinek van füle hallja, mit mond a lélegű gyülekezeteknek, megint ígérettel fejeződik be. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok neki egy fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amit senki nem tud, csak az, aki kapta. Két kép van. Az elrejtett manna megint egy ószövetségi kép. A két testamentum közötti úgynevezett apokrif irodalomban ez az elrejtett manna kép, ez megvan. Egy közös hit volt, hogy amikor eljön a Mesiás, akkor ismét a manna csoda megismétlődik. És egy üldözés alatt lévő embernek az, hogy Isten gondoskodik rólam, anyagilag is, ez a legnagyobb ígéret. A fehér kövecske az meg nagyon érdekes. Ha valaki győztes lett, akkor kapott egy új nevet, és egy fehér kövecskét a sportjátékokon is. Ez egy görögöknél lévő kép volt. Ez azt jelentette, ez a győzelem jele volt, ez olyan volt, mint az aranyérem ma. Olimpiai aranyérem, amit kiteszünk. Csak itt úgy kellett csinálni, hogy ez egy titkos nevem volt. Mert a név az Ószövetségben és a korabeli embernél is az a jellemet fejezte ki, nem egyszerűen csak egy megkülönböztető jelző volt, mint ma.

És következik egy utolsó levél, a tiatírai gyülekezetnek írt levél, amit hogyha megnézünk, ezt a gyülekezetet a hűtlenné váló gyülekezetnek lehetne mondani. Amikor a kísértés győzött egy gyülekezeten. Ennek a példája a tiatírai. Nagyon sokszor van elbukó gyülekezet is a kereszténységben, az egész kereszténység történetében. Nézzük, hogy ennek mit mond az Úr. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérszhez. Ez két nagyon érdekes kép. A tűzláng szem, az mindent átvilágít. Ma úgy mondanánk, hogy röntgen szeme van. A tűz lába pedig az, hogy mozdíthatatlan. A mozdíthatatlan, igazsághoz hűséges Isten, aki mindenen átlát. Azt szól most. Tudok cselekedeteidről, és figyeljük meg, megint a pozitívot mond. Szeretetedről és hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról, és arról, hogy utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Tehát igenis, ez egy fejlődő gyülekezet. Istennek minden időben megvolt a kis maradéka, ez is egy ószövetségi fogalom. Ez a maradék, ez mindig megvolt Isten népe egész korszakában. Nem lesz azt mondani, hogy valaha is nem volt maradék, ma is van Istennek maradéka. Tegnap is volt, 100 évvel ezelőtt, 500, 1000 évvel ezelőtt is volt maradék az Isten népének. De, és most jön a panasz, és ez az a lelki helyzetkép, amiben belekerült ez a gyülekezet a maradék, kis maradék ellenére, de az a panaszom ellenet, hogy eltöröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja a szolgámat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznaságából. Én mi betegágyba vetem őt, és vele paráználkodókat, a nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteidből. Megint egy ószövetségi kép. Ki is volt ez a Jezabel? Ez egy izraeli király asszony volt. Nem azt mondta Jezabel, hogy az élő Istent nem kell imádni. Távolról sem mondott ilyet. Hanem az élő Isten egy Baál, egy Úr. Baál az azt jelenti, hogy Úr. Azt lehetne mondani, hogy istenség. Az északi országrészben ekkor kivirágzott megint az, amiről elindult az északi országrész, hogy fémből bikaszobrokat öntöttek, magaslatukon minden ház végébe, vagy birtok végébe, vagy falu végébe építettek egy kis magaslatot, körbeültették fával, áldozatokat mutattak be az élő Istennek, de nem Jeruzsálembe. Éppen ez volt a lényeg. Nem ábrázolták ki szoborra, ó, nem. Nem csináltak maguknak faragott képet, nem. Csak macébákat, ilyen kőoszlopokat állítottak, és azt mondták, hogy ez az Istennek szentelt macéba. Asérákat faragtak, ezek fából készült, ilyenek voltak, vagy élő fából, vagy faragott fából. És szép lassan a bálványimádás lett a természetes. Ez ennek a levélnek a fő problémája. Úgy csináltak, mintha Istent imádták volna, és közben az Isten neve mellett Istenből bálványt csináltak. Ez a leghatásosabb bálvány, ha Istenből csinálunk bálványt. És akkor azt mondja itt a levél vége, és azt mondja, ha cselekedeteidből meg nem térsz, akkor olvastam, hogy megítéli őt, milyen ítélet lesz. Néktek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadtátok el a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységét. Ezt mondom,
Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégre az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasfeszővel, törje össze őket, mint a cserépedényeket. Ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot. A reménység csillagát. Hogy tudjuk, hogy merre kell menni. Annak adok prófétai látást, így is lehetne mondani.

0: Így hát, különböző gyülekezeteket láttunk. Minden gyülekezetben láttunk pozitívat, láttunk negatívot. A szövegre nem ráolvasni kell a történelmet, hanem az igéből meg kell érteni az Isten mai üzenetét, és ez példa lehet a történelem. Milyen volt a középkorba, milyen volt az újkorba, milyen volt a üldöztetés idején, mert ma is vannak üldöztetett gyülekezetek, ma is vannak ilyen kétfeles antikáló gyülekezetek, ma is vannak olyan elbukó gyülekezetek, de Istennek mindig van népe. És nekünk is szól a meghívás, hogy aki győz, annak ezt és ezt adom. És ezért létjünk mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Azt hiszem, hogy ez a legszebb üzenete ennek a négy gyülekezetnek írt levélnek. Tovább fogjuk ezt folytatni, és köszönöm a figyelmüket. Egy imádsággal fejezzük be, ha megkérem, álljunk fel ehhez az imához. Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy a történelem változó viharaiban és a jelenlegi életünknek a változó viharaiban. Te adtál egy tükröt, amiben ha belenézünk, akkor meglátjuk azt, hogy miből kell megtérnünk, és hogyha önmagunkra vonatkoztatjuk ezeket az ígéreteket, akkor tudjuk azt, hogy ma is így vezetsz bennünket, és ezek az ígéretek ma is teljesednek. Adj békességet és szeretetet nékünk, adj türelmet az ige tanulmányozására, és add a te áldásodat mi ránk. Erre kérünk fiadért Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.
1: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Emlékezzünk Karinthy Frigyesre. Karinthy Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinthy József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy részletét is. Az alapige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz idő ígérkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Problémák közt. Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk, amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva. John Gardner. Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett. William Shakespeare.

0: Kutyaharapás.
1: Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok. El ne emészszétek egymást. Galácia beliekhez írt levél, 5. fejezet, 15. vers.

Az őszi vásáron mi nyertük el a legszebb pár díjat, mégis elhagyott. Meséli dühösen Elvira. Kijelentette, hogy neki jobban tetszik Nóra. Ezek után azt híreztelte, hogy én persze egy kibírhatatlan nőszemély vagyok. Hát úgy nézek én ki, mint egy elviselhetetlen nőszemély. Ez hallatlan, szólalt meg Betty. És még azt hiszi, hogy újra szóba állok vele, ha majd Nóra elhagyja. Nos, igazából ő tette nevetségessé magát. Miért is törődnék vele, mondja Elvira. Igazad van, hagyta helyben Betty is. Egy kutya! Fakadt újra sírásra Elvira. Tényleg, tényleg az. Egy kutya, hagyta jóvá Betty. Úgy érzem, mondta Elvira, mintha megharapott volna, mintha leszakította volna a karom, és elszaladt volna vele, majd elrejtőzött a zsákmányával és mardossa, most pedig újra kezet akar fogni velem.

mi történik, amikor az emberek a hírnévért harcolnak. Előbb-utóbb megsebeznek, ha engeded magad belesodorni a ki kit kedvel, ki mit nyer, vagy ki jobb a másiknál játékba. Van olyan ember, akinek oda nyújtod az egyik ujjad, de neki az egész karod kell, és akár a másik karodat is képes kitépni. Vigyázz, mert ha már egyszer karok nélkül maradsz, letepernek a földre, és összemarják a lábaidat is. Nagyon sok ember hiszi, hogy az élet igazából egy népszerűségi verseny. Természetesnek tűnik számukra, hogy igyekezzenek az érre törni. Csak hogy az isteni módszerek alapelve a szeretet. Balgaság lenne nem észrevenni, hogy egyesek készek még harapni is, csak hogy a csúcsra érjenek. Balgaság nem venni tudomást arról, hogy ezek az emberek veszélyt jelentenek a szívedre, ezért jól teszed, ha minél távolabb menekülsz tőlük.

0: A legfőbb cél azonban szeretni egymást. Megtörténhet, hogy furcsán fogod érezni magad, ha jó indulattal és megértéssel viszonyulsz másokhoz. Pedig az lenne furcsa, amikor egymás karjait és lábait mardossuk. Amikor az emberek megküzdenek egymással a népszerűségért, mindkét fél harapásokat fog elszenvedni. Sőt, valósággal felfalják egymást.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ne szólj olyat, ami megsebez.
1: A lelki békesség öröme. Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Péter apostol első levele 3:10-11. Gondolatok az ígéről. Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk. Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít, kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem. Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára. A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön, örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet. Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel, azáltal, hogy hallgatnánk igéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré.

0: igék alapján arról hallottunk, hogy Isten azt akarta, hogy választott népe őt képviselje, róla tegyen bizonyságot más népek között. A küldetés gondolata az új szövetségben is nagyon hangsúlyos. Szilágyi Sándor ma a most élő keresztjének feladatairól, küldetéséről, az Úr képviseletéről tanítja hallgatóit.
1: Az új szövetség korszaka, a gyülekezet korszakában élve, ez arról szól, hogy az egész gyülekezet, mint Krisztus teste, a benne levő tagok kapcsolatai által működik, vagyis egymást kiegészítve, egymásról gondoskodva, együtt járva az utat, együtt végezve a szolgálatot, együtt képviselhetjük az Urat a világban. Persze külön-külön is képviselnünk kell az Urat a világban, de együttesen is van nekünk küldetésünk és feladatunk a világban. Mert igen, testvérek, nekünk ebben a világban az a küldetésünk, hogy az Urat képviseljük. És ez nagyon kifejező ez a szó, hogy képviselet. Az ő képe kell meglátszon rajtunk, az ő képe kell tükröződjön rajtunk. Őt kell bemutassuk a világnak. Ahogy olvastuk is Péternél, hogy hirdessétek nagy tettét annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Gondoljunk csak arra a történetre, testvérek, amikor Jézus megszabadítja a légiónyi ördögtől a gadarai megszállottat. Mondott neki, amikor ez a megtisztult, meggyógyult ember vele akart tartani. Azt mondta, hogy menj el a tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot cselekedett rajtad az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. És éppen ezért, testvérek, a küldetésünk elsősorban a mieinknek szól. Igen, a családunknak, családunk felé van küldetésünk, csak utána a szomszédunk felé, a többi ember felé. Sajnos sokszor ezt elfelejtjük, mert valóban, testvérek, könnyebb keresztjének lenni egy idegen környezetben, könnyebb megmutatni azt, hogy adott esetben hívők vagyunk, ott, ahol igazán nem ismernek minket, ott a családban, ahol ismernek bennünket, nem csak nyakkendősön, hanem pizsomában is, értitek, ott sokkal nehezebb. Ezt mindig elbeszélgetjük hívő körökben, itt-ottam-ott, hogy nem könnyű a családban bizonyságot tenni Krisztusról, mert ott bizony sokszor lefoszlik rólunk, és kifeslik az, hogy tényleg milyenek vagyunk. Ez van, testvérek. Éppen ezért ezen a ponton kell önmagunkat nagyon megerősíteni. És ezért nem is szabad feladni, azért kell imádkoznunk, hogy az Úr így is áldjon meg minket, és a hívőségünk az ne csak egy kellék legyen az életünkön. Ne csak egy magunkra akasztott kellék, amit felveszünk és leveszünk. Remélem, hogy a ti életetekben ez nem így van. Bízom benne, hogy az én életemben sem így van. Tehát a lényeg az, hogy szívből jövő legyen az egész. Mi kell a küldetéshez, hogy jól végezzük azt? Pár dolgot megfogalmaztam, aztán nyilván, hogy sokkal többet lehetne megfogalmazni. Kell bátorság. Én úgy látom, hogy kell bátorság, hogy ne féljünk azoktól, akik között élünk. Ne féljünk felvállalni előttük a hitünket. Ehhez bátorság kell. De ne féljünk felvállalni önmagunkat sem az emberek előtt. A hibáinkat ismerjük felvállalni. Ha tévedünk, ismerjük el. Ne akarjunk tökéletes embereknek feltűnni a környezetünkben. Ez bátorság kell, testvérek, hogy olyannak mutatkozzunk, amilyenek tényleg vagyunk. Aztán a küldetésünkhöz azt gondolom szükséges egy fajta kezdeményező készség, leleményesség. A passzív keresztjén embert nem tudja az Úr használni. Merjünk kezdeményezni az emberek felé, merjünk nyitni az emberek felé. Merjünk kezdeményezni egy beszélgetést, vagy járjunk elől a jó cselekedetekben. vállaljuk a szolgálatot,

0: annak terhét, annak nehezét. Úgy fogjuk tudni megmutatni valóban, hogy kihez tartozunk, hogyha nem vonjuk ki magunkat a feladatok elvégzése alól, hanem beleállunk ezekbe, és nem arra hivatkozunk, hogy majd más megteszi, megcselekszi, hanem járjunk élen, testvérek, a hív embernek élen kell járnia a jó cselekedetekben. És nem arra kell nézni, hogy akkor most jön mögöttem valaki, vagy lesz még valaki mellettem. Nem, én tegyem meg az enyémet, ami az én részem. Legyetek leleményesek, testvérek, ha az emberek megszólításáról van szó. Okozzunk nekik meglepetéseket, egy kis ajándékkal, akár egy igéslappal, hogy aztán az illető adott esetben megkérdezze, hogy ezt miért kaptam, és akkor el lehet mondani, hogy miért kaptam, hogy ez most mi. Társuljon a küldetésünk során az Isten félelmünkhöz elégedettség. Nagyon fontos, mert az ige is azt mondja, hogy jó az Isten félelem megelégedéssel. A megelégedés az hozzá kell tartozzon a keresztény ember életéhez. Szó volt erről, hogy ha zúgolódunk, ha panaszkodunk, ha elégedetlenkedünk, ha türelmetlenek vagyunk, akkor az Isten országát, Isten ügyét az nem viszi előbbre, nem viszi előbbre. És valóban egy zúgolódó és elégedetlenkedő hívő ember hogyan tehet hitelesen bizonyságot Jézusról, aki mindhalálig türelmes volt, és elvégezte a küldetését. Tudjunk megbocsátani és bocsánatot kérni, testvérek. Ez is nagyon fontos. Ebben is elől kell járnunk. Ha nekünk Jézus megbocsátott a mi mérhetetlen bűnünket, a mi mérhetetlenül nagy adósságunkat, mint ahogy Jézus Péternek elmondott példázatában is van, akkor mi is meg kell tudnunk bocsátani egymásnak. A tartogatott harag, indulat alkalmatlanná tesz bennünket a küldetésre, a szolgálatra. És persze ott van a legnagyobb, a szeretet. Azt mondja az ige, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Bárcsak minden dolgunk szeretetben tudna végbe menni. Jézusban a szeretet indulata volt meg, amikor közénk jött. Enélkül nem vagyunk hiteles keresztények, testvérek. Enélkül nem vagyunk azok. Persze tudjuk mi azt, hogy szeretnünk kell, de oly nehéz ezt készpénzre váltanunk. Nagyon nehéz ezt készpénzre váltanunk. Abban az értelemben, hogy a szeretetünk ne legyen képmutató. Mit jelent ez? Pál apostol fogalmazta ezt meg, azt gondolom, hogy a legszebben, a legteljesebben, a római levelében, a rómaiakhoz írott levelében, a 12. részben. Hadd olvassak belőle, Róma 12, 9-től. Azt mondja Pál, a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. A lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyt az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállást, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ezt is jó lenne megtanulni adott esetben kívülről, mert annyi minden benne van ebben, ami a mindennapjainkhoz, ami a küldetésünkhöz szükséges, testvérek. Nagyon töményen, de tényleg minden benne van. Úr Jézus, sokszor az a szívünk vágya, hogy olyanok legyünk, mint Te, amilyen Te voltál, és tényleg az az indulat legyen bennünk, ami Te benned is megvolt. De azon kapjuk magunkat időről időre, hogy távol vagyunk ettől. De szeretnénk mégis hozzád hasonlítani. Szeretnénk mégis a Te lelkületedet, a Te gondolkodásodat, a Te szeretetedet úgy valahogy elsajátítani, megtanulni. Urunk, segíts ebben! Segíts a beszélgetések során is, hogy hozzád közelebb jussunk a Te megértésedhez, a Te elfogadásodhoz. Hozz felszínre a mi képmutatásainkat, a mi gyengeségeinket, és segíts, hogy örömmel lássuk azt, amit már sikerült megtenned, amit el tudtál végezni bennünk, ad, hogy erről is tudjunk beszélni alázattal. Kérünk Téged, hogy munkálkodj bennünk, hogy tényleg használható eszközeid legyünk ebben az életben, hogy rajtunk keresztül megláthassanak Tégedet mások otthon a családban, vagy a környezetünkben. Kérünk, így maradj velünk, és így áld meg délelőttünket, egész napunkat kegyelmedből. Amen.
1: Kedves hallgatóink, jó, ha mi is feltesszük magunknak a kérdést, jellemzőek-e ránk az elhangzott feltételek ahhoz, hogy használható eszközök legyünk az Úr kezében. Zárásként megismétlem a két elhangzott igét, ami nagyon fontos számunkra. Így szól, jó az Isten félelem megelégedéssel, a másik, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Mi pedig most már csak elbúcsúzunk Önöktől, sok szeretettel kívánjuk az Úr megtartó szeretetét, Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!
2: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
2: Miért csüngetsz én benne?
3: Nem vagyok a helyemen. Sokunk számára ismerős lehet ez az érzés. Hogy meddig fokozódhat ez, és milyen módon terel, emel ki a még oly kényelmes, de minket lassan felőrlő élethelyzetekből Isten, erről szól Horváth Ágnes története. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és a Lélekhangolóban ma vele beszélgetünk. Horváth Ágnes leírta azt egy bizonyságtételében, hogy szeretnék és fogok beszélni mindarról, ami velem történt, hogy ezzel is megmutathassam az Isten dicsőségét. Majd rátérünk arra, hogy mi az, amire itt gondoltál. De én azzal kezdeném először is, hogy te milyen kislány voltál?
1: Életvidám, kapcsolódó, élettel teli kislány voltam, nagyon mozgékony is voltam. Azt tudom elmondani, hogy tényleg egy olyan ember, aki szeret élni, és azt érzi, hogy egy nagyon biztonságos helyen van. Nekem annyira ilyen könnyűnek tűntek a napok. Tényleg, mint egy ilyen álomvilágba éltem volna.
3: Hívő keresztény szüleid vannak?
1: Hívő az anyukám is, meg az apukám is. Apukám egy keresztény családban nőtt fel, milyen hívő szülőkkel. Apukám hozta be anyukámat a gyülekezetbe, és anya itt ért meg. Minket is ebbe nevelkedtünk. Mindig azt láttam, hogy a szüleim is, meg így a testvéreim is, meg az apukámnak a család is annyira természetesen beszél erről, hogy én is természetesen beszéltem erről. Általános iskolában is, meg gimibe is egy világi iskolában voltam, és engem soha nem bántottak. És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan jöttek amúgy oda hozzám elmondani a fájdalmukat, megosztani így a legbelsőbb félelmeiket, és nekem ezért voltak ilyen nagyon jó éveim az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, mert hogy valami olyat kaptam az Istentől, amitől ugye az embereket mosolyra fakasztottam, vagy csak bizalmukba fogadtak, mert valami olyat tudtam nekik adni, amit én nem tudok megmondani, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy amit én tudok, azt elmondok, de a többit az Istenre bízom.
3: Téged is meg tudott vigasztalni, meg tudott nyugtatni mindig Isten ezek által, ha neked volt problémád, hogyha neked voltak kérdéseid.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megvigasztalt és erőt adott, de a világnak a hazugságai azok elkezdtek legyűrni. Én azt hittem, hogy teljesen szilárdan, meg határozottan beleállok ebbe az egészbe, és volt egy pillanat, amikor minden széttört körülöttem.
3: Ez a pillanat, amikor úgy összedőlt körülötted minden, így utólag visszatekintve egy folyamat vége volt, vagy váratlanul ért téged valóban?
1: Hát váratlanul ért. Így a gimnázium után azért elég elveszettnek éreztem magam. Azt éreztem, hogy mindennel élni akarok, meg hogy mindent meg akarok ismerni magam körül, de már nem volt az a fajta biztonság, hogy akkor felkelek, megvan a napi rutin. Kikerültem így a nagyvilágba, és elkezdett egy másik irányba elvinni. Ami először egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, hiszen egy ilyen ifvezetőképzést elvégeztem, és ott nagyon sok keresztény barátom lett. Viszont ott, ahogy bejött a Covid, ott elkezdtem így elcsúszni. És hoztam olyan döntéseket, amiket már így megtapasztalva nyilván nem mentem volna bele, belekerültem egy nem keresztény kapcsolatba. Tehát nekem így a párkapcsolat, meg a munka is így hirtelen egyszerre belecsöppent az életembe is, és az a 3 év az egy ilyen csodálatosnak megélt év volt, mert hát mint egy struci belenyomtam a fejemet a földbe, és csak azt láttam, hogy mennyi mindent elértem a munkába, milyen jó a párkapcsolatom. És akkor már nagyon-nagyon keveset imádkoztam az Istenhez. Nem akartam szembesülni azzal a csalódottsággal, amit egyébként így magamba éreztem. És az Isten megláttatta velem, hogy ő milyennek lát engem. És egyedül voltam otthon egy ilyen szép nyári napon, és tiszta csönd volt, tehát ezért ritkán van ilyen. És akkor csak azt tudtam mondani az Istennek, hogy tudom. És itt az idő, hogy kimondjam azt, hogy nem vagyok helyemen, Nem vagyok helyemen a munkahelyemen, és nem vagyok helyemen a párkapcsolatomban. Hallom, hogy szólsz, érzem, hogy szólsz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor cselekedj, Istenem. Mert én most már olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok cselekedni, nem tudom, hogy mit csináljak. És imádkoztam ezt másnap, harmadnap, negyednap. Elővettem újra a Bibliámat, letettem szándékosan ez a jeli szekrényem mellé, hogyha felkelek, vagy ha lefekszem, akkor elolvasom. Mindegy volt, hogy mit, csak hagy olvassam. Hagy jusson el valami ide az értelmembe.
3: Ez a lépés, ez egy nagy bátorságra is val részedről, hogy mertél szembesülni akkor Isten válaszával, hogy ő mit akar, mit fog változtatni. De eddig eljutni szerinted hogyan lehet, vagy hogy bátorítanál másokat is arra, hogy merjenek szembenézni Istennel és magukkal, amikor már hosszabb ideje nem érzik úgy a helyükön magukat?
1: Amikor szerintem azt érzi az ember, hogy valami nincs rendben az életében. Sokszor fél, mert én is féltem ebből az egészből kilépni, viszont ez a hit. Iszonyatosan marcangoljuk belül magunkat, ha rossz döntést hozunk, ha nem vagyunk elég jók, ha másokhoz viszonyítjuk magunkat, ha csak arra megyünk, hogy akkor mindenképpen ismerjenek el, ezzel csak romboljuk magunkat. És amikor jön az a szikra, az Isten mindenkihez szól, van egy ilyen szikra mindannyiunkban, hogy ez most itt nem kell, ezt mi érezzük, akkor kell ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, hogy itt vagyok, hallom, félek, mert az is szerintem nagyon fontos, hogy az Istenhez bármilyen állapotba mehetünk. Tehát nem kell egy ilyen toxikus pozitivitást megélnünk, hogy az Isten elé csak boldogan, hálával lehet menni, mert én tapasztaltam azt, hogy az Istenhez majdnem minden egyes nap zokogva, ingerülten, idegesen püföltem a párnát, minden bajom volt, és egyszerűen az nyugtatott meg, hogy az Isten elé én bármilyen állapotba oda mehetek, mert ő ismer a legjobban, és ő helyt ad arra, hogy az én belső szobámban ezt megmerjem élni. És én ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Tehát ez az egyik legnagyobb bizonyosság. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban folytatjuk a beszélgetést Horváth Ágnessel. Ott tartottunk, hogy amikor egy döntésed után elkezdted olvasni az igét, a Bibliát, akkor bármi a kezedbe került Isten szavából, az meg tudott már szólítani?
1: Igen, abszolút. Első pár hétben ez nem annyira érzékeltem, csak az volt bennem, hogy csak csinálom. Csinálom, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Isten megszólít, amikor hat rád, és emlékszem, hogy kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, az valahogy nem úgy viselt meg, hogy akkor ez nekem egy ilyen lemondással jár. Ezt így el tudtam fogadni, és elkezdtem ezen is változtatni. Meg részt vettem egy nagyon jó fórumon, ez az Evangéliumi Fórum. Akkor ezen a fórumon valahogy Jézus egyre erősebben kezdett így a szívembe mozgolódni, és nekem egy ilyen elhatározássá vált, hogy én ezt szeretném a munkahelyemen is megélni. Tehát, hogy a munkámnak a kiinduló alapja, ez mindenképpen Jézus. Kicsit több lett a türelmem is, és akkor én azt hittem, hogy akkor ezzel így majd finishbe ér az én életem, és ekkor, ez már egy ilyen december környéke volt, ekkor már a párkapcsolatom is, hogy a másik szegmensébe érkezett, és ez nagyon idilli volt. Nagyon boldog voltam. És akkor elérkezett az új év, és akkor azt hittem, hogy na, akkor itt mennyi minden fog változni, és emlékszem, hogy mondtam, hogy na, ez az év az én évem lesz, érzem. Én akkor még folyamatosan imádkoztam, hogy akkor a munkahelyemen lépjek ki, vagy ne lépjek ki, maradjak a párkapcsolatban, vagy nem, mert te érzed, látod, Uram, hogy mi van bennem, de hogy legyen minden az ő akarata szerint. És én nem tudtam, hogy ez az egész így fog alakulni. Most már hálás szívvel mondom azt, hogy minden jó, ahogy alakult.
0: Végül is kiléptél a munkahelyedről, és a párkapcsolatod is megszakadt. De mi volt az utolsó löket Istentől, amivel ő megmutatta, hogy ő mást akar mégis, mint amiben te végül is már kezded jól érezni magad?
1: Hát ez egy nagyon kemény nap volt az én élet

0: Az egyik barátnőmnél voltam, így home office-ban mi így együtt dolgoztunk, és amikor mentem haza, az aluljáróba egy ilyen felfoghatatlan rosszul lét jött rám. Szédültem, annyira remegett az egész testem, hogy ott volt egy ilyen vásárcsarnok, és akkor oda bementem, és egy biztonsági őr segített eljutni a mosdóba. Ott voltam bent egy fülkébe, és csak remegtem. És nagyon-nagyon rendes volt, mert ez a biztonsági őr mindig bejött, meg jött a barátnőm is rögtön, hogy akkor segít, meg hozott vizet, meg egy kis magnéziumot. És akkor én azt hittem ekkor, hogy hát biztos benyeltem valami vírust. De másnap úgy jobban lettem, éreztem ezt a nehézséget magamon, de utána a szombat is, meg a vasárnap is úgy szépen eltelt, és akkor hétfőn megint éreztem egy ilyen nyomást a mellkasomba. De mondom, elindulok dolgozni, majd biztos elmúlik. És mentem volna át a zebrán, és nem tudtam. Gyökeret vert a lábam, azt hittem, hogy így ott fogok helyben elájulni. És akkor kapcsolt át az agyam, hogy hát ez pánikroham. Nem értem el a anyukámat, se a páromat. Aztán végül mind a ketten pont egyszerre hívtak, úgy tudtam bejutni a munkahelyemre, hogy végig telefonba kellett maradni, mert hát nyilván nekem be kell mennem dolgozni. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nagyon erős szűklátásom, hogyha én rosszul vagyok, vagy ha bármi kellemetlenséget érzek, az majd elmúlik, én nem mehetek haza. De ahogy beértem a munkahelyemre, úgy zokogtam, mint még szerintem életemben soha. És köszöltem a főnökömnek, hogy ezt az egész megbeszélést vezesse le ő, mert én nem fogok tudni ilyen állapotba emberekkel beszélni, és az első dolgom az volt, hogy egy pszichológust felkerestem. Mert nagyon-nagyon megijedtem, és az volt bennem, hogyha én ezt minden nap át kell, hogy éljem, én erre nem leszek képes. És találkoztam is a pszichológussal még azon a héten, és akkor ő mondta nekem azt, hogy ez az út, ez elég kemény lesz, és készüljek fel arra, hogyha én ebbe belevágok, akkor nagyon sok mindent elveszíthetek magam körül.
1: Ehhez nem kellett bátorság, hogy egy pszichológus segítségét kérd, vagy úgy érezted, hogy muszáj, hogy segítsen egy ilyen szakember abban, amit már Isten elkezdett benned?
0: Van egy ilyen fura hozzáállás a pszichológusokhoz, hogy ilyen nagy turkászok, egy keresztény embernek nincs szüksége, mert neki ott van Jézus, meg hasonló. Én hiszek abba, hogy ezek az emberek eszközként vannak a mi életünkbe, tehát szerintem a mi ítélőképességünk által el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel mi tudunk kapcsolni, és mi az, amivel nem. Az én pszichológusom, ő egy baptista nő, és nekem az első az volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy én ezt lefektettem, hogy én egy keresztény ember vagyok. Én hiszem azt, hogy a mi találkozásunknak oka van, és nekem az egyik legfontosabb, hogy én hiszek. Tudtam azt, hogy szükségem van egy olyan emberre, aki nem ismer engem, aki külső szemmel tudja nézni az életemet, és akivel tényleg úgy tudok beszélgetni, hogy nem érzek ítélkezést, hanem támpontokat ad, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy én nem annyira szeretem, hogyha nekem megmondják, hogy ezt csinál, meg azt csináljam, hanem inkább adjanak támpontokat. És mellett azért volt egy lelki gondozó lelkésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, és vele beszélgettünk néhányszor, és ez azért nagyon jó volt, hogy az ilyen hitbeli kérdéseimben is ott volt, és a legelső kérése az volt a pszichológusnak, hogy kezdjek el vezetni egy érzelmi naplót, meg egy sima általános naplót, és az volt az érdekes, hogy én ezt átformáltam, és én egy ilyen ima naplót kezdtem el vezetni, és én ezt a mai napig csinálom. Azért csináltam, hogy amikor én leírom a napomat, akkor elkezdjem észrevenni, hogy hol van benne Isten. És én így kezdtem el újra az Istennel egy mindennapos beszélgetést folytatni, amiben nem mindig láttam őt, de hittem azt, hogy akkor ez így eljut hozzá. És egy ilyen naplózás utáni alkalommal jutottam el oda, hogy akkor megírom a felmondásomat, megírtam a felmondó levelemet, és akkor kimentem sétálni. És amikor így mentem, akkor csak azt éreztem, hogy így az eső, meg ahogy sírtam, mert hát ez nekem egy nagyon fájdalmas döntés volt, mert nagyon jó a csapat, nagyon szerettem ott lenni, minden téren biztonságot adott, de tudtam, hogy nem vagyok már a helyemen. És az, hogy így esett az eső így az arcomra, csak azt éreztem, hogy itt van az Isten, velem lemossa egy részét annak, aminek most már itt vége kellett érnie, és akkor egy hétre rá pedig az Isten adott egy erős löketet, hogy akkor a párkapcsolatomat is itt az ideje lezárni.

0: van, ahol megtér egy nem hívő pár a hívő mellett. Te biztos voltál benne, hogy nem lesz jó a ti kapcsolatotok a jövőre nézve, mert most úgy érzed, hogy visszahúz téged valamilyen szinten az, hogy vele vagy, bármilyen boldog is voltál korábban vele?
1: Nekünk nem volt olyan lelki életünk, amit így láttam más pároknál, hogy együtt imádkoznak, hogy a Bibliát együtt olvassák. A lelkem mélyén nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És nekem volt egy értékrendem azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen egy olyan fiúval szeretnék majd összeházasodni, aki erős a hitben, de valahogy, amikor ugye belementem ebbe a kapcsolatba, egy nagyon gyenge pillanatomban voltam. De azért belül ott volt, és azért barátnőimtől, meg a családtól is azért úgy kaptam az ívet, hogy hát még ezt mondtam, és hogy akkor miért B-t cselekszem, és akkor mondtam, hogy nem tudom, de én hiszem azt, hogy az Isten majd itt lesz, és akkor majd fog ezen változtatni. De valahogy mindig azt éreztem, hogy nem jutunk egyről a kettőre, hogy nincs az Isten itt, és ha itt lenne, akkor nem veszekednénk azon, hogy akkor megyünk-e templomba, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim egy olyan szülőpárost látnának majd, akiknek egy alapjuk van, és ez az egység, ez tényleg egyszerűen nem rombolható le, mert ha az Isten ott van, az ott is van, és ezt nem lehet kimozdítani. És csak azt éreztem, hogy már csak azért vagyok vele, mert hogy biztonságot adott. Hogy ebbe a szorongásos, pánikrohamos időszakomba legalább ő ott van mellettem, és ismer engem, tudja, hogy milyen vagyok, mert én szégyeltem a pánikrohamokat, meg az, hogy szorongok, mert azt éreztem, hogy egy ilyen félember vagyok. És ebben még nem nagyon láttam az Istent, hogy ebbe ő hol van.
0: Azt látom, hogy te egy elég erős egyéniség vagy, biztosan nehéz így átengedni Istennek a vezetést. Hogyan vezett téged akkor most más, hogyan, mint előtte? Mi történt akkor ezek után, hogy megélted ezeket a váltásokat?
1: Össze voltam törve, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy innentől kezdve semmit nem csinálok nélküled. Sokkal rosszabb az Isten nélküli állapot, lemondásokkal jár, de én Jézust fogom követni. És nekem ez volt az ilyen mantrám, hogy bármi van, én az Istent követem, bármi van, én az Istent követem. És ez kellett, mert a sátán, ahogy ezt kimondtam, úgy kezdett el szétpüfölni, ahogy lehetett. Tehát olyan gondolatok, olyan hazugságokat hozott az életembe, mint például az, hogy nem fogok egy normális munkahelyet találni, hogy fogom újra összeszedni magam, már megteremtettem egy egzisztenciát, amiben vígan, egyedül is boldogan eléldegélnék. Most kb. A nullán leszek, senki nem fog szeretni egy ilyen lefogyott, szorongós, szánalmas embert. És ezek minden nap jöttek. Utána volt, hogy csak a földön feküdtem, és csak azt mondtam, hogy tudom, Istenem, hogy ezzel terved van, hiszek abba, hogy ez fog tudni változni. Tényleg csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy miután a fiú elköltözött tőlem, egy héten belül hazaköltöztem, találtunk albérlőket. Nagy váltás volt, hogy már azért 2 éve külön laktam, és volt már egy saját elképzelésem az én kis életemmel kapcsolatban, és csak azt éreztem, hogy már megint újra kell kezdenem mindent. És akkor jött mindig egy ilyen felismerés, hogy de, ez jobb lesz, hidd el. És ezek csak ilyen hangok voltak, és akkor azt hittem, hogy ez biztos majd én beleképzelem, és ez nem így volt, mert ahogy ugye én elkezdtem már nyáron olvasni a Bibliát, a leggyengébb pillanataimban olyan igerészek jutottak az eszembe, hogy eleve nekem a konfirmandus igém, meg a keresztelő igém az ugyanaz, ez a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát ez volt az, ami folyamatosan jött, és csak az volt, hogy hagyd, bíz. 6-7 hónapom az csak abból telt, hogy felkeltem, anyukám szerzett nekem egy munkát, amiben még amúgy mai napig dolgozok. Dolgoztam, elmentem tornázni, ettem, aludtam. És ezek minden egyes napjaim így teltek, mert én még soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy pihenjek, és most meg kellett adnom magamnak a pihenést, és azt, hogy gyógyuljak is. És ebben is nagyon nagy volt az Isten. És akkor kezdődött itt a ráhagyatkozás, hiszen a munkahelyemben én csak részmunkaidős voltam, és hát most nem akarok árakról beszélni, de egy pszichológus, főleg akivel heti szinten találkozol, az nem 1-2 forint, ezért ezt nekem ki kellett fizetni. És akkor jöttek ezek a pénzügyi harcok, és ezért ez egy nagyon-nagyon erős és kemény időszak volt ebben a ráhagyatkozásban, meg főleg.

0: Lélekhangoló.
1: Úgy érzed, hogy eljutottál valami nyugvó pontra? Néha ad pihenő időszakot Isten az ilyen aggodalmak alól is, vagy a mindennapi harcok után egy-egy jobb időszakot?
2: Talán a legnehezebb időszaknak a vége az ilyen júliusra tehető. Az volt a legmélyebb pontom. Volt egy gyülekezeti táborunk, és én nagyon vágytam arra, hogy ide el tudjak menni, hogy keresztény emberek között legyek. Tök boldog voltam, hogy nincsen szorongásom, hogy nincsen pánikroham, semmi. Na hát másnap sikeresen ettem egy jó kis gluténos fagylaltot. Kevesebb, mint 12 órával később én olyan rosszul voltam, hogy ez a minden. Nem múlt el ez a gyomorfájás. Na, mert sajnos így ütközik ki ez a gluténérzékenység, hogy több hétig tartó gyomorfájdalmam van, és elmentem az áhítatra, nagyon meleg volt, csak azt éreztem, hogy na most kell kimennem, mert én itt nem bírok meglenni. Rohantam fel a szobába, nagyon rosszul voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek ebből a táborból, mert hogy még nem vagyok jól, és nem tudok ilyen közegbe meglenni. Nagyon-nagyon fájt, hogy el kellett jönnöm. Aznap két ember is felhívott, hogy megkérdezzék, hogy mi történt, és hogy tudnak-e segíteni, és akkor mind a ketten ugyanazt a szakembert ajánlották nekem. Én akkor már a gasztroenterológián voltam hasi útrangon, és semmit nem találtak. De mondtam, hogy valami nem oké, és mondom, nagyon fáj a hasam, fáj a gyomrom, és ez már nagyon hosszú ideje tart, és semmit nem tudtam kábélni. Ezek azért így felhalmozódtak abban a családos táborban, és akkor felhívtam ezt a nőt, és kértem, hogy akkor konzultáljunk, és augusztusra adott időpontot. Minden ilyen dolgot, amit így tudtam, hogy segít a mozgás, a séta, a naplózás, én ezt amúgy vittem végig az életembe, az imanapló is, és ezekben én mindent leírtam az Istennek. Sokszor nem bírtam szavakkal elmondani, csak írásban, de akkor úgy dőlt belőlem. És ezt is a kezébe adtam, hogy Istenem, én elmegyek ehhez a nőhöz, én már nem tudok mit csinálni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Segített abba, hogy a táplálkozásban mit kövessek, milyen diétákat. Ottól, hogy elkezdődött valami bennem. Egyrészt jól esett ez a gondoskodás, és tudtam, hogy ez az Istentől jövő gondoskodás felém, és valahogy el tudtam újra kezdeni emberekkel kapcsolódni. Megnyíltam egyre jobban, mint egy ilyen virág. És igazából az, hogy én tényleg mindent az Istenre bízok, ez egy decemberi napon történt, amikor találkoztam egy másik lelkigondozóval, és aznap sikerült egyedül bemennem tömegközlekedéssel a Calvin térre. Nagyon féltem, de az volt bennem, hogy nekem ott kell lennem, és mondtam neki csak, hogy milyen nehéz volt nekem ide bejönni. És akkor kérdezte, hogy és megköszönted az Istennek? Hát mondom, nem. Jó, akkor most köszönd meg az Istennek, hogy erőt adott. És akkor elkezdett így levezetődni a fejembe, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Hát ennyitől. Aztán, amikor elbúcsúztunk, akkor annyit mondott nekem, hogy ne gondoljak most a szerelemre, ne gondoljak a munkahelyváltásra, ne gondoljak a sulira, ne gondoljak semmire, hanem hogy most csak így hagyjam. Folytatott maradjak kapcsolatba a toronnyal, egy nagyon jó kis példával mondta ezt nekem, hogy gondoljak arra, hogy én vagyok a pilóta, és hogy a pilótának a toronnya folyamatosan kapcsolatba kell lenni, ő majd mondani fog, hogy mikor indulhatok. Nekem annyira így átrajzolódott minden a fejembe, hogy akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én így kapcsolatban leszek a toronnyal, és hogy akkor most így hagyom, hogy minden történjen a maga kis ütemébe, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
1: De hát itt tartasz most. Nagy vállalás volt szerintem tőled az is, hogy ide eljöjj, és ilyen őszintén beszélj mindenről a számodra is ismeretlen hallgatóknak. Egy hatalmas szolgálat szerintem. Emellett pedig milyen szolgálatokra gondolsz? Mi van előtted? Hogyan adnál vissza Istennek abból, amit kaptál?
2: Minél több nőt az Istenhez vezetni. Most így ez van bennem. Nagyon jók a hithősök, akik benne vannak a Bibliában, Mózes, Ábrahám, Pál apostol akár, de hogy szerintem sokszor a nőket jobb a saját nemünkkel megmutatni a

0: Kár út könyve, vagy Ráhab története, vagy Eszter könyve. Szeretném ebből a viszonylatból megmutatni az Isten kegyelmét, hogy mint nő, hogyan viszonyul hozzánk az Isten, a nőnek milyen nagy szerepe van ugyanúgy ebben az egész történetben, és az, hogy ezektől a nőktől, akik a Bibliában benne vannak, mi mit tudunk tanulni, mi az, amiben ők ténylegesen hittek, milyen volt az ő személyiségük, és azt megnézni, hogy ezek a nők ugyanolyanok, mint mi. És hogy ha őket így vezette az Isten, akkor minket is ugyanígy tud vezetni. De hogy ez pontosan majd hova fog vinni, azt hagyom, hogy az Isten intézze. Az ilyen ötleteimet, amiket nyilván leszoktam érni, hagyom, hogy ott így mozgolódjon a lelkembe, forgatom a szívembe, hogy Mária tette.
1: Számodra most van-e az említett igény kívül is egy vezérige, vagy olyasmi, ami legutóbb szólt hozzád?
0: Ez Ézsaiás könyvében található meg, az van benne, hogy azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És én ebben teljes mértékben hiszek, hogy Isten tudja előre, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és mindig megadja az esélyt arra, hogy máshogy is tudjunk dönteni, és én bízok abba, hogyha én Istenre hagyok mindent, akkor ő vezetni fog, és lehet, hogy keskeny az az út, de azon a keskeny úton sokkal több áldás van, mint hogyha sok mellékutcán végigmennék, ahol nincsenek gyümölcsöző fák. És ezeket észre kell venni, mert ha nem, akkor nem látjuk meg azt a sok csodát és áldást, ami minket nap mint nap amúgy körbevesz, és hozzáad a mi életünkhöz.

Kedves hallgatóink, pánikbetegség és veszteségek megélése után gyógyuló életében reménységgel tekint előre, és Isten kezét, jóságát látja mindenben a lélekhangoló, ma megszólaltatott vendége Horváth Ágnes. Beszélgetésünk megtalálható a Spotify-on is, lélekhangoló podcastunkban, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió honlapja a misszió.lutheran.hu webcímen található, ahol interjúink szintén szerepelnek a rádió menü alatt. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailt az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számon. Búcsúzóul legyen ez hallgatóink számára is biztatásunk, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, erős vár a mi.

0: hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Holnap kezdődik a rend. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Tarisznya evangélikus udvar, a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök testi-lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gornik Györgynek hívnak, akkreditált fitoterapeuta vagyok. A műsorunk meghívott vendége Gilic tanár úrnál vizsgáztam annak idején, és a nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, a galagonya túrával, és mielőtt rátérnénk erre a témára, megkérem Gilic tanár urat, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be saját magáról a kedves hallgatóknak, és utána beszélgessünk a galagonya túráról. Tanár úr, kérem, akkor egy néhány mondatban, ha bemutatkozna, hogy tulajdonképpen igen, mióta is csinálja a galagonya túrát, milyen igen, végzettsége van, igen, és hát hogyan került a vizsgabizottságba, hogy vizsgálni lehetett önnél.
1: Igen, földműves családból származom, és hát anyai ágon a gyógyfűveken megismerkedve, ugye a nagyanyám tanított bennünket, mivel ő bábasszony volt, és gyógyfűvekkel gyógyított, így a növényeket, gombát, ott a mecsek lankáin hamar megismertük gyerekkorunkban. Későbbiekben agrár vonalon tanultam tovább, majd a növényegészségügyi vonalon végeztem, később pedig a természetgyógyászatnak azt az ágát választottam, amely a természethez közelebb van, a gyógynövények területére hát koncentráltam, illetőleg a bioenergetika dolgaira és a mozgásterápiára, mert mozgás nélkül nincs élet, és az ember gyógynövény gyűjt, ma mozogni is kell, ugye föl kell mászni a hegytetőre, sokszor le kell szedni azt a kis gyógyfüvet megfelelő időbe. Na hát én vizsgáztatók, oktatók ebből a három területből, és ezt ötvözöm nagyon gyakran, mind a hármat együtt, hogy eredményt érjek el. Itt tartoznak a gyógynövények, a gombák, és annak idején egy ilyen tanfolyamon, természetgyógyász tanfolyamon találkoztam Ola Andor doktorral, aki látván az, hogy én a gyógyfüveket eléggé ismerem mélyebben, mint a tanfolyami anyag, amiről szólt, megkért arra, hogy alakítsunk egy fórumot, egy olyan túra lehetőséget a budapesti emberek számára, ahol a gyógyfüvekkel találkozva megtanulhatják azt, hogy hogyan védjük meg önmagunkat, ne mindenért a patikába szaladjunk, hanem a gyógyfüveket megismerve, megfelelően elkészítve, és vigyázunk az egészségünkre, elsőbb előzzük meg a bajokat, aztán, ha már benne vagyunk a bajban, akkor segítsük elő a gyógyulást, együttműködve az orvossal természetesen, és hát ez úgy kialakult. Egyre többen voltunk, hogy több mint 100-an is voltunk egy ilyen hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján egyébként van ez a galagonya túra, szerveződik. Az egyesület, Ola Andor már ugye nem él, Isten nyugosztalja, de az emléke itt van előttünk, nagyon sokat tanultunk tőle annak idején, és hát kialakult egy olyan szemlélet, ami nem csak a gyógyhüvekre vonatkozik már, hanem a természet ismeretére, és mindarra, amit az kirándulás nyújt nekünk. Hát ugye mik ezek a dolgok? Hát kérem szépen, vagy mi indokolta ezt végeredményben? Az, hogy a civilizáció során összezsúfolódott városi emberek, ugye Budapest is egy ilyen térség, ugye a legszebb kirándulása, hogy kikerül. Na most a másik dolog pedig, annak, akinek táplálkozási segítség is, hogy kikerül, megszedi a gyógyteját, megszedi a gyógybogyókat, a szörpnek valót, tehát még a táplálkozásban a gyógygombákat, meg az ehetőgombákat, és akkor besegít a saját táplálkozásába is, és biztos, hogy minőséget tud szerezni a táplálékkal az életébe, azáltal, hogy nem permetezett, porozott és mérgezett hát növényeket fogyaszt és vásárol, ami néha piacon bizony kiderül, hogy ugye káros szermaradékot tartalmazván civilizációs betegségek kialakulásához vezet. Na most hát a természetben összegyűjtöttnek az előnye az, hogy én lehajolok a gombáért, mondjuk a most gombát, vagy pedig azért a gyümölcsért, vagy gyümölcsért, aminek a bioértéke mindig nagyobb, mint a termesztetté, mert nem kezelünk semmivel, a jóisten öntözi, a madarak trágyázzák, a humusz réteg adja a tápanyagot, és biztos, hogy ha nem is van tömegbeterem, de elszórtam, megvan, és az időt bocsátunk a rendelkezésünkre magunknak, tehát nem a plázákba kirándulunk, meg a város nagy térségeibe, hanem kimegyünk a természetben, mert akkor rájövünk arra, hogy Valahol igényeljük is ezt, mert a magány az gyógyít, a csend, a vízpart, a hegyek, az erdők, ezek mind segítenek nekünk. Gyűjtögeti útjaink során több gyógyító hatóanyaghoz juthatunk, ingyen szinte, a természet ajándékaként kapjuk, ugye csak ennek van egy feltétele, hogy hát vigyázunk a természet titkaira, ajándékaira, mert azok csak akkor segítenek rajtunk, ha mi vigyázunk a természet, és nem szórjuk el a mérgeket. Na most a Galogonya túrán erre mindig fölhívom a figyelmet, hogy ott ne szemeteljünk ki, hanem inkább szedjük össze a szemet, hát, hogy vidámabban is egészségesen teremjen meg minden a vadon. Aztán hát ugye a mozgásterápia, ugye a Galogonya túra során fölérünk egy hegytetőre, mindenki igényli, hogy egy kicsit mozogjunk. Olyankor egy kis jóga gyakorlással megfűszerezzük azt a mozgást, hogy ne legyen egy oldalú gyaloglás, légző gyakorlatokat végzünk. Én jóga oktató vagyok, egyébként úgy maszek alapon, tehát van vizsgám is, Indiában végeztem, illetőleg Edkalnyónál is, és nagyon nagy sikere van ezeknek a gyakorlatoknak. A gyógynövénygyűjtés mellett ide tartozik a gombák, időszenként megjelenő gombák gyűjtése, ugye elsők után néha elég sok gombát találunk, néha a egy óráig tartó túra eltart 3 óráig is, mert annyi a gomba is, nekem át kell nézni az összes gyűjtést, mindenki szed valamit, hogy mi a mérgező, mi az ehető. Mint gombaszakértő, ugye ezt könnyen megcsinálom, de szívesen csinálom. Aztán vannak olyanok, hogy valaki nagyon elfáradt, és már gond, hogy eljöjjön, ne jöjjön, azt segítjük. Megtanítjuk arra, hogy milyen betegségre, milyen fát öleljen át. A fáknak a gyógyereje a természetben, az nem csak úgy van, hogy leszedem a hársva virágot, meg leszedem a gesztenyét, meg ezt, meg azt róla, hanem az kisugárzódik a törzsén keresztül, csak kell tudni, ismerni, hogy mi mire jó, és van, amit nem szabad csak 10 percig átölelni, tovább nem, de van, amit viszont akár egy fél óráig is ölelgethetem, és föltöltöthetök energiával, ez is egy gyógyhatás, ez is ugye, ez a faölelés. Aztán ide tartoznak még különböző, hát olyan regenerációs lehetőségek, hogy a lelki megnyugvás, amikor megpróbáljuk azt csinálni, amit a híres japánok csináltak. Ők úgy hívták ezt a természetjárást, hogy Shinrin-yoku, azaz a természetbe való erdőfürdőzés. Erdőfürdőzés. Minden érzékszervünket kinyitjuk, és ha nem csinálunk semmit, csak örömet szerzünk a látványtól magunknak, örömet szerzünk az erdő illatáról, a gomba illat, meg a fenyő illat, gondoljunk csak bele. Ugye a szanatóriumokat hova építik? Hát a fenyőerdőbe. Vajon miért? Mert az az egészséget visszaadja annak a tüdőbetegnek. Ugye, de ide tartoznak az ízlelés, megkóstoljuk a bogyókat, a forrásvizet megkóstoljuk, és hát ugye ide tartozik a jó illatok mellett még az, hogy megtapintjuk a fatörzsét, átöleljük, és érezzük, hogy a fa szinte beszél hozzánk, föltöltödünk energiával, ezek így együtt alkotják ugyanazt, amit a japánok úgy hívnak, hogy Shinrin-yoku, és erdőfürdőzéssel töltődnek föl, és rájönnek arra, hogy kevesebb gyógyszerrel is lehet élni a civilizált világba.
0: Én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt egy Galagonya túrára elvittél bennünket, 11-es busz végállomásánál egy 130 éves libanoni cédrusfához. Erről a fáról tanár úr mesélne egy pár gondolatot a hallgatóknak?
1: Igen, hát a fáknak a gyógyereje, ez egy külön téma a fitoterápia mellett, illetve ide kapcsolódik, és való igaz, a cédrusfa, a libanoni cédrus, az egy különleges fa, ami megtalálható itt az Apáti-szikláktól nem messze, ugye a budai hegyekbe, és hát oda minden évben azért elzarándokolunk, és megnézzük, és észreveszünk, hogy ez a fa nagyon egészséges, kicsit elvadult környezetben van, de be van kerítve, most már védetté nyilvánították, soha nem beteg. Ez a fa olyan egészséges, ami összefügg azzal, hogy ott a legyek, a rovarok nem élnek meg, azok a kártevők nem élnek meg, mert ennek olyan illóanyaga, hatóanyagai vannak, amik átjárják a fát, és amelyek elriasztják az ilyen kártevőket. Valamikor régen a cédrusfából ilyen, hát ládikákat, ékszertartó ládikákat készítettek, amiben soha nem ment a moly, és ami örökké olyan fa volt, ha megfelelően készítették, munkálták meg. Nem, és hát ezt a fát ugye, ha átöleljük, hát nem tudjuk átölelni, mert 6-8 ember kell hozzá, hogy körbeérjük akkora, és az egésznek a csurgója, amíg a lombkorona ér, hát ott elfér 100 ember, és ott alatt a tartózkodás már az is gyógyítást jelent. Hát ilyenkor mindig egy kicsit potyázunk, átveszük a fa energiáját, mindenibe elmegyünk, föltöltődünk általa, és utána hát hálából vissza.

0: gyógyító jellegű fa, mind ahogy ide tartoznak közé sok-sok más is, ugye fenyőfák, meg hársfák, meg gesztenyefák, nyírfák, nyárfák, stb. Azokról mind-mind beszélni szoktunk, de cédrus csak egy van, ezért ezt megérdemli azt a megbesülést, hogy csak azért, mert a cédrushoz megyünk, nem megyünk máshova, csak oda, hogy minél többet tartózkodhassunk abba a környezetbe, ahol hát, ha mi is kapunk egy energiát, hogy ne legyünk betegek.
1: A libanoni cédrusról csak szeretném megosztani a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen galagonyatúra alkalmával nyár volt, nagyon meleg volt, és a gyantája az valahol egy másfél méter magasságba kezdődött volna csöpögni. Én a sétabotommal lepiszkáltam a gyantát, és megnéztem, hogy ez hogy néz ki. Hát, kedves hallgatói, mindenki kapaszkodjon meg, üveget tisztaságú a gyanta. Megkóstoltam, mert nagyon érdekelt az íze, és nagyon-nagyon nehezen tudtam szeretni libanoni cédrus olajat. És akkor ez most igaz dolog, vagy város legenda, hogy ez minden vírus, minden gombát vagy megöl, illetve a homeopátiában a libanoni cédrus az milliószoros hatása van?
0: Ezek az anyagok ott vannak a fákba. A fákba főleg, hogy nekik meg kell védeniük magukat. A hegyhelyen rülnek, bármi van, ugye, lerágja egy másik állat kicsi korába, vagy a vihar kidönti, vagy akármi, tehát neki meg kell védenie magát, és a fák érdekes módon képesek kommunikálni is egymással, és ha együtt vannak, akkor még több mindent képesek kibírni, mint egyedül egyszer magába. A cédrus ez egy olyan keményen, hogy mondjam, egészséges fa, aminek a hatóanyagai, fitoncidjai, tehát fitoncidoknak nevezük azokat az anyagokat, ilyen terpének, meg egyebek tartoznak, meg limonén, meg pinén, meg ilyen vegyületek, amelyek ugye a fenyőfákban is benne vannak, amik megvédik őket a károsítóktól, és ha valaki ezzel kapcsolatba kerül, azt is megvédik, csak akkor meg kell tudni azt, hogy na milyen jó, ugye az a fenyő terpentin, amit nem nagyon ismerünk, az a limonén és egyéb anyag, amelyek ugye a kérgekben, a némelyik fában ott vannak, hát ezeket ismerve, ha én csak átölelöm, megtapogatom kézzel a fát, már a rezgésében ott vagyok, ugye ezek kisugároznak, mint egy aura. Ebben az aurának a légterébe belekeveredve, ott eltöltve egy pár percet, csodálatos érzés az, hogy az ember utána vidámabban jön haza, amíg el is fáradt a lábam, mégis úgy érzem, hogy megérte elmenni. Elmondom, ezt úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy olyan érzés ilyenkor, mint az ember gyerekkorában, amikor elment a templomba. Ott nem lehetett káromkodni, csendben voltunk, és hazamentünk a mise végén, és föltöltöttünk valahogy, elfelejtettük bunkat, bánatunkat, meggyógyultunk lelkileg. Hát ugyanezt teszik ezek a fák is velünk. Tehát az erdő az a természet temploma. Így is mondhatom, nem kell vallásosnak lenni, csak hinni a természet erejébe, és azokba a törvényszerűségekbe, amelyek összefüggnek azokkal a hatóanyagokkal, amelyeknek egyébként a kivonata is gyógyítók, de nem olyan értékben, mint ott a bioérték birtokában, a természetben együtt kapcsolatban más hatóanyagokkal, és a kollektív energiát hát ugye belélegezve együtt vagyunk mi is, együtt több fa, több növény, képesek vagyunk igen gyorsan föltöltődni, és egy hétig vagy egy hónapig elbírjuk esetleg ezt, és utána megint elmegyünk a következő hónap galagonyatúrájára. Hát ezért én szívesen járok ide, mert én is feltöltődöm, és látom azt, hogy hát nyáron jó időkben bizony olyan sokan vagyunk, hogy nem is férünk föl egy buszra, hanem 2-3 busz jön ki a terepre, Jánoshegyre vagy akármerre, és akkor egymást bevárjuk szépen, és akkor folytatjuk tovább az ismereteket.
1: Egy olyan kérdésem lenne tanár úr felé, hogy említett volt, hogy 30 éve galagonyatúra. Van-e olyan élménye, amit szívesen megosztana a rádió hallgatóknak és hallgatókkal, és nagyon szívesen visszaemlékszik rá? A 30 év azért ez már nagykorú. Tehát...
0: hát igen, 34 éve most már lassan, ugye, hogy galagonyatúra volt, de nagyon meg tudnám számolni egy kezemen, hogy hányszor maradt el azért, mert olyan volt az időjárás. Kisebb csöpörgés nem zavart bennünket, mert esernyő volt, vagy nagyok fa, erdőbe fa alatt voltunk, és a kisebb zápor nem is ért el bennünket, mert a falumbok fölfogták mindezt, még akkor is, ha nem volt semmiféle tető, ami alá állhattunk volna. Ez is nagyon jó volt, és örültünk neki, hogy láttuk, hogy hát hiába sár van, akármi van, de mi a falevelekre léptünk, nem lettünk sárosak, mert ott az avar az olyan volt, mint egy szőnyeg. Ez mind nagyon jó volt. Persze volt olyan is, azért elárulom, hogy közbe

0: közben jött a vihar, és azért nem adtuk föl, hanem eljöttünk egy darabig, ugye visszatérve bementünk az én kis bemutcai lakásomba, voltunk vagy 20-30-an, és hát mindenkinek átvázott a februári latyaktól a cipője lába, ugye, ilyen is volt, és akkor előzettem a lavorokat, mindenkinek lábvizet adtam, és forró teát főzve folytattuk az ismereteket, hogy mit láttunk volna még a szabadban, ha nem megyünk el. Tehát volt egy ilyen pótlás is, emlékszem rá, de mindig elmentünk, amikor az eső miatt csak hárman voltunk, akkor is elmentünk a túrára, és akkor is, amikor voltunk 90-en, egyformán mindig. Tehát ezek, hogy mondjam, olyan különleges kirívó más, az volt csak, hogy az időjárással kellett dacolni, hogy vajon merjük, mi lesz, és észrevettük azt, hogy az utóbbi években, utóbbi 10-15 évben, most már egyre többször kisütött a nap. Reggel még esett az eső, de 9 órakor már elállt az eső, és egész jött a szép idő, mintha mi vittük volna a napsütést a természetben ki, és jó idő lett utána, és aztán mondtam, hogy menjünk el, ha nagyon akarunk valamit változtatni, tudunk még a környezetünkön is ilyen szempontból.
1: Igen. Az előbb említett a tanár úr egy nagyon érdekes kérdés, hogy a növények közötti kommunikáció, illetve a fák, hogyha egymást közelébe vannak, akkor ez értelmezhető úgy, hogy vannak olyan cédrus-citrusféle jellegű fák, akik külön kommunikálnak, tartják egymással a kapcsolatot, illetve vannak olyan tölgy és gyümölcsfák, amik szintén külön kapcsolatot tartanak, vagy ez az egy-egy csoport?
0: Hát általában a fa fölismeri a saját társát, a saját fajtáját, mert csak egy példát hadd mondjak el, hogy ez igaz történet volt, hogy a tölgyfa ugye a makját lepotyogtatja, szél kicsit elviszi, de valamelyik oda potyog le a mellé egy 20 méterre, 10 méterre a fa alá, és kihajt tavasszal, a mag kicsirázik, és egy kis tölgy lesz belőle. És a kis tölgy fel is nőtt olyan másfél méterre, és egy őzike lerágta, derékba rágta a szegény fát, és a kis csemet, hát akkor ugye lombja levesett, nem volt levél, nem volt, ami a nedvességet szívja, ugye a gyökéren keresztül a földből kifele, és hát úgy volt, hogy elpusztul. És ennek a megfigyelése során ugye az a végső eset állt elő, hogy a növény egyszer csak kezdett hajtani a semmiből, pedig nem volt levele, egy sem le volt rágva, az alvó rügyek kihajtottak, a gyökérzete úgy nézett ki, hogy helyrehozta az egészet. Tehát mi történt ilyenkor? Tulajdonképpen semmi más. Az anyanövény, aminek a gyökerei sokkal messzebb elmennek, mint mi látnánk, ugye, mikor kiásunk a fát, észrevette, megérezte, hogy a kis csemetét fél lerágták, hogyan mentse meg? A gyökerével rákapaszkodott a kis csemete gyökerére, és a saját energiájából, amit hatalmas gyökérzetével szívott föl nedvességet, tápanyagot, talajból, átadott a kis növénykének, a kis csemetének. Az a kis energia fölszivárgott, fölnyomódott a edény alábokon át, a rügyek kifakadtak, és azóta szép nagy fává is nőtt. Igen, tehát igazolásul, hogy a mama szeretete a gyermekére ott van, mert a más magba kisodásnak, de azt nem támogatja, a sajátját támogatja, elősegíti, ha ott van a gyökér zóna közelébe, akkor kezelésbe veszi, és segíti fölnevenni, nyomja neki a tápanyagot, hogy nőj föl, amíg engem látsz, kisfiam, ne félj, nem hagylak cserbe, és megnőtt. Tehát van egy érzelmi életük a növényeknek, tudatuk nincsen, sokszor azt mondjuk, hogy másodrendű lények.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, hogy a idősebb a fa tölgy hogyan vigyáz a gyerekeire és a tölgy óvodára, és gyakorlatilag a tölgyfa erdőnek a reprodukciója hogyan történik, hogy milyen erősítést kapnak. Tud még ehhez mondani valamit, tanár úr, kérem?
0: Hát csak annyit, hogy a természetet tanulni kell, nem kihasználni, lerombolni, hanem amíg a természet él, amíg a fák megvannak, addig mi is élünk. Ha eltűnnek, akkor mi se leszünk már. Akkor tényleg megszűnik a világ, a létezés, az oxigéntermelés, meg a többi, tehát ugye a zöld övezet oxigénjét a fák biztosítják, ugye egyszer ez biztos, ez nagyon jó, tudja mindenki. Aztán hát meg a különböző kipárolgások, ugye itt nyilván most az örökzöldekre gondolunk, amikor azt említettem már korábban, hogy a fenyőerdőknek a kipsugárzása, a fenyő illóolaja az annyi korokozót elpusztít, hogy ott a levegőbe káros patogén, baktérius, spóra nem él meg. Tehát az a környezet fertőtlenítve van. Ha én a lakókörzetemet olyan helyen hozom létre, vagy én ültetök a lakókörzetem a kertembe fenyőt, kamecipáriszt, tujaféléket, tiszafát, akkor én a levegőt tudom fertőtleníteni, van nagyon hatékonyan, hogy az a bizonyos tujon hatóanyag, amitől félünk, ugye, ami az örökzöldekben ott van, ugye, mind kellemetlen, káros, rákkeltő egyéb anyag, amitől óckodunk, hát kérem szépen, hadd mondjam meg, vannak is a gyógyhatása. A tujonféléknek a gyógyhatása pedig abban áll, ezt még a nagyanyámtól tanultam, mert ő népgyógyász volt, tehát gyógyhüvekkel gyógyító bábasszony volt, és igen nagy tekintélye volt ugye a komlói, akkori falusi település lakossága között. Őtől tanultam, hogy daganat, csomó, csontkinövés és ilyesmire, hát, hogy mondjam, gyógyító hatással van, azóta megtudtam, hogy ugye a bizonyos hát tumorsejteknek a szaporodását gátolja. Tehát ugye a csontkinövésnél is az oszteó hát blaszt sejteket gátolja, amelyek ugye a kóros kinövést okozzák, és a cipő föltörte a lábat, vagy valami bütyök volt, akkor a növény, az örökzöld növénynek a tüleveléből masszírozott, passzírozott ki mozsárba, rézmozsárba olyan kis nedv anyagot, amit felszivatott egy kis vattával, és rátette arra a sérült részre, és bizony ilyeneket tanított nekünk. Hát ugye azóta változott ez, annyiból, hogy nagyon mérgező ez, véletlenül ne kerüljön ételre, kézre, szájba, mert ez egy keményen rákeltő anyag. Ugyanakkor pedig gátolja a tujon az ilyen csontkinövéseket is. Tehát amikor valaki nem tud cipőt húzni, mert bütyke lett nagy, és akkor faragták műtét, vagy sikerült, vagy nem, a tujonnal tudta visszafogni. Hát ez a taxus vaccata és egyéb hasonló növényeknek a hatóanyag, amit Amerikában föl is használtak kísérletképpen, sőt gyógyászati eszközök, gyógyászati termékek sorában is megtalálható, az a vegyület, az a kémiai szer, amit ők gyógyászati célra használnak, de csak külsőleg.
1: Itt a csontkinövésről beszéltél, tanár úr, akkor ez a bütyökre is jó?
0: Hát, ha az rossz indulatú patogén elváltozás, akkor nyilván oda is jó, de hát ugye ennek a kivizsgálása már nem az én feladatom, csak mondom, gyerekkoromban is hallottam, hogy ezt erre használták a népgyógyászok. De csak aki egy kicsit...
1: Hogy hát akkor ez a patogén, egyértelműen a patogén...
0: Igen, a rossz indulatoknál. Amerikaiak végeztek kísérletet, később olvastam róla, hogy ezt a káros, rákos betegségeknél is föl lehet használni. Igen, csak annyira mérgező, hogy mi nem tudjuk ezt így kivonni és használni. Viszont az, hogy az ne nőjön tovább, oda tesszük, borogatjuk, ezt még el tudom képzelni, mert egy ilyen esetől tudok én is, amit még gyerekkoromban, ifjabb koromban tapasztaltam, hogy egy illetőnek nem tudta a cipőjét fölhúzni, és ment, templomba ment, és akkor az egyik cipő, lábán cipő volt, a másikon meg egy nagy papucs bevásolva a lába, mert hát fájt neki, és kinőtt az, és próbálta kenegetni mindennel, és elmullott neki ez, és mikor egy-két hónap múlva később találkoztam vele, mondom, és a cipőt föl tudod venni, igen, eltűnt a csomó, hát ugye azt mondtuk, ez a jóisten csodája, vallásos család volt, ugye, az illető tartott, és annak a jóisten segítette meg, hanem ugye az a tujon is. ami segítette. Tehát van, ugye mondjuk, hogy minden gyógyszer méreg, de sokszor a mérgekben van olyan is, ami nekünk segít. Csak másként kell használni.
1: Tehát ez... Térjünk vissza a Galagonya túrára.
0: Igen, a Galagonya túrán is találunk.
1: Milyen olyan csoda van itt Budapest környékén, mint például ez a libanoni cédrus. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehezen, de én nekem sikerült szereznem libanoni cédrus olajat, és egészen fantasztikus gyógyhatása van, de ezt majd egy másik műsor keretében beszélgettünk erről. Tehát Budapest környéki csoda, amiket a Galagonya túra megmutatta.
0: Igen, hát azért vannak csodák, de vannak azért olyan félelmetes hát jelenségek is, mint amikor egy tiszafát találtunk, tele érett sárga, narancsszínű kis bogyókkal. És hát ugye szó volt róla, hogy ehető vagy nem ehető. Aztán ugye az egyik ember a szájába vette, és utána rögtön rázolta a többi, meg ne edd, mert ez halálos méreg, tiszafa. Ugye hát szintén ide tartozik, és ha lenyeli, akkor meghal. És akkor én mondtam neki, hogy hát ha meg tudod úgy enni, hogy csak a külső burkát eszed meg, az finom édes, akkor nincs baj, de ha lenyelőd a magját, akkor mindjárt a koporsódat is megrendelheted, mert azt a mérget nem éled túl.
1: Hát egy Agatha Christie.
0: Ilyen is van, amire oda kell figyelni, azóta ahányszor arra megyünk, mindig, ugye tanár úr, ugye ez az a fa, amit nem szabad a termését megenni, csak az, aki megszámolja, hogy hányat vesz a szájába, hány bogyót, és annyi magot is köpjön ki, mert ha nem, akkor rögtön gyomormosás, hánytatás is minden, mert baj lehet belőle.
1: Ugye az a egyik, tiszafával Agatha Christie foglalkozik egy regényében, hogy milyen borzalmas dolgok vannak.
0: Igen.
1: Mi az, amit még tudsz?
0: A lepényfa. A Krisztus tövis. A Gléditsch.
1: Igen?
0: Gléditsch. A Gléditsch, a Triakantosz, ugye? A neve Gléditschnek is mondják, latin nevéből, de ugye ez a lepényfa. Hosszú, akáchoz hasonló fa egyébként, és hosszú 30-40 cm-es hosszú hüvelyterméssel van. Kicsit csavarodott ilyen lilás hüvelyek, ami gyerekkorunkban is emlékszem rá, hogy nagyon szeretettel fogyasztottuk. Apám mondta, hogy ez erősíti a fogint, a szájsebeket, stb. És olyan kellemes, édes nyálka volt a hüvelyekben belőle, az megszáradva, ugye lehullik a fáról, ott a földön összeszedtük és rágcsáltuk, és igen kemény kis magvak, mint a lencse. Még annál kicsit nagyobb magvakkal volt tele szépen.
1: Szent János kenyér?
0: Azt népiesen azt mondják, ez magyar Szent János kenyér, mert ahhoz hasonlított, de semmi köze a Szent János kenyérhez. Viszont az, hogy a tápértéke igen magas, annak a magnak, azt a magot 20-30 percig főzöd, akkor olyan főzeléket kapsz, mint egy jó lencse főzelék, csak meg kell fokhagymázni, fűszerezni a maga módján, és nagyon finom. És a hüvelynek a belsejében lévő kis nyálkanyagokat, a szélén, ahol összeérnek ugye a bőrfelületek, mint egy borsó, ugye össze van zárva, kifejtőd benne a magokat, csak ugye ez sokkal hosszabb, ez 30 cm hosszú, és hát van benne egy 10-15 mag.
1: Tárat állapotban lehet felhasználni?
0: Lehet, most is lehet, ha megtaláljuk, ugye ilyenkor már lehullik a földre, és ha nem rohadt el, nem romlott meg, ugye, mert hát elég ellenáll minden gombának, hát akkor ezt... érdemes összegyűjteni, gyógyszerként is fogyasztani, mert hát a szálsebeket összehúzva édesítő volt. Gyerekkorunkban nagyon drága volt a cukor, meg minden. Én emlékszem rá, a meccsekben több helyen találtunk, apánk is megtanította, hogy ezt rágcsáljuk. Hát édességet kívántunk, akkor fogtuk és elkezdtük rágni. Nagyon édes volt, nagyon kellemes volt. Egyébként a jövő növénye lehetne, mert igénytelen és táplálék hatása szempontjából. Ugye, telepítve egy holdni területről ennyi tápanyagot lehozni nem lehet buzából, meg semmiből, mint ebből, ami ennek a lisztjét, meg a mag termését jelenti. És ezt nem kell minden nap öntözni, nem kell minden nap kapálni, meg ültetni, meg mit tudom én, ugye ápolni, hogy legyen bele valami, millió betegsége, ennek nincs is betegsége. Azért mondom, hogy az a lepényfa.
1: Tehát... Hát évekkel ezelőtt egy Galagonya túrán tudtam meg ezt a tudást, hogy akkor nézzük meg, hogy a Szent János kenyér fának a gyümölcsét, miről híres még a gyümölcse, személyesen kutattam meg, az egy uncia. Az egy uncia arany, vagy az egy uncia ezüst, hogy mint súlymérték, hogyan kerül bele a köztudatba. Hát ennek a Szent János kenyérnek a magja, de csak a középső három mag, mert a szélén-szélén lévőket, hogyha levesszük, akkor azok már más méretűek és más súlyúak. Senki nem tudja, hogy miért, de teljesen mindegy, hogy hol szedjük be, vagy gyűjtjük be a Szent János kenyér magat a világ melyik részébe, a súlya az ugyanannyi. És ezt nevezték el egy unciának. Tehát a görögök, a rómaiak, a középkori arany és gyémánt kereskedők mindegyiknek a kis tarsójába volt kis bőr zacskó, ebbe tartott magukat, és innen tudták meg azt, hogy akkor van aranyad eladó, igen, van mennyi, 3 uncia, és akkor már vagy akárhány uncia, és akkor ez alapján méricskélték, tehát a Szent János kenyérnek van egy ilyen történelmi hatása is. Mi az, amiről még tudunk beszélgetni? Talán, ez a témakör könyvtárnyi anyag van ebben, te veszed-e?
0: Igen, talán még annyit, hogy ugye mostanában divatos az erdőben, mivel tisztelnünk kell a természetet, mert tanulnunk kell tőle, mert túlélést tanuljunk, mert ha valami katasztrófa van, háború vagy bármi, kik az első túlélők? Mindenki elpusztul, leég az erdő, akármi, a növényzet. Először a növényvilág fog kialakulni, és utána jönnek az állatvilág, aztán a végén az ember is betelepszik újra, mert a növény túlélő. Hát ugye ez azt jelenti, hogy a növénytől meg kell tanulni azt, hogy hogyan képes ő túlélni mindent, azért, hogy olyan alkalmazkodó képessége van, ami összefügg az intelligencia képességével. Ugye azt mondják, intelligens az, aki a problémát meg tudja oldani. Most egy növény, ami egy helyen van, nem tud arrébb szaladni, mint egy kutya, vagy egy őzike, vagy akárki, vagy egy kisegér, nem tud elbújni. Neki ott kell maradni, meg kell oldani, hogy megmaradjon. Hát mi mindent tesz egy növény azért? Milyen feromonokat, miket termel, illatanyagokat, milyen ultrahang, vagy elébb, egyéb lehetősége van, hogy kommunikáljon, hogy riasszon a többiek, hogy kapcsolódik a rovarvilághoz, hogy működik együtt. Az egész biocenózis nem egyedül van kollektívában, és ezért túlélő. Az ember meg széthúz, ha van 3 ember van, akkor már az egyik az frakciót képez, az biztos, mert nem értenek egyet, ugye nem. Ezért az ember kapaszkodik, és a túlélésben szaporodik, de hogy túlul lesz, sajnos a civilizált világ nem úgy néz ki, hogy a túlélés felé halad, hanem az, hogy még a természet is belepusztul ebbe a nagy széthúzásba. Tanulni kéne a természettől valamit, a túlélők akarunk lenni. Úgyhogy nagyon sok mindenre megtanít bennünket a kirándulás, és nagyon sok ember van, ez a baja, az a baja, nem ismeri a gyógyhüveket, akkor csak megmondom, hogy mi a baj, hát most van olyan önbizalom hiányom van, akkor itt van az a vadcserösznyefa, ölelje át egy 10 percig. Mondja el a baját a fának. Fa lélektan ilyen van, de ugye már elme, meg tudatosság az a fánál nincsen. Ott van egy fizikai, meg egy lelki rezgés kapcsolat közvetlenül. Bárcsak az embernél is volna, nálunk nincs, meg közben van a tudatunk. Na most, ha megöleljük a fát, kikapcsoljuk a tudatot, csak annyit, hogy energiát szeretnék venni tőled, de vissza is adom, mert vigyázok rád, vagy leszedöm róla ezt a szemetet, és ápolom a környékedet, hogy maradj meg nekem továbbra is, akkor már kapcsolatban vagyok vele. Vagy pedig van pánikbetegség, manapság, ugye pánikban van valaki, akkor azt mondom neki, hogy ölelj át a nyírfát, ha találunk nyírfát, akinek ugye pánik problémája van, szorongásba éli az életét, ölelj át, segít rajta. Vagy például nincs energia, elfáradtunk, végkimerült, akkor a bükkfa a legjobb. Vagy ha valakiben, hát ugye nincsen csak csupa rossz tulajdonság, az a tölgyfát ölelj át, erősíti a jó tulajdonságait. De sok ilyen van, vagy pedig az érzelmi élete csalódott valakibe akkorát, hogy nem tudom, ajánljál valamit, hogy gyógyuljak meg, semmi különös nincsen, öleld át a hársvát. Ugye fitoterápiában tanítjuk mi, hogy a hársva virágteja az énekesek tejája, jobban énekelünk, ki énekel? az mire hat a lelki világunkra, igaz? Fölvidulunk az élet. Hát a magyar ember a sírba akkor is énekel, ugye a bánatába is énekel, de nem hagyja el magát. A vidám ember meg abban nyilvántja meg, hogy táncol, énekel, tehát az énekesek tejája. Ez azt jelenti, hogy a hársvateát, ha én nem eszem meg, mert most épp nincs termés, de ha ott van, akkor átölelem. Ugyanezt a hatást érvényezem a lelki világomon keresztül, az ő lelke kirezgése, az ő aurája, ha én belemegyek, már megkapom. Ha én megölelem a gyerekemet, az aurámba benne van, átadom neki. De nem a negatív gondolatokkal, hanem a pozitívval. És közvetítom a természet erejét rajtam, körülbelül a családom felé. Ha vannak ugye a kertjében ültet ilyen fákat, de hát a legegyszerűbb dolog, mert egyszer ez a bajunk, egyszer az a bajunk, megkeressük azt a fát, aminek a rezgése már magába gyógyít, hogyha nem kell más csinálni, csak ki kell kirándulnom menni, és oda kell alá ülnem, ott kell piknikeznem, vagy át kell ölelnem, és élveznem a fának azt a rezgését, amit tudatosan nem is tudom, hogy mit. Csak az, hogy hazamentem, jobban vagyok, ki elmúlott ez a bajom, az a bajom. Néha tudattalan is, de ezt tudatosan is lehet csinálni, tehát az, hogy én oda megyek, megkeresem azt a fát, ami nekem szent, régen is voltak ilyenek, amik gyógyítólag hatottak a környezetre. Régi népgyógyászok tudták is, hogy a szírfa, égerfa, ilyen fa, olyan fa a környéken, hogy oda kiártak az emberek, oda alatta piknikeztek, majálist csináltak. Miért? Mert annak a fának olyan volt az aura rezgése, hogy ott, aki onnan ott leült egy darabig, utána hazament, az olyan volt, mint egy stupába meditált volna Indiába valahol, ugye? Fölüdülve, fölfrissülve. Hát az egész természetről szól. Fölüdítse, megelőzzük a betegségeket, segítsük a gyógyulást, és maradjunk együtt, kapcsolódjunk össze, ne eltávolodjunk, ne faragjon bele a nevemet a vésem, a bicskámmal a fa törzsébe. Ne, azok egy buta dolog az, amint amikor az ember teletetováltatja magát, és az, hogy attól erősebb lesz. Nem, pontosan gyengítjük magunkat, a fát se gyengítsük el, maradjon az erős jövőre is, az utókornak is. Na, ezért.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért van még egy kérdés, amit szeretnénk, hogy átbeszélnénk, itt a növényeknek a túlélési képességéről volt szó. Hát minden ösvényen, hogyha végigmegyünk egy erdei vagy egy mezei ösvényen, akkor szélén ott van két nagyon érdekes növény, a keskeny levelűti fű, illetve a széles levelűti fű. Hát ez volt a vizsga kérdésem. És az erdőnek a szélén pedig van egy lapulevél, vagy egy lapulevél, nagyon sokkal találkozunk, és van egy olyan közmondás, hogy úti laput kötöttek a lábára. Erről a három növényről, hogyha tanár úr beszélne a kedves hallgatóknak.
0: Igen, hát az úti lapulnak a története az onnan ered, hogy valójában az egy gyógyító levél, amit hát, hogyha felhasználok, mondjuk fájó duzzanatra bekötöm, mint ahogy a káposztalevelet is szoktuk a fájó térdüzelet rátenni, egy lapulevelet is rátehetünk. De van ennek egy érdekesebb történet. Az első világháborúban, amikor még orvosok kevesen voltak, felcserek voltak a hadseregbe, ugye sérüléseket el kellett látni, és hát egy felcser már tudta, hogy kell megelőzni a nagyobb bajt. És mit tettek? Ugye akkor még nem gépesített gyalog ezred vitte a katonákat, hanem gyalogoltak kincstári bakancsba, és föltörte a lábat, mert az nem mindig lábra szabott volt, jó nagy volt, hogy belefért a kapszarony, és bizony akár ugye támadtak, vagy visszavonultak a sereg, gyalogosan közlekedtek a katonák, és bizony néha úgy föltörte a lábát a bakancs, a sok gyaloglástól a szegény kis katonának, hogy a végén a puska túlsa támaszkodott, és úgy bicegett, hogy valahol majd pihenünk és megállunk. És a felcserek ki voltak oktatva, hogy patakpartján, vízpartján pihenjetek meg valahol, árnyékos helyen, hogy megpihenve a lábatokat betegyétek a vízbe, mert a bakancs szorított a láb, fölvidul, hogyha egy kis hideg vízbe megáztatom. Ugye, ezt tudjuk mi is, mind is csináljuk, egy jó áztatás. És hát aztán megdörzsölgeted, megmasszírozgatod, és hát a föltört lábat utána nem teszed vissza abba a bakancsba így, hanem először egy lapulevelet, majd a felcser levágottan leszed oda, az odaadja, kiosztja azoknak a beteg lábú katonáknak, akiknek nagyon nehéz járás, mert ugyan a társzekereken ugye vitték a sebesülteket, de volt, aki már föl se fért. Akkor hova menjön? Bicegött és jajgatott, hogy csak odaérjek, mert nem bírok már menni. Bekötötte vele a lábát, és így a kapcarongyot rátéve begyömöszölte szépen a bakancsba, kicsit megnyugodva, és úgy ment tovább, és mire estére beértek a körletbe, ahol már letáboroztak éjszakára, addigra soknak, meg is gyógyult félig a lába. Miért? Mert dörzsölte a bakancson, ugye a lábát dörzsölve, a növény nedvét kidörzsölte. És a lapulevél nedvében olyan gyógyító anyagok vannak, amik segítenek. Hát ez még vonatkozik nem csak a nagy útilapúra, mert az útilapú ez a nagy bojtorján növény, ugye ennek az első éves levelére gondolunk, ilyen hatalmas nagyra megnő. Második évben már nincs ez, mert akkor már magszárathoz. A úti füvek között meg a széles, nagy tenyérnyi, széles leveli úti fű, ami szintén jó, nagyon jó sebgyógyító. De ennek a úti fűnek még más gyógyhatása is volt, mert ugye ahol sok volt a szúnyog. És hát ugye valaki olyan helyen ért, de a népgyógyászok ugye elmondták, hogy kérem szépen alkoholba áztassák fel az összeapított útifű levelet, itt a keskeny levelű útifű is, ettől széles is, és az elriasztja azzal a tinktúrával, kennik be a bőrüket, ahol a ruha nem fedi, a szúnyog oda nem jött, mert ezt utálta, elrepült onnan. Vagy pedig hát a keskeny levelű útifű, hát tudjuk, hogy a kőg és csillapító szirup a gyerekeknek, az a köptető szirup a patikában, az a keskeny levelű útifűből készül, csak cukorszirupban van megfőzve, szépen leszűrve, és a kisgyerek torka helyre jön a kőg és csillapul, és meggyógyul. Ugye mi felnőttek is elfogyasztatjuk, de nekünk ott az erősebb a kakukkfű, ugye mi azt isszuk meg erre, de látjuk, hogy ezek a lapufélék már rég és régóta a történelem ősi korszakában is nagyon értékesek voltak, és tényleg a katonáknál is, ugye, ahol nagyon fontos volt, hogy ez a katona futni, szaladni tudjon, mert ha nem, akkor utoléri az ellenség, vagy pedig ő nem éri utol az ellenségöt, aztán lemarad. És bizony az nagyon fontos volt, hogy a láb az jó helyen legyen, és egészséges legyen. Külön specializálták a felcsereket, akik így próbáltak segíteni. No.
1: És akkor a kérdésem, hogy a széles levelű útifű, ha jók az emléképeim, akkor ennek a levélnek körbe akkora tud lenni, mint a tenyerem kifejlett állapotban, és 4-6 fő ér van a növényen, és ha rajta lépkednek emberek, elszakadnak ezek a fő érhálózat a levélben lévő, és másnapra meggyógyul, honnan van a tudása.
0: Na, az a helyzet, hogy ettől a növénytől tanulni lehet valamit, tehát azt jelenti, hogy a sérüléseknél, sebeknél első rangú gyógynövény az útifű. Már az óvodába tanítani kellene, én annak idején sokat kirándultam kis első osztályos kisgyerekekkel, első második osztályosokkal, a Nejemvit szerveztem, ő volt az osztályfőnök, én pedig hát mentem a gyerekekkel hétvégén kirándulni, és bizony előfordult, hogy hát valami kis baj volt, kicsit megsérült, akkor megtanítottam, hogy leveszed a kis útifűvet, kicsit megharapodálod, megrágod, és bedörzsölöd, vagy ráteszed arra a kis sérülésre, ahol fáj neked. Egy celluxal leragasztottuk, egy kis ragasztószalaggal, és mire beértünk már, igen gyorsan meg is gyógyult a seb. Na most a másik, ami nagyon érdekes még itt, az, hogy például az emberek ugye félnek a csípéstől. Most, hogyha egy méhecske véletlenül rálépek, vagy megszúr valahol az arcomon bárhol, ugye a méhecske, azt tudjuk, hogy kellemetlen, pláne a gyerekeknél, ugye, ahol szaladálnak be a virágok közé, minden is, de jó szaga van, jaj, és egyszer éppen egy méhecske megszírja az órahegyét, júj, most mi lesz, ugye, és az megdagad, és fáj nagyon. Hát az útifű, egy keskeny levelű útifű, az, meg a széles levelű fű egyébként mindenütt az évjek útifűnek, mert úton útféle mindenütt megtalálható. Ebből ennek a nedve, hogyan jön ki annak a kis levélnek a nedve? Ha megharapdálom a fogammal egy párszor, és utána azt a sérült észre, hogy megharaptam, oda teszem, ahol a méhecske megcsípte, beledörzsölöm, vagy ráragasztom, ráteszem, rögzítem valahogyan, zsebkendővel, ragasztószag, akármivel, és igen gyorsan érzem, hogy már nem is szúr, nem is fáj, csillapítja a fájdalmat is, a benne lévő aukovin glikozida pedig igen mély hatású sebgyógyító, patikaszer, helyett használom, és igen gyorsan meggyógyulnak a sebek. Úgyhogy a napközben előforduló horzsolások, meg egyéb gyerekek játékával ugye létrejött ezzel kapcsolatos kisebb sérülések, meggyógyíthatók, ha a gyermek ezt tudja. És ezt tanítottuk a gyereknek kiránduláskor, hogy ezt az egyet tanuljátok, mert a többi növény nem ismeritek, nem érdekes, de leesett a bicikli lánca, megsérült a lába neki, és vérzett, és mi van, mit tett oda, hova menjen, se anyuka, se apuka, senki nincsen, csak a barátom, akkor csak fog meg szépen, ugye letörültem, vagy lenyálasztam, lemostam. Oda tettünk rá egy útifűlevelet, a másik ráragasztott, ráköttött a zsebkendőt, vagy akármit, jó megszorította, ezt mentek tovább. Elállt a vérzés, estére meggyógyult.
1: És ugyanez alkalmazható darás csípész esetén?
0: Hát igen, csak akkor nem az útifűvet használjuk, mert a mézcsípés az nagyon erősen, hát, savas. Mind a sav úgy mar, ugye, hogyha valahol érzékenyen, mind a sav úgy marja a bőrünket. A luggal tudjuk közömbösíteni, az útifű meg lugos. Nagyon erősen lugos, és az útifű azért a legjobb. Hát a hagymafélék is jók, hogyha itt nem hagyma van, ott van vadhagyma, vagy valami ilyesmi, annak a levele is jó, mert lugos itt. A darázs meg éppen ellenkezőleg, a darázs csípés meg lugos. Arra az útifűvet hiába teszem rá, attól még fáj. Arra savasat kell tenni. Mi a savas? Hát egy sóska levél. Ugye? Sóskát minden gyerek ismeri, savanykás, ugye? Sóska levél, vagy egy éretlen gyümölcs. Egy megy fa mellett megyek el, és megszúrt a darázs, akkor leveszük egy megyet, ami félig erőt, jó savanyú, rádörzsölöm a szúrás helyére. Ugye, még a méhecskénél beszakad a fullánk, azt illik úgy kiszedni körömmel, könnyű kiszedni. A darázsnak nincsen beszakadt fullánk, jám. Mert annak olyan fullánk, hogy vissza tudja húzni, nem szakad bele. Ottan viszont jobban is fáj, mert az a csontig belenyomja, erősebb, nagyobb állat is, ugye, nagyobb, mint a méhecske, akkor mind a méhecske. Akkor ott viszont a savas borogatást teszünk, vagy egy citrom van nálunk, akkor azt nyomjuk neki, vagy valami ecetes ruhát, vagy valami savanyút. És akkor az pillanatok alatt, tehát aki a szabadba él, az vigyön magával mindig egy kis ecetes üveget, meg hát útifővet azt tegyen a zsebébe, vagy hát bárhol találhat. Ezek érdekesség a gyógynövények világában, de nagyon sok bosszúságtól megszabad itt bennünket. Én, ha valaki nagyon érdeklődik, annak azt ajánlom, hogy jöjjön el a Galagonya túrára mindezeket, és ez sok apró kis népgyógyászati fogásokat ott megtanítunk neki, és kevesebbet mérgelődik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy műsoridőnk lassan lejár, és tanár úr kérem, hogy három mondatban, hogyha elmondaná a hallgatóknak, hogy hol lehet megtalálni a Galagonya túrát, milyen weboldalon?
0: A Magyar Természetgyógyászok Egyesülete, hát oldalán, ott állítólag rajta van, megvan.
1: Rajta de, van, én láttam.
0: Igen, igen, de tanfolyamokon is minden szervel mindez, és a tanjegyzetekben is benne van, és minden Galagonya túrán elmondjuk a kérdésekre ugye a választ, és elmondjuk, hogy milyen növény, mire jó, hogyan használja, mi a mellékhatása, mi a kritériuma, hogy használható. És hát ugye megpróbáljuk megmagyarázni azt is, hogy hogy kapcsolódik el az egészségvédelemhez, a gyógyszerekhez, mert nem lehet mindent összekeverni, természetes anyagot szintetikus gyógyszerrel. Ezt is elmondjuk, hogy mikor lehet probléma, hogy mire vigyázom. Mert van, aki jó hiszeműen összekeveri, mert az orvos fölírta a gyógyszert neki, ugyanakkor a természetgyógyász elmondta a gyógynövényt, a kettő együtt megöli, kioltja egymást, vagy baj, nagyobb bajt csinál. Ezt is elmondjuk természetesen. Mert mindig van köztünk olyan, aki orvos, természetgyógyász. Ilyen is van. Most már nem egy ügy az országban, ezek pedig a nyerők, mert ezek akkor tudják azt az összefüggést, a káros kapcsolatokat ki tudják küszöbölni. No,
1: ennyi. Nagyon jó. Tanár úr, még odaadom a mikrofont egy pár másodperc, hogy búcsúzkodjon el a hallgatóktól.
0: Igen, hát én úgy búcsúzom el, hogy az egészség a legfontosabb kincsünk, viszont hogy képesek legyünk megőrizni, nem a patikába kell elkölteni a pénzünket, nem fölösleges gyógyszerekre, hanem először a saját öngyógyító erőnkre hagyatkozunk, az pedig az immunrendszerünkben ott van, és hogy az immunrendszert hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk erősíteni, az a Galagonya túrában benne van. Ott mindarról szó van, ami ezzel kapcsolatos, a fitoterápia az kiterjedt szinte mindenre, a gombákra, és a mozgásra, és a levegőre, és ha nem is értünk semmihez, csak kim vagyunk a légtérbe, és a negatív iónok, amelyek tudjuk, hogy üdítenek bennünket, belélegezzük ezeket, és a tiszta erdei levegővel, aromájával együtt érünk haza, már az otthon levők is látják, hogy változtunk pozitív értelembe, és talán ez a példa a legjobb, és a következő hónapban ők is eljönnek. Szeretettel várom őket a túrákon. Március 3. vasárnapján.
1: Köszönjük szépen, tanár úr! Műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, kedves hallgatóim, vigyázzanak magukra, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 25-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a mennybe vívő lépcső. A mai ige: János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Emlékezzünk Karinti Frigyesre. Karinti Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinti József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Folytatódik még holnapig, péntekig, az ökumenikus, lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága hétfőtől péntekig, június 22-e és 26-a között Révfülöpön, az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos, ökumenikus, lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16-18. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az Evangélikus Egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az Emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy részletét is. Az alapige: mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában.
1: Kulturális programajánló.
2: Országos evangélikus zenei tábor örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a, és július 5-e között. Feltöltődni, elcsendesedni, és szót váltani egymással. Holnap kezdődik a rend. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Celerino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Itt a nyár első hosszantartó hőhulláma. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. A hét során egyre erősödő hőség várható, a szél jellemzően gyenge marad, ami tovább fokozhatja a melegség érzetét. Több helyen 35-38 fok között lesz a maximum.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: ...496 éve olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 5. Károly német-római császár megparancsolta, hogy az Augsburgban, Ágostában összehívott birodalmi gyűlésre az új vallás hívei rövid, velős, világos fogalmazásban nyújtsák be az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteket. Amikor János, szász választófejedelem megkapta a meghívást, felszólította Wittenberg hittudósait, Luthert, Melanchtont, Jonast és Bugenagent, hogy állítsák össze a fő hittételeket. A császár 1530. június 15-én vonult be Augsburg városába, egy nappal később megnyitotta a birodalmi gyűlést, felszólítva az evangélikus fejedelmeket és rendeket, hogy június 24-én nyújtsák be hitvallásukat. A birodalmi gyűlés június 24-i nyilvános ülésén a protestánsok minden sürgetésének dacára nem olvasták fel a hitvallást. Valószínűleg azért, mert a császár félt a nagy nyilvánosságtól. Másnap azonban a püspöki palota kápolnájában német nyelven felolvasták. Így lett 1530. június 25-én az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napja. Barlangok napja. A barlangok napját minden év június 25-én ünneplik. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, 2 méternél nagyobb, ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a speleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befogadó kőzettel egyidejűleg képződött, úgynevezett színgenetikus barlangok, és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok. Ezek az úgynevezett posztgenetikus barlangok. Magyarországon jelenleg 4018 barlangot tartanak számon. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú mamut barlangrendszer, mely Amerikában, Kentuckyban található. Magyarországon pedig a közismert Baradla-Domika barlangrendszer, mely valamivel több, mint 25 kilométer. Magyarországi szakasza 20,5 kilométer hosszú. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A református egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása, a 2 rehabilitációs ház lakóinak látogatós hétvége, a hozzátartozóknak heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolat tartása a református szeretett szolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk, eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című biblia tanulmányunkat hallják. 9. rész. Jeremiás próféta igája. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádión vagy az interneten keresztül figyelnek, hallgatnak, és együtt gondolkoznak velünk. Az előző héten azt láttuk, hogy annak a kis országnak, amit Júdának, Izraelnek nevezünk, annak milyen nagy változások, milyen nagy megtérések figyelhetők meg az életében, és most szemünket Jeremiásra, az emberre, a prófétára tudjuk szegezni, irányítani, hiszen Istennek ez a különleges eszköze, ez a próféta, aki nagyon egyszerű körülmények között élte a mindennapjait Isten szavára és parancsára, valami különleges, látványos dolgot tesz, szimbolikus cselekedetet hajt végre, és ez valószínű, hogy az egész szolgálatára, az egész prófétai egyéniségére óriási hatással lesz. Hiszen be kell valami olyat jelenteni Izrael népének, amelyet nem szívesen tett meg, hiszen itt a politikai elnyomásról, a katonai vereségről fog szólni ez az egész fejezet, amit áttanulmányozunk. Erzsikét, Tóth Erzsikét kérem, hogy az alapgondolatot, Lukács evangélium 9. fejezet, és ott a 23. verséből légy olyan kedves, olvast föl.
2: Mondja vala pedig mindeneknek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem.
1: Szigeti Jenőtől kérdezném, hogy a kereszt és az iga akkor valamilyen szempontból ugyanazt jelenti a Bibliában? Az egyik az Ószövetségben, másik az Új Szövetségben van?
3: Igen. Hasonlattuk azok nem a kép héjában, hanem a kép tartalmában hasonlítanak egymásra. Nekünk nem lehet más sorsunk, mint amilyen Jézus sorsa volt, hiszen mi jézusiak vagyunk. A keresztény azt jelenti, hogy jézusi, Jézus követői vagyunk. Valóban úgy van, hogy az iga az ott van a mi életünkben, hiszen a keresztény ember az, hogy így mondjam, széllel szemben hajózik. Ugye az első keresztények egyik jele volt a hajó. Ugye a csodálatos tengeren járó Jézusnak a példája, ahol a vitorlát mindig úgy rajzolták meg, hogy szembe fúj a szél. A keresztény ember életében szembe fúj a szél.
1: És nekünk meg kell tanulni szembeszéllel menni az élet országa felé.
3: Így is van, mert a szembeszéllel egy más értékrend szerint vezet az út az Isten országába, mint ami a világnak az értékrend.
1: Köszönöm szépen, Edith.
4: Én a következő verset még hozzátenném, amit utána olvastam az aranyszöveg után, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem megmenti. És Jeremiás számomra azért csodálatos példa, mert az a gúny és az a megvetés, ami ebben a helyzetben övezte, mégis egy olyan bátorsággal párosult az ő részéről, ami lenyűgöző szerintem, és mindannyiunknak csak ez a küldetésünk lehet, hogy bátorsággal kell felvállaljuk az igazságot.
1: Köszönöm, Marian, aztán adom a szót tovább.
5: Fontos megfigyelnünk, hogy azt írja, hogy minden nap. Tehát a Krisztus követése az nem egy egyszeri alkalom, hogy most akkor én fölvettem a keresztet, hanem azt folyamatosan kell, ahogy Krisztus is tette, tehát minden nap. És a Krisztus követés egy folytonos önátadást, egy folytonos alázatot, egy folytonos lemondást, így van, és nyilván, ahogy Jeremiás életében, és ha most visszatértek egy fél mondat erejéig, az a merő gúny, az a megaláztatás, amiben végül is része volt, ez mind hozzátartozik a Krisztus követéséhez, illetve a keresztnek a felvételéhez.
1: Köszönöm szépen, Károly.
6: Különös szemlélni ezt a történetet, ezt a nagy küzdelem szempontjából, a jó és a gonosz küzdelmét, az igazság és a hazugságnak az összecsapását. És nagyon érdekes számomra az, hogy azt látom, hogy életbe lép a kegyelemnek az ideje attól a pillanattól kezdve, amikor Isten felhasznál egy prófétaasszonyt, Huldát, és bejelenti általa az ítéletet. Ettől a pillanattól kezdve a kegyelem ideje nyílik meg, és röviddel utána rögtön egy másik próféta ugyanezt erősíti meg, ezt képviseli, az pedig Jeremiás. Mikor járt le, azon gondolkodtam, mikor járt le ennek a népnek a kegyelem ideje? Tehát tudjuk a kezdetét, és tudjuk a végét. Azt gondolom akkor, amikor elhatározza a vezetés, hogy Jeremiást meg kell ölni, ki kell iktatni. És itt szeretném arra a figyelmet talán fölhívni, ugyanez vonatkozik a mi időnkbe a világ számára. Isten elhív egy népet, aki hirdeti az ítélet üzenetét, és erre az ítélet üzenetre embereknek reagálni kell. Döntenek az emberek saját örök sorsuk felől, vagy az örök kárhozat, vagy az örök életre.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
7: A Jézus példáját azért nagyon komolyan kell tanulmányozzuk, hisz ha napi 24 órában nincs kapcsolatban az atyával, akkor ő se tudja megvinni győztesen azt a küzdelmet, amit neki meg kellett küzdeni. És számomra mindig a János evangéliumában van az az ige, amik azt mondja, hogy eljött az óra, és az most van, hogy dicsítsd meg a te fiadat. Tehát az a csúcspontja, és az a megváltás történetnek a nagy-nagy pillanata, amikor Jézus ezt kijelenti, és tehát a jézusi út nélkül lehetetlen üdvösségre jutni.
1: Köszönöm szépen. László.
8: Amikor majd ugye elkezdünk beszélni a történetről, akkor kiderül az, hogy a hatodik leckében tanultuk meg a szimbolikus cselekedeteket, tehát hogy ez is egy annak része, aki akarja, menjen vissza az internetre, le lehet tölteni, és újra meg lehet nézni, hogy mit jelentenek a szimbólumok. Itt tényleg ebben az időben többször kérte az Úr Jeremiást, hogy először nézze meg, hogy az a növény hogy működik, vagy gondolja át, hogy az agyagot a fazekas hogy tudja kezelni, és most ugyanígy egy ilyen szimbólumot, ami egy szimbólumot kér tőle, hogy mutassa ezzel az üzenetet, aminek szerintem olyan súlya volt, hogy a mai napig az iga, az igáról szerintem senkinek nem az jut eszébe, hogy az egy lónak, vagy egy
1: teherhordó állatnak.
8: Vagy egy tehérnek a nyakába tett valami, amivel húzza a kocsit, vagy a ekét, hanem az iga, hogyha kimondjuk, akkor az tehert jelenti, mint nem. Ez szerintem innen indul.
1: Igen, köszönöm szépen. András?
9: Itt az igáról van szó, de ennek nagyon komoly a tartalma. Két iga létezik ebben a világban, a bűn és az igazság igája. Jézus azt mondja, vegyétek fel az én igámat, keresztemet, mert az könnyű hordozni. Miért könnyű? Azért, mert Isten velünk van, együtt van. Na de ha én sátánnak szolgálok, ezt az igát igen komoly tehernek fogja adni a mi nyakunkban, ami elviselhetetlen, és nehéz belőle szabadulni, ugye? És nincs is eredménye. Most egy ember, Jeremiás küzd egy csomó prófétával és hazugsággal. Egy ember állandóan mondja az Isten igazságát, és mégis süket fülekre talál. Mi a süket fül? Az, hogy bemegy rajta és kimegy rajta, és nem akarják az igazságot meghallani és magukévá tenni. Most törvénytelenül egy népet, vagy egy embert is nem lehet vezetni. Az kész kudarc. Törvénytelenség az csak anarchiához és halálhoz vezet. Ahhoz, hogy az igazságot mi kövessük, ahhoz nekünk Istenhez valóban vissza kell fordulni. Most ez az ország a legnagyobb csőd szélen állt, még jobban, mint a pogányság körülötte. Ha Isten nem gyakorolja a kegyelmet, Izraelt el kellett volna pusztítani az ő ősi törvénye szerint, mert azt mondta, hogy akik körülöttek vannak, és ezt a bálványimádók, nem lehet életbe tartani, mert megszokjátok. És furcsa módon elterjedt. Követték. És Istennek nem volt kegyelmi lehetősége, csak annyi, hogy 70 éves fogságra küldi őket. Különben megsemmisült volna ez a dolog. és ez a kegyelem idő mindig, mindegyünk számára mindig van egy lépés. Először Isten figyelmeztet, majd aztán azt mondja, hogy vagy végig életet tartok elnézést a mostani életedbe, vagy pedig az örök életre a próbák jönnek.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább vasárnaphoz. Jeremiás 16. fejezetéből néhány verset válasz ki Edith, és légy oly kedves, olvast fel számunkra.
4: Jeremiás felé ezek az intések hallatszottak, ne védj senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. Mert ezt mondta az Úr, ne menj be gyászolók házába, siratni sem menj, részvétet sem utass irántuk, mert elveszem az Úr békességét ettől a néptől. Lakodalmas házba sem menj, és ne ülj le enni-inni, ezt mondja a seregeknek Ura. Majd meglátjátok, hogy ma, még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek.

0: és tudjon foglalkozni, mint az Isten népe. Mert az Isten népe volt az ő felesége, az ő gyereke, az ő lakodalmas háza. Teljes mértékben, totálisan ezzel kellett foglalkozzon Jeremiás. László, aztán adom a szót tovább.
1: Hát és ez vonatkozik ránk is, hiszen Jézus ezt a gondolatot is nagyon határozottan megerősítette több formában, nem? Tehát egyrészt, amikor elhívta a tanítványa, egyrészt neki semmilyen magánélete nem volt. Semmit nem tudunk, hogy bármit csinált volna az életben, azon kívül, hogy az üzenetet, illetve a szolgálatát teljesítette volna. Utána, amikor elhívta a tanítványokat, akkor mondta, hogy mindent tegyetek, lehagyjatok ott, és utána még, amikor példázatokba tanította őket, akkor még több ilyen példát elmondott, hogy igen, voltak olyan emberek, akik azt mondják, jaj, most nem tudok menni, mert dolgom van, és nem tudom otthagyni, amit éppen most szeretnék csinálni. Tehát, hogy ezt az üzenetet nagyon határozottan megerősítette Jézus is, ezért aztán ránk komolyan vonatkozik ugyanígy.
0: Köszönöm szépen, Marian.
2: Csak egy privát gondolat egyrészt, másrészt pedig csak egy rövid idézetet szeretnék az életével kapcsolatban, mert nagyon-nagyon tanulságos. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy öröm és gyász nélkül, vagy öröm és bánat nélkül egyáltalán milyen lett az ember élete.
3: Család nélkül,
2: igen. Ez már szerintem determinálta ezt az egész, konkrétan az egész életét, rányomta a bélyegét, mert ebből áll az életünk, nem? Örömből és bánatból szinte. Engedjetek meg a Proféták és királyokból Ellen White-tól 3 vagy 4 gondolatot, nagyon rövid leszek, ígérem, de nagyon-nagyon jól megvilágítja végül Jeremiás egyéniségét, az egész emberi mi voltát. Azt olvashatjuk, hogy Jeremiás félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békére és nyugalmára, ahol nem kell látni a szeretett népének állandósult megáltalkodottságát. Összeszorult szívvel gyötrődött a bűn okozta rontás miatt. És még egy gondolat, kegyetlen csúfolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét át meg átjárták a gúnyilai. Azok szólták rá, akik semmibe vették tanításait, és nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy felelősséget érez megtérésükért. Szerintem ez még plusz vet alatba, még ez azokról a dolgok, amikről beszéltünk, ugye még pluszba, hiszen pontosan azok az emberek utasították vissza, akiknek a megtérésükért fáradozott, imádkozott, és akikért végül is aggodalmaskodott. Azoktól kapta a legtöbb bántást, igen.
0: És azoktól fáj a legjobban. Nézzük ennek az összefoglalását. Tóth Erzsébetet kérem, legyél olyan kedves, mondd el számunkra.
4: Jeremiás prófétának saját magányos életében kellett átélni azt, amilyen majd az a borzalmas idő lesz, amikor minden családi kapcsolat megszűnik, és a fájdalom elviselhetetlen teherként nehezedik a nép vállára. Személyes élete és szolgálatának körülményei folyamatos figyelmeztetések voltak a nép számára.
0: Egyszerűen egy magányos ember volt, és ez a magányos ember már önmagába felhívta a figyelmet arra, hogy nem ment lakodalmas házba, nem ment gyászoló házba, mert ő már eleve látta azt a szörnyű pusztulást, és erre készítette fel saját lelkét és népének a gondolkodását is. Károly, aztán László.
5: Ha megfigyeljük a prófétáknak az életét, ők mindig egy különös életet éltek. Maga a prófétának a szerepe egész embert követelt Istentől. Különleges feladatokat kaptak, utasításokat kaptak Istentől. Próbálom összevetni Jeremiás életét mondjuk Hoseás proféta életével. Azt mondja az Úr a prófétának, hogy menj el, védj magadnak egy parázna feleséget, és azt mondja, vedd el Diblaim leányát, a Gómert, és születik tőle 2 fiú és 1 lány. És olyan nevet kapnak ők, aminek mondani valója van. Jezréel, Loami, Lórukám, és mindegyiknek megvan a jelentése. Isten itt is kifejezi az ítéletet valamilyen formába. Tehát Jeremiás egy kozmikus ítélet előtt áll, és az egy egész embert igényelt, hogy a nép értse meg, a kegyelemidő fogy számukra.
0: És mégsem értették meg, ez volt a megdöbbentő. László?
1: És én megint arra térnék vissza, hogy ránk ez hogy vonatkozik. Tehát mindenkinek el kell tudni dönteni, hogy

0: Egyáltalán én proféta vagyok? Nekem meg kellett tenni, amit Jeremiástól kért az Úr, vagy nem? Viszont ha arra gondolok, hogy a tanítványoktól, akiket elhívott, csak azt kérte, hogy gyertek követni engem, és csak tanuljatok. Még semmilyen proféták nem voltak, még apostolok se voltak, még akkor is neki azt mondta, tegyetek le mindent. Pedig csak tanulni mentek Jézussal, és nem az, hogy na, minden nap délelőtt elmegyünk, tanulunk, és utána délután visszamegyünk és csináljuk. Tehát ezt mindenkinek nagyon át kell gondolni. Ha valaki úgy érzi, hogy az Úr egy ilyen megbízást adott neki, akkor ezt nagyon vegye komolyan. Ha úgy érzi, hogy nem, akkor viszont aki másoknál látja ezt, azt vegye nagyon tiszteletben és támogassa meg, és várja meg, hogy az Úr engem is, vagy várjuk meg, hogy engem is megszólít. Mert valóban nem mindenkit szólít így meg az Úr, de erre mindig nagyon oda kell figyelni, ugye?
1: Ennek a lehetőségét meg kell érezni, és meg kell hallani.
0: És hogyha másoktól ezt látom, akkor nagyon-nagyon komolyan kell támogatni és tisztelni, és nem pedig úgy, na jó, akkor te csináld a te dolgodat, én megcsinálom az enyémet.
1: Így van. Menjünk tovább. És Jeremiás igájával kapcsolatosan a 27. fejezetből kérem Nyári Istvánt, hogy néhány Biblia verset legyél olyan kedves felolvasni számunkra.
2: Ezt mondta nekem az Úr, készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba. Parancsold meg nekik, hogy mondják meg uruknak, így szól a seregek ura, Izrael istene. Mondjátok meg uratoknak, én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet, meg a földön élő embereket és állatokat, és annak adom, akinek én jónak látom. Most szolgámnak, Nebukadnezár babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Még a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Ne hallgassatok azért prófétáitokra, a jósokra és álmodókra, a jelmagyarázókra és varázslókra, akik ezt mondják nektek, ne szolgáljatok Babilónia királyának, mert hazugságot prófétálnak nektek, hogy eltávolítsanak benneteket földetekről, szétszórjalak benneteket és elpusztuljatok. Azt a népet azonban, amely a nyakát Babilónia királyának az igájába hajtja, és őt szolgálja, meghagyom földjén, így szól az Úr, hogy művelje azt, és lakjék rajta.
1: Köszönöm szépen. Nem volt erős ez egy kicsit Jeremiástól, hogy Nabukodonozort kedves szolgámnak nevezte?
3: Legalább olyan erős volt, mint a járom. Hát gondoljuk el, hogy mi a járom, ezt már pesti embernek el kell, vagy magyarországi embernek magyarázni. A járom körülbelül 1,5 méter hosszú, 8 cm vastag tölgyfarúd volt, amelyet az állat nyakára kötöttek, kötelekkel, szügyére, szarvára ugye? Kötöttek, a szügyére és szarvára kötöttek, uh-huh. És ezzel kellett húzni egy igát, egy olyan terhet. Ekét, ami ilyen kifordító eke volt, tehát nem volt egy tányérja, terhet kellett húzni. Most körülbelül ez a prófétának a sorsa. A proféta sohasem független attól az üzenettől, amit mondani kell. Tehát nem kívülről kiabálunk be a világnak valamit, hogy ide figyeljetek emberek, majd ez lesz, meg az lesz, mert mi vagyunk az okosok, hanem nekünk épp úgy azt a terhet kell hordozni, amit Isten ránk helyezett. Ez az egyik, amit én mondani szeretnék. A másik pedig az, hogy ez a kép viszont nagyon ismert volt. A Mózes 5. könyvében éppen a megtalált törvény, múlt héten tanultunk róla, azt olvastuk, hogy nyakatokra vasigát helyezek akkor, hogyha engedetlenek vagytok. A népnek kellett látni, hogy ez az engedetlenség ott volt az ő életükben, és jött a vasiga. És ezt látni kellett, és Jeremiás ezt a maga életén példázta.
1: És itt még szó volt a felolvasott szövegben arra, hogy mondjátok meg uraitoknak. Itt egy különleges helyzet volt, különböző diplomaták jönnek Jeruzsálembe, idegen országoknak a diplomatái, és miért kellett ezeknek megmondani, miről volt ott szó?
3: Azért, mert hát végső soron, ugye ez nagyon érdekes, az új babiloni birodalomnak a térhódítás ezen a területen, hiszen ők nem elpusztítani akarták ezt a területet, hanem biztosítani. Csak ezek az államok állandóan kétkulacsos politikát folytattak. Profét úgy mondja, hogy Nátszára támaszkodtak, ez volt Egyiptom, ami átfúrja az ő kezüket. Ugye beszél itt Edomról, Moábról, az ammonitákról, Tírus királyáról, Szidon királyáról. Ezek mind-mind követeket küldtek Jeruzsálembe, és azt gondolták, hogy egy koalícióval majd ellenállnak Babilonnak. Profét elmondta, hogy nem. Nem politikai manőverekkel lehet előre vinni a megváltási tervet, ez ma is igaz. És ezt sose felejtsük el. Nem a politikai manőverek azok, amik megoldják az Isten népének az életét, hanem az Istennek való engedelmesség.
1: Azért gondolom, hogy amikor, sőt, van ott bizonyos szövegmagyarázók, hogy azt mondja, hogy Jeremiás készített nekik is igát, és ezeket szépen átadtak is, makett igákat, és akkor azt mondja, hogy ezt vigyétek el a ti uraitoknak, ezt üzeni Izrael istene, hogy hiába akartok itt katonai lázadást, mert nekem van egy szolgám, Nabukodonozor, mindent odaadtam neki, még a mezei állatokat is. Károly?
2: Azt gondolom, hogy óriási jelentőséggel bír az, hogy milyen befolyást gyakorolt Egyiptom Júdára. Hiszen ez meghatározta többnyire az ő sorsukat. Ez egy nagy hatalom volt, és nagyon érdekes, hogy Izrael népe és Júda is a történelem minden idejében egy ilyen ütköző zóna volt. Mindig két nagy hatalom között sodródott, és olyan volt, mint a két pofozógép között.
1: Olyan volt, mint a kis Magyarország, nem akartam, Európa közepén.
2: Nem akartam mondani, de kimondtad helyettem. Nos, ez a nép sajnos, ugye, ahogy a Jenő is mondta, több mint 100 évvel korábban Ézsaiás próféta már erről jövendől, hogy vigyázzatok. Azt mondja, Egyiptom olyan, mint a törött nátszál, aki rátámaszkodik tenyerével, átszúrja a tenyerét. Ne legyetek bizalmasak hozzá, és figyeljétek meg, attól a persze vagy pillanattól kezdve, amikor Ábrahám bevonul Egyiptomba, Egyiptom vagy Izrael nem tud elszabadulni Egyiptomtól, végig kíséri, mint árnyék Izraelnek az életét mind a mai napig.
1: Köszönöm szépen, László.
0: Röviden Nabukodonozorról, hogy szerintem ő megtette azt annak idején, amit most Izraeltől kért Isten, és ezért mondja, hogy szolgám lett, hiszen Dániel azt mondja róla, azt írja, hogy a világ leggonoszabb embere volt. Aztán, mikor átélte azokat az eseményeket Dániel és társaival, és elfogadta az üzenetet, amit az Úr mondott neki, akkor egy ideig jól viselkedett, aztán megint fölturbozta magába a hatalmi, saját magát is, a hatalmi fóbiáját, és akkor az Úr megalázta, és ezt is elfogadta. Tehát ő megtette azt, amit kért volna Izraeltől is az Úr, hogy most alázzák meg magukat, és utána majd vezeti őket tovább, de nem tették meg.
1: Köszönöm szépen. Jakó Rózsikát kérem, az összefoglalást mondd el számunkra.
4: A Jeremiás testére erősített járom, annak a megalázott helyzetnek volt a fizikai szimbóluma, melyet a nép elkövetkező katonai leigázása jelentett. A profétai üzenet Isten erejére és tekintélyére is figyelmeztet, ha valamely nép fellázad Babilon ellen, akkor Isten úgy tekinti, mintha ellene lázadt volna fel.
1: Köszönöm szépen. András?
5: A szabadság teljes elvesztése az iga.
1: Így van. Így van. Köszönöm szépen. Menjünk egy újabb állomásunkhoz. A proféták harcáról van szó, hiszen már a felolvasott előző szövegünkben, amit István felolvastál, abban is lehet hallani, hogy ne hallgassatok a nektek proféták szavaira, mert hazugságot jövendölnek. Mit jövendöltek? Egy
6: egy szép, fényes győzelem, csodálatos felemelkedés, gazdasági siker, katonai lehengerlő jövő, és ezzel szemben a durva valóság az, hogy Izrael úgy el lesz foglalva, mint talán még soha az életben, és erre kell fölkészülni. Nem azért, mert az ellenség erősebb, hanem azért, mert Izrael hűtlenebb volt, mint bármikor a múltban. És a hűtlenség az mindig a veszteséggel, az mindig a szenvedéssel, az mindig a nyomorúsággal áll kapcsolatban. Természetesen, amikor hűségesek vagyunk az Úrhoz, akkor is érhetnek bennünket ezek a dolgok, de gyakorlatilag egészen más az igazságért szenvedni, vagy egészen más a hűtlenségért szenvedni az Úr büntetéseként. Károly?
7: Érdemes megfigyelni a hamis profétáknak a magatartását, és azt a filozófiát, amit ők hirdetnek. Mindig féligazságot mondanak. A féligazság az teljes hazugság tulajdonképpen. Itt is, ebben a történetben is azt látjuk, hogy azt mondja Hanániás, hogy igen, vissza fog térni a nép 2 év múlva, visszahozzák a szent edényeket, a templom edényeit. Hát ez tulajdonképpen igazság, hogy visszatér, csak 70 év múlva, nem 2 év múlva.
6: Így van.
7: Az edényeket is vissza fogják hozni, csak nem 2 év múlva. És akkor válik Sátán hatásos eszközévé a hamis proféta, ha ráadásul még valamilyen karizmával is rendelkezik. És mondjuk ki őszintén, manapság számtalan ilyen hamis profétát látunk a világban, aki különböző karizmával rendek, és azt mondják,
6: gyógyítással
7: hogy...
6: gyógyítanak.
7: És meg... azt mondják, hogy az Istentől van.
6: Így van. Menjünk tovább. A keddi alkalmon Jeremiás 28. fejezetéből Gyopárt kérem, hogy legyél olyan kedves, olvassál föl számunkra néhány gondolatot.
8: Ezt mondta nekem a Gibeonból való Hananyá proféta, az Úr fia, az Úr házának, a papok és az egész nép előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Összetöröm Babilónia királyának az igáját. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának, a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az Úr házánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Helyes! Bár úgy tenne az Úr, és teljesíteni beszédedet az Úr, amelyben azt profétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az Úr házának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az ígét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről profétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy proféta békességről profétál, a profétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a profétát.
6: Köszönöm szépen. Szigeti Jenőtől kérdezem, ki is volt ez a Hananiás, vagy Hananiá?
3: Hát ugye a prófétaság az egy intézményé lett már ebben az időben, és hát egy olyan proféta volt, akit nem az Úr hívott el, hanem maga tette magát profétává, úgynevezett kultuszi proféta volt, mindig azt profétálta, ami kell. Ezt az idézőjelben mondtam, ezt a kelt, ami tetszett az embereknek. Ahogy Károly már az előbb említette, hogy mindig féligazságot mond a proféta, hivatkozott is bizonyára, és Ézsaiásra visszahivatkozott sokszor sok proféta Jeremiásnál, ugye láttuk, amikor a templom lépcsőjéről,
6: az úr temploma
3: ez, és hát nagy merészen olyasmit mondott, amit az Úr nem mondott neki. Ha egy proféta altat és nem ébreszt, akkor az a proféta nem igaz proféta. Erről lehet megismerni a hamis prófétát. A hamis próféta mindig azt mondja, ami komfortos, ami kényelmes nekem, hogy nem kell csinálni semmit, jó vagy úgy, ahogy vagy. Az igazi próféta az mindig megtérésre hív, a megtérés pedig mindig szembefordulást jelent, de nem Istennel, hanem önmagammal. Kinek a pártján vagyok? A magam pártján, a magam önző érdekeinek a pártján, vagy Isten pártján? Ez dől el itt. És ez volt Hananiásnak a nagyon-nagyon káros és nagyon-nagyon romboló üzenete.
1: Köszönöm szépen. Talán még annyit el tudunk mondani, hogy Hananiás egy nemzetközi hírű próféta volt. A királyok kikérték tőle nem csak a politikai szempontból a véleményét, hanem magán életükre vonatkozólag is. Tehát Izraelből egy kiemelkedő ember volt, mindenki tudta nemzetközi szinten, hogy ki az, hogy Hananiás, de hát az emberektől megkérdezték, hogy ki az a Jeremiás, mintha talán hallottuk volna már. Tehát nem egy műfaj volt. Mégis azt mondja Jeremiás, hall csak, mit mond neked az Úr. Az biztos, hogy nem attól hallatszik az Úr üzenete, aki nagyobb tekintélyű, hanem attól, aki az igazat mondja. És ő ütközteti Hananiást a saját gondolataival, és azt mondja, majd kiderül, hogy amiről te szóltál, az beteljesedik-e. Nagyon sok kezet láttam, a hölgyeknek adom, akkor Marian, utána László.
9: Zömében is mondtátok, Jenő is, meg te is, amit én szerettem volna, hogy elég szomorú volt, hogy végül is egy hamis profétának a szavára adott a nép, és ami nekik imponált, ami nekik szimpatikus volt, ami a kényük kedvük szerint való volt, azt szerették volna hallani, Hananiás ezt megadta nekik. És Ellen White-nak szintén csak egy gondolat erejéig, egy mondatot szeretnék csak a proféták és királyokból. Papok, hamis proféták és a nép haraggal fordultak az ellen, aki nem volt hajlandó hízelgő dolgokat mondani nekik, vagy családságot profétálni. Így vetették meg az Isten üzenetét, szolgáját pedig halálra fenyegették, a későbbiek folyamán majd látjuk, hogy el akarják tenni lábaló Jeremiást.
1: Köszönöm szépen, László, Károly.
0: Szerintem itt lehet akkor tisztázni, hogy akkor valóban ki a proféta. Az, aki egy intézményhez tartozik, ki van nevezve profétának, vagy pedig az, akit az Úr személyesen megszólít. Én szerintem még a papságra is ez kellene vonatkozzon, bár abban az időben a léviták azok gyakorlatilag majdnem mint papok voltak, bár én úgy ismerem, hogy volt olyan király, aki kinevezett nem lévitákat is papoknak Izraelben, és akkor, ha ki van nevezve papnak, vagy ki van nevezve profétának, akkor Isten nevébe szólal meg. Miközben, és ezért ezt mondja neki Jeremiás, miközben tudja, hogy nem Isten üzenetét közvetíti. Na most, aki tudja, hogy nem Isten üzenetét közvetíti, de mégis az ő nevébe szólal meg, az szerintem maga Sátán, hiszen ő tudja, hogy bukott ember, halott ember, nem? Tehát az az ember, aki Isten nevében megszólal, de tudja, hogy őt, neki nem az Úr küldte ezt az üzenetet, hanem ezt ő találta ki, az szerintem sokkal komolyabb annál, hogy hamis proféta. Sokkal jobb kifejezést kellene.
10: Nem megfelelő, nem elég éles.
0: Kellene erre találni. És akkor ezt minden közösségnek tudnia kell, hogy minden közösségben nagyon sokan vannak tagok, papok, akik Isten nevébe beszélnek, de nem azt mondják, amit Isten akar. És ez roppant
10: veszélyes
0: azért, mert a szervezeti rendszerrel elsimítjük ezt az egész problémát, és aki ki van nevezve lelkésznek, papnak, azt nem lehet soha megkérdőjelezni, hogy amit mond az igaz-e. Márpedig szerintem itt nem ez volt a rendszer. Vagy Jeremiás pont ezt akarta nekik mondani, hogy ez most nem így működik, hiszen az összes pap ellene volt.
1: Köszönöm szépen, Károly.
7: Az Istentől elhívott proféták Isten igazságát képviselték. Most nem a klasszikus profétára gondolok én, hanem akik az igazságot képviselik minden időben. Jézus beszél az utolsó napokban hamis Krisztusok és hamis profétáktól. Meggyőződésem, hogy ma is van. Nagyon sokan fölteszik azt a kérdést, de miről tudom én meg? Hiszen a Bibliából beszélnek nagyon sokan, hogy az az igazságot képviseli, vagy valamilyen hazugságot, vallásos filozófiát. Ilyenkor mindig Ésaiás prófétának egy üzenete jut eszembe, amely akár a definíció is lehetne ennek. Azt mondja, hogy a törvényre és a tanításra figyeljetek, akik nemekként szólnak, nincs világosságuk. Tehát az Isten törvénye a próbatétel, a 10 parancsolat, és a valamelyik parancsolat, a 10 közül. A nem foglalnak pozitívan állást, nem tudják elfogadni, Jakab apostol azt mondja, az egésznek megrontásában bűnösök. Tehát nagyon egyszerű próbára tenni. János apostol idejében az volt a próbatétel, hogy azt mondja, próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől van. Ha valaki Krisztus testben megjelent Isten fiának, mondja, az az Istentől van. Tehát abban az időben, az első században ez volt a próbatétel.
1: Köszönöm szépen. Brúz Zsuzsikát kérem, hogy a keddi összefoglalást mondd el számunkra.
11: A hamis proféták mindig az emberek szája íze szerint szólnak. Az emberi kívánságokat szolgálják ki, a népszerűséget keresve. Békét hirdetnek ott, ahol Isten nem békét üzen.
1: Köszönöm szépen. András?
5: Ne felejtjük el, Jeremiást mit akartak vele? Az igazságáért megölni. Husztot mit csináltak? Megölték. És utána később meg ünneplik. Nem furcsa? Vagy pedig ott van Luther is. Nem el akarták tenni, de az Isten megvédte őt. Azt mondja, nem tettek mást, csak az igazságot hirdetni, ugye, az őt vallatóknak.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Vasból készült igáról lesz most szó. Jeremiás 28. fejezet 10. versétől Jakó Rózsikát kérem, olvast fel.
4: Ekkor Hananyá proféta levette a jármót Jeremiás proféta nyakáról, és összetörte. Majd ezt mondta Hananyá az egész nép előtt. Ezt mondja az Úr, így töröm le Nebukadnezer babilon király igáját 2 esztendőn belül minden nép nyakáról. Jeremiás proféta akkor elment útjára. De így szól az Úr igéje Jeremiáshoz, miután Hananya proféta letörte a jármot Jeremiás proféta nyakáról. Menj, és ezt mond Hananyának. Így szól az Úr. Fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadnezár Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt, még a vadállatokat is nekik adom.
1: Köszönöm szépen. Nekem azt tetszik ebben az egész felolvasott történetben, hogy amikor eltöri a fajármot, akkor Jeremiás elment az ő útjára. Abban a pillanatban Isten nem adott kijelentést, és nem sértettségéből, nem visszavágásként, nem dühből, nem erőből, hanem ha az Isten azt mondja, hogy most nincs kijelentés, akkor akármennyire megszégyenülten az emberek nevették, kinevették, na itt jött, szimbolikus cselekedettek kell, de nem csak a szavak területén győzték le Jeremiást, hanem a szimbolikában is legyőzték, mert eltörték a fajármot, és Jeremiás elment a maga útjára. Ha megnézitek, Jeremiás könyvében vannak az úgynevezett harmadik személyben elmondott ő beszédek, ezeket Báruk írja le, és vannak az egyes szám első személyben elmondott történetek, amelyeket Jeremiás ír le. És akkor Báruk szépen beleírja, valószínűleg, hogy ő is ott van a tömegben. És ő az egyetlen ember, aki végig mellette van a próféta mellett, aki emberileg bátorítja, támogatja, aki küzd érte, aki reménykedik. Na most föláll Jeremiás, és valamit mond. És akkor Jeremiás, mint egy megvert, legyőzött próféta, akit a szavakban, akit a szimbolikában, szimbolizmusban is legyőztek, elmegy az útjára, de Báruk vele marad. És amikor az Isten ismét szól hozzá, akkor ez az ember talpra áll. És azt hiszem, hogy azért kell Jeremiás, ami egyik ószövetségi példaképünk, hogy lehet Jézus után,
6: mert ez az ember nem arról volt híres, hogy ő olyan erős, mint Sámson, nem arról híres, hogy olyan kitartó, mint Dávid, hanem arról, hogy akárhányszor megverték, ez mindig föl tudott állni, mert az Úrban bízott, és az Úrba kapaszkodott. És mi is sokszor ilyen megvert proféták vagyunk. Mi is ilyen legyőzött szavak és szimbólumokon keresztül legyőzött emberek vagyunk a 21. században. De ha az Úrban bízunk, akkor fel tudunk állni, lesz erőnk. László?
0: Csak azt, hogy az Úr, hogyha üzenetet ad nekünk, azt nem azért adja, hogy mi győzzünk vele. A másik, hogy nagyon ritkán volt az, amikor azonnal reagált a rossz üzenetekre, vagy a hamis profétákra. Mindig hagyott időt, hogy bárki átgondolja, amit akar, vagy amit mondott, és esetleg átgondolja, és itt is adott időt mind a kettőnek. Tehát, hogy Jeremiás ne azt gondolja, hogy ő azért kapta az üzenetet, hogy akkor ott ő győzzön egy vitában, az soha nem akarja az Úr, hogy mi vitákba győzzünk, mondjuk ki az üzenetet, és kész, menjünk tovább. De utána jön a, később jön a eredmény.
6: Igen. Így van. Csepec Erzsikét kérem, ifjú Csepec Erzsikét kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
12: A két proféta közötti szóbeli vitát szimbolikus tettek követték. Ha azt gondolják, hogy a fa iga rossz, és letörték azt, akkor Isten vasigát tehet a nép nyakára. Hanániás eltörhette a faigát, de a vasiga felett kizárólag Isten rendelkezik.
6: A következő, köszönöm szépen, a következő gondolatsor hazugságokban hinni, hiszen az emberek, a nép és Hanániás hazugságban hitt. Két gondolatunk is lesz ezzel kapcsolatban. Jeremiás 28. fejezetéből kérem a 15. verstől 17. versig Marikát olvast fel számunkra, és utána majd Esztert.
13: Hallgass ide, Hananyá, nem küldött téged az Úr. Hazugsággal biztatod ezt a népet. Azért ezt mondja az Úr. Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert szavaiddal el akartad téríteni őket az Úrtól. Meg is halt Hananyá, proféta, még annak az esztendőnek a 7. hónapjában.
6: Köszönöm szépen. Gyorsan megjegyzem, Jeremiás könyvében 2 idői proféciát találunk, az egyik Hananiásra vonatkozik, a másik pedig a 70 éves babiloni fogságra. Esztert kérem, hogy a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezetének 10. versétől légy oly kedves a 12. versig olvast föl.
14: És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket az Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.
6: Olyan szépen elmondja ez a gondolat, nem is kell hozzátenni semmit. László?
0: Azt akartam én is, hogy csak megint rögzítsük, hogy mit jelent ez a szó, hogy hazugság. Ez tudatos, nem tévedés. Tudod, a hazugság az azt jelenti, hogy tudom, hogy nem igaz, és elmondom.
6: Szándékosan félrevezetem, és becsapom a hallgatóimat. Ezt igen jelenti.
0: Mert egyébként tévedés lenne.
6: Így van. Marika, légy oly kedves, az összefoglalást mondd el számunkra.
13: Hanániásnak a hamis kegyelemről, szabadulásról és hamis megváltásról szóló hazug üzenete volt az, amit az emberek szívesen fogadtak, amit nem az Úr bízott rá. Amikor a népnek Jeremiás szavaira lett volna szüksége, akkor ők inkább a megtévesztés szavaira hallgattak. Ma is az emberek szívéért, gondolataiért folyik a küzdelem. A féligasságok sokféle áruhában jelennek meg, azonban attól még hazugságok maradnak.
1: Köszönöm szépen, nagyszerűen foglaltad össze a lényeget. Marian.
9: Röviden, a hamis tanítókat ingerelte a dorgálás, és megpróbálták a prófétának a szavait teljesen lerombolni, teljesen megsemmisíteni. Felbújtották a népet azért, hogy a proféta szavait kétségbe vonják, és Ellen White-nak csak egy nagyon figyelmeztető pár gondolatát szeretném még itt felolvasni zárásképpen, ami úgy hangzik, hogy az idők végéig lesznek zavart keltő emberek, tehát ez nem újdonság, ez a történelem úgy látszik ismétli magát. Lázítani fognak azok között, akik magukat az Isten igaz képviselőnek vallják. A hazug proféták arra biztatnak embereket, hogy könnyen vegyék a bűnt. Amikor gonosz cselekedeteik következménye nyilvánvalóvá lesz, nehézségeikért azt igyekeznek felelőssé tenni, aki lelkiismeretesen intette őket, ahogy a zsidók is Jeremiást vádolták balsósokért. Ma is épp úgy tanúsítható Isten kijelentésének biztos volta, mint hogy az ősidőkben igazolódott mindaz, amit a profétákkal üzent. Történelem megismétli magát, azt mondja Ellen White, hogy lesznek, és már vannak is. És erre nagyon kell, hogy figyeljünk és vigyázzunk erre.
1: Köszönöm szépen. Jeremiás a népéért szimbolikusan fölvette a faigát, fölvette a vasigát, azért, hogy a nép megtanuljon megtérni. Sokszor a mi életünkben is föl kell vegyük másokért a faigát, föl kell vegyük a vasigát, hogy emberek megtéréshez jussanak. Ezt kívánom, tapasztaljuk meg, hogy milyen csodálatos dolog az Úrhoz való megtérés. Az ő kegyelméből. Amen.
15: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe Jeruzsálem pusztulása.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Bölcsesség. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Ezért azt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Királyok első könyve. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 15. vers. Aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Ézsaiás könyve, 33. fejezet, 15. vers. Az, aki fethetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Zsoltárok könyve. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Tesszalonikai második levél, második fejezet, 16-17. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennybe vívő lépcső. A mai ige János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Folytatódik még holnapig, péntekig az ökumenikus lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói bizottsága hétfőtől péntekig, június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Országos evangélikus zenei tábor örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült napos száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem I.S. Szabolcs úr, ha jól mondom, a Chris Dement Társadalom és Valláskutató Alapítvány igazgatója.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, igen, így van.
3: Először is, hogy ha már a hallgatók szóba estek, hogy jobban megismerjék önt, hallhatnánk valamit arról, hogy pályafutása hogyan kezdődött, milyen tanulmányokat végzett?
4: Két szálon kezdődött a pályafutásom. A középiskolában vaciláltam, hogy a tudományos vonal felé induljak el, vagy a teológiai vonal felé, ezért beadtam a jelentkezésemet mindkét irányba, a tudomány vonalán a történettudomány és a társadalomtudományok felé, illetve teológia vonalán a katolikus teológiára, ez a szegedi teológia volt. Hát, ha valamelyikre fölvesznek, és úgy mind a kettőre fölvettek, ez alapvetően meghatározta azt, hogy merre induljak el, és egyszerre próbáltam a társadalomtudományok és a teológia útvesztőiben is eligazodást nyerni.
3: Különbözik a kettő egymástól?
4: Természetesen vannak átfedések, természetesen, mint rendes diákcsínyre nyitott hallgató, én próbáltam azt elfogadtatni keresztbe a kereszt fél évek során, amit lehetett, erre nagyon kevés lehetőségem nyílt, de hát természetesen kapcsolódik egymáshoz, hiszen a teológiának a gyakorlati része érdekelt elsősorban mindig, az a társadalomról kell, hogy szóljon, a társadalomtudományok pedig nagyon gyakran érintkeznek a vallás területével.
3: Társadalomtudományon belül mit tanult?
4: Alapvetően történettudományt, illetve lehetőségem nyílt már másodikos koromtól kezdve bekapcsolódni egy nemzetközi kutatási projektbe. Ez a Bécsi Tudomány Egyetem által szervezett Aufbruch nevezetű kutatás volt, ami a közép- és kelet-európai vallásosságot vizsgálta. Itt interjúkat tudtam készíteni, ekképpen pedig a társadalomtudományoknak a mérés, kutatás, tartalomelemzés irányába, azaz a szociológia irányába is sikerült elindulni.
3: Ne menjünk el emellett a kutatás nélkül, szó nélkül, milyen tapasztalatokkal gazdagodott, hogyan látja ma? Azt mondta, hogy közép- és kelet-európa vallásosságát, van ennek egyetem a jelentősége? Tudom, hogy profán a kérdés, de azért mégis érdekelne.
4: Abszolút nem profán a kérdés. Nagyon szent kérdés. Van egy nagyon komoly átfogó elmélet, ezt úgy hívják szaknyelven, hogy paradigma, amely nagyon hosszú időn át meghatározta az európai vallásokhoz való viszonyulást. Elsősorban itt a tudományoknak a vallásokhoz való viszonyulását jellemezné ez a vonulat. Mindenki találkozott ezzel, hiszen a közbeszédnek részévé vált ez a szekularizációs paradigma, vagy szekularizációs tézis, miszerint az európai fejlett társadalmak elindultak az elvallástalanodásnak az útján, ami azt jelenti, hogy minél szélesebb körű természettudományos, társadalomtudományi és épp tudományos ismeret kerül be a közbeszédbe, a mindennapi életbe, a mindennapi élet rutinjába, a vallás, mint valamiféle ekképpen babonaságként megbélyegzett jelenség, az szorul majd kifelé az európai társadalomból. Na most, mire az Aufbruch, ez egyébként két nagy kutatás tömböt is tartalmazott. Az első a 90-es évek elején zajlódott le, hát akkor én még elég zsengekorú voltam, abban nem vettem részt. Ez az Aufbruch 2 azonban a 90-es évek legvégén zajolt, amikor is én egyetemista lehettem. És mind a kettő azt erősítette meg, hogy szó sincs arról, hogy hogy Európa szekularizálódna. Igenis a vallási iránti igény, a vallás mint jelenség jelen való, és bente van a társadalomba, csak különböző más utakat, mondjuk úgy búvópatakokat talál, nem mindig az egyházaknak a szervezés vagy koordinációja alapján manifestálódik, vagy csúnyául kifejezve, vagy valósul meg.
3: De feszegessük még ezt a témát, és kifejezetten az ön személyes véleményre, tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy hogy látja, hogy egy racionális, úgymond felvilágosult ember, az lehet-e vallásos, illetőleg a kettő az kiegészíti egymást, vagy ellentétben van, vagy tulajdonképpen identitás válságba kerül, aki mind a kettőnek szolgálni akar a mai korban?
4: Borzalmasan izgalmas a kérdés, mivel hogy akkor még egy közhelyet elpuffan, csak sajnos sok lesz, mert ez a úgynevezett szoft vagy puha tudományoknak a területe, ez gyakorlatilag közhelyeknek a boncolgatására szakosodott, és szakosodik. Ez a közhely pedig az, hogy egy a globalizálódó és a globalizálódó társadalom és a kommunikációnak a globálissá válása azt hozza, hogy itt kultúrák egymásba érnek. Olyan egymástól teljesen elkülönült kultúrák, amelyeket nem lehet azonos séma alapján vizsgálni. És míg nekünk ez egy kérdés, hogy egy racionális ember lehet-e vallásos, vagy egy tudós esetleg, egy természettudósnak lehet-e egy istenképzete, vagy lehet-e vallási, élhet-e gyakorló vallásos életet, addig ez a kérdés nem tehető fel egy keleti kultúrában, nem tehető fel egy muszlim kultúrában, nem tehető fel egy indiai kultúrában, és persze ugyanígy sorolhatnám, hiszen a kettő, tehát nem értelmezhető, hiszen amit mi vallásként tekintünk Nyugat-Európából, az egy más kultúrában, az egy olyan alapvető elem, mint a víz, meg az étel, meg a levegő. Tehát ő nem különíti ezt el magától. Pont ez a szekularizációs folyamat, ami nyilván nagyon sokkal bonyolultabb történet, mint hogy ezt két mondatban elintézzük, ez tette azt nyugaton, hogy ez az éles határvonal, ez így kezdett beállni. És igazából nem lehet erre mit mondani, hiszen a legizgalmasabb az egész témában, ami engem személy szerint is nagyon érdekel, sajnos ennek a kutatására még nem szántam időt, ez maga az ateizmus, mint vallás megjelenése. Hogyha valaki a kedves hallgatók közül is járatos az internet világába, a fórumok, blogok és egyebek világába, láthatja, hogy nagyon sok dedikáltan ateista blog létezik, ahol ha megnézik azt, hogy bizonyos vallási ünnepeknél található, bizonyos nívós internetes hírportálok nem egyszer egy-egy vallási ünnepen, érdemes ezt megnézni, beraknak egy-egy ilyen ateista blogot, vagy ateista fórumot, ahol nagyon kemény viták kerekednek, ugye egyrészt a hívők kezdik védeni a saját álláspontjaikat, és ami a számomra, az engem most ebből a szempontból kicsit nem érdekel, abban személyesen is érintett vagyok, de ami számomra a borzasztóan izgalmas, hogy megjelennek az ateisták, akiket be is lehet azonosítani, viszonylag fiatalabb korosztályúak, zömmel, akik ugyanolyan érvelés technikai módszert alkalmaznak, mint a hívők. És a saját ateizmusokat, mint hitet védik meg. Ha ezt próbáljuk picit távolságtartással vizsgálni, akkor ez az izgalmas helyzet áll elő, hogy megjelenik a harcos hitvédő ateizmus.
3: Nem tudom már, hol olvastam, hogy Istennek két ember érdekes, aki hisz benne és aki tagadja, közömbösöktől fél.
4: Így van. Így van, az agnosztikus az a bizonyos langyosként is apostrofálható személy, akiről a Szentírás is megemlékezik bizonyos helyeken.
3: Ha jól tudom, akkor nem ragadt meg csak a tanulásnál, hanem később már tanított és publikált is. Erről is hallhatnánk valamit?
4: Igen, hát volt, hogy egy picit túl sok mindenbe is belefogtam egyszerre. Ennek meg lett eredménye is természetesen, de lett természetesen hátulütője is. Egyszerre kezdtem el, hát nyilván nagyon-nagyon korán szembesül az ember, aki társadalomtudományokra adja a fejét, és a hallgatóság sorában is biztosan vannak jó páran azok között, akik ezt realizálják, hogy bizony abból megélni nem nagyon lehet. Tehát nagyon kevés szerencsésnek adatik meg, hogy abból családot tudjon eltartani, és hát nekem ilyen vad elképzeléseim voltak annak idején. Ezt igyekszem ezt megvalósítani a jövőben is. És hát úgy alakult, hogy a média felé elindultam, mint író, vagy az írni szerető ember, azt, hogy tudok-e írni, az már a közönségen olvasok, közönségen múlik, és több médiumban is elkezdtem írni, illetve egy napilapnál is elkezdtem dolgozni, ez Szegeden történt, a Dél-Magyarország napilapnál, ahol egy szerkesztői pozíció, egy kis vittem oldalszerkesztői pozíció is megadatott számomra. Ezzel együtt viszont természetesen nem akartam elhagyni azt, amire úgy nagyjából az életem fővonalát rá szerettem volna tenni, a tudományvonalát, és sikeresen nyilván, hogy is mondjam, jelzésértékű anyagi ellenszolgáltatás mellett a Szegedi Tudományegyetemen elkezdhettem tanítani, és ezzel együtt pedig a Bécsi Egyetemen is lehetősége nyílt kutatásra.
3: Mielőtt egy kicsit jobban belemennénk abba, hogy mit tanít és illetve mit publikál, talán Szegedről érdemes egy-két dolgot elmondani, mert mindig is nagyon kevesen tudják, hogy a szellemélet egyik központja volt, tehát akár a két világháború francia-magyar tanszakról gondolok, ahol csak egy pár nevet említsük meg, hogy kik jöttek onnan ki, tehát Sík Sándor vonala, Radnóti, Szerb Antal, József Attila, Baróti Dezső, akiről kevesen tudják, hogy a Petőfi Múzeumnak ő volt az igazgató és Sík Sándor féle vonalból, hogy ez jellemző volt ez az irányvonal, vagy ez a kulturális központ jellegű a Szegedi Egyetemre most is, vagy amikor ön tanított ott?
4: Mindenképpen meghatározó az egész város életében, és szinte köztudomású, ha jól emlékszem, már gyenge középiskolás korunkban is nyilvánvaló volt, hogy ugye a Trianon döntést követően a Temesvári Egyetem teljes apparátusa mozdult át Szegedre, és gyakorlatilag termékeintett meg egy mezővárost, ami egyrészt kereskedelmi központ is volt, de leginkább egy standard mezőváros. És ez egy olyan erős, domináns, tudományos felvirágzást hozott, aminek a végeredménye, ugye, ahogy tetszett említeni, a puha tudományok területén, az irodalomtudományokban, a nyelvészetben, vagy a történettudományokban, akkor Kristó Gyulát említeni.
3: De természettudományokban is nagyon jó volt.
4: Hát az egyetlen magyar Nobel-díjasunk.
3: Szentgyörgyi Albertről beszélünk, a C-vitamin, ha...
4: Így van, tehát az egyetlen Nobel-díjas, aki Magyarországon fejlesztette ki a találmányát, és itt kapta meg, illetve erre kapta meg a Nobel-díjat, aztán neki nyilván itt a holokauszt idején el kellett hagyni a Magyarországon.
3: Jó, akkor térjünk egy kicsit vissza az ön személyes, akár publikációs, akár tanítás munkára, hogy milyen szakterületekről publikált, illetve kiket tanít, és milyen kurzusokat.
4: Igen. Jelenállás szerint egy képzési projektet vezetek, most nem tanárként, hanem koordinátorként vagyok jelen. Nagyon szerettem volna bekapcsolódni az oktatási munkába is, de egyszerűen olyan annyira lefoglalta az erőforrásaimat, magának a kereteknek a megszervezése, hogy most jelenállás szerint nem tudok tanítani, ami nekem egy nagy fájdalom. Egyébként az a szerencse és sors adatot meg nekem, hogy 24 éves korom óta állhattam a katedra mellett. Szinte ez az első én esztendő, amikor nincs dedikáltan kurzusom. Egyébként megváltozott munkaképességűek számára szervez a MEOSZ keretein belül szerveződik egy projekt, aminek egy Európai Uniós támogatású projekt, aminek most a vezetője igyeképpen én vagyok. Mindemellett azonban a kezdetektől fogva a vallás és a közélet kapcsolatos tárgyakat oktattam, vallás és politika, vallás és média, illetve vallásközi párbeszéd területén, ami mindig számomra egy kiemelt fókusz volt, és mindig azt gondoltam, és úgy tervezgettem,

0: És Magyarországot.
1: Igen.
0: Ilyen szempontból.
1: Igen. Egyszerűbb a kérdés, hogyha a művészetek oldaláról nézzük a lehetőségeket. Művészet nincs meg vallás nélkül. Egyetlen ága sem. Tehát létezik az, természetesen léteztek azok a totalitarista stíluselemek, amelyek próbálták nélkülözni, akkor pedig hirtelen megjelente a politikum, mint vallás, és ugyanazokat az ábrázolásmódokat, kifejezésmódokat, amik korábban a transzcendest irányultak, a politikumra, vagy más olyan látható, kézzel foghatónak tűnő vonalra fókuszálták. Tehát a művészet részéről nincs kérdés. A közélet részéről egy izgalmas helyzet, különösen Magyarországon. Magyarország ugyanis az egyik legvilágiasultabb társadalmat hordozza magával, és itt az emberek számára létezik az a határvonal, amit tetszik körbejárni most, való igaz, tehát, hogy szereti a magyar ember a templom keretei között látni a vallást, akár hívőként, akár nem hívőként, hiszen az számára, hogy értelmezhetővé válik. Azonban itt kulturális elemekről beszélünk, és mivel a kultúra ugye normatíváknak a rendszer, illetve olyan értékeknek a rendszere, amely köz megegyezésen és köz elfogadáson alapul, természetesen túlfolyik a templomok és egyházak intézményrendszerén.
0: Nagyon érdekes, amit tulajdonképpen a kollektív európai tudatra és művészetre mondott, mert hogyha tényleg belemegyünk abba, amit az előbb mondott, tehát akár egy Bach vagy bármilyen klasszikus nagy festőnek a festményeit, igenis ott vannak a vallási, úgymond zsidó-keresztény kultúrának azok az alaptézisei, tudományos, akár disziplinái, amiből kiindul a legtöbb művészeti ág. Tehát, és tulajdonképpen maga a művészet is tulajdonságánál fogva a transzcendenssel kell, hogy foglalkozzon, vagy azonokon a dolgokon, ami túlmutat a világom.
1: Így van, hogy maga az önkifejezésnek a vágya egyfajta transzcendencia. Tehát az, hogy túllépek önmagamon, nem pusztán egy kommunikációs interaktusban vagyok, mint egy baráttal, egy ismerőssel, vagy bárkivel az utcán, hanem én és csak valamiféle pragmatikus információcserét célzok, hanem én szeretnék magamból valamit megmutatni, az semmiképp más módon nem lehetséges, mint ezt transzcendálom, tehát valamennyire valamelyest többletértéket egy kézzelfoghatónál, leírhatónál, matematikai képletbe foglalhatónál többet mutató többletértéket jelenítek meg.
0: Tovább akartam lépni, de ez felvet bennem még egy kérdés, hogy szükséges-e a mai modern embernek, hogy harmóniában legyen ezekkel a dolgokkal is, és foglalkozzon velük. Tehát a racionális dolgok mellett igenis foglalkozzon azon, ami a tudaton túl van, akár érzelmileg, akár vallásilag, akár csak érzékenységbe. Hát, kell-e hozzá a mai élethez?
1: Ha lehetek egy kicsit durva és meghökkentő most, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nézzünk körbe ez az eredmény. Ez az, amikor kontrollálatlanul. Még egyszer hangsúlyozom, hogy utána érdemes menni, akit érdekel, annak tudok szakkönyveket ajánlani, most ezzel nem terhelem a hallgatókat, de a vallási jellegű kommunikáció, vallási jellegű irányultság az emberi elmében az áttöri azokat a mondjuk úgy racionális falakat, amelyeket húzunk. Tehát, hogyha, bocsánat, csak mindenképpen, tehát amikor én azt mondom, hogy hogy jeleztem ugye a hithű ateisták, vagy azt mondom, hogy én csak egy átlag hívő vagyok, aki számára a vallásosság az a nagy ünnepeken való templomi részvételt jelent, én akkor is magamba hordozom a vallásosságnak a különböző kulturális elemeit, amelyeket vagy harmóniában kezelek, és önmagammal szembe rendezett módon kezelek, és annak lehet egy gyümölcsöző, tudok majd példát is mondani, hogyha nem felejtjük el a beszélgetés során, és akarok is majd olyan példákat, amikkel sikerült szembesülni, és látni azt, hogy jól működik, olyan közösségeket, olyan nemzeti közösséget, ahol ez a helyére is kerülhet akár. Vagy azt mondom, hogy rendezetlenül kezelem ezt az egészet, elfedem, és a racionális, kézzelfogható, megehető, megiható, elkölthető részét nézem csak az életemnek. Ebben az esetben bekövetkezik az a fajta elértéktelendés és kiürülés, aminek a gyümölcse a mai magyar társadalomnak a jelenlegi erkölcs alatt értve az erkölcsi energia helyzete, ami egy erőforrásától megfosztott, enervált lét.

0: Ha jól értelmezem a szavaiból, akkor az ember mindenképpen dualista lény, és hogyha ezt nem tartja tiszteletbe, akkor annak megvannak a hátulütői.
1: Pontosan erről van szó. Tehát, hogyha tehát hazudhatunk magunknak, hogy mindent meg tudunk oldani, hogy az akaratunkkal tudjuk vezérelni a világot magunk körül, nem befolyásolván a hallgatóságot sem, erre se, éppen a napokban volt Magyarországon, tehát látogatás Jürgen Habermas, aki tartott egy nagyon nagy ívű előadást, és sok százan voltak rá kíváncsiak, hogy nyilvánvalóan az a baloldali narratívának a része nemzetközi szinten is, és hangsúlyoznám, hogy nem egy baloldali retorikát szeretnék ezzel propagálni, csak pusztán arra mutatok rá, hogy egy velünk élő legenda rámutat arra, hogy bárhonnan nézzük, maga a válság borította ki a bilit, elnézést, így fogalmazok.
0: Azt hiszem, Habermas esetében nem csak teológusok, hanem úgy társadalomtudósok, akár az saját területemre rendezvényszervezők és szociológusok nőttek fel az ő
1: Így van.
0: tanulmányain.
1: Tehát ő egy legenda, ő egy velünk élő tananyag, és ő azt egyértelművé tette, hogy a mohóság, az a fajta kapitalizmus, amit nagyon sokan rutinnak vagy mindennapi elvárható normának tartanak, az gyakorlatilag önmagát zabálja fel, ha csak Európát nézzük, és ha csak az európai kultúrát, a nyugati kultúrát és a magyar kultúrát nézzük. Itt a vége annak, hogyha ez a diszharmónia megmarad.
0: Akkor egy kicsit térjünk át alapítványra, ahol dolgozik, tehát aminek az igazgatója.
1: Igen.
0: Hallhatnánk el kicsit a szünetet, aztán utána még visszatérünk rá, valamint az alapítvány kialakulásáról és működési területeiről.
1: Az alapítványunk jelenleg egy római katolikus esperesnek, egy iskola alapító esperesnek az alapítása. Ő gondolta, úgy érezte úgy egy bő 8 évvel ezelőtt, hogy megbízna néhány forrófejű fiatalban, hogy akkor csináljanak valami izgalmasat is a vallások közötti párbeszéd területén. És útra indított minket. A célunk az az, hogy amennyire lehet szakmailag tematizálva, de nem a szűkörű szakmaiság keretén belül maradva, hanem az ismeretterjesztés felé elindulva próbáljuk meg közelhozni a vallások közötti párbeszéd, a kultúrák közötti párbeszédnek a tematikáját. És ennek a folyamatnak egy nagy fordulópontja volt 3 esztendővel ezelőtt, amikor a kisegyház kutató, Rajki Zoltán tanár úr által vezetett kisegyház kutató csatlakozott az alapítványhoz, és jelenleg együtt működünk, kooperálunk, több mint 10 kutató különböző tudományterületekről, természettudomány az a legkevésbé van érintve, de azon kívül, és illetve a műszaki tudomány, azon kívül a bölcsészettudomány és a teológia területéről, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Tudományegyetem, az Adventista Teológia, és sorolhatnám még több más intézmény fiatal oktatói közül. Összefogtunk, és elhatároztuk azt, hogy amennyire lehet a helyes irányba próbáljuk terelni ezt az ismeretterjesztő munkát Magyarországon.
0: És ön a kezdetektől részt vett ebbe a munkába?
1: Hát én mondjuk úgy, hogy egyfajta én ügybuzgó voltam benne, buzgomócsing voltam a folyamatban, tehát én a legelső perctől kezdve Esperes úrnak a támogatását élveztem, és úgy alakult, hogy engem választottak meg a kuratórium elnökévé.
0: Teszem azt, hogyha én egy hétköznapi ember vagyok, aki vagy mozgok ilyen körökbe, vagy nem, hogy találkozom az önök munkájával, hogy csatlakozhatom hozzá, mik azok a lefedési területek, ahol belebotolhatok?
1: Egy picit búvópatakként működött idáig a történet, tehát majd látni fogjuk nyilván a későbbiekben is lesz erről néhány szó, hogy ez egy borzalmasan érzékeny terület, a kultúrák, vallások közötti párbeszéd, és különösen aminek a gyümölcse most láthatóvá válik, a zsidó-keresztény párbeszéd, amivel kapcsolatban egy konferencia lesz az első látható
0: erre
1: elem.
0: Majd a második
1: majd
0: fél időben
1: így van,
0: visszatérünk
1: csak
0: részleteibe,
1: azt,
0: mert nagyon izgalmas dologra készülnek, és kifejezetten ennek apropóján is beszélgetünk.
1: Igen, igen. Tehát az igazán látható része az elmúlt jó pár éves kemény háttérmunkának most kezd megvalósulni. Eddig nagyon kevés olyan kiadvány volt, ami eljutott szélesebb közegbe, közeg számára. Több belső konferenciát is szerveztünk, de ez inkább egyetemeken belül maradt. És néhány kiadvány is megjelent, de igazából most kezdjük el azt a fajta publikus munkát. Tehát egy kicsit születésnap is ez ez a konferencia.
0: Én javaslom a következőt, tartsunk egy kis szünetet, és akkor nagyobb részletekben rátérünk erre a konferencre, meg még valamit az alapítványról. Akkor szünet után visszatérünk.
1: Köszönöm szépen.

0: most, hogy így visszatértünk a szünet után, már említette ezt a konferenciát, illetőleg beszéltünk arról, hogy az alapítvány is hasonló dolgokon tevékenykedik, mint amiről a konferencia szól. Van a kettő közt összefüggés?
1: Az alapítvány és a konferencia között? Igen. Tehát egész konkrétan az alapítvány nyert egy támogatást arra, hogy ezt a konferenciát megrendezze. Méghozzá nem is egyedül, hanem az Óbudai Danubia zenekarral közösen, illetve a főpályázó az Óbudai Danubia zenekar volt, így döntöttünk. Egy koncert és egy konferencia együtt nyert a megvalósításra szükséges támogatást. És hát természetesen az alapítványnak a munkacsoportja, amit FONSZ ökumenikus műhelyként neveztünk el, lett a főszervezője az alapítványnak, illetve a konferenciának együtt az Adventista Teológia Főiskolával, a Keresztény Zsidó Társasággal és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának felnőtt képzési tanszékével.
0: Azt hiszem, hogy ez esetben nagyon érdekes, hogy kicsit mondjuk be, hogy mikor lesz ez pontosan, és hol lesz?
1: A konferencia az június 6-án, pénteken lesz, a Székely Bertalan utca 13 alatt, a hetednapi adventista egyház Terézvárosi épületében. Reggel 9:30-tól kezdődik az első előadás, 9 órától már lehet regisztrálni magára a konferenciára, és úgy terveztük, hogy délután 4-re a sabbat beálltárnak idejére be is fejeződik egy záronyilatkozattal.
0: Azért mondjuk el, hogy miért fontos a sabbat beállása idejében, mert lehet, hogy kevesen tudják, hogy egy ilyen vallások közti konferenciára miért kell a szombatról odafigyelni.
1: Hát mindenképpen azért kell, hiszen maga a konferencia kapcsolódik a holokauszt 70. emlékévének az rendezvénysorozataihoz. A magyar holokausztól a párbeszédig egy zsidó-keresztény párbeszéd konferencia lesz, tudományos konferencia és nemzetközi is, és mindenképpen lesznek a meghívottak között, tehát várjuk szeretettel a zsidó közösségek tagjait is, keresztény közösségek tagjait is, és hát természetesen oda kell figyelnünk egymásnak a kulturális és vallási értékeire egyébként.
0: Kicsit beszélünk arról, hogy kik az előadók.
1: Igen, talán kezdeném a külföldi vendégeinkkel. Az emlékév sorozatnak a konferenciák között nem sok nemzetközi konferencia található. A mi elmúlt néhány esztendős tevékenységünk eredményeképp, ez a fajta búvó patak, amiről beszéltünk, ez így fog most felszínre törni, hogy úgy tűnik, hogy sikerült, illetve egész konkrétan sikerült az Izraeli Yad Vashem intézetnek az egyik igazgatóját, Susanna Kokonent elhívni, aki a fő előadója lesz a konferenciának, és az antiszemitizmus és annak a bibliai gyökereiről, illetve a Bibliából milyen eltorzított bibliai üzenetek végeredménye lett maga az nyugati antiszemita gondolkodás. Erről tart egy nagyon izgalmas előadást majd. Ez lesz a fő előadása a konferenciának, és természetesen emellett elvállalta az előadást nagy tisztelet, illetve nagyon nagy számunk, nagyon nagy megtiszteltetés, elvállalta az előadást Daniel Heinz is, a hetednapi adventista egyháznak az egyik európai vezetője. Ezzel együtt pedig elvállalta az előadást Arto Hemmelainen is, aki pedig a Pünkösdi Világszövetség egyik vezetője. Tehát egy igen nívós nemzetközi egyházi vezetőség fog így megnyilatkozni ebben a témában. Az az izgalmas, ugye, hogy természetesen a Yad Vashem igazgatónő mellett, aki a keresztény zsidó kapcsolatokért felelős igazgatója az intézménynek. Mind a két egyházvezető, Daniel Heinz és Arta Hemmelainen is személyesen a zsidó-keresztény párbeszédnek aktív munkása és kutatója ennek a tematikának.
0: Ahogy látom, dr. Szécsi József úr is elvállalta, aki a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára.
1: Így van.
0: És már ő is foglalkozott nagyon sokszor hasonló dolgokkal.
1: Így van, tehát természetesen nem második sorban, hanem talán inkább csak a vendéglátónak a jogán emeltem ki a külföldi vendégeket. Természetesen a magyar vendégeink is nagyon-nagyon komoly megtiszteltetésnek tartjuk, hogy elvállalták az előadást. Szécsi József úr is elvállalta, és ez számunkra különösen izgalmas, hiszen az elmúlt szűk 3 évtizedben, amióta működik a KZT, talán mondhatjuk azt, hogy a legaktívabb ebben a tematikában, Afrikában a legaktívabb civil szervezet, amelyik egyesíti és összefogja a téma kutatóit és a témában érintett személyeket.
0: Beszéljünk még egy kicsit a magyar előadókról is, hogy milyen szervezetek és előadók vesznek még rajtuk kívül részt.
1: Igen, előadást fog tartani Csapodi Tamás úr, aki a Bori Munkaszolgálatról fog összefoglaló előadást tartani, a SOT-ének az oktatója. Kamarás István tanár úr, aki az MTA doktora, ő is vállalta az előadást. Ő egy még izgalmasabb témát, ha lehet még ennél is, még izgalmasabb témát vesz elő, az erkölcstan tankönyvekben fellelhető és zsidókra történő zsidóságra történő utalást fogja végigelemezni, ami ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt bő egy esztendőben azért nagyon sok hullámot kavart, hogy hogyan is álltak össze ezek a tankönyvek, milyen vallási és erkölcsi tartalmat hordoznak, és ez is egy igen izgalmas csomópontja lesz az előadásnak. Előadást vállal Tatai István tanár úr is, a Magyar Református Egyház részéről, talán mondhatjuk azt, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd egyik legátfogóbb, összefogó kutatását végezte el. És létrehozott egy olyan modellt, egy olyan teológiai modellt, a római levélben található olajfa hasonlat alapján az olajfa modellt, amely teológiai értelemben a legjobban leképezi, a legplasztikusabban leképezi azt a jövőre mutató képet, amit a zsidó-keresztény jövő kell, hogy megjelenítsen, hiszen hangsúlyozni szeretném, ami az egyik legfontosabb a konferencián kapcsán. Nagyon sok holokausz konferencia van most folyamatban, zömmel ezek történeti konferenciák, melyek a múlt feltárására mutatnak rá. A mi konferenciáknak egy pici fűszert ad az, hogy mi szeretnénk azt, hogy a jövőről szóljon, és a holokausz csak kiinduló pont legyen benne.
0: Érdekes, bocsánat, hogy leragadtam az olajfánál, de talán érdemes megvilágítani a kedves hallgatóink számára, hogy akár a zsidóság és a kereszténység számára mit jelent az olajfa szimbólum.
1: Igen. A rómaiakhoz írt levélben, a Szentírás új szövetségi részében, talán a 11. fejezetben ez a kép. Miszerint az Isten népe egy élő szimbólum, próbálom egy picit, tehát nem, nyilván nem a Biblia, nincs is előttem bibliai szöveg.
0: Nem, csak azt hiszem, nagyon fontos, hogy ezt említettük, hogy igen. Akár ennek a kapcsán, hogy mit jelent akár Izrael életében az olajfa, akár a kereszténység szempontjából az olajfa.
1: Van. Tehát az olajfa az élet. Az olajfa az, ami akár a sivatag porából is kinő, és olyan gyümölcsöt terem, amely mind élelem forrásként, mind ipari alapanyagként táplálja azt, aki élvezi a gyümölcsét. Tehát, hogy nem egy öncélú, nem pusztán önmagáért való élet, az sem elvetendő, hanem egy gyümölcsöző, megsokszorozandó, egy ígérettel teli élet. És ez az olajfa szimbólum, tehát nagyon röviden összefoglalva, itt az új szövetségi helyen arra mutat rá, hogy ez az Isten tervének megfelelően növekvő növény volt ez az olajfa, mint az Isten népe, melyről kitörettek a régi ágak, új ágak oltattak be, de majdan a régi kitöltetett ágak is újra vissza lesznek oltva ebbe az olajfába, és ez egy egységes életként fog megjelenni, egy egységes áldásként fog megjelenni a világra nézve.
0: Csak azért akartam visszatérni, mert hogy ez az előadásnak miért pont ez a cím, és ez mennyire átfogó dolog lehet. Van-e még, akit nem említettünk esetleg?
1: Természetesen, és nem utolsó sorban, nem első sorban kellene említeni a szervező kollégáinkat, Szigeti Jenő professzor urat és Tokics Imre professzor urat, akik mind a ketten aktív munkásai ennek a folyamatnak, és ezután is szeretném megköszönni az ő aktív közreműködésüket. A Szigeti Jenő tanár úr lesz a levezető elnöke az előadás sorozatnak, és Tokics Imre tanár úr pedig a záró előadást fogja tartani a konferencia végén. Ezzel együtt köszöntőt fog mondani Pataki Albert is, a Magyar Pünkösdi Egyháznak az elnöke, tehát szeretnék a lehető az ökumenizmust a lehető legtágabb értelemben.
0: Egy picit akkor más szemszögből is járjuk végig ezt a konferenciát, mert beszéltünk az előadókról, érintettük témaköröket, de jobban menjünk bele, hogy témakörök szempontjából miket fed le, mennyire foglalkozik akár a párbeszéddel, akár a holokausztal, milyen színei vannak remélhetőleg milyen színei lesznek, mert még nem történt meg.
1: Elnézést kérek, hogy még egyszer hangsúlyozom, de szeretném aláhúzni még egyszer, hogy ez a konferencia terveink szerint a jövőről kell, hogy szóljon. Több olyan hang is, én eléggé komoly energiát fektettem most az utóbbi időben arra, hogy végignézzem a Magyarország közbeszédben a holokauszt emlékével kapcsolatos megnyilvánulásokat. És természetesen a maximális tiszteletem mellett a kutatóknak, akár kollégák, akár nem is nevezhetem magam kollégájuknak, hiszen olyan tudományos nívónálló személyekről beszélünk, de nem egyszer a múltra való visszatekintés volt a hangsúly és a fókusz. Sőt, olyan hang is elhangzott, hogy igazából a kereszténység és a zsidóság kapcsolata, mert ez nyilvánvalóan minden olyan konferencián felvetődik, ahol zsidók és keresztények együtt ülnek le a holokauszt tragédiájának az árnyékában, hogy a valamelyest a közös pontokat megtaláljuk. Volt olyan hang is, amely azt hangsúlyozta, hogy igazából a bűnösség az, ami kapcsolatot jelent a keresztény és a zsidó között. Azaz a keresztény zsidó ember is egyformán bűnös. Én ezt nem elvetném, ezt a gondolatot, hiszen ennek van teológiai tartalma, de szeretném ezzel egy picit szembeállítani azt az üzenetet, amit mi szánnánk ennek a konferenciának. Méghozzá azt, hogyha a Bibliát komolyan vesszük, és egy komoly tudományos alapanyagként tekintünk rá, elnézést az alapanyag kifejezésre, akkor a közös pont nem a bűn, nem a rossz múlt, hanem az az ígéret, amely megadatott elsősorban a zsidó népnek, és ezzel együtt mindenkinek, aki részese a megváltás folyamatának az új szövetség tekintetében.
0: Itt nagyon aktuális kérdéseket hagy vessünk fel, mert úgy nagyjából beszéltünk már a konferencia tartalmáról, az előadókról, és a holokauszt év kapcsán nagyon sokat beszéltünk, de nagyon szintén szimpla lesz a kérdés, szóval a profánt már nem merem még egyszer használni. Szükség van-e arra, hogy egyáltalán beszéljünk el a dologról? Holokauszt. Most egy kicsit, hogy mondjam, dramatizálom a dolgokat, igen, én se így gondolom. Végül is nagyon rég volt, végül is létezik zsidóság és kereszténység együtt. Vannak ott is szekulárisok mind a két helyen, vannak, akik kevésbé foglalkoznak vallással, vannak, akik jobban vannak, akik ortodoxabb módon művelek, vannak, akik modernőbben művelek. Nem elég, hogy ez megy az egész dolog. Miért kell erről beszélni? Szüksége van egyáltalán, hogy lejön két másfajta ember, és ilyen dolgokról vitatkozzon.
1: Én is szeretném most egy kicsit akkor profán lenni, és egy kicsit még egyszer meghökkentő lenni, előre is elnézést a hallgatóságtól, de mint ahogy látható a konferencia nemzetközi kapcsolódásából is, egy nagyon komoly nemzetközi kutatómunka és együttmunkálkodás előzte meg ezt a folyamatot. Éveken át jártuk a külföldi konferenciákat, építettük a kapcsolatot külföldi társszervezetekkel, legtöbbször ugye a saját zsebünkből téve mindezt, a tudomány oltárára áldozva, hogy legyünk egy kicsit patetikusak is, és egy... Ez egy vitatható kijelentés, de bátor leszek és elmondom. Mi nagyon sokszor Magyarországon egy picit béka perspektívából szemléljük azt a tematikát is, ami a holokauszthoz kötődik, és azt a tematikát is, ami a zsidó-keresztény, illetve a zsidóság együttélése a magyarsággal ebben a témában előjön. És nagyon sokszor megengedünk magunknak olyan kulturális elemeket, megengedünk magunknak olyan beszédmódot, olyan metakommunikációt, megengedünk magunknak olyan áttételes tartalmakat, amelyek kívülről nézve, külföldről nézve botrányosak. És számunkra természetes, szokták volt mondani egyfajta szalonzsidózás is, sajnos a közbeszédben, míg ez botrány. És ennek a gyökere itt lend, itt van, kibeszéletlen, föltáratlan, nem ismereti szinten, hanem egy picit túllép, amiről beszéltünk az előző részben, és egy kicsit transzcendens módon, kibeszéletlen, föltáratlan annak a gyökere, hogy lehet az, hogy a gyűlölet velünk él.
0: Igen, amit megnevezünk, és amiről merünk beszélni, a felett hatalmunk van?
1: A szó teremtő erő, a héber azt mondja, hogy dabár, az a teremtő szó, amivel Isten megteremtette a világot, az ember szava is teremtő szó.
0: Hadd térek vissza az előbbi kijelentésére. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert én is tapasztalom a mindennapokban, hogy ez a szalon zsidózás nagyon elterjedt, és helyenként tudatlanságból, vagy én nem merek most szélesebb dolgokba belemenni, de hogyha ez a konferencia már abba tudna segíteni egy picit, hogy egy kulturáltabb formára vagy tereljék ezt a dolgot, az már nagyon-nagyon hasznos lenne. Gondolom azért ez is benne van a pakliban.
1: Természetesen. Sőt, hát ennél a terveink sokkal távolabbra mutatóak. Szeretnénk azt, hogyha ennek az egész egyrészt profán, másrészt szent realitása, amit a velünk élő zsidóság tematikán jelent ma Magyarországon, az a helyére kerüljön. És az aképpen működjön, ahogy annak működnie kell. És nem kell itt most, tehát nem szeretnénk egy keresztény gettóba bezárni ezt a kérdést, és azt mondani, hogy ez most csak a hívő Magyarországon élő több 8,5%-nak a kérdése. Nem, szeretnénk azt, hogy a helyére kerüljön ez a tematika, mert ez jóval túlmutat egyrészt a keresztény egyházi mozgástéren, másrészt jóval túlmutat azon a fajta holokauszt tematikán, amit említett is az előző kérdésekben.
0: Itt azért még egy nagyon-nagyon fontos dologról beszélek, amit mind a kereszténységben, mind a zsidóságban ugyanúgy látok, hogy egyik szempontból sem beszélhetünk egységes dologról, mert ahogy keresztények és zsidók közt is vannak, amint már mondom, szekulárisak, ortodoxabbak, különböző irányzatok, akik maguk sincsenek tisztában nem hogy a másikkal, hanem a saját maguk irányzataikkal, vagy hogy éljék meg ezt az egészet. Ebben segít ez a dolog?
1: Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy sikerült olyan előadókat meghívnunk, akik ennek a témának a professzionális, nemzetközi szinten elismert, kiemelkedő kutatói, és akkor a mi csapatunkat, az alapítványcsapatot, vagy a munkacsapatunkat, a FONSZ-ot egy picit hátrébb is vonnám ebből. Mi is tanulni szeretnénk elsősorban ezen a konferencián, nem pedig valamiképpen megmondani az igazságot, hogy minek kell itt történnie. Ez az út, tehát ezt el kell kezdeni, és az egy tévút, ha mindig csak a múltra nézünk. Még egyszer, ugye magam is, nekem is van történettudományi végzettségem, és nem a történész kollégáknak a munkáját szeretném semmilyen módon kisebbíteni, hanem pont arra alapozva, ami a múlt feltárása, miképpen tudunk a jövőben a narratíván változtatni, ugyanis ki kell mondanunk azt, hogy hamis narratívák, hamis kulturális kódok uralják ezt a témát ma Magyarországon a közbeszédben.
0: Azt hiszem, akkor egy picit beszéljünk a párbeszéd mai lehetőségére, tehát kiindulva a múltból. Itt nem csak egy negatív, hanem egy örömteli múltról is beszélve, mert azért mi akár a keresztény, akár a zsidó kultúrát nézve voltak nagyon-nagyon rossz dolgok, de voltak nagyon pozitív hozadékai a két végés. Európa keresztény, zsidó-keresztény kultúrkörből táplálkozik. De milyen mai modern párbeszéd lehetősége van ezeknek a témáknak, vagy kéne, hogy legyen?
1: Lehet, egy picit elkanyarodok a témától, de mindenképp erre mutat a vége. Lehet, hogy sokak számára újdonságot fogok mondani. Egy nagyon izgalmas kapcsolati lehetőség tárult fel előttünk egy kb. 3 évvel ezelőtt, és igazából erre helyeztük a hangsúlyt is. Finn kutatókkal és finn szakemberekkel kerültünk kapcsolatba. És számunkra is meglepő újdonság volt, hogy ők miképpen kezelik a zsidó-keresztény tematikát. És hogyha megnézzük, ma aki veszi egy kicsit a fáradtságot, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek a nagyobb intézményeit átnézi, áttekinti, akkor arra döbbenhet rá, hogy a legnagyobb intézmények élén finn személyek állnak. Maga az izraeli Advasemnek a keresztény kapcsolatokért felelős igazgatója, Susanna Kokkonen, származása szerint finn hölgy, az ő vallási fejlődési vonaluk, nevezzem így durván, ezt megoldotta, ezt a kérdést. Talán kicsit túl is lépett azon, ahogy talán köztudomású, hogy a német kultúrában ez helyére került. Helyére került a zsidóság és a németség kérdése. Ott is a keresztény és a zsidó vonal együtt egy közös egységet alkotva. És még talán ezt is meghaladja ez a finn modell. És ha tudunk abból egy kicsit nem tanulni, de mindenképpen bővíteni az ismeretünket, ahogyan ezt ők kezelik, akkor az már egy közeledést mutat.
0: Akkor vissza kell, hogy kérdezem, mi a finn csodatitka?
1: A finn csodatitka az, hogy hogy nem voltak annyira mélyen érintve a II. Világháborúban ettől a problémakörtől, amit maga a háború jelentett, és a háborúnak ez a fajta sötét antiszemita vonala jelentett. Ők 8 zsidó személyt adtak ki Németországnak, illetve a nyolcból mindösszesen egy élte túl, a nyolc személyből egy élte túl a holokauszt borzalmait, és ők ezt ennek a rettenetét, bár csak ha csak ott ugye értelmezzük jól, nyolc szeméről van szó, szinte azonnal felismerték. És rádöbbentek arra, hogy nekik felelősségük van abba, hogy helyreálljon az, amit megtört. Helyreálljon az, ami problémát jelentett. Nyilván rajtuk volt egy nagy nyomás is, történelmi szempontból ugye ők a Szovjetunió szorításában voltak a téli háború idején, és ez számunkra is most derült ki, és egy újdonság volt, nem tanultuk az egyetemen, hogy amikor a Vörös Hadsereg szorongatta több tízszeres túlerővel a finn hadsereget, akkor egy egész ország térden állva imádkozott. És nekik ez egy szellemi, spirituális jellegű tapasztalat volt, hogy le tudták győzni a legyőzhetetlent, amit ők úgy fogalmaztak, hogy Isten segíti őket, és ez bennük egy hálát eredményezett. És ez a hála, ez a hálából fakadó együttműködés az, ami őket motiválja, ahogy mi ezt felfedeztük, és nagyon komoly kapcsolatépítő tevékenységet indítottak már 40-es években Izrael fel irányába.
0: Akár beszélhetünk a németekről is, mert ők például érintettek voltak.
1: Abszolút.
0: Itt hagyd mondjak el egy nagyon eklatáns példát. Nemrég voltam az életmenetén, talán ön is
1: igen,
0: nem tudom.
1: Igen.
0: És a Auschwitzban dolgozott egy mérnök, és annak az unokája az életmenetnek az egyik létrehozatala, igen. És ő állt ki, és ott beszélt arról, hogy ők milyen tevékenységet, hogy néztek szembe a múltjukkal, és milyen igen. tevékenységet folytatnak azért, hogy a holokauszt egyrészt ne ismétlenedje meg, és feltárják. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fajta szembenézés, egy olyan fajta értékelési dolog volt, ami szerintem példaadó lehet.
1: Igen, személyesen nem tudtam részt venni, de a videót megnéztem YouTube-ra, talán másnap fölkerült maga az az előadás, és akik a kollégáim közül jelen voltak, hátborzongatóan nagyszerű élménynek.
0: Nagyon nagy élmény volt, és tényleg itt azért hoztam a németeket szóba, mert ott egy egész más utat jártak be a realitás és a tisztázás szempontjából. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen alapon mindenkinek megvan az esélye, hogy rendbe tegye ebben a kapcsolatban akár a lelkismeretét, vagy csak az ismereteit, hanem mondjuk egy harmadik, negyedik generációs ember már mivel számoljon el.
1: Így van. Viszont az a fajta kibeszéletlenség és az a fajta feltáratlanság, ami nagyon sokszor meghatározza és megbélyegzi ma a magyar közbeszédet ezzel a témával együtt, ez egyfajta seb és teher. És ennek a kibontása, ennek a feloldása, ez meg tudná oldani azt, és mondjuk ki ezt a szót is, azt a magyar közösségek, magyar családokon belüli és kézzelfogható háborús, spirituálisan, ahogy mondhatjuk, háborús helyzetet, ami ma jellemzi a magyar társadalmat, és egy béke irányába tudna elmozdulni.
0: Azt hiszem, ez eszméletlen szép végszava volt ennek a riportnak. Még azt kérem, hogy utoljára mondja el akkor az adatokat, hogy aki érdeklődik utána, az hol találja meg, és mikor, csak emlékeztetőül.
1: Igen. Tehát június 6-án lesz a konferencia. A hetednapi adventista egyház Terézvárosi épületében, a Székely Bertalan utca 13-ban, reggel 9 órától várjuk a regisztrálókat, 9:30-tól már a köszöntővel kezdődik az előadás sorozat, és 16 órakor egy záró dokumentumnak az aláírásával zárul. Terveink szerint 16 órakor reméljük nem fog kicsúszni.
0: Aki előtte is már szeretném önökkel felvenni a kapcsolatot, vagy regisztrálni szeretne, az hogy tudja megtenni?
1: Igen, forrás.info honlap a konferencia honlapja, ott található egy e-mail cím, nagyon nagy betűkkel kiszedve, oda várjuk nagy szeretettel azokat, akik szeretnének regisztrálni, és szeretnénk, hogy minél többen el tudnának jönni, és tényleg egy közös élménnyel, egy közös pozitív élménnyel tudnánk hozzátenni valamit ehhez a béke folyamathoz, ami a célja.
0: Hát köszönöm szépen Ilyés Szabolcsnak, hogy itt volt, illetve hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak Közéleti Magazin műsorát hallották.
1: Köszönöm szépen én is.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzünk Karinthy Frigyesre. Karinthy Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinthy József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkeit, illetve azok egy részletét is. Az alapige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Az én arcpoétikám az, hogy van remény, méghozzá egy személy. És azt szeretném, hogy ez mindig megjelenjen valamilyen formában az írásaimban.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. A műsor vendégével ma emberi életünk alapkérdéseit boncolgatjuk, amint ő ezt novelláiban, regényeiben is teszi. Gyermek és felnőtt szereplői hozzánk hasonlóan szembesülnek szívmelengető érintésekkel, de veszteségekkel, törésekkel is. Gyász, lázadás, de megújulás és remény is megjelenik a történeteikben, mindez Isten burkolt, de határozott jelenlétében. Győriné Széchey Rita szemészorvos, író, feleség és édesanya, nagymama, akit családról, hitről, könyvei írásai születéséről kérdezünk a lélekhangolóban. Az interjút követően Szeverényi János, anyáját őrző és juhaira vigyázó jó pásztorról szól nekünk. A műsor folyamán Széchey Rita egyik lánya Éva és férje Dobner Illés dalai szólnak.

0: Győriné Szircsei Rita a vendégünk Cinkotán. Mit mondanál magadról, ha bemutatkoznál, hogy orvos vagy, legfőképpen vagy író, vagy három felnőtt lány, édesanyja, hét, majdnem nyolc unoka, nagymamája?
1: Talán azt mondhatom, hogy úgy látom az életemet, mint mondjuk egy torta egy ezüst tálon, az ezüst tál az Úr Jézus, a torta meg az életem, aminek különböző szeletei vannak, és mindig valamelyik másik kerül előtérbe. Az alapvetés az, hogy feleség, anyuka és most már nagymama vagyok, és a tevékenységeim pedig igen azok, amiket elmondtál, hogy dolgozom orvosként, íróként és gyerekek közt tanítóként.
0: Nem utolsó sorban ott van az ezüst tálca, amit nem véletlenül tettél hozzá. Mit jelent neked Jézus Krisztus, és mióta fontos az életedben?
1: Hívő családban nőttem fel, nagyon mélyen és hitelesen hívő szülők mellett. Ugye az édesanyám nagyon fiatalon meghalt, én akkor még nem voltam egészen 5 éves, de az ő öröksége az minden szempontból bennem van. Egyrészt, amit csak érez az ember, a másik, amit tud a családi történetekből. Én például 35 éves elmúltam, és már 20 éve majdnem akkor gyerekek közti szolgálatban voltam, amikor megtudtam, hogy ő például szintén gyerekek között szolgált, szóval mélyek a gyökereim, és az édesapám is egy nagyon hiteles hívő életet élt. Úgyhogy Jézus személye az mindig nekem soha nem volt kérdés, és aztán olvastam olyan 9-10 éves koromban egy könyvet, tehát a könyvek azok már akkor is fontosak voltak, biztos nagyon sokan ismerik a Nyomok a hóban című könyvecske, és ott az egyik szereplőnek volt egy olyan jelenet, amikor így ráébred arra, hogy Isten tükrében, az ő fényében milyen bűnei vannak, és hogy ezt leteszi elé, és akkor odaadja az életét az Úr Jézusnak. Ott volt egy konkrét ilyen úgynevezett megtérők imája is leírva, és akkor én emlékszem, hogy úgy becsuktam ezt a könyvet, és akkor mondtam, hogy hát ezt így én is elmondom. Én attól számítom, hogy ez olyan tudatos bennem, aztán úgy érzem, hogy minden kanyarba, ami az élettel meg a növekedéssel jön, úgy mindig az ember újra és újra azt mondja, hogy igen, ezen az úton megyek tovább.
0: Mégis mit jelentett neked a hívő család? Hogyan jelent meg a hit az életetekben? Templomba is jártatok, vagy ugye a kezedbe kerülhettek egyáltalán ilyen keresztény gyerekkönyvek, de Bibliát olvastatok-e, beszélgettetek-e róla?
1: A vasárnapi templomba járás az rendszeres volt. Érdekes módon a szüleink, tehát akkor az anyukám, aki bejött a családba, ővelük elvittek ilyen, nem is tudom, az ő korosztályuknak a hétközi óráira is, amiket borzasztóan untunk egyrészt, másrészt azért mégiscsak odafigyeltünk rá. És igen, időnként olvastunk Bibliát, nem volt ez nagyon-nagyon rendszeres, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy valahogy az adventi időszak az mindig kiemelt volt, és akkor tényleg együtt énekeltünk, imádkoztunk. És az apukám olyan volt, hogy időnként, hát főleg amikor már nagyobbak lettünk, ilyen éjszakában nyúló nagy beszélgetések voltak így ott ragadva a konyhaasztalnál. De valahogy az életünkben ez mindig benne volt, úgy jelen volt Isten.
0: Arra mindenképpen visszatérnék, hogy ő hogyan hordozta is te is testvéreddel édesanyád elvesztését.
1: Hát ebből biztosan sokan mindenféle következtetést le tudnak vonni, így pszichológiailag, hogy mi és hogy zajlott. Nekem van majdnem egy teljes év, ami így kimaradt, nincs egy emlékem sem. Nyilván ez ilyen nagyon mély védekező mechanizmusok a lélekben. Tehát arra emlékszem, hogy az édesapám bevitt minket elbúcsúzni az anyukámtól, tehát így az ölében voltunk az ikertestvéremmel, mert ez akkor volt, amikor a húgocskám született. És aztán olyan emlékem van, hogy már az új anyukánkkal utazunk valahova. Tehát úgy sok minden kimaradt. Ez nyilván azt is mutatja, hogy azért ez nem volt egy egészséges gyászfeldolgozás vagy traumafeldolgozás. Akkoriban azért ehhez nem volt segítség. Tehát se az édesapám, semmi nem kaptunk segítséget. Mi akkor ott bekerültünk egy óvodába, őszintén szólva fogalmam se volt, hogy mi történik velünk. És hát azt hiszem azért éltük túl úgy viszonylag normálisan, mert úgy ott voltunk egymásnak az ikertestvéremmel. Tehát ugye egymásba kapaszkodtunk.

0: Mi történt édesanyáddal, és mi ez a betegség, ami úgy tudom, hogy jelen van aztán a családotokban?
1: Hát ő akkor egyszerűen a húgom születése alatt rosszul lett, és közvetlen nem sokkal utána meghalt, és aztán kiderült, hogy egy aorta betegsége volt, amit manapság is elég nehéz felismerni, ha nem keresik. Úgyhogy elteltek az évek úgy, hogy mindig mondták, hogy nem, ez nem öröklődő betegség, mert nyilván ezt gondolták az akkori tudomány szerint, és aztán, amikor az ikertestvérem is meghalt váratlanul és hirtelen, akkor egy okos orvos elkezdett utána menni ezeknek a váratlan dolgoknak. Kisebb szívműtétek is voltak a családban gyerekkorban, tehát hogy ezek vajon tényleg véletlenül vannak együtt, vagy összefüggenek, és aztán igen, kiderült, hogy van egy ritka genetikai rendellenesség, ami nagyon különbözőképpen megmutatkozhat, vagy semmi tünete nem lesz valakinek soha az életében, vagy ilyen, vagy olyan szívbetegségek előjöhetnek.
0: Te hogyan szembesültél azzal, hogy mit örököltél?
1: Nyilván, amikor az ikertestvérem Dóra meghalt, akkor nem kellett nagy orvosi ismeret ahhoz, hogy az ember tudja, hogy egy petélyű ikerként rá is vonatkoznak. És akkor aztán elkezdődött az, hogy akkor engem folyamatosan vizsgáltak. Eltelt 5 év, amikor tünet nem volt, hanem csak a kivizsgálásokon találtak jelet, hogy az aortának a tágulata elindult, tehát hogy nekem is van ez az érfalgyengeség. Akkor egy ponton meg, amikor ez már akkora, érdemes megcsinálni egy ilyen megelőző műtétet. Ez azt jelenti, hogy azt a tágult és gyengült érszakaszt azt kivenni, és akkor megakadályozzák ezzel azt, hogy az aortának a szakadása az megtörténjen. Mert az aorta az nem keresztbe szakad el ilyenkor, hanem hosszában, tehát a rétegei válnak el, és ez aztán nyilvánvalóan nagyon hamar az élettel összeegyeztethetetlen, és akkor, hogy ezt megakadályozzák. És végül is, amikor nekem volt ez a műtét, a megelőző műtét, akkor rá 5 nappal bekövetkezett egy ilyen komplikáció tulajdonképpen, hogy mégiscsak végig szakadt az aorta. Utána ott egy életmentő műtétet csináltak nekem, úgyhogy össze-vissza 16 óra volt a szívműtét a 4-5 óra helyett, ami az eredeti terv volt. Ott azért élet-halál között voltam, 2 hetet voltam intenzív osztályon, a tüdőm sem nagyon akar dolgozni a műtétek után, és hát az teljesen az Úristen igazi nagy csodájának élem meg, hogy az a 10% alatti esély, ami egy ilyen esetben van, azt Isten érvényesítette. Annyira, hogy gyakorlatilag én teljes életet élek,

Érdekes dolog, hogy hát így folyamatosan így a törékenység tudatában élni, ez egyszerre nehéz, meg ugyanakkor áldás is. Tehát, hogy az ember akarja, nem akarja, a tekintete egy kicsit állandóan úgy az egész életem van, és nem csak azon a kis villanáson, ami itt a földi életünk. És ezt már meg is beszéltem az Úr Jézussal, hogy amikor Isten úgy gondolja, akkor majd eljön értem, tehát, hogy ilyen a viszonyom azzal a dologgal, amit halálnak hívnak. Olyan nőként, aki szült, sokkal könnyebben el tudom képzelni, hogy egy nehéz kapun keresztül átmenni egy másik fajta valóságba, és hogyha ennél a kapunál Jézus személyesen ott van, akkor pedig ez egy jó reménységet ad az embernek, amikor végül is erre a legnehezebb csomagra gondol. Mert az egész kultúránk olyan, hogy az ezzel a halállal és az elmúlással való szembenézést próbálja valahogy elodázni. De hát nekem ilyen módon megadatik az, hogy ez azért minden nap előttem van.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Hogyan újítottad meg Istennel ezt a szövetségedet, vagy amit ő kötött veled 9-10 éves korodban? Tehát kamaszkoron hogyan jutottál át? Nem volt-e ilyen megbillenésed, vagy lázadásod vele szemben?
1: Jézus személy az mindig közel állt hozzám, Istenre, az atyára, meg az életem egy szakaszában nagyon-nagyon haragudtam. Történetesen az is egy könyv kapcsán indult el az életemben. Tínédzser voltam, és olvastam a Johnny-nak az életrajzát.
0: Aki kamaszként lebénult, és utána az egész életét tolószékben töltött el, még mindig él.
1: Igen. Nagyon megharagudtam Istenre, hogy na, ha én is ilyen neki odaszánt életű vagyok, akkor én velem is bármit megtehet kvázi, és haragudtam nagyon. Aztán lassanként megtanultam, hogy bizony az életben történnek tragédiák, és Isten ezt nem előidézi, hanem

0: jóra tudja fordítani. Tehát egész egyszerűen az életemben nagyon sokszor láttam beteljesülni azt az igét, hogy akik Istent szeretik, azoknak ő mindent a javukra formál. Tehát, hogy valahogy úgy van az az ige, hogy azoknak minden a javukra jön össze. És tulajdonképpen a gyerekeimnek is egész életemben azt próbáltam megtanítani, hogy Isten nem kiegyenesíti előttünk az utat, néha persze igen, de úgy alapvetően az élet törvényeit nem úgy változtatja meg, hogy mondjuk ránk nem vonatkozik a gravitáció, hanem ebben a göröngyös és időnként szakadékokkal tarkított úton egyszerűen velünk jön. Nekem ezt jelenti, hogy Immanuel is velünk az Isten, hogy fogja a kezünket.
1: Hogyan fogta a kezedet, amikor párválasztás időszakába kerültél? Hogyan találkoztál a férjeddel?
0: A férjemmel az ifjúsági körben találkoztunk. Éppen nemrég volt a kezemben egy hajcsat, amit a 17. születésnapomra kaptam tőle, tehát elég régre nyúlik vissza ez a történet. A kapcsolatunk eleje is, meg aztán a házasságunk is viharos volt. Akkor nyugodtam meg, amikor Levente Péterrel egyszer beszélgetve, ő azt mondta, hogy hát igen, a házasságára nézve úgy látja, hogy a második 20 év miatt megérte az első 20, és akkor arra gondoltam, hogy ezek szerint másnak sem volt teljesen zökenőmentes az összecsiszolódás. Nekünk is voltak nagyon nagy mélységek is a házasságunkban, olyanok is, amikor mind a kettőnknek el kellett dönteni, hogy igen, veled akarom folytatni, de úgy látom, hogy Istennel ezzel kijöttünk. Tehát, hogyha nem lenne ott az ezüst tál, tehát Jézus Krisztus személye az életünkben, akkor nem biztos, hogy együtt maradtunk volna. Így viszont elmélyült a szövetségünk. A mi házasságunk az egy ilyen igazi kintsugi, azt nem tudom, hogy tudja-e valaki, hogy micsoda. Ez egy japán, gyakorlatilag most már művészetté vált, hogy ők a törött tárgyakat nem kidobják, hanem megragasztják, és ez úgy indult, hogy volt valami nagy úr, akinek volt egy kedvenc, azt hiszem, hogy valami bögre-szerű, és akkor az annyira szomorú volt, amikor ez eltört, hogy az egyik szolgája kitalálta, hogy valahogy megjavítja neki, és arannyal tudta úgy összeforrasztani, hogy ez megmaradjon, és ebből aztán egy művészet lett, és sokak, és az én számomra is így a megbocsátásnak, az újrakezdésnek, és annak a jelképe, hogy egy újrakezdés az akár egy mélyebb és értékesebb folytatást is hozhat. Egyébként erről írtam egy ilyen kamasz novellát, és az most majd belekerül egy tankönyvbe, mert úgy látszik, hogy olyan jelentős ez a gondolat, hogy másokat is építhet.
1: Ez érdekes, hogy kamaszoknak gondolják, hogy már előre tanító jellegű lehet egy ilyen történet.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Most sokféle gondolat összejött a fejemben, de ha már itt tartunk, egyrészt az írásról beszéljünk, hogy mit jelent az életedben, és mikor kezdtél el írni, és majd utána rátérünk a gyerekeidre és a kamasz kérdésekre.
1: Visszafele kezdem az időben, hogy most volt ugye ez a karantén, és az én szív ügyeim miatt elvonultam így a családtól, tehát külön laktam egy nagyon szép helyen, és az alatt írtam egy regényt, és ilyen még soha nem volt, hogy ennyire rövid idő alatt egy ilyen nagy ívben meg tudtam valamit írni, tehát nekem ez ilyen értelemben ez a karantén ilyen áldássá vált, mert odáig csak nagyon hosszú idő alatt készültek el az írások, pont azért, mert hogy az életemnek sok szelete van. Szóval most egy kicsit belekóstoltam abba, hogy milyen lenne úgymond csak íróként élni, és egyébként pedig a saját kislányaimnak kezdtem el, illetve írtam egy gyerekkönyvecskét. Egyszerűen azért, mert úgy láttam, hogy a magyar keresztény gyerekirodalomban az vagy nincs, vagy fordítás. És akkor egy könyvásáron a férjem kérdezte meg azt a kiadót, akinél a könyvvásár volt, hogy nem érdekli ilyen, és így indult végül is a kapcsolatom a Parakletosz könyvkiadóval.
0: Változtak a témák akkor az évek során, tehát eljutottál aztán a kamasz tematikáig is, amikor a lányok nőttek? Vagy ezt csak én gondolom így?
1: Mivel én mindig a gyerekek közelében voltam, a gyülekezetben levő gyerek szolgálatok alatt, bárhol vetett az élet, ott mindenhol a gyerekszolgálatban benne voltam. Ezért mindig volt rálátásom a különböző korosztályú gyerekekre, viszont az első kilépés így fölbátorította arra, hogy különböző korosztályokhoz is esetleg szóljak. Tehát időrendben nem pontosan tudom, de felnőtt és kamasz írások is vannak. Valaki azt mondta nekem, hogy milyen érdekes, hogy az én könyveimben vagy novelláimban gyakorlatilag mindig szerepel gyerek, akkor is, ha nem gyereknek szól. És ez nem volt szándékos, ez egész egyszerűen csak így van, mert hogy a gyerekek bennem vannak.
0: Mire van szüksége a kamaszoknak szerinted? Mit lehet nekik adni? Hogyan jutnak ők Istenhez közel szerinted?
1: Én azt tartom egy kulcsnak, hogy bármi, amit teszünk, az hiteles legyen. Tehát a kamaszokat egyébként, zárójelben megjegyzem, az Úr Jézust is az idegesíti, meg az idegesített a legjobban a képmutatás. Tehát, hogyha valaki mást rajzol magáról, mint ami zajlik, és a gyerekeknek tűpontos mércéjük van erről. Én például későn ismertem föl, hogy az egyik lánykánk, ő ilyen konfliktus jelző műszer volt a családunkban, tehát hogy lehet, hogy ő rendetlenkedett, vagy csinált valami olyan fesztiválos dolgot, de igazából a mi feszültségeinket képezte le. Erre a kamaszok aztán végképp érzékenyek, tehát szerintem nagyon fontos, hogy ha nehézségek vannak akár a körülöttünk levő életben, akár a családon belül, azok legyenek kimondva, és legyenek őszintén megélhetőek, és mindezzel együtt folyamatosan azt közvetíteni, hogy mi ezt Jézussal éljük át. Tehát az örömeinket is hozzávisszük, és a nehézségeinkben is igen, tőle várjuk azt, hogy kinyújtsa a kezét. Egyébként ma elolvastam a reggeli igét az útmutatóban, és az pont egy olyan ige volt, ami az én egész életemet folyamatosan átszövi. Tehát az, amikor Péter süllyedni kezd, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy néz rám, és nyújtja a kezét, és én ezt a kéznyújtásnak, ezt a hűségét, ezt folyamatosan tapasztaltam az életemben.
0: Hogyan illik össze az életedben az írás és a szemészorvosi szakmai pályád? Ott biztos, hogy kapcsolódik a kettő, hogy háromszor lettél már az év orvosírója. Ezen kívül mondjuk az emberekkel való találkozásaidban is jelen vagy-e úgy, mint író, veszel-e a történeteidben, sztorikba, életből példákat?
1: Számomra két tevékenység, de tulajdonképpen a többit is ide vehetném, ezek így az aktív pihenésnek a különböző formái, és igen, amikor, tehát orvosként azt hiszem, hogy vannak nagyon hasonló húrok, amik ugyanúgy megpendülnek az emberben, amikor az orvosi munkáját végzi, meg amikor így íróként érzékeny lesz. Tehát azt hiszem, hogy az egyik kulcs szó az az empátia, ami a gyógyításban is, meg az írásban is nagyon fontos. És ugyanakkor a megfigyelő képesség, tehát hogy pillanatok alatt megfigyelni olyan tüneteket, vagy jeleket, vagy elváltozásokat, és ugyanígy a rezdüléseket is megfigyelni, és nem csak megfigyelni, hanem így megfogalmazni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok párhuzamosság van a kétféle tevékenységben, és az egész életben van egy-egy olyan kiemelt pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy most valami hirtelen úgy összeállt egy olyan indító gondolattá. Tehát mondjuk nagy szavakkal azt lehet mondani, hogy így az ihlet pillanata, hogy nem tudom, hogy akár csak jön egy cím, vagy egy sor, ami köré mondjuk megírok egy novellát, vagy egy érzés, amit aztán ki tudok bontani, és az nagyon érdekes és izgalmas, hogy például egy pár perces jelenetből kitalálni az oda vezető utat, és akkor abban már benne van az írói szabadság, hogy vajon az hogy alakult ki.

0: 10-nél több könyved jelent meg, és azt mondod, hogy most a karantén alatt született a legújabb, majd erről is mondhatnál pár szót. Mégis milyen története volt a könyveidnek, milyen típusokat fedezhetünk fel? Említetted, hogy vannak gyerekeknek szólók, vannak kamasztörténetek, és felnőtteknek szólók is. Kicsit mutasd be a könyveidet.
1: Az én könyveim azt hiszem, hogy ahogy látom a többi írói pályához hasonlóan, először a legelsők azok szorosabban kapcsolódtak a saját életemhez, meg a saját családomhoz, és aztán egyre inkább egy ilyen általános végiggondolása lett a dolgoknak. Alapvetően azt szeretem, hogy az Isten jelenléte az mindig benne legyen a könyvekben, és olyan mértékben, hogy az elfogadható és emészthető legyen. Egy másik példával élve, hogy mint a fiziológiás oldat, hogy az akkor is káros, hogyha túl tömény, akkor is káros, ha túl híg, viszont hogyha éppen az a pici százalék megvan, akkor viszont életet adhat. Így én vállaltan keresztény irodalommal foglalkozom, és ha éppen nem, akkor is. Az én arcpoétikám az, hogy van remény, méghozzá egy személy. És azt szeretném, hogy ez mindig megjelenjen valamilyen formában az írásaimban. És most a legutolsóval egy olyan dolgot csináltam, amit eddig még nem. Nem csak azon kívül, hogy egybe megszületett egy írás, egy rövidebb regény, hanem azzal is, hogy ezt az időben is. Tehát ez egy történelmi regény, és egy sírkő ihlette, amit egy angliai templomban láttam, és ott az egy olyan templom, hogy egy régi anglikán templomot felújítottak, és berendeztek a nagyon mai igényeknek megfelelően, tehát padlószőnyeg lett, kirakták a padokat, tehát élettel töltöttek meg egy régi templomot, és a régi templom falán nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorlatilag azzal van kitapésztázva, hogy ilyen sír emlékek, márványok vannak, és feltűnt, hogy az egyikből olyan mély és élő hit árad, tehát nem egy sablonszöveg van rajta, hanem egy asszonynak a síremléke, amit a 12-ből 4 életben maradt gyereke állított neki, és ott fel vannak sorolva a gyermekei, és az, hogy Jézus karjaiba ment, és hogy várja a feltámadás reménységét, és annyira mélyen megérintett, hogy mi lehet a történet emögött, hogy ezt elkezdtem nyomozni. És akkor így született egy olyan regény, hogy igazából megtaláltam az egész családfát, tehát még most is vannak leszármazottai, és nagyon sok hiteles adatot találtam erről a családról, és én meg kipótoltam a saját gondolataimmal, és tulajdonképpen arról szól, hogy egy 19. századi, aki a 18. század végén született, szemorvos jut el Angliába, és ott találkozik ezekkel a szereplőkkel. Tehát így az orvosi, egy kicsit orvos történetet is beleraktam ebbe.
0: Lányaidról is szó esett már, és a családodról. Úgy tudom, hogy 2 lányod is külföldre házasodott, illetve hát nincs már így a közeletekben. Jól tudom?
1: Majdnem. Tehát a legidősebb lányunk Anna, ő itthon él a családjával. A középső lányunk Évi, a Dobner Illés felesége, és ők művészházaspárként kimentek tanulni Angliába, és mostanában tervezik a hazaköltözést, és a harmadik lányunk pedig egy német fiatal emberhez ment férjhez, úgyhogy ők Németországban élnek jelenleg.
0: Azért kérdezem, mert hogy hogyan éritek meg az elválasztottságot, illetve a távolságot? Ez egyre általánosabbá válik sajnos, a szülők szempontjából szerintem mindenképpen sajnos, de hát lehet, hogy természetes folyamat, hogy a fiatalok valahogy távolabbra néznek, eltávolodnak fizikailag is a hazájuktól, és így a családtól is.
1: Néha borzalmasnak érzem, hogy nem ölelhetem meg a kis unokákat mondjuk egy-két héten belül, hanem hónapokra kell gondolni. Néha pedig úgy gondolom, hogy mennyivel jobb nekünk, mint amikor valakinek elment a mondjuk a gyereke vándorolni, és hát a szülő nem, hogy napra készen nem tudott róla, de évre készen sem, azt se tudhatta a gyermekéről, hogy éle vagy nem. Mindig emlékeztetem magam erre, hogy nekünk itt vannak ezek a kütyük, amin keresztül tényleg napi kapcsolatban lehetünk. Ha kell, akkor tanácsot adhatunk, de ha más nem, akkor csak velük lehetünk. És ugyanakkor meg nagyon-nagyon hiányoznak a távollevők, úgyhogy én ilyen repkedő nagymama lettem, és gyakorlatilag olyan 3 havonta biztos, hogy egy repülőút benne van a terveinkben. Ezért külön hálás vagyok, hogy ezt megtehetjük. Aki pedig mellettünk él, ővelük, az ő családjával, Anniékkal, meg igyekszünk ennek minden pozitív oldalát kihasználni, és amennyire lehet jelen lenni gyakorlati segítségekkel is.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Tudnál olyan konkrétumot mondani, amikor úgy érezted, hogy Jézus segített nektek akár egy házaspári konfliktus, vagy egy családban felmerülő probléma megoldásában, mert hát ha túl közel van a gyerek a családjában, akkor is lehetnek problémák. Tehát, hogy a hallgatók érthessék, hogy miben segít az Isten hitetek, hogy elcsituljanak olyan hétköznapi kisebb, nagyobb súrodások, amiket mindenki átél a családjában.
1: Nem csak hétköznapi kisebb súrlódások, hanem azért néha azt gondolom, hogy ilyen shakespeare-i drámai időszakokat is átéltünk, és amikor az ikertestvérem meghalt, akkor ő várandós volt, és az tényleg azt gondolom, hogy isteni meg orvosi csoda, hogy az a kislány, aki akkor megszületett egy késői császármetszéssel, az egy egészséges, gyönyörű nagy lány mostanra, és amikor ő született, akkor a két családnak nagyon összefonódtak az útjai, és ez értelemszerűen azért okozott feszültségeket is. Akkoriban mi úgy szép lassan, de eltávolodtunk a férjemmel. Tehát jött egy hajtűkanyar, de akkor már kontrollálhatatlanul gyorsan mentünk. Tehát nem a kanyarral volt a baj, hanem azzal, hogy mi nem voltunk jó állapotban. Nem akkor, hanem arra rá jó néhány évre úgy kialakult egy olyan krízis, hogy akkor tényleg felvetődött, hogy most külön vagy együtt. És akkor nagyon erőteljesen szembesültünk azzal, hogy nincsen olyan, hogy világnézet semleges pszichológia, meg világnézet semleges házassággondozás, hanem az van, hogy akarunk-e valóban nem a vallásba, hanem Jézusba kapaszkodva egymás felé erőfeszítéseket tenni, és akkor úgy döntöttünk, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy egy házas társi konfliktusban, de hát tulajdonképpen mindenféle konfliktusban a tisztázás és helyreállásnak a kulcsa az, hogy akarja-e mindkét fél. Tehát akár hívő, akár nem hívő valaki, ha nem akarják mindketten, akkor nem fog működni, és mi azért tudtuk szerintem mindketten akarni, mert mind a kettőnknek ott volt egyrészt az a rendszer, amit a Jézushoz tartozás ad, az az alapvetés, hogy ameddig csak lehet, addig igenis forduljunk egymás felé. Nem az, ami hát úgy mostanában azért jellemző, hogy hát ha nem működik, cseréljük le, és ez nagyon-nagyon-nagyon lazán vonatkozik a kapcsolatokra is. Nem arról beszélek, hogy legalizáljunk egy bántalmazó kapcsolatot, mert az egy más ügy, hanem arról, hogy ameddig lehet, addig az legyen az alapvetés, hogy megőrizzük a házasságot, megőrizzük a kapcsolatot. És mivel így mind a ketten így tudtunk Jézusra támaszkodva egymás felé fordulni, ezért jöhetett létre az, hogy mélyebb és megalapozottabb lett a kapcsolatunk, mint tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a házasságunk során bármikor. Úgyhogy önmagában egy erkölcsi rendszer is ad egy fajta segítséget, de a valódi segítséget azt Jézus Krisztus személye adja, aki ott van, bátorít, időnként helyreigazít, de mindenképpen erőt ad a jelenlétével.
0: Hogyan tudod a könyveidben ezt a szemléletet képviselni? Nem tudom, hogy említed-e egyáltalán Jézus nevét?
1: A keresztény oldalról megpróbálom kifelé feszíteni a határokat. Nagyon igyekszem olyan módon írni, hogy az egy keresztény számára szemfelnyitó legyen, tehát szókimondó őszinte, egy nem keresztény számára pedig ne azt okozza, hogy beleolvas és rögtön lecsapja, hogy ez nem az enyém, hanem felkeltse az érdeklődését. A legutolsó regényben például egy nagyon vadóc, nagyon úgymond világi lánynak a története kezdődik el, aki belekerül egy hiteles keresztény családba. Aki ihlette a hiteles keresztény családot, az a barátos Jenő bácsi volt, aki nemrég költözött haza az úrhoz nagyon-nagyon idősen, és tulajdonképpen egy kicsit az ő család története is benne van. De az a lányzó az elején, aki hozzájuk elkerül, ugye már ez benne a fikció, ő egy nagyon mai lány, és csúnyán beszél, és nem gondol szépeket, és a kereszténységről sem gondol szépeket. Ilyen értelemben meg tud fogalmazni olyan dolgokat, amit mi nagyon szeretünk így magunkban elnyomni, és keresztényként nem szembenézni azokkal a kérdésekkel, amik bizony feszítik az egész világot. Én azt gondolom, hogy talán sikerül nagyon finoman, de mindig azt a kis vékony aranyszálat belehúzni ebbe a szövetbe.
0: Hogyan támogatjátok egymást férjeddel a hitetekben, és hogyan élitek meg ezt a hétköznapokban együtt?
1: A házasságunk során az egy óriási nagy ajándék volt, hogy a hit kérdéseiben mindig teljesen egy lapon voltunk, tehát a nagyobb Istenhez forduló olyan belső ébredéseket is együtt tudtuk megélni. A mi házassági igénk az volt, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ez egyrészt így van, tehát arról már beszéltem, hogy volt, amikor csak a Jézus az aranyfonál volt meg, de mindig ott van velünk, akármit csinálunk, és sokat beszélgetünk is ilyen kérdésekről, akár az írásaim kapcsán, akár annak a missziónak a kapcsán, amit a férjem végez. Az egy olyan misszió, hogy az egészségügyben dolgozókat felkészíteni arra, hogy a hétköznapokban hogyan élhetik meg a hitüket. Ne az legyen, hogy vasárnap keresztény, hétközben meg klassz egészségügyi dolgozó. Tehát ennek a kapcsán is sokat beszélgetünk, és természetesen a gyerekeink kapcsán az ő életüket, konfliktusaikat, kiútkeresésüket látva, és egyébként pedig az életünk leges-leges legnagyobb ajándéka és öröme az, hogy mind a három lányunk és a férjeik is Krisztus útján járnak. Hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb ajándékot nem kaphat az ember az életben.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsor szól. A következő percekben Szeverényi János osztja meg velünk gondolatait.
1: Bármilyen állapotban is van a világ, vagy az egyház, a nyáj, van egy pásztorunk, aki jó pásztor, aki időnként karanténba, vagyis hát karámba zárja az övéit, hogy megvédje nagyobb bajtól, és egyenként ismeri őket. Az egyik mai ige a Bibliából Jairus leányának a feltámasztása. Egy korabeli vallásos főember szaladt Jézus elé, leborult előtte, és azt mondta, hogy kislányom a halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon. Úgy tapasztalom az elmúlt évtizedekben, hogy a mi megtérésünkért, megújulásunkért, lelki-szellemi megújulásunkért sajnos nem sokat tehetünk. Viszont azt elfogadhatjuk, hogy a jó pásztor megszólít minket, számon tart minket. Hogyha úgy érezzük, hogy a szívünk meghalt, például megkövült, akkor is meghallhatjuk az ő hangját. Amikor Jézus azt mondja ennek a leánykának is, hogy leányka, neked mondom, ébredj föl, pedig minden ez ellen szólt. A környezet sírt, gyászolta már a kislányt, kétségbe voltak esve, Jézus kiküldte őket a szobából, és vannak olyan pillanatok, amikor csak mi vagyunk Jézussal. És talán ez is egy olyan pillanat. És erre talán mondhatod, hogy de nagyon sok minden ellene szól annak, hogy én higgyek ő benne. Higgyek az ő halálában, váltságában. De hát pont ilyenekért jött ő, akik azt mondják, hogy nem tudok hinni. Azoknak az szól, hogy ő hisz benned, hisz a te változásodban, az ő erejével megváltozhatsz. Mások talán azt mondják, hogy nagyobb az én bűnöm, nagyobb az én hitetlenségem, nyomorúságom. Olyan bűnök vannak az életemben, amiről mások nem is tudnak talán. Hogy drogozok, vagy éjjel pornózok, vagy rendszeresen fogyasztok alkoholt. De nagyon szeretném a szívedre helyezni, hogy van valaki, aki számon tart minket, aki a mi jó pásztorunk, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, vállára vegye és életre vigyen minket, és visszavigyen az ő nyájába. Isten áldjon meg téged!

Lassan a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Győriné Széchey Rita számos mélységet és talpraállást élt meg kora gyerekkorától. Fiatalon kellett elbúcsúznia édesanyjától, majd ikertestvérétől is, de 2013-ban a saját élete is egy hajszálon függött. Az orvos írónő személyes tapasztalatai talaján érzékenyen és hittel átszőve fogalmazza meg történeteit többféle korosztály számára. 10-nél több megjelent könyve között szerepel például a Csodakert, a Szeretem őt és a Lila Rubint című kötet. Az interjút követően Szeverényi János áhítatát hallhatták hallgatóink. A műsor folyamán Széchey Rita egyik lánya Éva és férje Dobner Illés dalai szóltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján. A misszió.luterán.hu rádió menüje alatt. Visszajelzésük, üzenetük fontos számunkra. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@luterán.hu címre, vagy SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számra. Műsorunk végén szeretettel búcsúzom,

0: Hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Holnap kezdődik a rend. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Országos romazarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos romazarándoklat a Mátra Verebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az arándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik, a légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Merkaba műsorának. Merkaba, ugye a ismert mottoja szerint nem csak égi szekér, de több, mint tank. A mai műsornak a vendége, régi barátom, Rabbi, a Neokon főszerkesztője, Megyeri Jonatán, aki elfogadta meghívásomat. Először szeretnék téged bemutatni, Jonatán, és utána pedig majd beszélgetünk arról, hogy mi folyik most a világban, milyen nap van ma, ugye Zayin Adár, és a többi. Uh-huh. A bemutatásban, amit már kitettem a Facebookra, amíg hozzáírtam azt, hogy blogger, vlogger, youtuber, és még oly sok minden más, amit csinálsz, hivatásos nem ezt hiszem, vagy hivatalos nem ezt hiszem.
4: Ezt tetszett a legjobban mindenki közül egyébként.
3: De hogy egy iskolából indultunk el, a Vesény utca iskola alapozta meg nálunk a jiddiskájtot, mert nem jöttünk hagyományozó családból, és 90-es évek mind a kettőnket beírattak abba az iskolába, te kimentél Amerikába, viszont te litvis, ortodox, sima ortodox helyre jártál, nem haszidokhoz. Hogy lettél, hogyan lett belőled haszid?
4: Mennyire mehetünk vissza az időben? Hát nem kell nagyon gyorsan. Nem. Hajlamos vagyok sokat beszélni. Jó estét kívánok, és szeretettel köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm én is a hallgatókat. Szóval ez úgy alakult, hogy amikor a Veselin utcai zsidóiskolában kezdtük mindannyian 1990-ben, engem elég hamar beszippantott ez a, nagyon hamar megtetszett a vallásunk, a saját vallásom, amiről keveset tudtam, szinte semmit, amikor felnőttem, az Újlipótvárosban nőttem fel. Úgy mondanám, hogy hagyományos kommunizmusban felnővő magyar családban, az azt jelenti, hogy az én szüleim, azt sem mondom, hogy ateisták, mert egyszerűen nem volt nálunk a spiritualitás, ez egyáltalán nem volt téma otthon. A mai napig sem az. Amikor bekerültem a Vesény utcai iskolába, akkor engem azonnal beszippantott ez a zsidó identitás, a zsidó identitáson megismerése. 15 évesen körülmetélkeztem, nem voltam körülmetélve gyerekkoromban értelemszerűen. Szüleim zsidók, de mégsem voltam körülmetélve.
3: Ez azt jelenti, hogy abban az évben, amikor beírattak az iskolába, szóval
4: következő évben, másfél évet jártam a Vesény utcai iskolába, aztán kijutottam az Egyesült Államokba, Jesivába, Rabbinikus Akadémiára, ott tulajdonképpen akkor be is fejeztem a középiskolát, ott két évet jártam Mansziban, az New York államban van, de nem New York városban, egy ortodox jesivában, egy ortodox rabbinikus iskolában, ahol, ami nagyon amerikai hely volt, és az nekem nem volt elég vallásos. Mármint nagyon vallásos volt, tehát
3: ruhakódex volt.
4: Volt persze, hát imádkozáshoz kalap, zakó, az természetesen kötelező
3: ingújban
4: volt.
3: Ingújban nem lehetett imádkozni.
4: Imádkozni nem lehetett ingújban, de napközben a bóherek, mindenki, a fiatalok ingújban jártak.
3: Színes ing vagy fehér ing?
4: Meg volt engedve a színes ing is. A színes alatt mondjuk kék, meg szürke, de mondjuk nem piros, meg rózsaszín. Tehát Hawaii mintás ingben ritkán jártak arrafelé. De ez egy modernebb hely volt. Jesiv is hely volt, de modernebb hely. És aztán két év után befejeztem a középiskolát, ami egy évvel korábban volt, mint hogyha itthon maradtam volna. És aztán utána végül is átmentem egy másik ortodox jesivába, egy ennél még, hogy mondjam, mainstream-ebb helyre. Egy jesiva a Flatbushban, Brooklyn negyedben Flatbushban, azon vagy Chaim Berlin, ez egy ilyen ismert, nagyon emblematikus amerikai jesiva. Uh-huh. Egyik a top 5 jesiváknak az Egyesült Államokban. Ezt most nem azért mondom, hogy magamat fényezem, egyszerűen csak ténykérdés. És akkor emellett jártam főiskolára, ahol marketing managementet tanultam.
3: Kelet-európaiként nem kellett is jól fizetni semmit?
4: Nem kellett fizetnem semmit. Megszántak, kaptam ösztöndíjat. Ez ugyanúgy volt igaz a középiskolára, mint a főiskolára, meg az egyetemre is igaz volt, mint a főiskolára, meg a jesivára is, ahol szintén ösztöndíjat kaptam. Tehát most beszélünk a 90-es években, 91-ben jutottam ki. És végülis 10 évet voltam ebben a környezetben, ebben az ultraortodox környezetben. Akkor elvégeztem ott a főiskolát, marketing management szakirányban, és tanultam a jesiva tárgyakat.
3: A közös, nekem közös, szóval az a rabbi, akitől sokat szoktunk emlegetni, aki történelemben nagyon penge.
4: Rabbi Wine.
3: Ő jesivája volt? Ez még
4: a középiskolában, Mansziban, az az ő jesivája volt. Aha. Úgy hívják őt, hogy Rabbi Barrow Wine, Wine rabbi. Ő most Jeruzsálemben él, most már 25 éve, akkor még ott élt Amerikában, és ő egy fantasztikus, nagyon karizmatikus ember. Én nekem volt szerencsém őt még a ereje teljében látni, még ma is él, hál' Istennek, most már elég öreg. Ő végül is kiment Izraelbe, mondom, 25 évesen, akkor még ott volt, ő volt a Rossi Siva, ő volt a Jesivának a vezetője. Hát ő maga is egy modernebb ember. Hozzáteszem, az a rabim, aki végigkísért azt a két évet a középiskolában, ő azért egy kemény vonalasabb fickó volt. Úgy hitták, hogy Katzenstein, David Katzenstein és David Katzenstein, és egy nagyon karizmatikus figura volt tőle. Nagyon sokat tanultam, és ő elindult ott egy úton, ami aztán nekem nagyon tetszett. Ez a kemény vonalas, kicsit ilyen megalkuvás nem ismerő irány. Nem vak, de megalkuvás nem ismerő.
3: De utána hazajöttél mégis, és családot alapítottál, és kicsiket eltávolodtál a vallástól.
4: És ez pontosan így van. Aztán visszajöttem Magyarországra, abból a megfontolásból, hogy azt gondoltam, hogy egy amerikai diplomával és az angol nyelvtudásommal én itt könnyebben érvényesülök, mint egy olyan városban, ahol mindenki nagyon akar érvényesülni, és ez így is volt. És tulajdonképpen a visszajövetelem után egy-két évvel ténylegesen eltávolodtam a vallástól. Beszippantott engem itt a nagy magyar valóság.
3: Az induló tévék közül egyikbe dolgoztam.
4: Ez a 2000-es évek elején volt, akkor először, rögtön a médiaiparban helyezkedtem el, talán a marketing szakirány miatt, kedves barátaim segítségével, először egy közterületi reklámcégnél dolgoztam, aztán utána egy kereskedelmi televízión, az akkor induló kábel tévék, ez a Viasat 3 televízió volt, ahol sem emlékszem pontosan mennyi idő után, egy-két év után kereskedelmi igazgató lettem, vagy 2-3 év után kereskedelmi igazgató lettem, tehát elég magas jutottam ranglétrán, és az abban az időben volt a 2000-es évek eleje, ilyen 2002-3-4-5, amikor a kereskedelmi tévék elkezdtek ilyen robbanásszerű növekedést mutatni, és a kábel tévék egyszer csak berobbantak, a Viasat az egyik volt az első kábel tévének, és hát nagyon sikeres volt a cég. Most mondanám azt, hogy nagyon sikeres voltam én is nagyon sikeres voltam, de hát a cég volt nagyon sikeres, és egy jó csapat volt, úgyhogy nagyon motiváló volt a környezet, és hát ez a média valóság, ez engem azért eléggé beszippantott. Amikor visszajöttem Amerikába, akkor megházasodtam, lett két csodálatos gyermekem, a nagyobbik gyermekem egy fiú, ő most 20 és fél éves, a kisebbik, nehéz kimondani, már, ő is már 19 éves, egy lány, úgyhogy ők vannak az első házasságomból, és aztán elváltam, annak rendje is módja szerint magyar valóságot.
3: De ez a sorstól kapott pofon, vagy valami hasonló, még emellett, vagy pedig valami, csak valami emlékbevillanással hozott téged vissza a valláshoz?
4: Az nagyon vicces volt, ahogy
3: miért tettél csúvát?
4: Akkor, és ez volt az én második visszatérésem, az pedig 13 éve körülbelül, most körülbelül nem vagyok jó a számokban. Körülbelül 13 volt a második visszatérésem. Azért ez úgy történt, hogy én kimentem Izraelbe, ahol én azelőtt nem voltam, vagy 10 évig. Jártam, amikor fiatal voltam, és aztán nem voltam. És tudtam, hogy amikor én kimegyek Izraelbe, és ez tényleg így van, ahogy mondom, tudtam, hogy amikor kimegyek Izraelbe, az rám hatással lesz. És én mondtam az akkori páromnak, akivel kimentem Izraelbe, hogy figyelj, én most itt vagyok Izraelben, én nem fogok kipa nélkül járni Izraelben, nem fogok cicesz nélkül járni Izraelben, és természetesen szombatot fogok tartani Izraelben, én nem fogom megcsinálni, hogy nem fogok szombatot tartani. És ezt az akkori párom nagyon jól akceptálta, és nem is volt vele semmi gond, és én kimentem, hogy augusztusban, toltunk, nem tudom, 10 napot, és hát amikor visszajöttünk, akkor én, nekem a fiatalkorom az életem legmeghatározóbb 10 éve volt, amit én vallásosként töltöttem, vagy az ortodox világban töltöttem, és akkor ez szépen lassan visszajött, és a lelkiismeret, tudod, ez a Jewish guilt, a belső zsidó bűntudat, nem tudsz jó szívvel megenni utána már egy nem kóser húst, vagy nem tudom micsodát, egy ilyen nagyon erős Jewish guilt volt bennem, és tulajdonképpen ez volt egy augusztusban, márciusban, szétmentünk az akkori párommal.
3: De rajta maradt a kipa, vagy azért?
4: És akkor maradt is rajtam a kipa nagyjából, és akkor utána nem sokkal találkoztam a feleségemmel, a második feleségemmel, aki egy régi ismerős volt, mert ugye ő is a Veselény utcai iskolában járt, tehát 19 évvel azelőtt nem találkoztunk, és vicces módon, amikor először találkoztunk, az Óbudai Zsinagóga megnyitóján volt, ami most már 11 éve van, az Óbudai meg zsidó megnyitóján Rosh Hashanakor találkoztunk, zsidó új évkor, és azóta megházasodtunk, azóta van egy harmadik gyermek, a feleségem első házas, neki is volt egy első házas, onnan is van két gyermek, és most van egy közös gyerek, tudod, hogy Kariti mondta, én gyerekem, meg a te gyereked veri a mi gyerekünket, csak azért nem verik, mert mindenhol 20 évesek vannak, és most van egy három éves gyönyörű kisfiunk, úgyhogy Zsuzsival most már több mint 10 éve vagyunk együtt, boldog házasságban. Igen, ez egy ilyen hosszú útkeresés volt, azt gondolom.
3: Hogyan jött a blog, vlog, YouTube és a főszerkesztőségi poszt?
4: Fú, hát...
3: A média miatt? Ideológiai igazából, azonos vágány miatt? Miért?
4: Az a vicces, hogy én a médiában dolgoztam, de én a kamera...
3: Nem az alkotói részen.
4: Én nem az alkotói részen, én a kereskedelmi részen dolgoztam. Tehát én a reklámiparban dolgoztam, és ott voltam egyébként sikeres, azt elfelejtettem mondani, hogy a Viasat után aztán a TV2-nél dolgoztam egy jó pár évet, szintén üzletfejlesztési igazgatóként, szintén top menedzserként. Már akkor ott már a zsidóságom az már kezdett kényelmetlen lenni válni, mármint az aktív módja, hogy én azt megéltem.
3: Uh-huh. Mert az ekközben voltak már visszavetve.
4: Igen, ez a második visszatérés igen, az már akkor volt, igen, és akkor még ugye dolgoznám kipát. Mentem, de amikor beültem a kocsiba, akkor már visszatettem a kipát. Cicesz természetesen volt a ruhá, az ingem alatt. Uh-huh. Sabátkor nem dolgoztam, nem mentem el a céges vacsorákra, nem ettem semmit az étteremben, stb. Uh-huh. Igen. Nem volt titok, nem azért csak. Uh-huh. Ma már másként csinálnám, ma már simán kipába vennék be, tehát ezt ma már biztos másképp csinálnám. De igen, ez a második visszatérésem, ezt nem így keresztény rádióban, ez jól hangzik, ez a második visszatérés. A második visszatérésemben ez már akkor volt. Szóval a blogot kicsit több mint 3 éve indítottam, és egy barátom tanácsára érdekes módon, egy barátom tanácsolta, akit most nem fogok néven szólítani, bár mindenki ismeri, mármint mindenki ismeri, tehát ő egy országosan ismert figura, akinek a tanácsára indítottam a blogot, sok mondani valóm volt, én ilyen kommenthuszár voltam, mint amilyen te vagy a Facebookon, és akkor végül is arra jutottam, hogy ez helyesebb, jobb, hogyha egy blogon indítom el, és ezt a blogot, nagyon örülök neki, hogy ezt megcsináltam, ezt az Index alatt csináltam, tehát blog.hu-n, Lekvár és Jamnek hívják ezt a blogot, a Jam az én nevem betűnek a rövidítése, és aki emlékszik arra a régi Hoffi viccre, hogy volt a régi, Hoffinak volt régen egy vicce, hogy megállítsák a kamiont, és akkor megkérdezi a rendőr, hogy mit szállít, és akkor mondja, hogy jammet, és akkor azt mondja, hogy jam, az van ráírva, hogy jam, és akkor megkóstoltam, és lekvár, hogy valami hasonló volt a izé, és akkor ez a lekvár és jam lett a blogomnak a neve, az Index alatt csináltam, és kezded el, hogy egy teljesen véletlen folytán ez nagyon sikeres lett. Azért mondom, hogy véletlen, mert én nem tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni, elkezdtem írogatni, és egyszer csak azt látom, hogy az Index címoldalán van kint, amit írtam. Kitették a címoldalra, és meglepődtem, és akkor beszéltem egy-két, nem is mondja, hogy te marha, hát ott a jobb oldalon ott van egy ajánló. Ha írsz egy ajánlót, akkor a szerkesztő kiteszi. Én nem írtam sose ajánlót. Akkor a szerkesztők nem, hogy kiteszik, egyáltalán észreveszik, aztán eldöntik, hogy kiteszik-e, ha izgalmasnak találják. Aztán utána elkezdtem arra eljutni, és azt vettem, hogy minden blogbejegyzésemet kitették, de minden egyes blogbejegyzésem kikerült az Index címlapjára, vagy a blog.hu címlapjára, szóval több tízezres olvasottságot került. Ez még az előző Index volt, tehát még a balhé előtti Index. Úgyhogy egy csomó témakörben írtam ilyen zsidó belpolitikai ügyekben is, azokhoz nem írtam ajánlót, hogy ne kerüljenek ki az Index, egyik közülük kikerült egyébként, és Sipucai dossziém az kikerült, de általában igyekeztem, hogy ne kerüljenek azok ki, viszont az ilyen vallási témájuk azok meg igen, aztán elkezdtem egy podcastet is csinálni, először még heti rendszerességgel, aztán ott is voltál ott vendég, köszönöm az úton is, hogy elfogadtad a meghívást. És 2 évvel ezelőtt, amikor a korona beütött, akkor egy közös ismerősünk, akivel egy ilyen kis tanulókörön volt nálam otthon, meg zsinagógában, ő javasolta, hogy csináljunk egy ilyen online tanulást, amikor beütött a korona és az első ilyen karanténos időszak.
3: Igen.
4: És akkor elkezdtem csinálni ezt az online tanulást, és 3 nappal később telefonon fölhívott a Glitzenstein rabbi, a Shmuli Glitzenstein, a Zsilipnek a rabbia, pontosabban a Chabad küldöttek WhatsApp csoportjába beírt, hogy hát az izraeli főrabinátus azt szeretné, hogyha minden ország

0: pillanatban, ugye három volt 6-kor, 7-kor, 8-kor, 8-kor volt a main, sőt, még eleinte még volt 9-kor is, azt hiszem. 8-kor volt a main, 7-kor a Baruch, Oberlander Rabbi, 6-kor változó volt, tehát volt a Fajtáser, aki a Budavári zsinagógában rabbi, volt, hogy a Glitzenstein rabbi, aki a Zsilibben rabbi, volt, hogy a Köves Slomó rabbi, aki Óbudán rabbi, és Szemiknek a vezető rabbia, meg 9-kor is voltak még ugyanezekből a rabbikból, de az mindig változott, volt egy Excel tábla, amit vezettünk, hogy ki mikor, melyik slotban csinálja, és én aztán nekem ez annyira megtetszett, hogy én lefoglaltam az 8 órás slotot ilyen standard pitjere magamnak, és akkor 8 órakor én voltam, Oberlander Rabbi lefoglalta a 7 órás slotot, és tulajdonképpen ez a két slot, ez meg is maradt azóta is. A Köves Slomó Rabbi csinálja a Dafyomit, a napi Talmud tanulást, ő változó időkben csinálja, általában nem este, úgyhogy ő is megmaradt, sőt, hát ő tulajdonképpen ő végzi, ő sokkal keményebb munkát végez, mint én, mert ő reggel tart, de hogy ő egy konkrét talmudi lapot tanít, ami azért egy sokkal nagyobb felkészülést igényel, mint amit én csinálok, bár én is egy textet, egy szöveghez ragaszkodom, de azért akkor is. Úgyhogy az akkor elkezdődött, és ez olyan sikeres lehet, hogy Istennek hála, pont az előbb dicsekedtem neked, ez most a legtöbb követővel rendelkező Facebook oldal, a zsidó Facebook oldal Magyarországon. Így legyen, és még gyarapodjon, csinálok ilyen külön videókat is. Ez is majd olyan lesz, hogy itt beszélgetünk, úgyhogy ilyesmi.
1: Ahhoz képest, abban az időben, amikor te jártál haza New Jersey-ből, vagy New York-ból, és beszélgettünk, mert egyszer-kétszer összeakadtunk ott a Kazinczy környékén, akkor emlékszem, hogy nagyon hittél akkor a litvák, a sima, rendes ortodox útban, és tényleg szóval vonalas voltál, kritizáltam mindenkit, aki nem az. De hogy mi tetszett meg, vagy mi az, amiben váltottál, és inkább most így a haszizmus felé csúsztál?
0: Az én megvilágosodásom a haszidizmus, hogy elnézést, ilyen túlzó kifejezést használok, ez két rabbinak köszönhető, az egyik a Köves Slomó rabbi, a másik a Hurwitz Shalom rabbi, akit azt talán ismersz, a Teleki téren szolgál. És a Köves Slomóval, amikor találkoztunk 13 évvel ezelőtt ismét, mert hogy előtte sok évig nem találkoztunk, miközben a 90-es években együtt nőttünk fel.
1: De Amerikában találkoztál vele?
0: Amerikában nem, mi tök külön helyen voltunk. A Slomó mindig a Lubavics irányba volt, én pedig Litván irányba voltam, úgyhogy mi nem találkoztunk, én egy-két évvel idősebb is vagyok nála, de ismertük egymást a 90-es évek elején, aztán mindenki ment a maga külön útján, Slomó sokkal céltudatosabban a rabbinikus pályája felé haladt, ő arra készült mindig, hogy sliachként, ő küldöttként vissza fog jönni Magyarországra, ugye itt tanulta ki a Szafrótot is, hogy szófer, tóramásoló, ahhoz is ért, körülmetélés, tehát mohel, körülmetéléshez is ért, szóval ezeket ő szándékosan megtanulta, mert ezek hiány szakmák Magyarországon, Budapesten. Én pedig főiskolára is jártam mellé, szóval én a világi pályán képzeltem az életemet. És amikor először találkoztunk, akkor találkoztunk egyszer véletlenül 13 évvel ezelőtt, pont az Óbudai zsinagóga megnyitója előtt, azon a nyáron. Összefutottunk az utcán konkrétan. Érdekel a történet? Tök érdekes. Vagy van még rá időnk?
1: Egyszerűen, mint hogy már ezt elmesélt volna talán Latif korábban, hogy ki kiavált neked a kocsiból, vagy valami ilyesmi.
0: Ültem a kocsiban, és üvöltött a haszid popzene a kocsiban.
1: Emlékeztem
0: a
1: képen.
0: Mert hogy én nekem az most is csak zsidó zenét hallgatok.
1: Ezt fogjuk bejátszani majd a műsorban, és van svungja, igen.
0: És én tulajdonképpen az én annak idején is, amikor a valláshoz közeledtem, a zene az nekem nagyon fontos momentum volt, Mordechai Ben David, Shlomo Karlebach, Avram Fritz, Miami Boys Choir, most éppen azt szól a kocsimba. Szóval én még a régi idők moziát pengetem, és akkor meghallotta a Shlomo a bűnbölő zsidó zenét, és odajött, és akkor találkozott, hello, szia. És elkezdtünk tanulni heti szinten, közösen tanulni Talmudot, és aztán elkezdtünk heti szinten tanulni egy haszid filozófiai könyvet, ami egy szuper érdekes könyv, az a cím, hogy Derech Mitzvot Echa, Tamia Mitzvot, egy haszid könyv, a harmadik Lubavitch Rebbe írta, a Tzemach Cedek.
1: A 19. század közepe.
0: És egy nagyon érdekes könyv, és a Hurwitz Rabbival meg elkezdtem Tanyát tanulni. És azt kell mondjam neked, Gábor, hogy ez olyan nehezen ment be az én fejembe, az én litván tanuláshoz szokott fejembe, hogy egyszerűen szenvedtem. Tényleg szenvedtem.
1: Nem alapoztál eleget Amerikában a muszár irodalommal? Szóval Szilát Jesserin, vagy valami Derech Hashem?
0: Először is nem alapoztam eleget a muszár irodalommal, és a muszár irodalom az nagyon, még azért az még mindig nagyon messze van ettől az irodalom. És olyan nagyon

0: gitrágósnak éreztem, olyan nagyon túl filozófikusnak. És emlékszem arra a konkrét pillanatra, egyszer ültem a Hurwitz rabbinával, és volt valami, ami így nagyon egy pillanat alatt megfogott. És akkor ott föl is álltam, jó, akkor én akkor most hazamegyek, és akkor innentől kezdve én már egyedül tanultam, és Istennek hála a tányát azt többször már megtanultam, végigolvastam, inkább azt mondom. Tánya című könyvet, és azóta is rendszeresen tanulok haszid filozófiát, természetesen a Rebének a beszédeit és egyéb tóramagyarázatait, szóval, de alapvetően kellett egy-két koncepció, amit meg kellett ismernem, amik nélkül nem jut az ember túl messzire. És hát aztán ezek a rengeteg podcast és internetes felület, ahol lehet hallgatni siúrokat, különböző órákat, a Jacobson rabbi, van két Jacobson, a többi Jacobson rabbi is van, de kettő, akik szuperek.
1: De mi az, amelyen haszidizmusban többet kaptál, vagy többet vettél ki belőle, mint amit megkaptál annak idején
0: az
1: ortodoxiában? Az ortodox muszár irodalomból, vagy ami nagyon azon a rangon van, mint mondjuk a tánya, meg ezek a filozófikus, kabbalisztikus
0: gondolatok. Ma azt gondolom, túlzás nélkül, és nem akarok nagyon pátoszos lenni, de azt gondolom, hogy a haszid irodalom nélkül a judaizmus szinte megérthetetlen, vagy legalábbis a személyes kötődés az sokkal lazább. A fűszer, tehát van az étel, és akkor van a fűszer. És a haszid, én azt gondolom, hogy az étel az nem a haszidizmus, a hús és a köret, az a tóra, a talmud. A talmud ma is a kedvenc foglalatosságom, a talmud tanulás. Ma is tanulok rendszeresen talmud, a dafi, amit én is csinálom. Én ugyan én egész héten, egy szombaton, sabbatkor tanulom meg az egész hetit, de most is csinálom. Tehát... De az étel, amitől íze van, amitől igazán íze van ennek, az a haszidizmus. Egyáltalán az ember-Isten kapcsolat megismerése. Te tudod, hogy a judaizmus, a zsidóság a parancsolatok megcselekvése, a parancsolatok megtartása köré helyezi a hangsúlyt, ami nagyon helyesen. De attól, hogy a parancsolatok megtartása egy kapcsolatszerű, érzelmekkel áthatott kapcsolat legyen, ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a haszid irodalom. Ma sajnálom azokat a zsidó embereket, akik nem ismerik a haszid irodalmat. És azért mondom ezt így, mert vagy a saját élményem az azért érdekes, mert én nekem tényleg nehezemre esett, hogy én ezzel elkezdjek azonosulni. Tehát kifejezetten forszíroznom kellett saját magamat. Az elején azt gondoltam, hogy ez teljesen, hogy mondjam, felesleges. És emlékszem arra, és volt egy pont, amikor így átkattant, amikor mintha egy szikra meggyulladt volna, és azt mondtam, hogy aha. És akkor onnantól kezdve elkezdtem mélyen beleásni magam, és ma azt gondolom, hogy tudod, mint amikor különböző puzzle darabokat ismersz meg, és akkor van egy szál, ami összeköt mindent, és ami által minden értelmet nyer. Minden, amit addig tanultál, a legkülönbözőbb témakörök, és a legkülönbözőbb filozófiai vagy gyakorlati koncepciók egyszer csak egy szemüvegen keresztül látva értelmet nyernek. Ez volt számomra ez a haszidizmus, vagy ez a haszid irodalom, és én ezt arra nagyon büszke vagyok, hogy bár nyilván nem vagyok egy nagy tudós, de arra nagyon büszke vagyok, hogy én ezt ilyen nagyon intellektuális oldalról közelítettem meg, és sokkal kevésbé érzelmi oldalról. Nem azért kezdtem el tanulni, mert tetszett, vagy mert ragaszkodtam volna hozzá, sokkal inkább azért, mert intellektuálisan tudtam vele nagyon, nagyon könnyen azonosulni.
1: Különben vígaszt is nyertél belőle, szóval akkor nem voltál éppen magad alatt, vagy szóval nem kifejezetten csak egy feljebb lépés volt, nem pedig egy lecsúszott szintről való felhúzódkodás, ugye? Szóval...
0: Ez egy tök jó kérdés. Igen, azt hiszem, hogy nem... Tehát, nem
1: volt, akkor már rendben voltál.
0: Vigaszra nem volt szükségem. Igen, akkor már úgy rendben voltam. Magammal nem voltam rendben. Magammal sose vagyok rendben, de hogy magammal még akkor nem voltam ugyan rendben, nagyon sokat segített, de nem éreztem, hogy ez egy életmentő vonal lenne. Sokkal inkább az, hogy végre értelmet nyert mindaz, amit kerestem, csak nem tudtam, hogy mit keresek.
1: Hát akkor innen folytatjuk a következő szegmensben.

0: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Merkávának. A mai vendégünk Megyeri Jonatán Rabbi, a Neokon főszerkesztője, és az életútját elemezve odáig jutottunk el, hogy a haszidizmus neki mit nyújtott, és milyen életszakaszban találta őt meg. Ha már haszidizmusról beszélünk, akkor csak pár gyors kérdés még így a háttérről, hogy mondjuk így, ez nem furcsa, hogy...
1: Azt hittem, hogy tesztelni fogsz.
0: Nem, most fölcsapjuk ezt a könyvet, és tessék, ötödik oldal. Nem, az, hogy ugye 7 generáció telt el a lubavicsi haszidizmuson belül. Más dinasztiák másképp számolnak, máshol tartanak. De én mindig úgy éreztem, hogy a Tanya és illetve a utolsó rebbenek a túlhangsúlyozásával a többi rebbe eltűnik az ő árnyékukban. A Cemászedek, meg az előző, a hatodik, meg a ötödik, szóval, hogy őknek vannak olyan műveik, amiket forgatnak gyakran, biztos vannak műveik, nyilván tudom, hogy vannak műveik, de hogy forgatják őket, vagy ők vagy el háttérbe szorulnak a két nagy alak miatt.
1: Szóval van a Talmudban egy, pontosabban a Zohárban van egy ismert mondás, a Zohár, biztos, hogy te is ismered, a Zohár azt mondja, hogy mindennek a világon szüksége van szerencsére, még a Filus le Sefer Torosa Beichal, még a Tóra tekercsnek is, ami a Fritzekrégyben van. Szóval mindennek szüksége van szerencsére. Azt gondolom, hogy ez igaz a lubavicsi rebék, lehet, hogy tiszteletlen ilyet mondani, de igaz a lubavicsi rebékre is, ugye 7 rebe volt. Való igaz, hogy nem mindegyik rebének, nem mindegyik spirituális vezetőnek egyforma a, hogy mondjam, a csúnya szóval népszerűsége. Uh-huh. Ugye az 7. rebe, a mostani rebe, aki ugye fizikailag már nincs közöttünk, de azóta nincsen más rebe, a 7. rebe, aki 94-ben halt meg, ő természetesen, vagy ahogy fogalmaztál, a legnépszerűbb, vagy a legközelebb áll minden lubavicsi haszidhoz. Az Alter Rebbe, az első Rebbe pedig ugye a Chabad mozgalom megalapítója és a legfőbb művek szerzője, a legfőbb művek alatt például a Tanyát értem, a Tanya című könyvet, filozófiai könyv, művet, amivel én próbálok tanítani az Facebookon, vagy a Toraor, Likuté Tora című könyveket, Tora magyarázatokat, vagy a Shulchan Aruch Rav, a vallásjogi kódexet, vagy az imakönyvet, amiből imádkozunk, amit ő szerkesztett. De érdekes, mert a második Lubavitch rebét úgy hívják, hogy a Mittler rebe, ami jiddisről azt jelenti, hogy a középső rebe, ugye? Ez olyan eleve furcsa. Az első rebének van egy külön neve, úgy hívják, hogy az Alter Rebe, az első rebe. A harmadik rebe a Tzemach Tzedek, akinek Shalom Dovber volt a neve egyébként, de a leghíresebb könyve után Tzemach Tzedeknek hívjuk, de a Mittler rebe az csak úgy Mittler rebe. És aztán ugye, és aztán utána a Rav Shmuel, a negyedik rebe és az ötödik rebe, ők szintén a második, a negyedik, meg az ötödik, ők egy kicsit kevésbé ismertek, vagy kevésbé népszerűek.
0: Olyan szinten van az így, hogy a Cemászedeknek, az elsőnek, a hatodiknak és a utolsónak, hetediknek, ugye mindenki, vagy nagyon sokan ismerik, akik a zsidókörbe forognak, ismerik a festményeket, képeiket. De nem tudom, hogy a második.
1: A második rebéről nincs kép. A második és a negyedik rebéről nincs kép, az ötödik, hatodikról van.
0: Hatodikról van, igen, de
1: ugye ötödikről, az ötödikről is van, a Reberá Sábról is van, az ötödik rebéről is van. A hatodik rebe, akit egyébként a hetedik rebe a saját rebének tartott, és ő nagyon gyakran, sőt, hát a rebe tulajdonképpen az egész életművét, a hetedik rebe tulajdonképpen az egész életművét az apósa a hatodik rebe életművére építette, és nincs olyan beszéd, amiben ne hangozna el, hogy urunk, tanítónk, mesterünk, az apósom, Mori Vechami, sőt, vagy egy érdekességet mondok, a hetedik rebének a Hayom Yom című könyv, amit egy évig tanítottam a Facebookon, és Isten segít, ki fogjuk adni nyomtatásban is magyar fordítással. Ott a rebe, amikor tök érdekes, nem sokan tudják, a hetedik rebe írta ezt a könyvet a 40-es években, és sokszor úgy fogalma, és úgy írja, mint hogy a hatodik rebe nevében írná. Tehát amikor a rebe ott azt írja a hetedik rebe, hogy az apám, akkor nem a saját apjára gondol, hanem a hatodik rebének az apjára, azaz az ötödik rebére.
0: Aha.
1: Vagy a nagyapám, aha, azt írja, akkor a negyedik rebére gondol, és nem pedig a saját nagyapjára. Tök érdekes, hogy ő az egészet azon a szemüvegen keresztül írta.
0: A hatodik rebe, aki ugye már a szovjetek ellen, és, vagy elmenekülve, elmenekült ez Lengyelországba, ugye? Lengyelország felé
1: menekült,
0: és nem majd Amerikába. Ugye
1: Litvánia is.
0: A holokausz alatt csempészték őt ki, de ő már a 30-as években járt Amerikába.
1: Így van, volt 20-as években.
0: 20-as években, és fölcsikerült az amerikai elnököt. Szóval
1: volt egy évet, majdnem egy évet volt Amerikában, több hónapot volt, egy adománygyűjtő körúton, És aztán visszament Lengyelországba, visszament, akkor Varsóban volt, azt hiszem, ha jól emlékszem.
0: Sok mindent lehetne róla kérdezni, mert neki van egy, a megmenekülése az egy olyan nagyon számomra olyan furcsa dolog ahhoz képest, hogy nagyon sok híve ugye hátra maradt, de nem arról akarok beszélni, hanem inkább arról, hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy azért a, ugye te, és nagyon sokszor mások is, akik mondjuk egy ilyen mozgalomhoz tartozva beszélnek a saját holdudvarukról, a saját istálójukról, házukról, udvartartásukról, akkor elfeledkezünk arról, hogy ugye mennyire sok haszid csoport van. Szóval, hogy ugye a holokauszt előtt 30-nál is több dinasztia volt.
1: Most is van
0: 30-nál. Egy-kettő teljesen elpusztult sajnos a második világborúban, és akkor a többi pedig a semmiből újraépítkezett.
1: Nem sokan tudják, hogy a Chabad mozgalomban is volt több.
0: Volt két válás.
1: Ketté válás volt, a Lubavitch volt az egyik, Chabad Lubavitch, és volt a Chabad Kapuszt, ami eltűnt, vagy pontosabban beolvadt a Chabad Lubavitchba, de amikor öröklési problémák voltak, akkor ketté vált a dinasztia, és volt idő, amikor a Chabad Kapuszt nagyobb volt, mint a Chabad Lubavitch.
0: De ez az első század, az első rebe után volt.
1: Ez bőven az első rebe után volt, de a harmadik rebe korában.
0: Korában volt,
1: és tehát, hogy igen, ugye a haszid dinasztiák jönnek-mennek, tulajdonképpen érdekes, mert ugye a Chabad úgy tekint a haszidizmusra úgy általában, hogy alapvetően kétféle módon lehet megközelíteni a dolgot. Az egyik egy emocionális megközelítés, a másik egy intellektuális megközelítés. Vagy hogy festőiben írjam le, az egyik egy felülről lefelé való megközelítés, a másik egy alulról felfelé építkezés. Az intellektuális az alulról felfelé építkezős, ugye amikor apró építőkockákból építed, a másik a fölülről lefelé, ami egy madár távlatból való rátekintést jelent, egy érzelmi megközelítést. A legtöbb haszid csoport, sok haszid csoport, ezt úgy hívják, hogy Chagat, vagy Chagas Hasidim, Chagas Hasidus, aki fölülről tekint fölülről éli meg a zsidóságát, ez egyfajta érzelmi megközelítés, amikor mondjuk hallasz egy szép zenét, vagy benne vagy egy nagyon transzcendens, előhozó, spirituális szituációban, nagyon megerősödik a hited mondjuk, vagy egy nagyon erős érzelmi helyzetben. Biztos te is voltál már ilyenben, hallasz egy nagyon megindító zenét, vagy látsz valami nagyon megindító dolgot, amikor elfognak az érzelmek, és az Isten szolgálat, te Isten szolgálatod, az ezen keresztül, azt ezen keresztül
0: ráül erre, vagy még ember lovagol.
1: Nagyon érzelmi alapon közelíted meg.
0: Igen.
1: Ezzel a probléma csak az, hogy amikor megszűnik ez a stimuláló hatás, mondjuk magyarul lekapcsolják a zenét,
0: igen.
1: Akkor nagyon gyakran ez a
0: zuhanás, igen.
1: Nagyon gyakran megszűnik ez a fajta, istenszolgálat is. Ellenben az alulról építkező istenszolgálat, az egy sokkal nehezebb út, meg nem is olyan, nincsen egyfajta olyan villanásszerű érzés, viszont masszívabb, és nem szükséges.
0: Erre helyezte a Tanya hangsúlyt.
1: És a Chabad Hasidus, az tulajdonképpen erre, a Chabad Hasid mozgalom az erre helyezi a hangsúlyt, alulról felfelé való építkezésre, azaz az intellektuális megközelítés, azaz logikai alapon ismerni meg Istent, és logikai alapon ismerni meg a Tórát.
0: Sok tudós zsidó, nem zsidósággal foglalkozó, nem zsidó. Lényeg az, hogy nagyon sok ember mondja azt, akik kívülről madártávlatból néznek még a haszidizmusra is, azt mondják, és úgy tartják, hogy a Tanya, amit ugye az összes többi haszid olvas, ugye ahhoz képest, hogy van verseny és torzsalkodás a haszid csoportok és dinasztiák, udvartartások között, a Tanyát és annak a szerzőjét, a Bálha Tanyát, azt ugye mindenki elfogadja, mert azt mondják a tudósok, vagy ezek a haszidizmus vizsgáló, antropológiai, máshogy vizsgáló emberek, hogy ez, ami bent tartotta a haszidizmust a zsidóságon belül, mert hogy olyan nagy volt a sok hatás az előtti világ establishment vezetőségében, hogy fenyegetett valami fajta szétválás.
1: Hát valóban így van, ugye amikor a haszid mozgalom megalakult, ugye tulajdonképpen azt a mottót tűzte a zászlajára, hogy az egyszerű ember is tudja szolgálni Istent, nem kell ahhoz tudósnak lenni. Most járunk az 1700-as években, a 18. században, Oroszországban a zsidó közösség nagy része mély szegénységben él. Amikor azt mondom, hogy mély szegénység, akkor a hegedűs a háztetőmből ki kell venni a színeket körülbelül. tehát ténylegesen mély szegénységben éltek a zsidók Kelet-Európában, most beszélünk a mai Ukrajna, Oroszország területéről, tehát a cári Oroszország területén, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, és ugye a zsidó vezetők, a zsidó elit, akik a tudós emberek, a hitközségi vezetők különböző kiváltságokkal rendelkeztek. A Baal Shem Tov, a haszidizmus alapítója tulajdonképpen azt tanította, hogy az egyszerű ember egy fügyszóval is közel tud kerülni Istenhez. Egy szívből jövő fügyszó az többet ér, mint órákon keresztül mondott, precízen mondott ima. És ez valóban megosztó gondolkodás volt, és valójában az establishment, az akkori establishment féltette a saját pozícióját, ez teljesen érthető. A Tanya azért, és az első Lubavitch Rebbe, aki írta, talán azért egy univerzálisan elfogadott figura a haszidizmuson belül, mert ő tulajdonképpen a Baal Shem Tov utáni második generáció.
0: Igen.
1: A Baal Shem Tovnak a tanítványa volt a Mezeritsi Mágid, a Mezeritsi Mágidnak a tanítványa volt az Alter Rebbe, a legfiatalabb tanítványa volt az Alter Rebbe. Tehát még elég közel volt a haszidizmus alapítójához, még nem volt, még a haszid mozgalom még nem volt ennyire szertágazó.
0: Ez most az 1770-es évekről beszélünk.
1: Beszélünk az 1700-as évek végén.
0: Nem, igen,
1: pontosan. És még nem volt a haszidizmus ennyire szertágazó. A Tanyát egyébként úgy is hívják, mint a haszidizmus írott tórája. Uh-huh. A Tóra Sebik Távsel Haszidút, vagy a haszidizmus írott tórája. A haszidizmus bibliája, más szóval, tehát a központi, ma egyébként kevésbé népszerű, vagy most már megint nagyon népszerű a Tanya más haszid körökben is, mert ez egy alapmű, tehát nagyon nehéz nélkül a haszid tanokat értelmezni, hogyha az ember a Tanyát figyelmen kívül hagyja.
0: A kontinensen, ugye, akkor ugye ránézzünk a kontinensre 1700-as évek közepén, vége felé, ugye nagyjából Baal Shem Tov Mária Teréziának a kortársa, általában pedig Voltaire-nak és Rousseau-nak.
1: Ezt te jobban tudod, mint én.
0: Nem, csak az, hogy miközben a kontinensek egyik...
1: Egy nagy Katalin cár.
0: Igen, az. De hogy két folyamat indul be, nem is az, hogy inkább az, hogy a nyugati világban hanem teljesen más folyamat zajlik le, mint a keleti végeken. A zsidóság is mást él meg, más befogadó környezet veszi körül. Eléggé, ugye, hát különállás és elkülön, és nagyon határozott elkülönés jellemzi a cári Oroszország zsidóságát, ami ugye nyilván visszahat a külvilághoz való viszonyára. Azt ugye mondtuk, hogy mekkora ellenszenvet váltott ki a establishment részéről, ugye a Vilnai Gaon és körei is ugye hát így szellemileg küzdöttek a haszidokkal, általánosságban mindenkivel. Kriptosabb tájánosoknak vélték őket, nem tudták hova tenni. Mindenféle korábbi álmesési mozgalmaknak a rossz emlékei visszacsengtek egy 100 évvel később korábbról, hogy ugye is ült a Alterebbe többször cári börtönben, feljelentették, stb. Hogy végülis az összefogást, mert ugye valami volt valamifajta reprasmán, ugye valami kibékülés 30-40 év, 50 évvel később, az 1820-as, 30-as években, ugye ezt a Haskala hozta, amire ugye az ortodoxia...
1: A közös ellenség.
0: Igen, a közös ellenség. Az erre, aminek ugye én vagyok a követője, szóval csak így mindenki tisztában legyen ezzel. Szóval, hogy... De hogy
1: megtisztelő.
0: De hogy nem csak, hogy ott onnan van a diplomám, és azt tanultam, és azt tartom üdvözítőnek, bár tudom, hogy nem mindenre találtam, hogy most sem meg a választ a Haskala. De hogy... A haszidizmusnak a hatása ugye egyértelmű volt, hogy az ortodox világon belül nem az, hogy győzött, de hát, hogy akik megmaradtak vallásosnak, szerintem a 19. század második felére azoknak a többsége haszid lett. Nyilvánvalóan a nagy gyermekáldás miatt is, de akik az európai kontinensen maradtak, azoknak, akik is ortodoxok maradtak, azoknak nagy része haszid lett. Szóval a haszidizmusnak valóban volt egy megtartó ereje ebben az új korszakban, ami adott valami pluszt, ami már nem működött, amiben már nem működtek esetleg a középkorban megszokott reflexek és üzék. Szóval, hogyha egy ilyen újfajta ortodox hagyában való megmaradástnak a gyógyszerét találta volna meg a haszizmus az érzelmi túlfűtöttsége, vagy akár a te mondod ebből, és a logikai alapon megérvelt, vagy kiérvelt istenkép, vagy isten megtalálási módból. Szóval, hogy erre te mit tudsz mondani?
1: Én azt gondolom, hogy ugye persze, nagyon jól mondod, nem lehet történelmi kontextusából kivenni az eseményeket. Szóval az 1700-as évek ugye fantasztikus változásokat hozott az Európában, nem csak a zsidóknál, hanem a nem zsidóknál, és hogy így is mondja, tartja a mondás, Vizoi Krisztelcach, az a jidocach, ahogy van a keresztényeknél, úgy van a zsidóknál is, tehát minden előbb-utóbb eljut hozzánk is. Ugye kezdődik, a zsidók számára kezdődik ugye Sabtai Cvivel, amit te említettél, a Sabtai Cvi-féle álmesiási időkkel, az mondjuk az 1600-as évek,
0: 1600-as évek
1: körül, és aztán utána Jakob Frank, később Németországban szintén egy kisebb portkavaró, de szintén egy álmesiás. Tehát volt először
0: Ukrajnában született, és magát Sabtai Cvi reinkarnációnak tartotta.
1: Reinkarnációnak tartotta, így van, Jakob Frank. Ezzel párhuzamosan, tehát rengeteg dolog történik egyszerre a világban. Ugye van, tehát a Sabtai Cvi-féle csalódás, amikor volt egy nagyon erős messiás várási, tulajdonképpen a zsidóság nagy része
0: bedölt
1: a Sabtai Cvi-féle álmessiási mozgalomnak, és nagy pofára esés volt, már elnézést, hogy ilyen pestiesen szólok, a csalódás, amikor tulajdonképpen nem vált valóra ez. Ezzel párhuzamosan elindul Angliában egy ipari forradalom, ezután elindul Franciaországban nagy francia forradalom, ami ugye a felvilágosodás nagy robbanása. Van Ukrajnában, ilyen érdekes, hogy pont Injana, de jaj, megismétli önmagát, hogy 1648-49-ben a Chmelnyicki-féle ukrán forradalom, vagy kozák forradalom, ami, ha jól tudom, több 200-300 ezer zsidó életét követeli egy nagyon rövid periódus alatt.
0: Igen, tehát tehát 1648-49.
1: Tahvetátnak hívják. Igen. Ez a
0: két évszámnak hívják.
1: 48-49, 1648-49, ami megint ugye minden ilyen nagy drámai eseménynél, amikor ennyi ember pusztul el, ez korának a holokausztja volt, ez igen, tagadhatatlan. Igen. Itt megint felerősödnek a messiásváró gondolatok, eszmék. Ezzel párhuzamosan elindul a Haskell, a felvilágosodás, ugye amit először az ipari forradalom, később a francia forradalom, tehát valami fajta politikai, ugye a zsidók emancipációja, az ipari forradalom teljesen megváltoztatja a zsidó világ életét, városokba költöznek az emberek, nem kis falvakba laknak már, iparosodás miatt mindenki gyára közelébe kezd el lakni, városokban könnyebb elbújni, a faluban nem tudsz nem sabatot tartani, mert mindenki látja, hogy mit csinálsz, városban könnyebb elbújni, ugye Danzban, vagy Lodzsban, vagy Varsóban, vagy Moszkvában. Tehát ezek a dolgok mind egyszerre történnek. Pluszban van egy mély szegénység, pluszban van egy cári elnyomás, pluszban van a cári hadseregbe való behívás ugye Oroszországban, ami tizedeli a zsidókat, és akit behívnak, akit elvisz a cári hadsereg, az vagy nem jön vissza élve, vagy nem jön vissza zsidóként. Ez ha visszajön 30 év múlva, akkor igen, már zsidóként
0: ez jön vissza. Ez az első Miklós cárnak a rendelete, csak mindenki tudja, 1800-as évek, 30-40-es évekről beszélünk, 30 évre vittek el a gyerekeket, és minden családnak kellett vagy közösségnek kiállítani annyit, amennyit kértek arányosan, és ugye az is szétzilált egy kicsit a közösségeket, hogy nagyon sokszor a rebének, vagy a rabiknak, és a sachternek, nem tudom, a fiát nem vitték el. Demorizál volt.
1: Vezetők természetesen érthető módon, de mégis érthető, de azért mégis elítélhető módon igen. A saját gyerekeiket, kit vitt el az árvákat, a szegények gyerekeit, stb. Igen. Tehát most ilyen jótékonyan ilyen 150 évet patogok itt a történelem, ami marha hosszú idő, de közben azért kell tudni, hogy a dolgok nem történnek vákumban. És akkor van az elitféle, tehát a vezetés felé ez a fajta forradalom. Pluszban ugye a felvilágosodás miatt a zsidóság úgy érzi, hogy támadva van kívülről, ugye nem véletlen, hogy az első Lubavicsi Rebe a napoleoni Oroszország hadjáratban annak dacára, hogy Napóleon emancipációt ígért a zsidóknak,
0: gettók
1: lebontását, szavazati jogot, meg ki tudja még mi mindent, ehhez képest, hogy ezzel szemben a cár, tudjuk, hogy mit csinált, pogromok, elnyomások, stb. Az első Lubavicsi Rebe a zsidókat arra buzdította, hogy a cárt támogassák Napóleon ellenében. Most persze így utólag visszanézve erről lehet az embernek véleménye, és nem is biztos, hogy egyet kell érteni azzal, amit csinált, de a motiváció az minden bizonnyal sokkal inkább az volt, hogy tudta, hogy a cár az egy fizikai elnyomás, a napóleoni féle pedig az pedig a zsidóság asszimilációjához fog vezetni, ami pedig a zsidóság eltűnését eredményezheti majd. Tehát tulajdonképpen ebben a nagyon bonyolult társadalmi és politikai környezetben születik a haszidizmus. Egy válasz, az én meglátásom szerint egy, hogy angolul mondják, every action begets a reaction, minden eseményre van egy válasz, ennek a, erre az egészre a válasz a haszidizmus, vagy a haszidizmus megszületése, az, hogy az egyszerű ember is lehet Isten szolgája, az, hogy állítsuk meg az időt bizonyos szempontból a modernitás felé, az, hogy zárjuk be az ajtókat, a külvilágot ne engedjük be, ezt nagyon sok haszid mozgalom ma is az ászlójára tűzi. A Chabad haszidizmus egy kicsit más ebből a szempontból, mert a modernitás ellen igazán sose volt, sőt, a mai napig, ebben mondjuk a hetedik rebének nagy érdeme van, hogy a modernitás eszközeit tulajdonképpen megpróbálja jóra használni, és ez a mai napig is így van, de tulajdonképpen egy ilyen kontextusban kell vizsgálni, és ha ilyen kontextusban vizsgáljuk, akkor nagyon érthető, ami történik. És még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, ugye azt mondtad, hogy ma már az ortodox világ elképzelhetetlen, tulajdonképpen a haszidizmus nyert, ez, vagy ebben ezt a harcot az ortodox világon belül a haszidizmus megnyerte, ez egyébként tényleg így van.
0: A liturgiára ránézzünk, ha ránézünk sok minden másra, a számokra...
1: Igen, és ma már nincs, tehát nincs széthúzás ebben a tekintetben az ortodoxián belül, a haszid és nem haszid nem tekinti versenytársnak, vetértársnak egymást, kicsit máshogy imádkozunk, kicsit más dolgokat is tanulunk, de ettől függetlenül, hogy az egység az mindenképpen külvilág számára jól érzékelhető.
0: Ebből a műsorunkból nagyon kicsi, kevés idő maradt már, de visszahívlak téged jövő hétre is. Akkor majd jut idő Ukrajnára. Viszont amit most mondanék, vagy kérdeznék utolsónak, ugye, vagy hozzátennék ahhoz, amit te mondtál, hogy ugye annyira, képzelje minden kedves hallgató el, hogy annyira a haszidizmus bezárta az ajtót és leállította az órát, az időkerekének a előrehaladását, hogy az öltözetükben a haszidok ugye megmaradtak szinte ugyanaz azon szinten, mint amiben 1700-as évek végén látjuk őket, szóval a térdzokni, a hosszú kabát, a kaftánszerű,
1: prémes sapka, a ünneplapokon. Kicsit már más, de tulajdonképpen ez a lengyel nemesi viselet.
0: Sokszor még villával sem esznek, sok házit csak kanállal meg késsel, mert ugye az uraknak, nem tudom, ilyen keresztény uraknak volt a szokás, voltam. Vagy nincsen manzsettagomb. Nincsen manzsettagomb,
1: vannak olyan haszid mozgalmak, ahol a férfiak inge, az fordítva gombolódik, úgy, mint a női blúzok. Nem tudom, hogy tudtad, hogy a női blúzok azok másik irányba gombolódnak, mint a férfi ingek? Sose volt rajtad még női blúz, ne is legyen, de hogy fordítva. És vannak ilyen, igen, nézd.
0: De ezzel szemben viszont a lubavicsi haszidok nem így öltözködnek.
1: Nem, a lubavicsi haszidok modern.
0: És zakóba is.
1: Tulajdonképpen ez a 20. század elején.
0: De egyből a lubavicsi haszidok váltottak ebbe a témába, nem? Szóval minden más haszid abban hasonlít egyik a másikra, hogy kaftánt hord, strájmit hord.
1: Sőt, megmondott, hogy ki melyik irányhoz tartozik, abból, hogy milyen zoknit és milyen nadrágot hord. Igen, a lubavicsi haszidok sose helyeztek túl nagy hangsúlyt az öltözködésre. A hetedik rebe, ő ilyen fedora típusú kalapot hordott, az ő apósa, a hatodik rebe, ő még egy ilyen prémes sapkát hordott, amit nem strámli egész pontosan, hanem spodeknak hívják, egy ilyen prémes sapkát hordott. Van egy külön történet, egy legenda arról, hogy a hetedik rebe tulajdonképpen miért nem hordta ezt a spodeket. A történet tulajdonképpen annyi, hogy amikor ő elvállalta a mozgalom vezetését, akkor volt ott egy kis vita, hogy ki legyen a mozgalom vezetője, és a hetedik rebe úgy érezte, hogy ő csak az apósának, a hatodik rebének a spodekját akarta volna fölvenni, nem pedig egy újat, mivel azt nem kapta meg, ezért jónak látta ebből nem csinálni ügyet, és ő egyáltalán csinált ügyet az öltözködésből, ő maga mielőtt rebe lett, ő is rendes öltönybe járt, és nyakkendővel, egyébként egész életében nyakkendő volt, akkor is, hogyha már mikor rebe lett, akkor már kaftánba járt, mi csak sabátkor hordtunk kaftánt, igazából a legtöbb, vagy sok lubavicsi haszid hétköznap is kaftánt hord, de a legtöbben nem. Az öltözködésre kevesebb hangsúlyt helyezünk, a belsőre pedig többet.
0: Talán a lubavicsi rebe volt az talán az első, vagy egyetlen haszid rebe, aki egyetemre is járt, miközben nem is egyre, hanem ugye Németországban is, meg Franciaországban is járt mérnöki szakra.
1: Hát, tulajdonképpen ugye ő járt Berlinben egyetemre, és Párizsba járt a Sorbonne, a Párizsban, hajómérnöki diplomát szerzett. Nem ő volt az egyedüli rebe egyébként, de igen, valóban. A legtöbb rebe nem.
0: Volt más rebe, akivel járt egyetemre?
1: Például a Psische rebe ő legjobb tudásom szerint tanult. Egyébként a Moshe Chaim Luzzatto, aki nem volt ugyan haszid rebe, ami jól tudom, akkor igen, még borotvált is volt egyébként,
0: tudom. Csak hogy ő nem egy haszid rabbi, viszont az ő könyveit is elégették, mert őt is valahol kriptosabtájános
1: nézték. Azóta hitték. Pedig, aki tanulja Moshe Chaim Luzzatto könyvét, ez nagyon szerencsésnek mondhatja magát.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, Jonathan, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor jövő héten visszavárlak.
1: Isten segítségével itt leszek.
0: Viszonthalásra.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 496 éve olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 5. Károly német-római császár megparancsolta, hogy az Augsburgban, Ágostában összehívott birodalmi gyűlésre az új vallás hívei rövid, velős, világos fogalmazásban nyújtsák be az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteket. Amikor János, szász választófejedelem megkapta a meghívást, felszólította Wittenberg hittudósait, Luthert, Melanchtont, Jonast és Bugenagent, hogy állítsák össze a fő hittételeket. A császár 1530. június 15-én vonult be Augsburg városába, egy nappal később megnyitotta a birodalmi gyűlést, felszólítva az evangélikus fejedelmeket és rendeket, hogy június 24-én nyújtsák be hitvallásukat. A birodalmi gyűlés június 24-i nyilvános ülésén a protestánsok minden sürgetésének dacára nem olvasták fel a hitvallást. Valószínűleg azért, mert a császár félt a nagy nyilvánosságtól. Másnap azonban a püspöki palota kápolnájában német nyelven felolvasták. Így lett 1530. június 25-én az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napja. Barlangok napja. A barlangok napját minden év június 25-én ünneplik. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, 2 méternél nagyobb, ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a speleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befogadó kőzettel egyidejűleg képződött, úgynevezett színgenetikus barlangok, és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok. Ezek az úgynevezett posztgenetikus barlangok. Magyarországon jelenleg 4018 barlangot tartanak számon. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú Mamut barlangrendszer, mely Amerikában, Kentuckyban található. Magyarországon pedig a közismert Baradla-Domika barlangrendszer, mely valamivel több, mint 25 kilométer. Magyarországi szakasza 20,5 kilométer hosszú. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A református egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása, a 2 rehabilitációs ház lakóinak látogatós hétvége, a hozzátartozóknak heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolat tartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma csütörtökön derült napos az időjárásunk eső nélkül. Gyenge marad a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: 4 hónap, 3 hét, 2 nap. Krisztián Mungiu 2007.

0: tata. Ne aștept noapte și zi. Kikezdi?
1: Szabolcs.
2: Két fiatal nő életük válsághelyzetében a fekete piac erkölcsi szürke zónájába keveredik egy totális államban. És miközben minden nyomorúság rájuk súlyosul, próbára tétetik a barátságuk is.
1: A film két diáklány tragikus abortusz történetén, az egyéni sorsokon, a döntésképtelenségen és a kiszolgáltatottságon keresztül mutatja be a kommunista korszak nyomasztó légkörét, és egy megrázó, folytogató morális létdrámává válik, amely a szabadság és a felelősségvállalás kérdését boncolgatja egy diktatúra árnyékában. Nem arról beszélve, hogy mit gondol az abortuszról, hanem megmutatva, milyen világban kell erről döntést hozni.
3: Azért előre bocsátjuk, hogy itt három férfi beszélget egy olyan témáról, ami nagyon-nagyon forró, átpolitizált, meg érzelmileg átjárt, nagyon sokan érintettek mindegyik társadalomban, vagy így, vagy úgy. Még azt is hozzáteszem, hogy itt két beszélgetőtársam katolikus teológus, mondhatom, én meg református vallású, de és nem feltétlenül képviselem az egyházam álláspontját, de nyilván egy konzervatív beállítódású ember vagyok, és ez a téma azért, ebben már biztos vitatkozni fogunk, szerintem 80-85%-ban női téma, bár szembe megyünk a feministákkal, akik szerint 100%-ban női téma.
2: A film témája ugyanis a kommunizmus.
3: Ezért vagy az itt. Abortusz.
2: Nem, az abortusz szerintem egyáltalán nem. És érdekes, hogy maga a rendező is nagyon nagy távolságot tartott ettől a témától.
3: Ezt hogy érted? Mi az, távolságot tart?
2: Hát azt, hogy interjúkban kérdezték, hogy neki mi az álláspontja erről, és azt mondta, hogy ő mindent elmondott, amit akart a film kapcsán, és akik olvassák ezt a filmet, azok is pro és kontra mindkét, most leegyszerűsítve mondtam, hogy mindkét álláspont mellett bőséges érvet találhatnak. Ugye a leírásomban nem is említettem az abortuszt, tehát ez egy ürügy a rendezőnek arról, hogy a aranykorról beszéljen, a Románia 90-es évekbeli legsötétebb időszakáról.
1: Nagyon sok mindent felvetettetek, néhány reflexió tőlem. A film egy értéke, hogy nem ad választ a felvetett problémákra, hanem elmeséli ítélet nélkül, diagnosztizálja ezt az esetet, és ránk bízza, hogy mi mit olvasunk ki belőle, tehát ezért is nagyon izgalmas, és beszélgethetünk róla. Abban egyetértek, Szabolcs, hogy az abortusz szerintem egy fókuszpontja a filmnek, amin keresztül azért más is láthatóvá válik, legyen szó társadalmi vagy emberi kapcsolatokról. Nagyon sok rétege van a filmnek, amit felhozhatunk. És ha már a rendezőt megemlítettük, Mungiut, ugye ő gondolkozott azon, hogy az Emlékek az aranykorból megfilmesítésével kezdje 2007-ben, ám döntött amellett, hogy egy tragikus történetet fog feldolgozni, ez lett a 4 hónap, 3 hét, 2 nap. Viszont 2 évvel később más rendező partnerekkel együtt megfilmesítik a Mesék az aranykorból, 2009 egy román sketchfilm, ami már szórakoztató anekdotákon keresztül próbálja rekonstruálni a rendszert irányító elveket. Tehát ez mintha mindig is ott lenne az ő gondolkodásának homlokterében, hogy ezt a témát feldolgozza.
3: Az én állításom, hogy a film az abortuszról szól a Ceausescu éra utolsó pár évében, és nyilván lehet megnézni a Ceausescu rendszert is ebben a ezen szűrőn keresztül, de ezt a társadalmi lelki jelenséget vagy jelenség folyamatot is.
1: Adódik a kérdés, hogy ki a főszereplő?
3: Na, ez egy jó kérdés.
2: Azért érdekes, hogy ez egy anekdotán alapul, egy aranykorbeni anekdotán, ami nem hagyta nyugodni a rendezőt. Talán beszéltünk arról, hogy mi lehetett ez az anekdota, mert konkrétan nem olvastam sose, és aztán belefog a forgatókönyvbe, és 17-szer átírja. És a végére olyanná írja át, hogy a főszereplőnk egy bátor nő, aki segít a barátokat, barátnőjének egy nagyon komoly válsághelyzetben, és ez a segít, ez egy teljesen extremitásig van víve, önfeláldozásig, és innentől kezdve újra értékelődik az. Nekem ez a főállításom, a kommunizmuson túl még egy fontos dologról szól, a barátságról. Tehát újra értékelődik az, hogy kinek milyen a felelősségvállalása a többiek felé.
3: És ez már igazából a busz jelenetben előjön, az annyira megfogott engem, amikor a 10. percben utazik a lány a buszon, nincs nála jegy, és ahogyan kisegíti őt az a valaki, az egy ismeretlen utas, egy jeggyel, és hogy nyilván elgondolkodik az ember, hogy ez ugyanúgy megtörtént volna Budapesten is 1987-ben. Ezek izgalmas dolgok, hogy miben más, illetve mitől román ez a történet.
2: Nagyon aprólékosan vezet be minket tulajdonképpen a pokolba, ez egy pokoljárás, és a film 30. percéig nem is hangzik el az abortusz szó. Érdekes kérdés, hogy melyik néz nézőnek mikor kezd leesni, hogy mi a ménykűre készülnek ezek a nők. Egy ilyen fekete piaci jelenettel kezdődik, amikor árukat vásárolnak, de vajon mire kellenek majd nekik ezek az áruk? És egyre mélyebben kerülnek bele az illegalitásba, most akár fekete piacnak, akár szürke zónának is nevezhetjük. És mi is velük együtt merengünk azon, hogy hová vezet ez a pokoljára.
3: Kivéve, hogy mindannyian tudtuk, hogy ez a abortuszról szól a régi Romániában. Ez szerintem nagyon fontos nézői állapot, hogy azért ezt tudjuk. És innentől kezdve ez egy horrorfilm, ez akár szóval az én egyik erős állításom lehetne, mert végig a horrorfilmes hatásmechanizmusban vagyunk, vagy legalábbis addig, amíg ez meg nem történik, de aztán utána jön egy új valaki, akit féltünk, de ezt majd később megbeszéljük, hogy ugye az egyik nagy kérdés, hogy hány ember fog belehalni ebbe a sztoriba.
1: Igen. A rendező többször dolgozik azzal, hogy két fiatal nő sorsát mutassa be. 2012-ben a Dombokon túl című film, ami a Cannes-i fesztiválon a legjobb forgatókönyvdíját elnyerte, ugyancsak két fiatal nő sorsát mutatja be. Itt azért amellett érvelnék, hogy a főszereplő nem az abortuszon átesett lány, és nem is feltétlenül... Uh-huh. Ez van a központban, hanem az abban segítkező barátnő Otília drámáját bontja ki, ha már itt a fekete piac és a valuta feljött, hogyan jutunk el odáig a film elejétől, hogy a női test, az ő teste lesz az a valuta, amivel megváltják az abortuszt. De a barátnője hazugságokkal látszólagos...
3: Ez nagyon fontos.
1: Tehetetlenségével, vagy a barátságra való hivatkozásával élete legdrámaibb, legmegalázóbb és legmocskosabb helyzetébe sodorja a barátnőjét. Tehát ha a barátságról szól, akkor ez nekem egy újabb kérdés, hogy mennyire tekinthetjük
3: ezt barátságnak. Barátság és árulás?
1: Én ezt mondanám.
3: Egyik részről egy önfeláldozó állapot, a másik részről egy megfelelőtlenség is.
2: Igen, kezdünk belesodródni a film fő kérdésébe, hogy ki mit tud, és nem tudom, hogy hányadik percben hozakodjam elő a legfontosabb csavarral, mert az is lehet, hogy Otília, hogy mondjam, teszteli az abortusz folyamatát Gabica tragédiáján keresztül, mert esetleg ő magának is szüksége lesz rá.
3: Mert ugye van egy hányós jelenet a végén, ami tovább lök bennünket. Még akkor erről a Romániáról egy picit, tehát azt látjuk, hogy mindenki csencsel, főleg cigivel. Ugye a cigi az egy szép...
2: Nyugati cigivel.
3: Igen, értékes. Valószínűleg van olcsóbb keleti, mondjuk Snagov, vagy Kárpác nevű cigi is, csak annak kisebb az értéke, és ez tényleg egy, ha nem dohányzik valaki, akkor is ezzel lehet bizniszelni, tényleg mérhető értéke van. Aztán látjuk ezt a kopottságot, szegénységet, a lerohadt dácsiákat. Jó magamnak is volt szerencsém Kolozsváról, nem Tordáról úgy menni Torockóra, de három dácsiával jutottunk el, mert mindegyik tönkrement, volt, amelyik a váltója nem volt jó, vagy a kuplungja, na mindegy, szóval ez egy tényleg egy kellemes nosztalgia, aztán látjuk a számunkra legalábbis kellemes. Így van, aztán sorban állások, aztán a feketézések, a csendcselést már végig is mondtam, aztán az információ, amikor elhangzik, hogy mikor jön a fizetés. Ez mindig egy fontos pillanat. A szegénységnek lehet, hogy ez egyik mérföldköve mindenhol, hogy fontos számon tartani, fontos, hogy mikor jön meg a fizetés.
2: Ki kell húzni addig.
3: Igen, igen. És akkor ezek az apró gesztusok, említettük már a cigarettát is, ahogyan oda csúsztatja a portásnak, és nem is, csak egy mozdulat, amit vagy egy amerikai nem biztos, hogy észrevesz, és a bizalmatlanság és a hazugság folyton folyvást mindig átszövi ezt, amiben vannak viszont segítők, akik ezt segítenek túlélni ezeket a szituációkat.
2: Te nosztalgiának hívtad, én azt mondanám, hogy otthon éreztem magam, kicsit szégyenkezve mondom. Egyrészt akkoriban is látogatta az ember Erdély országot, másrészt talán
3: a
2: Magyarország, de én igen, de talán az akkori Magyarország, vagy a 10 évvel korábbi Magyarország, az is sokban hasonlít erre. De mi is az az aranykor? Én bevallom, nem ismertem korábban ezt a fogalmat, és volt szerencsénk Kolozsvárat Erdély barátainktól megkérdezni, hogy ez most komolyan egy aranykor, vagy ez így ironikusan az aranykor, természetesen a másodikról van szó, tehát ugye ebben az évtizedben, a 90-es években hát omlik össze Románia gazdaságilag, és mit tudom én, most akkor lehetne sorolni, látjuk is a filmen, tehát hosszas sorban állások történnek, meg nagyon nagy a szegénység, meg áruhiány van, meg üresek a polcok, és már akkor, de főként az emlékezet így aranykorként őrzi meg, azért is, mert Ceausescu így próbálta a állami propagandában előadni ezt a kort, ami még fokozza az iróniát, és természetesen ma így rögzül aranykorként a tényleg a legsötétebb korszak.
1: Igen, tehát a bolsevik propaganda által állítólagos aranykornak bemutatott Ceausescu rezsim utolsó 15 éve az, amiben zajlódik ez a történet. Én ezt a filmet édesapámmal néztem meg, zárójel, én 90-es években születtem, tehát már a rendszerváltás után, és nagy élmény volt megélni azt a film közben is, ahogy édesapám, aki a kommunizmus szörnyűségeit megélte, felsóhajtott, hogy milyen ismerősek ezek a képek és történések. Tehát jól megidézte ezt az időszakot.
2: És tehát az állam is hímnemű, mondják radikális feministák, a totális állam nyilván totálisan hímnemű, a film alkotói is hímneműek, mi is, akik itt elemezzük, hímneműek vagyunk. Ezt nem kritikaként vagy önkritikaként mondom, hanem helyzetként ezt szereti a rendező, két nőt rak bele ebbe a hímnemű amfiteátrumba, ilyen többszörös alkotói, értelmezői, meg állami amfiteátrumba, és ez érdekli őt, mint ilyen kísérleti egerek vannak a mi női főszereplőink jelen itt, és vajon megtalálják-e az autonómiájukat, vagy szokták tényleg

0: az legyen, hogy megnyitó legyen, és utána jöjjenek, mert tudtam, hogy aki, mit tudom én, csak 2 órával később játssza az első meccsét, az nem fog odaérni a megnyitóra, hanem mindenki játssza az első meccsét, oké, és akkor utána a pályára kimegyünk, és akkor az elejétől kezdve mindig, ez folyamatosan változatos volt többnyire, ugye lelkipásztorok, de volt, amikor csak az egyik srác tartotta, volt, amikor az egyik résztvevő konkrétan, de volt, amikor az egyik gyülekezet hozta a saját lelkipásztorát, vagy saját egyik jelentkezőjét, aki szívesen megtartotta ezt, és ez egy 5-10 perces evangelizációs rövid üzenet átadás, utána közösen imádkozunk, és látom, hogy ennek vannak nagyon pozitív hatásai, és áldásai, inkább ez a fontosabb kifejezés.
1: Ez nagyon jó, és tetszik, hogy igyekeztek arra, hogy megtartsátok ezt az egyensúlyt, hogy azért mégis csak az legyen, hogy oké, most itt a baptisták vagy keresztények focizgatunk egy jót, és jól érezzük magunkat, anélkül, hogy most konfrontálódnánk azokkal, akik kívül vannak, hanem azt akarjátok, hogy ez egy meghívás legyen, mert a focit azt nyilván mindenki élvezi, meg ugye egyrészt tök jó, hogy elhangzik az evangélium is, de hogy azt is fontosnak látom, hogy ezáltal az életviteletek, a hozzáállásotokkal is tudtak bizonyságot tenni nektek, mert ugye a foci az egy olyan sport, hogy elég gyakran vannak konfliktusok, és ezáltal, hogy keresztények vannak, megmutatjátok, hogy bizony a türelmet azt lehet gyakorolni a focipályán is, ami tök jó. És azt kérdezném még, hogy milyen keresztény értékeket kell képviseltek így a bajnokság során, vagy hogyan tudjátok, mire figyeltek oda, hogy ezt a lehető leghatékonyabban megosztátok az evangéliumot ezeken a tornákon?
0: Hú, annyi gondolat jutott eszembe, remélem nem felejtem el a legfontosabbakat. Az egyik az, hogy ebben tehát nagyon jót mondtál, mert tényleg így van, és ezt sokszor hangsúlyozom is, hogy most elhangzott itt 5-10 perc gondolat, de azoknak a srácoknak, akik először vannak itt nálunk, vagy akik először vannak keresztény közegben, vagy akik nem járnak gyülekezetbe, stb. Nektek azt üzenem, hogy kérdezzétek meg a csapatkapitányotokat, hogy mi ez az egész, milyen közösségben járnak, mit tudnak erről az egészről. És az értékeket majd vissza fogok térni, mert csak hadd mondjam el, mert nagyon fontos az, hogy milyen, nem akarom ilyen nagyon marketingesen, de tényleg, hogy milyen eredményei vannak ennek a tornának. Az egyik, most mondok itt konkrét nevet is, hogy a Veselényi utcai gyülekezetet hagyom emeljem ki, mert ők rendszeres missziós szolgálatot végeznek a foci által. Ők nyerték meg egyébként az előző 4 tornából, azt hiszem 3-at, most pont nem, de előtte mindegy, a lényeg, hogy az előző 5-ből azt hiszem 3-at nyertek, talán egy a pontosabb. Ők minden vasárnap együtt fociznak, és onnan több olyan srác volt, akik akár egy ilyen tornán először találkoztak a Istennel, az egész evangéliummal, ilyen közeggel, és ma már rendszeres gyülekezetbe járók. Most az előző tornákon már csináltam azt, hogy a győztes gyülekezetet én meglátogattam, és nagyon jó volt látni ezeket tényleg, hogy olyan srácok, akik korábban külsősök voltak, már oda járnak, és akár meg is tértek, és talán még beismerítkeztek erről, most még nincs fontos információm. Ami másik nagyon, nekem ezt a történetet mesélek mindenhol, hogy volt egy, és akkor ezzel egy picit válaszolok is már a kérdésedre részben, hogy volt egy srác, aki eljött az első tornára, és a tipik focista attitűdöt nyomta, hergelte az ellenfelet, káromkodott, türelmetlen volt, látszott tényleg rajta, hogy itt meg akarja mutatni, és olyan jó volt észrevenni rajta, hogy tudod így, és ez nyilván nagyon sok azért nem csak rajta múlik, mert a közegem múlik, tehát hogyha a többi csapat nem tartja be azt a lelkületet, szellemet, amit én szeretnék elérni, vagy nem viszik tovább ezt a munkát, mint így a Veselényi utca, akkor hiába erőlködöm én, akkor nincs értelme ennek az egésznek, és nyilván itt elsősorban Isteni a dicsőség ezért, hogy van zajlik tovább munka ebben, és ez a srác a következő, észrevette szerintem, hogy ez nem az a torna, ahol erre szükség van, mert akár lehet, hogy olyan is volt, és ezt nem tudom pontosan mondani, aki egy ilyen helyzetre békével, szeretettel reagált, és nem vette föl. És azt látni, hogy a következő tornán már ő volt az, aki rászólt a csapatársára, hogy ne káromkodjon, hogy nyugodjon meg, és azóta már, most például ők nyerték meg, mert el is meséltem neki, ők nyerték meg a legutóbbi tornát, és elmeséltem neki őszintén, hogy figyelj, Dani, így hívják, talán se titok, képzeld el, rólad mesélek évek óta, és olyan jó látni, és már az első tornákon, tehát azon a tornán egyébként pont velük döntőztünk, és pont megvertek minket büntető párbajba, iszonyat fájdalmas volt. Nyilván akkor nem barátkoztunk, de ma már a barátomnak mondhatom, és találkoztunk is még pár éve.

0: tétmeccsen ellenfélként, és tényleg ilyen barátilag köszöntünk egymásnak, szóval, hogy ez nagyon csodálatos, hogy van egy ilyen fő üzenetünk egyébként, hogy a béke sokkal fontosabb, mint a győzelem. És ezt minden torna előtt elmondom, igyekszem ki is tenni plakátokra, Facebook posztba, hogy az sokkal fontosabb, hogy a meccs végén békésen tudják gratulálni az ellenfélnek, és megköszönni a játékot, és készfogás legyen, és nagyon sok ilyen kép van, én kérem mindig a fotósunkat, hogy ezt örökítse is meg, hogy különböző színű mezőben lévő játékos megöleli a másikat, mert nagyon van ereje ennek a képnek is. Tehát tényleg az értékekben egyébként a legfontosabb szabály az, hogy nem lehet káromkodni, és ezt nem, nagyon nem egyszerű betartani, sőt, néha meg ebből van konfliktus, hogy én nem is, és miért szólsz rám, és a többi. De tehát elsősorban ez egy nagyon kiírt dolog, de a második nem a második legfontosabb, hanem ennél talán sokkal fontosabb az, hogy ez a békés hangulat, jó szellemiség, ez meglegyen az egész tornán, minden meccsen. Sokszor már ezt is érzem, hogy talán fontosabb is az, hogy ha valakinek egy-egy kicsúszik, nem baj, mert legalább tudom, hogy legalább küzd vele, meg figyel rá, meg elnézést kér, és stb., de ha közben meg ezt az attitűdöt tudja megtartani és képviselni, hogy alapvetően a békés együtt sportolásra törekszik, az nekem nagyon fontos, és nagyon jó látni, amikor ez megvalósul.
1: Hogy nem tetszett az, amit mondtál, hogyha valaki így nem érti az egészet, meg hogy mik működnek így a kereszténységemről, akkor kérdezze meg a csapatkapitányát, mert hogy pont én is beszélgettem valakivel, így a sportbajnokságok kapcsán, mert mi is itt Erdélyben szoktunk szervezni ilyeneket, és akkor felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha szereznénk egy foci bajnokságot, és akkor onnan elhívnánk őket gyülekezetbe. És azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, nem tetszik. Mondom, hogy miért? Mert hogy nem az legyen a cél, hogy elhívjad őket gyülekezetbe, hanem már ott a pályán tegyen neki bizonyságot, és már ott mondd el neki, hogy mi miért vagyunk keresztények, és hogy mi mit képviselünk. És hogyha ezzel indít benne valamit, akkor úgyis ki fog kötni a gyülekezetbe, és nem az volt, hogy egy ilyen álcát húztál az egész, hogy ez egy sportbajnokság, és akkor titokban megtérítünk titeket, hanem már az elétől úgy kezditek, hogy figyelj, mi keresztények vagyunk, mi ezt és ezt képviseljük, és nagyon szívesen elbeszélgetünk veletek Jézussal, sőt már ott a pályán, a kispadon tök jó bizonyságtételeket lehet megosztani velük, különösen akkor, hogyha ugye egy foci meccs az elég drámai tud lenni, különösen egy bajnokság, és akkor ott átmegy az ember különböző magasságokon és mélységeken, és ezek meg nyilván rendkívüli lehetőségeket biztosítanak az embereknek, hogy bizonyságot tegyenek.
0: Igen. Bocsánat, csak kitörjön, de egészítsek ki egy valamivel, mert remélem, hogy hallgatják, majd ezt mondjam, mi is meg fogjuk osztani a Bioknak a Facebook oldalán, hogy hadd köszönjem meg itt azoknak a csapatkapitányoknak, akik nálam ennél még sokkal, tehát most pont ezt így elgondolva, vagy belegondolok, hogy fú, ugye nekem szervezés, főleg a szervezés, az is egy egész embert elvisz, de hogy mellette van a saját csapatom, és játszom is, és nincs energiám ezekkel foglalkozni, és nem voltam ebben mindig jó amúgy, hogy a saját játékosaimmal ezt megtegyem, és én meg nagyon köszönöm azoknak a csapatkapitányoknak, akik ezekre figyelnek. Tudom, hogy van olyan, aki például minden alkalommal reggel együtt, nem csak hogy imádkoznak, még volt olyan, és aki minden reggel saját áhítatot tartott a saját csapatának. Szóval egészen különleges emberekkel találkozom, és nagyon hálás vagyok értük.
1: Ez tök jó, hogy megosztottad. Mi is erre bátorítunk minden sportolót, és nem csak fociban, hanem tényleg minden környezetben fontos ez. Akár legyen az munka, hobbi, vagy bárhol, ahol megfordulunk és tudunk bizonyságot tenni, és ugye ezt látjuk Jézustól is, hogy ő se csak a saját közegében mozgott, hanem igyekezett azért mindenkinek átadni az örömüzenetet. És szeretném most kicsit egy másik irányba kanyarodni, de még mindig a sportnál maradni. Ugye mondtad, hogy dolgoztál már különböző sporttal kapcsolatos cégeknél, voltál sportriporter, te magad is voltál sportoló, aki komoly eredményeket ért el. Te hogyan látod, hogyha egy keresztény a sportkarriert választja, akkor milyen nehézségekbe ütközhet, és hogyan kéne ezekkel szembeszállni? Mert például most egy személyes példát adok meg, hogy vannak, ismerek több embert is, köztük az enyém is, akinek így a nagyszülei nagyon nem támogatták azt, hogy sportoljon. És nem csak azért, hogy nem csak azt, hogy profi karriert végezzen el, hanem hogy egyáltalán ne sportoljon. Ne járjon ki focizni a fiatalokkal, ne csináljon semmit, hanem csak maradjon a Bibliánál, gyülekezetnél. De manapság ebben kicsit így más látás van, és egyre többen választják a sportot, akár karrierként is. Te hogyan látod ezt, hogy mennyire állja ez meg a helyét?
0: Beszélgettünk is itt egy picit előtt a témákról, és pont ma átgondolva gondolom azt, hogy szerintem, ha nagyon röviden, tömören foglalom össze ezt a kérdéskört, azt gondolom, hogy ami a pályán történik, az nagyon-nagyon pozitív, és segíti, tehát akár még azt is mondhatom, hogy segíti a keresztény életünket, mert olyan dolgokra tanít meg, és mindjárt majd ezt kifejtem, hogy mire gondolok, ami nagyon-nagyon jó, ami a pályán kívüli, ott viszont lehetnek veszélyek, ezt szerintem nem kell tagadni. Szóval nyilván az, hogy sportoló vagy, az rengeteg olyan értékre tanít meg, ami az életedben nagyon-nagyon hasznos lesz. Pont egyébként érdekes is, hogy említed ezt, mert amikor a Fradinál dolgoztam, akkor volt is egy ilyen sorozatunk, hogy ahol a Mihók Attila, most nem, remélem nem mondok rossz nevet, volt olimpiai bajnok, azt majd meg kell, remélem nem mondok rosszat. Szóval vele csináltunk egy olyan sorozatot, hogy hogyan lehet a pályán tanult értékeket továbbvinni az életbe, és mi az, amire egyébként munkavállalók is figyelnek, vagy mit tartanak értékként, hogyha tudják, hogy valakinek van sportolói múltja, vagy jelene. Ugye nyilván ez csapatsportban még inkább talán a legjobban jön ki, mert ugye az együtt dolgozás, együtt egy közös célért küzdés, az minden munkahelyen nagyon hasznos, de maga egyéni sportban az is, hogy kitartást tanulsz, fegyelmet tanulsz, és ezek olyan értékek, ami viszont abszolút nagyon hasznos a keresztény életedbe is, mert tényleg vannak nehéz kihívások, amivel kapcsolatban segít az, hogyha tudod, hogy hogyan kell kitartónak lenni, és nem feladni, és tovább menni akkor is, amikor nehéz. A pályán kívüli életben szerintem ott van egy határ nyilván, szerintem egyébként a profi sportolóknak, és megnézzünk egy Szoboszlai Dominikot, de talán a legnagyobb példa ebben az én legnagyobb sportoló példaképem az Cristiano Ronaldo, aki tehát nem véletlen van ott 40 évesen is még a világ legjobbjai között, mert olyan elképesztő fegyelmet tanúsít, és mindent alávet a sportnak. És ezek a kisebb szintre lehozva az, hogy mivel te a sportra fókuszálsz, és te nem mehetsz el péntek esténként bulizni, mert akkor tehát esélytelen az, hogy utána hétvégén ugyanúgy tudjál teljesíteni, de ha igazán profi vagy, azt is pontosan tudod, hogy mérkőzés után sem szabad ezekbe belemenni, mert a regeneráció is pont annyira fontos, mint felkészülni egy mérkőzésre. Ezek a dolgok iszonyat sokat segíthetnek, viszont nyilván, és tudunk profi sportolókról is, akik csak vegyünk egy Ronaldót, vagy Ronaldinhót, főleg ez a brazilira, akik aztán nagyon jól tudták csinálni azt, hogy a világ legjobb sportolói, vagy legjobbjai között voltak, de azért a bulit sem engedték el. És nyilván egy fél profi, egy amatőr közegben az, hogy viszont olyan közegbe kerülsz, akik nagyon ezt az életstílust viszik, az viszont sok nehézséggel és kihívással jár. Úgyhogy ebbe, tehát nyilván vannak veszélyei is ennek, de én azt gondolom, hogy sokkal több pozitívuma van annak, hogy azokat az értékeket, amiket a sportoló pálya során megtanul az ember, azt hogyan tudja alkalmazni, és ezt maximálisan tapasztalom én is tényleg a magánéletemben is, és a munkám során is.
1: Jó, és akkor most vigyük egy kicsit még szélesebbé ezt a szintet, mert ugye viszonylag kevés ember választja a sportot, mint karrier, nem csak azért, mert nem akarja, hanem mert nehéz is bekerülni, de viszont a sportot az végez elég sok keresztény, illetve látjuk a Bibliában is, hogy Pál rengeteg példát használ a sporton keresztül, akár az ökölvívást, mint a futást, ezeket mind-mind használja, tehát tőle se állt távol legalább a sportoknak az ismeretem. És te hogyan látod azt, hogy hogy a sportolás az hogyan segíthet minket a keresztény életvitelünkbe? Nyilván említetted ezeket az előző példákat, amik hát inkább profi játékosokra vonatkozik, vagy csapatjátékosok szintjére, de hogy maga egy keresztény embernek hogyan tud segíteni a sportolás?
0: Picit azt, most az érzésem, hogy ezt kifejtettem az előző kérdésbe, de viszont mondok egy dolgot, amit meg viszont nem mondtam el, ami szerintem nagyon fontos, hogy mi megtapasztaljuk is a bioalkokon az, hogy ugye a sport, és főleg a foci, aztán talán hatványozottam igaz ez, az ugye fizikailag, vagy fiziológiailag úgy néz ki ilyenkor a testet, hogy az agyadból fogy az oxigén, amikor intenzíven sportolsz. És ezért a gondolkodásod, a lényed, az sokkal jobban közelít az ösztöni énedhez. És pont ezért sokkal nehezebb olyankor civilizáltabban, kultúráltabban viselkedni, és ebből vannak is kihívások a biok során is, és nyilván magamban is érzem, mert fáradtan, sokkal kevésbé tudsz kedves lenni, sokkal kevésbé tudod visszafogni magad, viszont ha sikerül, az meg egy nagyon nagy öröm, és egy olyan érzés, amiből aztán tudsz táplálkozni, és most hadd hozzak ebbe ezzel kapcsolatban is egy biolkos példát, mert ha nem a biolkról beszélgetnénk, akkor is ez a példa jutna eszembe, hogy amikor elkezdtük ezt, tehát az utánpótlás tornákon, hogy említettem, hogy azt mi megnyertük, és utána tehát az József utcai baptista gyülekezetbe járok Budapesten, ezt nem említettem eddig, és amikor jött ez az országos, vagy ez a felnőtt torna, ott már hirtelen annyira nem voltunk jók. Az első egy vagy két alkalommal, viszont vagy a második, vagy a harmadik, most ezt nem tudom hirtelen fejből, tornán, ott viszont döntőt játszottunk, és azt a döntőt, azt nagyon sokan nézték, azt ott körbeálltak. Most a mostani tornákon már sajnos jellemzőbb az, hogy már a végére ugye elmennek a csapatok, és nincsenek ott. És nagyon kiélezett szituáció volt, és talán zicserbe is vittem volna a labdát, és hátulról felrúgott egy gyerek. Majd utána még el is kezdett hergelni engem. Ez pont egyébként egy külső srác volt. És abban a pillanatban így körbe, így, tehát az ösztönös énem szinte nekiugrott volna, meg nyilván nagyon-nagyon dühös voltam, és nagyon rossz volt. De abban a pillanatban, és ráadásul nyilván szerencse is, hogy realizáltam, hogy most mennyi ember néz, és tudom, hogy ha ott nekiugrok én főszervezőként, akkor milyen jövője lesz a tornának, és hogy ott vissza tudtam fogni magam, és lenyeltem, és elengedtem a történetet. És egyébként érdekes, hogy ezzel a srácsal is néhány évvel később már tök jóba voltunk. Úgyhogy ebben és talán ez akkor végül is választod a kérdésedre szerintem, hogy az önfegyelem, a kitartás, az olyan szituációk kezelése, ami alapvetően még a legjámborabb keresztény embernek is szerintem kihívást okoz, nem hogy egy átlagos embernek, nem hogy mondjuk egy olyan embernek, én nem tartom egy nagyon jámbor embernek magam, én egy olyan embernek, egy ambiciózus, előre akarok menni, sikereket akarok elérni mindenben. Rengeteg dolgokkal foglalkozom ember vagyok, aki azért egy ilyen szituációhoz azért föl tudja húzni magát, de hogy se tud segíteni mind a hitélet, mind a sport, tehát ezek így kézenfogva vannak egymás között szerintem, és tudnak ilyen csodálatos történetek, pillanatok lenni, és ezeket megmarad az ember életében egy.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad ezeket az élményeket, és hiszük azt, hogy sokak számára lehet akár motiváció is, hogy új missziókat elkezdjenek, hiszen úgy a sportból, mint bármi más tevékenységből, hobbiból lehet missziót is formálni, mert ezáltal megmutatjuk, hogy kik vagyunk mi, és ti is ezt teszitek, és nem csak magatokra mutattok rá, hanem Jézusra is, ami nagyon jó, és kívánunk további sok áldást a biokra, kívánjunk neked is sok győzelmet, meg Jézusnak is sok győzelmet így a tornák alatt, és köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk. Biztos vannak kíváncsi hallgatóink, akik kíváncsiak, hogy mikor lesz a következő bajnokság, szóval mikor jelentkezhetünk legközelebb biokra azok számára, akik szeretnének futballozni.
0: Köszönöm szépen a kérdésedet, hogy pici reklámot is kapunk, de tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 14-én Budapesten a Pokorni Sportközpontban, ott volt már az előző torna, az előző sok torna, úgyhogy szerintem már sok embernek ismerős hely, úgyhogy nagy szeretettel válunk mindenkit, és remélem, hogy esetleg lesz olyan, aki most hall először erről, és szívesen jelentkezik a tornára, biolk.hu, meg Facebookon is fönn vagyunk, Instagramon minden kikerül, egyébként pont a napokban lesz megindítva a regisztráció, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Szuper, nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy még találkozunk, akár egy sportbajnokságon is, és addig is kívánok neked sok áldást.
0: Nagyon szépen köszönöm, és én köszönöm még egyszer a meghívást, és nektek is nagyon sok áldást, és örömet kívánok a munkátokhoz.
1: Köszönjük szépen, hello, hello!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
2: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 3.-4. vers.

Az ókori időkben az írásosság megjelenésének kezdetén még kőbe vésték, amit meg akartak örökíteni az utókor számára. A leghíresebb ezek közül a rozettei kő, ami egy három nyelven íródott ősi szöveget tartalmaz. Közülük a görög jól ismert volt, így az egyiptomi démotikus írás és a hieroglifák megfejtéséhez adott kulcsot a tudósoknak. A mai napig nagy becsben áll, a British Múzeumban őrzik. Ha valami biztos, változhatatlan, arra azt mondják, hogy kőbe vésett.

0: Isten az emberiség egészének szánt törvénygyűjteményt, a 10 parancsolatot saját ujjával véste kőtáblákra, és Mózesen keresztül adta át, és ez lett a mai törvényhozás alapja. A mai ige azt mondja neked, hogy ugyanígy vésd a szívedbe a szeretetet és a hűséget, és azt soha el ne hagyd, mert akkor szeretni fognak és megbecsülnek. Úgy legyenek a jellemed ékességei, mint egy nyakék. De nem csak az emberek szemében kedves az irgalmas, igaz viszonyulás, hanem az Úr tetszését is kiváltja. Ő a szeretet Istene, és aki őt követi, annak a szívéből természetesen kell, hogy jöjjön a szeretet, megbocsátó, segítőkész, könyörületes lelkület. Az emberek vágynak rá, és megbecsülik, aki így viszonyul hozzájuk.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Nyár, szabadság, kánikula és szemérmetlenség. Nem tévesztettem el a felsorolást, s az utolsó pontja se véletlenül került bele. Férjem mondta egyszer, még évekkel ezelőtt, amikor kezdett megjönni a nyári meleg, hogy na, most következnek azok a hetek, amikor jobb, ha csukott szemmel sétál az ember Budapest utcáin, különben léptennyomon olyanokat lát, melyekhez semmi köze, de nem is kíváncsi rá. Egyébként férjem ezt a különös vakságot, vagy csukott szemmel való sétálást magas szintre fejlesztette, oly annyira, hogy hiába próbálok például egy hölgyet úgy emlékezetébe idézni, aki mondjuk látogatóként volt a gyülekezetben, hogy elmondom, hogy milyen ruha volt rajta, vagy hogy hogyan nézett ki a frizurája, semmit nem érek el vele. Még sejtés szinten se tudja felidézni a látogatót, akkor se, ha kezet is fogott vele, s talán még néhány szót is váltottak. Engem ezek nem érdekelnek, szokta mondogatni, s nem csak mondja, hanem így is él. Zárójelben jegyzem meg, azt azért észreveszi, ha rajtam van valami új ruha, tehát az a bizonyos vakság nem teljes körű, hanem nagyon is tudatosan kifejlesztett képesség. Nekem egy rózsám van, idézem apusomat, a többiek mind-mind tövisek a számomra. Hát igen, ezt hívjuk elköteleződésnek, mégpedig egy életen át tartónak. Visszatérve férjem véleményére, miszerint egyre kevésbé lehet utcára menni nyaranta, sajnos megállapításával egyet kell értenem, mert valahogy egyre hivalkodóbb ruhákban mennek sokan utcára. A szoknya, a sort időnként már annyira rövid, hogy még a legeslegszükségesebbeket se takarja. A póló, a blúz is összement, azaz a dekoltás egyre csak nő, a hossz meg olyan kicsi kelet, hogy nagyanyáink alsóneműje nagyobb volt hajdanán. Mindez a Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunk mai részéről jutott eszembe, melynek a címe Uralkodj a szemeden. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Isten úgy teremtette az embert, hogy fogékony legyen a szépségre. Ezért szebb is talán a nő, mint a férfi. Isten kifejezett szép érzékkel áldotta meg, hogy önmagát és környezetét díszítse. Most nem a formára és színre, alakra és ruhára gondolok, létezik egy mélyebb, egy belső szépség. A Biblia ezt a szív elrejtett embere szépségének nevezi, amely romolhatatlan. Ez a szemek a hangtisztaságában, melegségében, a nevetés csengésében, a szelíd békés segítésben, a szolgálatkészségben és sok minden másban megmutatkozhat. A külső és a belső szépség összetartozik. Az egyik szolgálja a másikat, és az el nem múló segíti a mulandót. Minél elégedettebb egy férfi a házasságban, annál kevésbé fogékony kifelé. Mert az, amit a házastársak az évek során a megértés és a kölcsönös nagyrabecsülés területén fölépítettek, annyira értékes, olyan nagy ajándék, hogy érinthetetlennek kell maradnia. Csak egy bolondtékozója el ezeket a javakat. Az érett alma értékesebb, mint az éretlen. Mivel a férfiak nagyon könnyen befolyásolhatók a szemükön keresztül, meg kell tanulniuk uralkodni a szemükön. Hogyan hat a pillantásuk? Késóváron vagy ajándékozón, lefelé húzón vagy felemelőn. Aki az Úr Jézus segítségével megtanult uralkodni a testén, olyan szemet kap, amely áld, amely egy szép embert is megáld és nem megkíván. Köszönetet mond azért, hogy Isten megteremtette, és imádkozik azért, hogy Isten megőrizze. Jobb azt mondta, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. A testünk fölötti uralmat a Biblia alapvetően összekapcsolta azzal, hogy egy fiú férfivá lesz. A férfivá válásnak ebben a harcában tapasztalhatjuk meg az Úr Jézust. Azt mondta, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ugyanaz a szellem, aki Jézus Krisztust képessé tette arra, hogy fegyelmezetten éljen, nekünk is részünk és örökségünk lesz, ha az Úr Jézus bennünket is Isten gyermekeivé tett. A Galáciai Levél 5. rész 23. verse az önmegtartóztatást a szellem gyümölcseként említi. A Szent Szellem a mi csodálatos örökségünk. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor örökösök, a megígért szellem örökösei. Mi hát a célkitűzésed? Boldog szeretnél lenni, ugye? Mindannyiunkban benne van a szívből jövő vágyakozás a boldogság után, a szívből jövő vágyakozás az élet után, éppen fiatalként is. De ehhez a háttér a világ halálos fenyegetése. Milyen gyakran ránk akar törni a reménytelenség e feszültség miatt. Végül is nem értelmetlen minden. Együnk és igyunk, élvezzük az életet, holnap úgyis meghalunk. Korunkban eme sziréna hangzatok erős hatalmat képviselnek, de mennyi ígéretes sors tört már darabokra szirtjeiken. Ne hallgass rájuk, a következmények halálosak. Vegyük komolyan az Úr Jézus szavait, ő ma is életet ígér, túláradót, az élet teljességét.
0: Itt egy pillanatra megszakítom Ildikót, hiszen ahogy a magyar mondás tartja, kettőn áll a vásár. Nagyon mély értelmű és képszerű Jób kijelentése miszerint szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Álláspontja tiszteletre méltó és követendő mégpedig minden férfi számára. De van az éremnek egy másik oldala is, miszerint jó volna nekünk nőknek, lányoknak és asszonyoknak úgy viselkednünk és úgy öltözködnünk, hogy ne is okozzunk olyan bűnös vágyakat, melyek talán túlontúl nagy kísértést jelenthetnének. Persze, ez nem jelenti azt, melyet egyes kultúrák képviselnek, hogy teljesen elfátyolozva kellene utcára mennünk, de még az se, hogy nagyanyáink ruhatárát kellene követnünk. Nem. De a józan mértékletességet viszont igen, s a tisztességes, erkölcsös megjelenést is. Öltözködésben és viselkedésben egyaránt. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Fiatalként Isten parancsait senki nem érti jól, én sem értettem. Szívemben bizalmatlanságot keltettek Istennel szemben. Azt gondoltam, hogy így az életem szűk határok közé szorul, megrövidül, mert ezt nem szabad, azt pedig tilos. Istennek legyen hála, hogy ennek ellenére ő megtartott engem. Különben kárt szenvedtem és tönkrementem volna. Amikor felnőtt koromban az Úr átvette a vezetést az életemben, megijedtem attól, hogy milyen sok fiatalembernek okoztam fájdalmat akaratlanul is, mert nem vettem komolyan Isten parancsait. Luther így magyarázza a 6. parancsolatot, amely egyáltalán nem csak a házasságokra érvényes, hogy tiszták és józanok legyünk, szavainkban és tetteinkben. Egy fiatal lányt elbűvöl, amikor felfedezi, milyen vonzerőt gyakorol a fiatal emberekre. Nagyon nagy a kísértés, hogy játszon ezzel. Fiatal embereket magához csalogathasson, magához kössön. Persze nem kötelezi el magát, csak játékból teszi, szórakozásból, önigazolásul. És amikor a fiatal ember komoly kapcsolatot csürget, elejti a dolgot. Nagyon fontos, hogy mindnyájunkban benne legyen, hogy meg tudjuk fegyelmezni önmagunkat, a szemünket. Olyan hálás vagyok, hogy felnőttként megértem ezt, és gyermekeimnek is ezt taníthatom. Hiszen Isten ismeri a legmélyebb vágyainkat. Olyan sok mondani valója van számunkra annak, amit Mózes első könyvének 2. rész 18. versében olvassuk. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat. Isten tudja, mik a legmélyebb igényei annak az embernek, akit ő alkotott. Ezért teremti Évát, méghozzá úgy, hogy Ádám egyáltalán nem tud róla, mert álomba merül. Jövendőbeli segítőtársának létrehozása Isten csodálatos titka, és neki szóló meglepetése. És Isten még egyszer megragadja a kezdeményezést, és Évát Ádámhoz vezeti. Ha a mi jelenlegi gyakorlatunkon járt volna Isten, akkor azt hiszem, a paradicsom sok fája közül az egyik mögé rejtette volna Évát, és azt mondta volna Ádámnak, keresd meg magadnak. Nem. Amit Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Isten egybe akarja kötni azt a kettőt, akiket egymás számára teremtett. Ha megtanulnánk őráhagyni ezt a fontos feladatot, később a minden házasságban előforduló nehézségeknél nem merülne fel olyan gyorsan az az alapvető kínzó kételj, hogy egymás számára vagyunk-e egyáltalán teremtve, vajon összeillünk-e? Amit Isten egymásnak teremtett és egybekötött, az összeillik. Az élet változó folyamatában is, és azok után is. Ha igéjében bízva tudjuk, hogy hogyan gondolta el Isten a társak találkozását, akkor fiatalokként nyugodtak lehetünk. Akkor tudunk majd várni. Akkor azt is átéljük, hogy a találkozás egyik szent órájában Isten felnyitja a szemünket egymásra, és szívünk mélyéből felújongunk, mint Ádám. Ő az, csontomból való csont, testemből való test. Ha egy fiatal lány felfogta, hogy a találkozás élete párjával Isten ügye, akkor nincs szüksége arra, hogy csalogasson és magához vonzon vagy csábítson. Akkor nem kell félni, hogy hoppon marad, vagy a barátnők megelőzik. Semmitől nem kell tartania, ami egy szívet összeszoríthat. Istennel való kapcsolatában megtanulja annyira őrábízni magát, hogy bizonyos körülmények között az egyedül maradás különleges feladata is megnyílhat a számára anélkül, hogy ez megrémítené. A világunknak sürgetően szüksége van olyan anyai szeretetre, ami nem kötődik családra. És akit az Úr erre a feladatra hívott el, az meg van tisztelve Isten országa építésével.
0: Mielőtt elköszönnék, még egy fiatal lány bizonyságtételét hallhatjuk.
1: Csodálatos dolog fiatalnak lenni, előttünk a világ, s ezzel az élet a maga teljességében és szépségében, abban a gazdagságban, amelyet az Isten a számunkra teremtett, megadatik. Tele ígéretekkel és reményekkel. De ezzel egyidejűleg nagyon nehéz is fiatalnak lenni. Ez az az idő, amikor beállítjuk a váltókat jövendő életünk számára. Eközben először függ sok minden a saját elhatározásunktól. Ahol korábban a szülők döntöttek helyettünk, ahol hagyhattuk, hogy vezessenek, ott egyre nagyobb felelősséget követelnek tőlünk a döntéseink. Kínálatok és csábítások hangzavara vesz körül, sőt, kísértések sokasága. Ezekben az években egyetlen rossz döntésnek katasztrofális következményei lehetnek egész életünkre nézve. Azt mondom hát, kedves testvéreim, hogy adjatok időt magatoknak a tájékozódásra, mielőtt következményekkel járó lépéseket tesztek. Vegyétek a szabadság, a szabad döntés lehetőségét komolyan. Ne engedjétek, hogy elvegye azt tőletek a tömeg, amit a többiek tesznek, az, ami modern, az, ami divat. Ha az Úr Jézust követed, elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy az árral szembe ússzál. Én vállaltam ezt, engem sokáig butának néztek az osztálytársaim. De, mint keresztények, ne hagyjuk magunkat csodortatni az árral. Megvan a saját utunk, amely megbízható. Az Úr Jézus maga az út, amelyen elnyerjük az életet, meg is tudjuk tartani, és amelyen eljutunk a célhoz.
0: Az adás végén már csak a búcsúra van lehetőségünk. Adásunkat az evangéliumi kiadó Boldogság és hűség egy életen át című könyvét felhasználva készítettük. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A mennybe vívő lépcső. A mai ige János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Emlékezzünk Karinti Frigyesre. Karinti Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinti József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Folytatódik még holnapig, péntekig az ökumenikus, lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága hétfőtől péntekig június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos, ökumenikus, lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16-18. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy részletét is. Az alapige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A református egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása, a két rehabilitációs ház lakóinak látogatós hétvége, a hozzátartozóknak heti két bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolat tartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják.
0: Kulturális programajánló.
1: Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra-Verebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Celerino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Itt a nyár első hosszantartó hőhulláma. Pénteken derült, napos, száraz idő ígérkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű. Eső nem lesz, gyenge a szél, és 32-38 fok várható. A hét során egyre erősödő hőség várható, a szél jellemzően gyenge marad, ami tovább fokozhatja a melegség érzetét. Több helyen 35-38 fok között lesz a maximum.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Problémák közt. Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk, amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva. John Gardner. Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett. William Shakespeare.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor megyünk sorba a Szentírásnak egy-egy fejezetén, történetesen most hosszú-hosszú ideje az apostolok cselekedetein, időnként nagy kísértése van az embernek arra, hogy tovább szaladjon. Észrevették már, kedves hallgatóim? És ennek egyszerű oka van, részben vannak olyan történetek, amelyek igen jól ismertek mindenki.

Efézusból, miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte Pál a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Az elmúlt alkalommal az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből ezzel a néhány versszakkal már egy pár percet eltöltöttünk, de itt mindenképpen szeretnék valamire még egy kis időt szánni. Megérkezik Pál Cézáreába, aztán felmegy, meg lemegy, és az ember sokszor azt gondolná, hogy hát persze biztos valami emeleti teremben volt a gyülekezeti ház Cézáreába. Na most szeretném így gyorsan tisztázni, hogy itt szó sincs erről. Amikor egy héber ember fölment, mindig Jeruzsálembe ment föl, ezt előszeretettel használták ezt a kifejezést, és Jeruzsálemhez képest mindenhova máshova lement. És ez azért nagyon fontos, mert ugye eredetileg ugye ott van a templom, de a kereszténység szempontjából is az egyház, a gyülekezet központja, ahol az apostolok és a vének együtt vannak, az első gyülekezet az Jeruzsálemben van, és nyilván fölvetődik bennünk az, hogy na de miért tartotta Pál ezt olyan nagyon fontosnak? Hát esik csak arra gondolni, hogy honnan indul a második misszióút? Onnan, hogy az első és a második misszióút között egy hatalmas vita robban ki a megtérő pogányokkal kapcsolatosan, Pál és Barnabás fölutazik Jeruzsálembe, hogy a vitát tisztázzák, és ennek a vitának ugye az a lényege, hogy mit kell mondani a megtérő pogányoknak. Meg kell-e tartani a teljes ószövetségi törvényt, körül kell-e metélkednie például azoknak, akik megtértek pogány származásuként is keresztények lettek, tehát nem a zsinagógai istentiszteletnek akarnak a részese lenni, hanem egyenesen a keresztény gyülekezetbe érkeztek pogány származásuként, és ennek a hatalmas vitának, ami Jeruzsálemben volt, az lett a lezárása, hogy levelet írt az apostoli zsinat, amit Pál és Barnabás magával vitt, sőt, nem csak levelet, hanem delegáció utazott Antiochiába. Ennek volt része ugye például Silás vagy Szilász, attól függ, hogy megfordításban olvassuk az ő nevét, és Pál és Szilász ezután úgy indult a második misszióútra, hogy magukkal vitték ezt a határozatot, és minden gyülekezetnek, az első misszióúton alapított gyülekezeteknek is mindenütt elmondták, hogy ez a határozat, tehát, hogy tartózkodni kell a paráznaságtól, a fulvaholt állattól, a vértől, a bálványimádástól, egyébként pedig Isten szabadságot adott nekünk. És amikor megérkezik Cézáreába Pál, miközben évek teltek el, nagyon fontosnak tartja, hogy bár most egyedül érkezik vissza azokhoz képest, akikkel elindult, fölmenjen és köszöntse a gyülekezetet, ami egyben nyilván azt is jelenti, hogy elmondja, hogy aszerint jártunk el, amivel megbíztatok, amivel felhatalmaztatok, vagy amiben megállapodtunk. Néha mi nem tartjuk ezt annyira fontosnak, pedig talán nem ártana végig gondolni, hogy aki átmond, mondjon B-t is. Aki kapott egy feladatot, számoljon is be róla. Aki elvégzett egy munkát, jó, hogyha a hálaadást is elvégzi utána, és a testvérek számára rendkívül fontos, hogy érezzék, hogy Pál nem egy önjáró missziót kezd alapítani, ami független lesz majd a többi kereszténytől, meg az első keresztényektől, hanem egyben ez biztosítja is a keresztény gyülekezetet arra nézve, hogy az a rengeteg új, gondoljatok csak arra, kedves hallgatók, hogy a macedón területeken korábban soha nem voltak gyülekezetek, Korintusban soha nem volt gyülekezet, és ahogy Pál végigjárt, hát Atént már nem is említettem, ahogy Pál végigjárt, egymás után jönnek létre a gyülekezetek, illetve a gyülekezeteknek a munkája nyomán. Tessenek csak arra gondolni, hogy Tesszalonikában majd azt fogja írni Pál, hogy mindenhova kizendült tőletek az evangélium, még Achájába is. Tehát ebből adódik, hogy szükséges, hogy ez a kapocs meglegyen, hogy érezzék a testvérek az összetartozást. Az ördög nagymester a felszalámizásban, a feldarabolásban, szétdobálónak is,

0: nevezik, ugye ez az egyik titulusa lelkünk nagy ellenségének, és Pál nagyon pontosan érzi, hogy mennyire fontos, mennyire lényeges, hogy ő, ha egy rövid időt is ott tölt, elmondja a testvéreknek, hogy megjöttem, ezt végeztem. Aztán vissza Antiochiába, és most semmiféle különösebb beszámoló nincs arra nézve, hogy mennyit tölt ott, nem is valószínű, hogy túl sokat időzik, mert Pál szívében ott van, hogy elteltek az évek. És az eltelt évek alatt, vajon mi lett a dél-galáciai gyülekezettel? Mármint sok-sok gyülekezettel. Lisztra, Derbe, Ikónium, és a többiek. Az ő sorsuk mi lett? És tessék csak nézni. Azt olvassuk a 23. versben, ott időzött egy darabig Pál, mármint Antiochiában, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Egy nagyon különös fordítás került a kezembe, és úgy gondolom, hogy most kivételesen tessék nekem megengedni, hogy ezt a különös verziót is elolvassam. Így hangzik a Békés Dalos fordításban a 23. vers. Bizonyos ideig ott tartózkodott, mármint Antiochiában Pál, majd útnak eredt, sorjában bejárta a Galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba. Rendkívül nagy súlyúnak érzem ezt a fordítást. Tudnélik, az erősítgetés egy picit mást jelent, mert ez azt jelenti, hogy testvérek, de jó, hogy találkoztunk, jó, hogy kitartottatok, na csak így tovább, én megyek is. A lelket öntve az azt jelenti, hogy itt ennél sokkal súlyosabb dolog történt. Ez azt jelenti, hogy közben azért itt ment a történelem. Császárváltás is volt. Közben a keresztények megítélése is változott a császárváltás miatt. És tessék csak arra gondolni, hogy kirobban egy feszültség, császárváltásoknál a helyi helytartók is igen gyakran megváltoztak. Tessék csak arra gondolni, hogy például Korintusban Gallió lett Achaia helytartója, ugye? Tehát ott éppen ez megtörténik, hogy vált, és amikor személyek változnak, akkor sokszor hozzáállás is változik, és valószínűleg a testvérek, akik nem kaptak se e-mailt, se SMS-t, de még csak egy gyors WhatsApp üzenetet se Páltól már évek óta, azt se tudták, hogy mi történt ezzel a tarzoszi Pállal, aki elindított bennünket. És Pálnak a munkatársai nem ezen a területen dolgoztak, ők Tesszalonika, Frígia és egyéb területeket járták, és Pál nagyon jól érezte, hogy az ottani testvéreknek a lelke egy picit megrendült. Előfordulhat ez egy hívő emberrel? Ilyenkor szoktuk mi azt mondani, hogy nem. Hát a hívő ember lerázza magáról a bajt, mint a kutya a vizet, és akármi történik, a hívő ember kihúzza magát, és megy tovább hősiesen, és soha semmi probléma meg nem rendítheti, hiszen hogyan is rendíthetné meg, hiszen az ő ereje az Úrban van, és itt most gyorsan abba is hagyom, mert azt kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, hogy ez egy demagóg szöveg. Nem az, hogy az erőnk az Úrban van, de hogy nem jöhet soha egymás után olyan próbatétel, amiben bizony szükségünk van arra, hogy valaki erősítgessen, és néha még arra is, hogy lelket öntsön belénk. Mert elfáradunk. És ez nem Biblia ellenes. Azt mondja a Jézsaiás proféta, hogy meglankadnak az ifjak, és elfáradnak a vének, a legkülönbek is, és nem gondolom, hogy nekünk a legkülönbeknél különbeknek kéne tartani magunkat, de, és úgy folytatja Ézsaiás, de akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. És ez a megújuló erő, ez azt jelenti, hogy kaphatunk a mennyből utánpótlást. És nem pedig azt jelenti, hogy a magunk erejéből, hősiességéből, ügyességéből minden területet meg tudunk járni. Nem véletlen, hogy a drága megváltó mielőtt elbúcsúzott a tanítványaitól, mielőtt a mennybe ment volna, azt mondta nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan dolgokkal foglalkozzatok, amit az atya maga saját hatalmába saját titokzatos tervébe helyezett. Ellenben vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön, és lesztek tanúim. Ez a vesztek erőt, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy akár úgy is lehetne fordítani, hogy veszegettek erőt. Ami azt jelenti, hogy a következő adagot mindig elkérni az Úrtól. Ez egy folyamatos dolog. Ez nem olyan, hogy egyszer elvettem, és akkor onnantól kezdve mindenféle lankadás nélkül, csüggettség nélkül haladok tovább. A másik, ami eszembe jutott, hogy ez a tarzuszi talán magából indult ki. Arra gondolhatod, hogy vajon mit élnek át azok a testvérek, mert én mit éltem át, amikor megérkeztem Korintusba. Tetszik rá emlékezni? Azt mondta, hogy én nagy félelem között jelentem meg köztetek, meg testi gyengeség között. És lehet, hogy azt mondta, hogy ha én nagy félelem és testi gyengeség között, aki a kijelentés elképesztő mértékét bírja, és ezt tudta magáról, Pál apostol, hogy az átlagnál messze magasabb szintet kapott a kijelentésből, akkor azok a testvéreim, akik talán nem ilyen szintű kijelentésnek a tulajdonosai, birtokosai, vajon hogy bírják? Az az igazság, hogy a szenvedésnek van egy nagyon különleges hozománya, az együttérzés. Meg lehet tanulni, hogy rádobbanjon a szívünk a többieknek a gyengeségére, a többieknek a szenvedésére, és ráérezzünk arra, hogy na most aztán szükségük lehet. Tudják, kedves hallgatók, én manapság egy borzasztó folyamatnak vagyok tanúja. Lehet, hogy nem vagyok vele magányos. Egyre másra találkozom azzal, hogy a hívő ember nem beszél a nehézségeiről. Mert az megalázó. Mert az a többiek szempontjából valahova hátrasorol engem. Kisebb rendű leszek tőle, és azt fogják mondani, hogy gyenge vagyok a hitben, és ehelyett mi a valóság? Hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és mindig én leszek az erős? Lehet, hogy lesz olyan, amikor a másik oldalra kerülök valamiért, akár fizikai gyengeség miatt, akár nagy lelki terhek miatt, megpróbáltatások miatt, de jó, ha akkor jön majd valaki, és hogy is olvastuk? Lelket önt. Azért, hogy tanítvány maradhassak. Vagy jó, hogyha az Isten föl tud engem arra használni, hogy az ő lelke kiáradhasson, és vigasztalója lehessen másoknak. Van egy zárójeles megjegyzésem, ez aztán már nagyon messze van ettől az igétől, de azért nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Én attól tartok, hogy egyébként ma sokan elfelejtik, hogy az is lelket önt, aki nem is akar lelket önteni. Csak nem mindegy, hogy milyen lelket. Tessék megnézni, ha valaki hőzöngő, a környezetében egyre többen fognak panaszkodni és hőzöngeni. Lázadozó embernek a környezetében egyre többen veszik ezt a stílust. Aki mindenkit blamál, a környezete, mintha megfertőződne ettől, a többiek is elkezdenek mindenkiről valami rosszat mondani, mert úgy látszik ez a divat. Úgy látszik ezt a lelket is tovább lehet adni. Hát nekünk, mintha az lenne a feladatunk, hogy Isten lelke által felhatalmazva végezzük ezt a jó értelemben lelket öntő munkát, és hogyha az Úr Jézus szavaival akarom ezt értelmezni, azt mondta az Úr Jézus, hogy azoknak, akik az ő követői, ő megadja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből. Magyarul egy tiszta csatornán keresztül Isten áldott lelke által, Isten üzenete, Isten szava áradhat ki. És úgy tűnik, hogy megerősödtek azok a gyülekezetek. Megmaradtak azok a gyülekezetek. Éltek a gyülekezetek. Igen, ám de közben az élet ment tovább. Valaki azt mondta, hogy ez az egy dolog az, amit mindig meg kell jegyezni, hogy az élet megy tovább. Tehát akármi történik, közben másütt is történnek dolgok, tehát nem fog megállni a föld csak azért, mert velem éppen van valami. És miközben Pál apostol elutazott Efézusból, közben odaérkezett egy Apollós nevű ember. Tessék csak nézni! Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Hát itt rengeteg mindenről kell gyorsan beszélni. Az első dolog, hogy jön valaki a világ akkori kulturális központjából. Alexandria, azóta sajnos megsemmisült a könyvtára, de az ókori világ minden jelentős és jelentéktelen irodalmi művét ebben a könyvtárban őrizték. Alexandriának 1 milliónyi volt csak a héber származású lakosa, és ráadásul egy lázadó város volt olyan szempontból, hogy miközben nem lehetett a hébereknek csak egy temploma, az alexandriaiak azt mondták, hogy ahol 1 millió zsidó van, őket ez nem érdekli, úgyhogy megépítették a herodesi templom mását, és fölkentek egy főpapot, és ráadásul Alexandriában olyan szintű egyetem működött, hogy az akkor ismert világ 5 legfontosabb egyetemi közül az első, és azok közül is, hát azt lehet mondani, hogy a vezető egyetem volt, minden rendelkezésre állt a legmagasabb szintű görög nyelven. Apollós nem véletlen, hogy rendkívül magas szinten beszélte ezt a nyelvet, és az alexandriai zsidó közösségnek volt egy speciális tudása, egy speciális tanítása, hogy az egész Ószövetséget nem csak ismerték, hanem minden egyes részét szimbolikusan magyarázták. Tehát az ott egy külön iskola volt, egy írás magyarázati iskola, amivel most nem szeretnénk vitatkozni, hogy az helyes volt vagy sem, de ebből a háttérből érkezik az az Apollós, aki viszont ebből a háttérből azt megőrzi, hogy az egész történelem benne van az Ószövetségi Szentírásban. És minden Jézusra kell, hogy mutasson. Milyen megdöbbentő, hogy itt van egy szinte megfoghatatlan megjegyzés, hogy helyesen tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségét ismerte. Ami azt jelenti, hogy addig jutott el az Úr Jézussal kapcsolatos tanításban, ameddig eljuthattak az utolsó események ismerete nélkül, például a Szentlélek kiáradása ismerete nélkül azok, akik Alexandriából följutottak Jeruzsálembe. Valamiért arra a meggyőződésre jutott Apollós, hogy Krisztus a Krisztus, Jézus Krisztus a Mesiás. És elkezdte az egész Ószövetséget alkalmazni, applikálni ehhez, értelmezni, és anélkül, hogy a Szentlélek kiáradásáról tudott volna, ugye keresztény keresztségről a Szentlélek kiáradása előtt nem tudunk beszélni, de ő járta a világot, a görögül beszélő világot, és tanította, hogy Jézus a Mesiás. Egy nagyon-nagyon különleges ember kellett, hogy legyen. De számomra az ő különlegessége nem abban van, hogy milyen érvelés technikai kiválóság kellett, hogy legyen, hogyha nagyon meg tudta győzni a vele szemben levő zsidó közössége. Hanem, hogy amikor jön Aquila és Priscilla és meghallgatják, és azt mondják ennek az egyetemi professzor szintű tudósnak. Tessék csak arra gondolni, hogy nem véletlen, hogy a Biblia tudósok egy része azt mondja, hogy minden bizonnyal Apollós lehet a zsidókhoz írt levélnek az írója, mert akkora a nyelvi különbség a zsidókhoz írt levél írója és az evangéliumok írói között, vagy a páli levelek írói között, mint hogyha én írnék valamit angolul, meg William Shakespeare. Valami egészen elképesztő, magasabb szintű görög nyelven íródott, a klasszikus görög nyelven íródott. Az üzenet ettől persze nem változott, félre ne értse senki. Az üzenet nem változik, csak maga a tudás van mögötte, a nyelvi tudás egészen más szinten. És akkor jön Aquila és Priscilla, és azt mondják Apollósnak, hogy kedves barátunk, beszélgethetnénk veled. Mindez nagyon jó volt, amit elmondtál, csak hiányos. Azon gondolkozom, hogy nekem lenne-e bátorságom Aquila és Priscilla helyébe lépni, és azt mondani, hogy amit elmondtál, az kiváló, csak hiányos. És az van a Szentírásban értésünkre adva, maguk mellé vették, bocsánat, mintha azt mondták volna, hogy figyelj csak, Apollós, jön egy posztgraduális képzés. És rendben van, hogy neked egyetemi fokozatod van, de ez a két takácsmester most, Páltól tanulva, tud neked valami pluszt adni. Lehetséges ilyen? Eszembe jut ifjú lelkipásztorkorom, amikor egy pici településen összesen 12 tagja volt a gyülekezetnek, a legfiatalabb éppen 37 évvel volt idősebb, mint én, amikor oda kerültem. Ő volt az ifjúság, mert utána még volt egy jó 10 éves korkülönbség, és onnan voltak fölfelé, és volt ott egy bácsi. És én mindig kiharcoltam, hogy az a bácsi, aki egyébként a Bibliáján tanult meg olvasni az orosz fogságban, és Bibliát olvasva jutott megtérésre és hitre, mindig kiharcoltam, hogy tartson egy Biblia órát. A testvérek fogták a fejüket, hogy de hát annyit hallgatjuk. Hát miért kell nekik a Józsi bácsit hallgatni? És megállapítottam, hogy nektek, drága testvéreim, dehogy kell nektek, nekem kell. Ugyanis annak a bácsinak valami olyan bölcsesség sugárzott a beszédéből, a Szentírást annyira ismerte, hogy nekem az egy tudományos továbbképzés volt a teológiából. Hát valami olyasmi történt Aquila és Priscilla munkássága nyomán Apollóssal is. Tovább segítették, tovább fejlesztették ezt a tudós embert. Mekkora alázat kell ehhez? És hogy igazán helyesen ismerte az Úr útját, abból lehet igazán lemérni, hogy ez az alázat, ez meg volt benne. Tessék ezen elgondolkozni, mert enélkül minden bizonnyal nem lett volna az egyik legáldottabb eszköze aztán majd az első keresztény gyülekezeteknek. Éppen ez az Apollós. És enélkül az alázat nélkül ma sem lehet senki Isten áldott eszköze. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 28-a.
2: Akit én imádok, nem a sötétség istene. Nem azért adta az értelmet, hogy megtiltsa annak használatát. Tőlem azt kérni, hogy az értelmemet feladjam, azt jelenteni, hogy megsérteném annak teremtőjét. Az 1712-ben született Jean-Jacques Rousseau, svájci-francia felvilágosodott filozófus, író, zeneszerző, alapgondolata ez. 1749-ben pályaművet adott be a Dijoni Akadémiára, melyben szkepticista, sőt tagadó választ fejtett ki arról, hogy a civilizáció fejlődése pozitívan hat-e az erkölcsökre. Az értekezés az emberek közötti egyenlőtlenségek eredetéről és alapjairól a tulajdonjog kérdéseit taglalja. Főműve a társadalmi szerződés, melyben a szabadság, a demokrácia értékét taglalja. Az Emil, avagy a nevelésről című munkája a gyermek spontán érdeklődésének kielégítését, a személyre szóló fejlesztést mutatja pedagógiai célnak.
1: Luigi Pirandello, olasz drámaíró, novellista, 1867-ben látta meg a napvilágot. Műveinek középpontjában legtöbbször az igazság keresése, illetve a racionális igazság és a társadalmilag elfogadott igazság, a hagyományok, az elvárások közötti, a groteszkig eljutó feszültség áll. Állandó témája a társadalmi tudat és az egyéni szándékok ütközése, hősei sokszor esetlenek, tragikomikusak. Leghíresebb darabját, a 6 szerepkeres egy szerzőt egész Európában sikerrel játszották. 1926-ban társulatával együtt Budapesten is járt. 1934-ben irodalmi munkásságáért Nobel-díjat kapott. A 4. Henrik című drámájából többek között magyar tévéfilm is készült Latinovics Zoltánnal a címszerepben. A hazájában igen kedvelt regényei és novellái közül több is az olasz és szicíliai legendák témájára épül.
2: Az 1811-ben született Kriza János édesapja unitárius pap volt, ő maga is unitárius lelkész, majd püspök 1861-től 1875-ös haláláig. Ám tevékenységében fontos tér jutott néprajzi érdeklődésének és a költészetnek is. A szabadságharc utáni bénultságból Kriza János levelezése, személyes látogatásai rázták föl a falusi papokat, tanítókat, a városok unitárius közösségeit. Egyszerű stílusban megírta vallásának alaptételeit, a teológusnak pedig a dogmatikát, egyháztörténetet. Összeállította az unitáriusok új halotti énekeskönyvét, melyet mindmáig használnak. Népköltészeti gyűjtése közben találta meg az 1532-ből származó Szent Brigittához fohászkodó imákat tartalmazó könyvet, melyet róla neveztek el Kriza kódexnek. Fölfedezte a szombatosok addig ismeretlen énekeskönyvét. Ő szerkesztette az első, ma is élő unitárius tudományos folyóiratot, a Keresztény magvetőt. Költészetét a természetesség jellemzi, a dal mellett az epigramma a jellegzetes műfaja. Kriza János volt Petőfi plebejus népiességének előfutára. Dördül az ég, tisztítva röpül villám a körösleg, földünk zsarnokit is miért nem emészti tüze? 1863-ban gróf Mikó Imre támogatásával jelent meg legfontosabb munkája Vadrózsák címmel. A mű az eredeti kiejtéshez híven közli a népi alkotások szövegét. A folklór egészét átöleli, a dalok mellett balladák, gunyversek, házasítók, regős énekek, mondókák, közmondások, népmesék is olvashatók, kiegészítve egy tájszótárral és egy értekezéssel a tájszólásról.
1: Szántó Róbert teológiát végzett Pozsonyban. A szabadkai gyülekezet lelkipásztora 1920-tól 1929-ig. Kiváló hitszónok, egyúttal a Vándorút című lap és a Szabadkai Hírlap szerkesztője. 1929-ben kiutasították Jugoszláviából. Magyarországon a Budapest-Kelenföldi gyülekezet evangélikus lelkipásztora 1941-ben, 50. életévében bekövetkezett tragikus haláláig. Az Evangélikus Élet című orgánum indulásakor szerkesztőként tevékenykedett, előadásokat tartott, írt elbeszéléseket is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, amit az Úr velünk cselekedett, írgalma és kegyelmének sokasága szerint. Ézsaiás 63:7.
1: Az igazi szabadság és a belső megbékélés utáni vágyakozás, megkötözöttségünk fájdalmas fölismerése, anélkül, hogy tudtuk volna róla, közelebbít minket a megváltóhoz. Ezután kegyelmének teljes gazdagságával lépett be életünkbe. Döntő órák ezek. Valami új kezdődik, és ezeknek az óráknak a hatása kiárad az egész elkövetkező időre, még az örökké valóságra is. Senki nem ragadja meg a kegyelmet azonnal a maga teljes gazdagságában. Egyesek, akiket különösen megkínzott a lelkiismeretük, először talán a kegyelem bűnbocsátó jellegét ragadják meg. Mások, akik esetleg hosszú, de sokszor eredménytelen harcban álltak a maguk bűneivel, a kegyelemnek minden akadályt legyőző erejét ismerik föl, amely úrrá lett a tehetetlenségükön. Életünk további szakaszaiban a kegyelem újabb megtapasztalásai jönnek elő. Vajon megragadtuk-e már a kegyelem vigasztaló és mindenre elégséges erejét? Nem adtunk-e gyakran teret magunkban az elégedetlenségnek és az aggodalmaskodásnak? És nem engedtünk-e gyakran a gonosz és utálatos gondolatoknak a helyet, hogy a kegyelem által legyőztük volna azokat? Mennyi mulasztás terhel minket ezen a tére? Most látjuk csak igazán, hogy milyen csodálatosan nagy az a jóság és irgalom, amely minket mindezek ellenére hordoz, és nem betel magától. Ha Isten úgy bánna velünk, amit azt megérdemelnénk, akkor mindent el kellene, hogy vegyen tőlünk. Könyörületességének nincsen határa. Mennyi kegyelem, mennyi ok a hálaadásra.
0: Könyörülő Krisztusom! Ma a 287. dicsérettel köszöntelek téged, szívemből jövő hálával. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz, mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi-lelki nyavajánkban csak egy vigasztalunkhoz. Ó, irgalmas, megváltó fiú Úristen, ki országol szent atyáddal földön és menjen, te hozzád esedezünk könyörgésünkben. Segítségül légy minékünk mostani szükségünkben. Sok szükségünk, jól lehet, vannak minékünk, de most néked kiváltképpen ezen könyörgünk, szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az igaz tudományban épületet vehessünk. Mi elménknek homályát távoztasd el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent igédet vegyük jókedvvel, tanulhassuk, és éltünkben kövessük nagy örömmel. Öreg bízd, neveljed bennünk a hitet és az igaz szeretetet. Adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelkiismeretet és szentséges életet. Szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk, az ördögöt, e világot megútálhassuk. Légyen néked dicséret és nagy tisztesség, ki atyával és szentlélekkel vagy egy istenség, felséges hatalmasság, örök fényesség, téged illet mindörökké, véghetetlen dicsőség. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Emlékezzünk Karinthy Frigyesre. Karinthy Frigyes született Budapesten 1887. június 25-én, elhunyt Siófokon 1938. augusztus 29-én. Magyar író, költő, műfordító. Édesapja Karinthy József, született 1846, elhunyt 1921-ben, művelt tisztviselő, a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja. 1886. január 3-án az evangélikus vallásra tért ki feleségével és 4 leánygyermekével, Elzával, Adával, Gizivel és Emíliával együtt. A Markó utcai Főreál gimnáziumban végezte tanulmányait. 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. Mintegy 1000 versét, 10-15 nagyobb zsengéjét iskolai bukása miatt apja elégette. 1936. május 4-én agydaganatával kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. 1938. augusztus 29-én Siófokon agyvérzésben meghalt. Sírja a Kerepesi úti temetőben található. Egyes szóalkotásai és kifejezései a köznyelvet is gazdagították. Tematikus évek, országos egyházi programok 2027-től 2030-ig. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül a fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A középpontba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy részletét is. Az alapige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1.16. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításaiban és a szentségek kiszolgáltatásában. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Melegedő nyár. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű. Eső nem lesz, gyenge a szél, és 32-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk? A mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Örülök annak, hogy tovább folytathatjuk a mi atyánk ima tanulmányozását. A hatodik kérelemhez érkeztünk. Ne védj minket kísértésbe. A mi atyánknak az első kérelme és a hatodik kérelme igen-igen nehezen érthető. Az első kérelem így hangzik, szenteltessék meg a te neved. De vajon ki által? Emberek által, angyalok által, más bolygók lakói által, az imádkozó által, ki által szenteltessék meg a mindenható Istennek neve. Ahogy ez elég nehéz témakör volt, azonban ezt már letárgyaltuk, a mai témakör ne vigy minket kísértésbe. Kicsoda ne vigyen kísértésbe? Isten? Mielőtt ezt boncolgatnám, és ezt olvasnánk a Szentírásból, hogy a Szentírásban milyen megvilágosítást találunk, vagy megvilágosítást találunk, arra vonatkozóan először szeretnék egy elvet elmondani. Nekem, mint lelkésznek, nagyon sok ember azt mondta, igen, minden egyház a saját szája íze szerint magyarázza a Szentírást. Ez valóságban nem szabad lenne, hogy így legyen. A Bibliának megvannak a vaskos szabályai, hogyan kell magyarázni a Szentírást. Néhány alapvető dolgot hozok a Biblia magyarázat szabályairól. Ha olvasunk a Szentírásban egy igét, és nem értünk meg, akkor olvassuk el a szövegkörnyezetet, hogy az a számunkra ismeretlen ige mibe van beágyazva, milyen szövegösszefüggésben van elmondva. Nagyon sok esetben megértjük a Szentírásból, ha elolvassuk a szövegkörnyezetet. Ha ez sem megy, akkor próbáljuk megkeresni hasonló vagy azonos témakörökkel foglalkozó helyeket a Bibliában, és a kettőnek az összefüggésével megoldani a gordősi csomót. Ha így sem megy, akkor hadd említsek egy harmadik szabályt a Biblia magyarázáshoz. Ha a Bibliában öt helyen egy témakörről világos magyarázat van, és egy helyen van egy olyan kijelentés, amit nem tudunk sehogy sem megérteni, akkor ezt az ismeretlen kijelentést az öt világos kijelentés fényénél kell megvizsgálni, vagyis ezeknek kell egyszerűen alárendelni. Mikor láttuk ezt a rövid fejtegetést a Biblia magyarázásáról, ezért most térjünk vissza, ne védj minket kísértésbe. Mindjárt emlékedésünk elején két dolgot hangsúlyoznom kell. A görög eredetben, amit rendszerint Károli Gáspár és általában a bibliafordítók egy szóval fordítanak le, azonban két különböző görög szót találunk, az egyik annyit jelent, hogy kísértés, a másik annyit jelent, hogy próbatétel. Ezt próbálom Isten segítségével ebben az előadásban először is tisztázni, néhány igehelyet hozok, néhány példát hozok a Szentírásból. Azonban mielőtt ezt megtennék, hangsúlyozni szeretném nagyon világosan, nagyon egyértelműen a következőt. Isten soha senkit nem kísért. Isten mindig próbára tesz. Sátán sohasem tesz senkit próbára, ő mindig kísért. Mi a sátánnak célja a kísértésekkel? Az a célja, hogy az emberekben kételyt keltsen, mint Éva esetében Isten szava iránt, vagy bűnre csábítsa, vagy Istentől elfordítsa, vagy hitét meggyengítse. Ezek a fő vezérelvek Sátánnál, ezek a végkicsengései Sátán kísértés céljainak. Mi a célja Istennek a próbatétellel? A próbatétellel Istennek mindig az a célja, hogy azt az embert, akit próbára tesz, aznak a hite megerősödjön, erőt ad neki, hogy kitartson a próbákban, és győzedelmesen kerüljön ki a próbákból, megújult hittel, megerősedett bizalommal, és így tovább. Jakab levelében, az első részben
A 13. versben találjuk ezt a fejtegetés rendhagyó módon. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Mit mond nekünk Isten szava? Isten senkit nem kísért. Isten csak próbára tesz. Sátán az, aki kísért. Ezért is olvastuk a Szentírásból, hogy a Szentírásban az van megírva, soha senki nem mondja azt, hogy engemet Isten kísért, mert Isten nem kísérthető, de ő maga nem kísért senkit sem. Tehát amikor Isten megenged az életünkben, hogy különböző próbákon menjünk keresztül, erre majd később hozok néhány esetet, akkor ezt azért teszi, mert szeretné hitünket erősíteni. Azonban itt van a 12. versben egy másik nagyon fontos tudnivaló, nagyon fontos kijelentés, így hangzik Jakab 1.12. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amint az Úr ígért az őt szeretőknek. Itt csak hangsúlyozni szeretném, ha pontosítjuk a szöveget, akkor ez így hangzik, boldog ember az, aki a próbákban kitart. Mikben? A próbákban, mert minek utána megpróbáltatott, újból hozza a szót, miután megpróbáltatott és a próbákban kitartott, elveszi az örök élet jutalmát. Miért? Mert kitartott a próbákban, és győzedelmesen került ki a próbákból. Mivel a kísértésről tanulmányozunk, fel kell vetnünk még egy igen-igen fontos dolgot. Vajon a kísértés bűn, vagy az a bűn, ami ahogyan reagálunk a kísértésre? Ahogy a stressz tudományban is az van, hogy nem az a stressz, ami ér bennünket, hanem az, ahogyan mi reagálunk arra az esetre, ami ért bennünket, vagy arra a hírre, amit hallottunk. A Bibliában nagyon megfigyelendő dolog, hogy a kísértés az nem bűn. Jézus Krisztust a sátán kísértette, de Jézus Krisztus nem vétkezett. Nem az a probléma nálunk is, hogy kísértve legyünk, akár a sátán részéről, vagy próbára legyünk téve Isten részéről, hanem az a fontos, hogy mi akár a kísértésre, akár a próbatételre, hogyan válaszolunk, mi a mi reagálásunk, mi a mi, hogyan viszonyulunk hozzá. Ezt olvassuk ugyanitt, Jakab levelében, az első rész 14-15. Versében, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemsz. Ebből világosan látjuk, hogy a kísértés az nem bűn. Ahogy említettem, Jézus Krisztust is kísértette a sátán. És ő nem vétkezett. Itt is azt mondja, amikor kísértetünk, mondja itt az ige, mikor kísértetünk? Amikor vonja és édesgeti a sátán azt a rossz tettet és olyan szépnek mutatja be. De ki dönti el? Kitől függ, hogy mi megtesszük-e azt a rosszat, vagy elfordulunk-e Istentől, vagy hűségesek maradunk tovább a mindenható Istenhez? Ezt mi döntjük el? Azonban itt van egy nagyon-nagyon fontos kijelentés és egy fontos szócska. Azt olvastuk a 15. versben, azután a kívánság megfoganván bűn szül. Meddig nem bűn a kísértés? Amíg mi nem reagálunk a kísértésre, pontosabban nem fogadjuk el, nem tesszük magunkévá sátán alattomos munkáját, hanem azt mondjuk sátán, a köszönöm, ebből nem kérek. Lehet az különbözőféleképpen. Az egyik legjobb módja a sátánnak, hogy bennünket kísértsen, hogy bedob egy bűnös gondolatot az agyunkba, az elménkbe. Kitől függ az, hogy mi foglalkozunk azzal a bűnös gondolattal, vagy visszautasítjuk? Ez egy olyan terület, kedves nézők,
amelyről mi keresztény emberek nagyon-nagyon keveset beszélünk. És egy olyan veszélyes terület, amelyre nekünk keresztényeknek nagyon oda kell figyelnünk. Miért? Például, ha bedob egy ilyen gondolatot, hogy öld meg a másik embert, hát ezt nem fogom megtenni. Kiabáld le a másik embert. Ott is van egy bizonyos fék, mert ha lekiabálom, vagy becsapom, vagy átverem, vagy kirabolom, azt még a rendőrség is megtudja, és végül felelősségre fognak vonni. Ha lekiabálom a másik embert, meghallják a szomszédok, megváltozik róluk, rólam a véleményük. Tehát vannak bizonyos fékek, amik fékeznek bennünket, hogy ezt és ezt ne tegyük meg. De amikor a sátán bedob a mi elménkbe egy bűnös gondolatot, azt a körülöttünk levők, se a férjünk, se a feleségünk, se a gyermekünk, se szüleink, se barátaink, senki nem tudja, hogy mi mivel foglalkozunk, itt nincs fék. Sátának ez a célja. Forgasd agyadban a rosszat, és az egész elme rendszere megmétejeződik. Sátán így hajtja gúzsba az embert, így hajtja uralma alá az ember akaratát, mert sikerült neki, hogy a bűnös gondolat fészket rakjon az agyunkban. Luther Márton, a nagy reformátor ezt nagyon szépen megfogalmazta. Azt mondta, mi nem tilthatjuk meg a madaraknak, hogy elrepüljenek a fejünk felett, de azt megtilthatjuk, hogy a fejünkre ne rakjanak fészket. Vagyis, hogy megtilthatjuk, hogy a fejünkre fészket rakjanak. Ugyanez átültetendő arra, amiről eddig elmékedtünk. Mi nem tilthatjuk meg a sátának, hogy ne dobjon be bűnös gondolatot a mi agyunkba, azonban Isten segítségével itt kell, hogy történjen a harc, a csatározás. Nem tudom, hogy önök hogy szoktak tenni. Amikor a sátán bedob egy bűnös gondolatot az elmébe, akkor mit tesznek? Én elmondom, kedves nézők, hogy én mit szoktam gyakorolni. Amikor a sátán bedob nekem is bűnös gondolatot, akkor akárhol vagyok, a valahol társaságban, akkor csak magamba felsóhajtok és azt mondom, Istenem, tarts távol tőlem sátán a gonosz kísértéseit, mert így módon kísért. És tudják, hogy mi a tapasztalatom? Mintha borotva éllel vágnák el a gondolatot, a bűnös gondolatot, megszűnik. Vívják ezt a csatát. Az gondolat szinten, az elme szintjén, mert hogyha a forrás tiszta, és itt az elmére utalok, akkor tiszta lesz a tekintetünk, a hallásunk, meghatározzuk, hogy mit nézünk és mit hallgatunk, és az egész lényünk tiszta lesz. Ha pedig a forrás szennyes, és a sátánnak sikerül beszennyezni a mi elménket, sikerül hatalmába keríteni a mi elménket, akkor mi gyakorlatilag az ő szolgálatába álltunk, vagy állunk akarva akaratlanul. Mert Jézus Krisztus és a sátán között nem a testünkért folyik a küzdelem, hanem az elménkért. És itt van egy nagyon fontos aranyszabály, amit nagyon fontos tudni, és ezzel a tudattal élni az életünket. Így hangzik. Akié az elménk, mi azért vagyunk. Ha megengedjük, hogy sátán domináljon, uralkodjon a mi elménken, akkor mi a sátánéi vagyunk. Ha Isten segítségével, Istennel tartjuk a kapcsolatot, és megengedjük, hogy Isten irányítsa a mi gondolatainkat, akkor mi Istenéi vagyunk. Mikor mindezeket a dolgokat eddig láttuk, akkor most szeretnék a Szentírásból fellapozni egy néhány történetet, és látni azt, hogy gyakorlatilag mit is jelent a kísértés, amikor a sátán kísérti az embert. Azonban, mielőtt ezt olvassuk Jób könyvéből, Jóbot sátán kísértette meg. Az első fejezet világosan elénk tárja, sőt a második fejezet is. Azt olvassuk az első fejezetben, hogy a sátán a más bolygók Ádámjainak találkozására, akiket úgy nevez, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, ez a hatodik vers, és milyen különös és rendhagyó a leírás, és eljött közöttük a sátán is. De a Szentírás nem azt írja, hogy a sátán is eljött dicsőíteni a mindenható Istent erre a
más bolygók Ádámjai és a földről nem Ádám, mert elveszítette a fejedelemségi jogot, megfosztotta Sátán Ádámot a fejedelemségi jogtól, és Ádám helyett Sátán ment fel erre a mennyei találkozásra. Ő elment azért, hogy vádolja Isten, vádolja hűséges embereket itt a földön. Nem tudok a történetbe belefogni ma, azonban itt ebből a történetből, Jób történetéből azt látjuk, hogy a Sátán

Mindén egy ember, akinek jobb vala a neve, és az ember fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Négy csodálatos pozitív jellemrajz. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Kedves nézők, én remélem, hogy önök is, én igen, de önök is szeretnék azt, hogyha a menny ilyen jellemrajzot hozna rólunk is, a mi életünkről, a mi Isten iránti viszonyunktól, az egész világegyetem előtt, hogy ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Próbára tette, pontosabban megkísértette a sátán Jóbot a legborzasztóbb módon. Megfosztotta vagyonától, gyermekeit megölte, egészségét elveszítette, és végül a felesége azt mondta, hogy átkozd meg már az Istent és hallj meg, hát nem látod, hogy mennyit szenvedsz? Azonban Jób története Diókéban egy hatalmas tanúság mindannyiunk számára. Ha kísért a sátán, és mi a kísértésekben hűségesen kitartunk, akkor mi győztesen kerülünk ki. Sőt, megújult hittel, megerősödött hittel fogunk kikerülni a kísértésekből. És ezt csodálatosan olvassuk, hogy az egész Jób könyve a kísértéssel kezdődik, és végül az Isten áldásával fejeződik be, különösen a 42. részben, és ebből az áldás szakaszból csak az 5. verset hozom, amely a következőképpen hangzik. Ezek Jób szavai, miután Isten megáldotta újból Jóbot, miután győzelemesen került ki a kísértésből. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Mire utal Jób? Az az igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember, az a fethetetlen ember azt mondja, hogy az én fülemnek hallásával én hallottam már felőled. Ő tudta, hogy ki az Isten, de amikor a kísértésben, amelyet sátán hozott rá, hűségesen kitartott, azt mondja a kísértésben, aratott győzelem végén, szemeimmel látlak téged. Megtisztulva, megerősödve került ki. Ha hűségesek vagyunk. És kedves nézők, én arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy Isten segítségével mi legyünk hűséges emberek. Ne félig legyünk keresztények. Ne részben engedelmeskedjünk Istennek. Ne keverjük össze a hagyományokat, egyházi rendeleteket a Szentírás tanításával. Sőt, ezeket teljesen különítsük el. Persze, hogy vannak hagyományok, vannak szép szokások, vannak egyházi rendeletek, de ezek nem üdvözítenek bennünket. Bennünket Jézus üdvözít akkor, ha ragaszkodunk azokhoz a mennyei elvekhez, amelyek a Szentírásban találhatók. Éppen ezért legyünk hűségesek, bizakodva nézzünk a mindenható Isten ígéreteire. És amikor akár a sátán kísért, akár Isten próbára tesz, mind a két esetben, ha hűségesek vagyunk, mi győzelemesen kerülünk ki. Említettem a bevezetőben, sátán mindig kísért, Isten pedig mindig csak próbára tesz. Van a Bibliában több ilyen gyönyörű példa, csak egyet választottam Mózes első könyvének 22. részéből. Így kezdődik a 22. rész. És lőn ezek után az Isten, Károl így fordította, hogy megkísértette Ábrahámot, azonban a héber eredetben az van, hogy próbára tette Ábrahámot, és felele néki szólította, és felele néki Ábrahám, imhol vagyok. És azt mondja Isten neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozd fel azon az helyen, amelyet megmutatok néked. Próbára tette Isten Ábrahám hitét. És ami különös, amikor a hitről van szó, hogy az emberek olyan gyakran azt hangsúlyozzák, és csak azt hangsúlyozzák, elég a hit és a szeretet. Hát kérdezem, Ábrahám esetében, amikor Isten próbára tette
Ábrám hitét

akkor elég volt a hit és a szeretet, vagy pedig honnan tudjuk azt, hogy Ábrahám szerette az Istent, és honnan tudjuk azt, hogy Ábrahám győzedelmeskedett akkor, amikor Isten próbára tette. A hitéből, a szeretetéből, vagy a cselekedeteiből. Ezt a háromat nem lehet elválasztani. Ha én szeretem az Istent, ha én hiszem azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott, akkor ez abból látszik, hogy én cselekszem az Isten akaratát. És azt olvassuk, hogy Ábrahám vette az ő fiát, és kész volt Mória hegyén feláldozni őt. És hadd kérdezem, győzedelmesen került ki Ábrahám ebből a próbatételből? Igen, hitben megerősödve ő is, meg Izsák is, hogy gondot visel Isten róluk. Szeretnék ebben a gondolatkörben a mi atyának ennél a kérelménél, hogy ne védj minket kísértésbe, egy csodálatos ígét olvasni, amelyet Korintusbelekhez írott első levél 10. részében találjuk a 13. versben. Így hangzik. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Ez gyakorlatilag mit jelent? Emberi erőt meghaladó próbatétel még nem ért titeket. Ebből mit látunk? Azt látjuk, hogy Isten, ha mi hűségesek vagyunk, akkor Sátánnak határt szab a kísértéseknél is. Azonban itt három dologról van szó, és egybeolvasom most az egész verset, és utána egy-egy gondolat erejéig vissza fogom idézni mind a három elvet, amivel itt találkozunk. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessék. Milyen három fontos elvvel találkozunk itt? Itt azt mondja Isten, hogy bennünket csak olyan kísértés ér, és érhet, amilyet mi el tudunk viselni. Ez az egyik dolog. Isten határt szab a kísértés súlyának, sőt, Isten erőt ad, hogy mi elszenvedjük a kísértést, és erőt ad ahhoz, hogy győzedelmesen kerüljünk ki a kísértésből, amikor a Sátán kísért bennünket. Ahogy ezt jobbnál láttuk. Mekkora bátorítás ez. Tehát amikor a mi atyánknak a hatodik kérelménél vagyunk, ne védj minket kísértésbe, akkor Isten odaáll mellénk és azt mondja, én csak próbára teszlek. A Sátán az kísért. Azonban akár a Sátán kísért, akár én teszlek benneteket próbára. Egyre felhívom mindannyiatok figyelmét. Legyetek hűségesek Istenhez. Ragaszkodjatok azokhoz az isteni elvekhez. Az élet bármilyen körülményeiben, amelyeket én hagytam a Szentírásban, mondja Isten. Tehát, ha mi az Isten szava szerint élünk, az ő akaratát cselekedjük, vele éljük, ami minden nap életünket, akkor Isten is próbára tehet, Sátán is kísérthet, de Istennek az a célja, hogy hitünk megerősödjön, Sátánnak az a célja, hogy mi bűnt kövessünk el, de ha hűségesek vagyunk a Sátán kísértéseiben, amikor az kísért bennünket, ahogy Jézus Krisztus kísértette, győzedelmesen kerülünk ki. Hitben megerősödöttem. Kedves néző, szívem mélyéből kívánom, hogy akár melyik eset van rajtunk, akár próbatétel vagy kísértés, legyünk hűek, hogy Isten segítségével győzelmet alassunk, és Isten országának örökösei legyünk. Amen.

Folytatódik tovább a Mi Atyánk Ima tanulmányozás sorozat. És tovább szeretnénk elmélyedni, elelmékedni, látni azokat a csodálatos tanításokat, amelyeket Jézus Krisztus a Mi Atyánkba beleötvözött. A Mi Atyánk imának 6. kérdésénél vagyunk, ne védj minket kísértésbe. Ez egy rendhagyó kérelem, első olvasatra, vagy első elmondásra eléggé nehéz megérteni. Azonban, ahogy már az előbbi előadásban foglalkoztunk azzal, hogy Isten próbára tesz, Sátán pedig kísért, ebben az előadásban különösen szeretnék foglalkozni azzal, hogy Sátán hogy kísért bennünket. Különböző módon kísért. Néhány bibliai igét szeretnék hozni, hogy lássuk azt, hogy a Sátán hogyan kísért. Így olvassuk először Zakariás próféta könyvéből, a 3. részből az 1. verset. Azután megmutatá nékem Jósuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és a Sátánt, aki jobb keze felől áll, hogy vádolja őt. Ez egy mennyei kép. Azt látjuk, hogy Sátán, mint földnek a fejedelme, a Bibliából azt tudjuk, arról értesülünk, hogy a Sátánnak Jézus Krisztus golgotai haláláig joga volt feljárni a mennybe. Miért járt fel? Azért, hogy imádja az Istent. Azért, hogy kimutathassa Isten iránti szeretetét. Nem. Azért járt fel, hogy Isten előtt vádolja azokat az embereket, akik a földön megvallják Istent és törekszenek őt követni. Itt is ez a jelkép. Ez egy látomás, valójában arról szól, hogy ott van a Sátán fenn a mennyben, és ott vádolja Jósuát, egy zsidó nép egyik főpapját, aki nem volt bűntelen, aki nem volt hibátlan, de azért ment fel a Sátán, hogy bevádolja őt. Ha ezzel kapcsolatban Sátán munkásságáról szeretnénk még olvasni, akkor Jelenések könyvéből ezt találjuk feljegyezve, Jelenések könyvének 12. részében, a 11. versben, sőt a 10. is ezt mondja, és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az üdvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója, levetetett ki vádolja vala őket, éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány vérért, és az ő bizonyságtételöknek beszédért, és az ő életöket sem kímélték, mint halálig. Milyen megrázó bibliai kijelentés. Miért járt fel a Sátán a mennybe? Hogy vádolja Isten gyermekeit, akik nem bűntelenek, mert nincs bűntelen ember a földön, egy volt Jézus, a testet öltött Isten fia. Sátán talált és talál ma is mindannyiunkba hibát és bűnt, és amit itt a 10. versnek a végén találunk feljegyezve, hogy a Sátán vádolta az Isten hű embereket éjjel és nappal az Isten előtt. Nagyon figyelemre méltó, Sátánnak két neve közismert a Bibliában, ez egyik a Sátán, ami annyit jelent, hogy ellenség, a másik ördög, aminek a görög formája diabolos, ami azt jelenti, hogy vádoló. Nevében benne hordja azt, hogy vádolja. Ez az egyik módja annak, hogy kísért bennünket a Sátán. Azonban, kedves nézőim, sajnos Sátán gyakran bennünket is felhasznál arra, hogy mi az ő eszközei legyünk, ha bereegyezünk. Szoktak emberek összeveszni egymással? Szokták a testvérek, a rokonok, az ismerősök, a jó barátok hátuk, másik háta mögött vádolni, rosszat mondani? Jegyezzük meg jól, amikor mi készek vagyunk vádolni egy másik embert,
az annak háta mögött, egy harmadik ember előtt, akkor mi gyakorlatilag azt tesszük, amit Sátán tett, és amit Sátán tesz a mai napig, és Sátán mosolyog, örül és boldog, hogy sikerült ezt a keresztény embert az ő szolgálatába állítani. Ebben az esetben nem Sátán vádol, hanem késztetéseket ad nekünk, embereknek, hogy mi a másik embert vádoljuk. Ez egy rendhagyó dolog. Éppen ezért nekünk egy óriási csatát kell vívnunk, mert minden embernek két nagy ellensége van, kettő. A külső ellenség és a belső ellenség. Kifelé is meg kell vívnunk a csatát, hogy mi győzedelmeskedhessünk Sátán kísértései felett, de befelé is meg kell vívnunk, belülről pontosabban, belülről is meg kell vívnunk a csatát, hogy győzedelmeskedhessünk Sátán kísértése felett. Van egy fejezet a Szentírásban, amely leírja Pál apostol a pogányok nagy apostolának vívódását. Ez Róma beliekhez írott levél 7. részében található. Majdnem az egész fejezetben Pál apostol leírja az ő vívódását. De ebből a részből csak a 25. verset olvasom. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Mit ír Pál? Miről beszél nekünk? Micsoda vívódás van az ő, volt az ő testében, és ugyanaz a vívódás, amivel ő vívott 2000 évvel ezelőtt, azt a belső harcot önöknek és nekem is meg kell vívni, ha élni szeretnénk a mi atyán kérelmei elvei szerint. Igen, kedves nézők. És mit mond ő? Elmémmel az Istennek szolgálok. Ez áll a Szentírásban. De testemmel a bűnnek szolgálok. Miért van ez a csatározás? Először hadd áruljak el, hadd mondjam el önöknek a győzelem titkát, amit már hangsúlyoztam, csak most más összefüggésben szeretném hozni. Minden ember bűnös. Tetőtől talpig, bűntől átitatott szivacs. Tehát úgy át vagyunk itatva a bűnnel, mint hogy a szivacs beszívja magába a vizet. Nincs bennünk semmi jó, hisz ezt a Szentírás írja. Istennek megvan a módja, hogy hol kezdi az embernél a megújítást? Itt. Így olvassuk Róma beliekhez írott levél 12. rész második versét. A 12. rész második versét nagyon érdemes megfigyelni, így hangzik. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Rendhagyó tanács, rendhagyó kijelentés. Szeretnék egy pár percet foglalkozni ezzel az üzenettel, sorrendbe menni úgy, ahogy írva van. Az első. A győzelem útján az első lépés, ne szabjátok magatokat a világhoz. Pál apostol szóhasználatában a világ mindig a bűnt jelenti. Ne szabjátok magatokat a bűnhöz. Más szóval mit jelent az, hogy ne szabjátok magatokat a bűnhöz? Távozzatok el a bűntől. Távozzatok el a világtól. Tehát ne tegyétek a rosszat, ne tegyétek a bűnt. Hanem mit tegyetek? Hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Isten minden embert az elméjénél próbálja és akarja megújítani. Mert hogyha a mi elménket odaszálljuk Istennek, akkor megindul az egész az testünk, a mi egész lényünk megújítása megindul. Ha a mi elménk a bűn útját járja,
ha mi elménkben szeretjük forgatni a rosszat, ne számítsunk megújulásra. És még egy fontos dolog, ha mi elménket rosszal, bűnnel tápláljuk, nincs megújítás. Ez kell, hogy elkezdődjön minden emberben. El kell mondanom önöknek. Egyik városban egy kiskatona agyonlőtt 6 kiskatonát, és utána öngyilkos lett. Mivel ismertem az édes testvérét, tiszteletből a testvére iránt elmentem a katona testvérének a temetésére. Néhány hónap múlva megváltogattam az testvérét, aki ezt a annak testvérét, aki a gyilkosságot elkövette, és azt kérdeztem tőle, Sanyi, te egy olyan jóra való ember vagy. A testvéredet, aki katona volt, és aki ezt a borzalmas gyilkosságot elkövette, én nem ismerem. Mondd, hogy követhette el? Mi a te meglátásod? Mi a te véleményed? Hogy követhette el ezt a borzalmas gonoszságot a te testvéred, hogy 6 kis katonát megölt, és utána öngyilkos lett? Gondolkodott Sándor is, megszólalt. Én úgy gondolom, hogy ennek a hátterében a zene hallgatása volt. Az én testvérem éjjel-nappal Devil Musicot hallgatott. Úgy gondolom, a fiatalok tudják, hogy ez mit jelent, tehát ördögi zenét hallgatott. És azt kérdeztem tőle, mondd Sanyi, van ilyen kazetta idehaza még a testvérednek, ahol ördögi zene van? Adjál nekem egyet, hogy legalább belehallgassam, hogy tudjam. És azt mondta, hogy ne haragudjon, de nem adok, mert az ördögi zene az a pszichét szaggatja szét. Tehát nem mindegy, hogy mit olvasok, nem mindegy, hogy mit hallgatok, nem mindegy, hogy mit nézek, mert amit látok, amit hallok, amit olvasok, azzal táplálom az agyamat, az elmémet. És Isten a megújítást úgy tudja véghez vinni, hogyha mi a mi elménket odaszánjátok. Azt olvastuk az előbb igében, változzatok el a ti elmétek megújulása által. Itt kell, hogy kezdődjön a változás. De kedves nézők, ahogy fizikailag táplálkozunk, úgy szellemileg és értelmileg és lelkileg is táplálkozunk. Ha mi szeretnénk ellenállni Sátán kísértéseinek, és Sátán kísértéseiből győzedelmesen kikerülni, akkor nekünk gyakorlatilag meg kell szabni, hogy mivel tápláljuk a mi elménket. Ha mi elménk fő tápláléka Isten szava lesz, akkor ellene tudunk állni Sátán kísértéseinek. Isten akkor tudja elkezdeni bennünk a megújítást, ha mi elménket tiszta, nemes, igaz táplálékkal tápláljuk. Más szóval, ha mi a Szentírást olvassuk, és a Szentírásból amit megértünk, azt elfogadjuk, és a Szentírás által kapott kinyilatkoztatás és világosság segítségével mérünk le mindent. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Nagyon boldog voltam, hogy még az 1960-as években az ateista könyvkiadók kiadtak számos olyan könyvet, például az egyik ilyen könyv volt, amit Budapesten megjelent, a Hetiták regénye. Nagyon rendhagyó volt, hogy az ateista író a Szentírást így nevezte, hogy a könyvek könyve. Számos más könyvben is jelent meg a Biblia így megnevezve, a könyvek könyve. Érdemes elgondolkodni, miért nevezik még az ateista írók is a Szentírást a könyvek könyvének? Az, hogy mi a helyes, és mi nem, mi az igaz, és mi nem, mi az, ami Istentől van, ami örök, és mi az, ami a Sátántól vagy az emberektől van, ami ideiglenes, azt a Szentírással mérjük le. És hogyha mi az Isten igéjével táplálkozunk, ami elménk megújul, és amikor ez a
megújulás folyamat beindul, akkor itt azt olvassuk, még egyszer idézem, változzatok állati elmétek megújulása által, miért? Hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A Szentlélek kezdi a megújítást. Visszatérek oda, amit az előbb Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből, a 7. részből, a 25. verséből olvastuk, ahol Pál apostol azt mondja, hogy én elmémmel már az Istennek szolgálok, de testemmel még a bűnnek szolgálok. És ez egy folyamat. Ha mi elménket odaszálljuk Istennek, akkor Isten erőt ad nekünk, hogy megvívjuk a külső csatát is, meg a belső csatát is. Csak sajnos a belső csata sokkal nehezebb, mint a külső. És itt sokkal nehezebben tudunk düllőzni önön magunkkal. Mert könnyebb másnak parancsolni, másokat tanácsokkal ellátni, mint magunknak parancsolni, és azokat az nemes életelveket, amelyeket másoknak elmondunk, nekünk megvalósítani az életünkbe. Ez sokkal nehezebb. És amikor láttuk ezt, hogy Isten segítségével lehetséges egyedül győzelemre jutás, nincs más út és mód, láttuk, hogy az elménkben megújulás kell, hogy elkezdődjön, hogy az egész testünk megújuljon olyan értelemben, hogy ne a bűnnek szolgáljon a testünk, hanem az Istennek szolgáljon. Ez egy folyamat, ez nem történik meg egy éjszaka, ezt nem lehet derékba törni, ez egy folyamat, fejlődés, és minél inkább Isten uralja, mert mi szánjuk oda magunkat Istennek, mert azt mondja úgy szintén itt Rómabeliekhez írott levélben, a 6. rész 16. versében, avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálni az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mi döntjük el gyakorlatilag, hogy kinek akarunk szolgálni. Azonban hála mindenható Istennek, hogy nekünk van segítségünk. Ezért kérjünk segítséget a mindenható Istentől. Hozzak egy példát az életből. Hányszor határoztuk már el azt, hogy Istennek fogunk szolgálni? Vagy hányszor határoztuk már azt el, hogy nem fogjuk megsérteni hozzátartozóinkat? És nem sikerült. Van egy ilyen mondás, hogy a pokolba vezető út is jó elhatározásokkal vagy szándékokkal van kirakva. Nem elég a jó elhatározás, szükség van rá, de nem elég a jó elhatározás. Azonban szeretnék, kedves nézők, még néhány nagyon fontos dolgot megemlíteni ezzel a kérelemmel kapcsolatban, ne vigy minket kísértésbe. Pozitív és negatív példát is. Ha mi nem fogadjuk el Isten üzenetét, ha mi szokásból szolgálunk Istennek, akkor mi besétálunk Sátán kelepcéjébe vagy tőrébe észrevétlenül, és csak akkor vesszük észre, hogy a tőr a nyakunkon van, vagy a testünkön van, amikor már a szorít bennünket. Nem elég a jó elhatározás. Ne támaszkodjunk saját erőnkbe, mert azt olvassuk Korintusbeliekhez írott első levél 10. rész 12. versében, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Senki sincs kibiztosítva közülünk, hogy nem esünk el. Ezért nem elég csak megnyugodni, hogy én hűségesen állok az igazságban, szokták vallásos emberek mondani. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne vesszen. Másik két dolgot hadd hozzak a Szentírásból, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató. Mind a kettő Jézus Krisztushoz fűződik egy bizonyos értelemben. Lukács evangéliumának 22. részében olvasom a 31. és 32. verset. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon,
Ími a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a buzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te testvéreidet erősítsed. Néhány nagyon fontos tudnivalóval találkozunk itt. Jézus Krisztus ilyen rendhagyó módon nevezi meg, nem azt mondja, hogy Péter, Péter, mert eredetileg Péternek a neve Simon volt. Simonnak a jelentése azt jelenti, hogy meghallgattatott. Péternek, Péter szónak jelentése az, hogy kavics, vagy kődarab, vagy gurulókő. Ugye a görög Petrosz szó? A Pétra az a szikla, de Pétert Petrosznak nevezik görögül, és nem Pétrának. A Pétra, a szikla az Jézus Krisztus. Azonban itt azt mondja, Simon, Simon, meghallgatatott, meghallgatatott. Ími a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. Hát kedves nézőim, először van egy kérdésem. Kitől kér ki bennünket a sátán? Nem szokatlan bibliai megfogalmazás. Kitől kér ki bennünket a sátán? Jézus azt mondja, hogy a sátán kikért titeket. Tőle, Jézus Krisztustól. És ez egy óriási bátorítás. Ha mi hűségesek vagyunk, akkor sátánnak engedélyt kell kérni Jézus Krisztustól, hogy csábíthasson, kísérthessen bennünket. Ha Jézus Krisztustól nem kap engedélyt, akkor nem kísérthet. Ha pedig engedélyt is kap, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy eddig, és ne tovább. Mert a sátán és a bukott angyalok semmit nem tehetnek addig, amíg Jézus Krisztustól engedélyt nem kaptak. Így van. És figyeljük meg a 23. verset. Bocsánat, a 32-et. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Mikor? A kísértésben. Bekövetkezett Péter apostol számára a kísértés. Jézus Krisztus azt mondta neki, hogy mielőtt a kakas kétszer megtagad, megszólal, te háromszor megtagadsz engem. Péter azt mondta, hogy Uram, nem, én kész vagyok a halálba menni, de én téged megtagadni soha. Megtagadta Jézus Krisztus Péter háromszor? Igen. Elbukott. Elbukott. Mit mondott Jézus Krisztus? A sátán téged, Péter, meg fog kísérteni. De én imádkoztam érted, hogy a te hited ne fogyatkozzon el. És úgy volt. Kedves nézők, milyen érzés számunkra az, hogy Jézus Krisztus imádkozott Péterért, és Jézus Krisztus imádkozik önökért, és én értem is, annak ellenére, hogy gyarlók, gyengék vagyunk, el is bukhatunk, követhetünk el badarságokat, butaságokat, engedetlenek is lehetünk, de Jézus Krisztus imádkozik értünk, hogy ne fogyatkozzon el a hitünk, és ez mit jelent? Ha el is estünk, Isten segítségével újból felkeljünk egy új életre. Van a Szentírásban még sok ilyen hasonló történet, azonban szeretném most fellapozni Márk evangéliumát, és Márk evangéliumában egy történet van, ez a történet arról szól, amikor egy ördöngöst kigyógyított, megszabadított a démonoktól. Ördögöknek nevezi a Szentírás. És amikor kigyógyította ezt a gadaréni, a vidéken levő ördögtől megszállt embert, Jézus Krisztus, akkor azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy szinte a bukott angyalokat nevezi ördögnek, szinte beszélgetnek Jézus Krisztussal is, és mint hogyha alkudoznának. Nem is alkudoznának, talán valami mást. Olvasom az ígét Márk evangéliuma 5. részéből, a 10. verstől kezdve. És igen, kérik őt, tehát a démonok, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Mihez volt joga Jézusnak? Hogy elküldje őket arról a vidékről. Mire kérték a démonok Jézus Krisztust? Ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznógyáj, amely legel vala.
és az ördögök kérik vala őt, minnyájan, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedte nekik. Hát ez egy annyira rendhagyó leírás a Bibliában, hogy ezen nagyon érdemes elgondolkodni. Bemehettek a disznókba az ördögök addig, amíg Jézus Krisztustól engedélyt nem kaptak? Nem? És ők kérik, és azt mondják, hogy engedd meg, hogy bemenjünk. Beléjük menjünk ezekbe a disznókba. És amikor Jézus Krisztustól engedélyt kaptak, akkor bemehettek. És ez megtörtént. Mire tanít bennünket ez a történet? Kedves nézők, arra tanít bennünket, ha mi hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére, mint Péter apostol, de ha hűtlenek vagyunk, akkor mi saját magunk sétálunk be Sátán kísértési területére. Ne védj minket kísértésbe. Kitől függ, hogy a kísértésekből győzedelmesen kerülünk ki, vagy vesztesen? Istentől ő kész segíteni, vagy a mi elhatározásunktól, a miénktől. Ezért, kedves nézők, szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen meg, hogy legyünk hűségesek azokhoz az isteni elvekhez, amelyeket a Szentírásban találunk, hogy Isten kegyelméből, amikor a sátán kísért bennünket, akkor Isten adjon nekünk erőt a végső győzelemre. Szívem mélyből kívánom, ebben segítsen meg ő, az ő kegyelméből. Amen.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Holnap kezdődik a rend. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel, stb. Töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutakat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabaduló szoba, láthatatlan színház, stb. Miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz. Július 24-én pénteken, augusztus 2-án vasárnap Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeit hallgathatják meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy az hagyománnyá vált náluk. Ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. Az egyéni és csoportos jelentkezést még ma, június 25-ig lehet benyújtani. Az időjárásról. Melegedő nyár. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű. Eső nem lesz, gyenge a szél, és 32-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Kádár Miklós.

0: Kedves hallgatóink! Kezdjük Karinthy Frigyes bemutatását Szerb Antal 1932-es magyar irodalom történetében írott tömör összefoglalójával. Benne a kor stílusromantikája önmaga ellen fordult és paródiává lett. Karinthy erősen intellektuális típus, nagy problémákat vet föl, az egyetlen nyugatos, kinek írói művén az ifjú korában divatozó természettudományos világnézet mély nyomot hagyott. Szimbolikus színművében, Holnap reggel, 1916, Mesteri tömörségű novelláiban, Esik a hó, 1912, Gyilkosok, 1921, verseiben minden a gondolati mag köré kristályosodik. Irodalomtörténeti fontosságát nagyban növeli, hogy ő volt a nyugat nemzedék leghatásosabb propagátora a közönség szélesebb rétegei előtt paródiái által. Így írtok ti, 1912, így láttátok ti, 1917, tanár úr kérem, 1916, melyek fölkeltették az érdeklődést az egyébként ismeretlen költők iránt. Eddig az idézet. Az ifjút intellektuális családi légkör vette körül, apja baráti társaságában filozófiai, képzőművészeti, irodalmi viták részese lehetett, rálátással az egész európai kultúrára. 1898-ban 11 évesen kezdett írni. Színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. 15 éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a Verne hatására írt Nászutazás a Föld középpontján keresztül című parodisztikus regényét. Az 1905-ben tett érettségi vizsga után a matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Noha nem diplomázott, de szerzett magának annyi ismeretet, hogy idővel írótársai között ő tudott legtöbbet a modern tudományokról, s ama kevesekhez tartozott, akiknél nem vált ketté az irodalmi, művészeti, történelmi, meg a matematikai, természettudományi műveltség. Egész életében élénk érdeklődéssel és feltétlen tisztelettel fordult a tudományok felé. Ahogy fogalmazott.
1: Nem lehet meg a művészet tudomány nélkül.
0: 1906-ban az Újság munkatársa lett. Ebből az időből ered legendás barátsága Kosztolányi Dezsővel. A következő években sorra jelentek meg novellái, paródiái, irodalmi karikatúrái, humoreszkjei a különböző budapesti lapokban, és gyorsan szerzett magának hírnevet. Ezeket a műveit később sem tagadta meg, de nem egy nyilatkozatából, írásából, kortársak által lejegyzett mondatából érződik a keserűség, hogy humoros művei miatt nem veszik őt eléggé komolyan, nem törődnek filozófiai, politikai gondolataival. Erre utal a Cirkusz című novellájában is. Nem véletlen, hogy a motívumát a késői Talentum versben is megfogalmazza Karinthy.
1: S voltam először szép kis barna gyermekhegedű mély viola. Fáját régi mesterek keze rezgése edzette, csengő új muzsikára, hogy majd kiárom a cirkuszt, s egyszer a székekből összerakott emelvény ingó csúcsán trikomból kihúzom, és elmuzsikálom a dalt, mit régen hallottam egyszer, zengenész zokogni szívemben, de nem jutottam odáig. S úgy tetszik, most már nem is jutok el.

0: Pedig a valódi elismertséget az Így írtok ti című paródia kötete hozta meg számára 1912-ben. Ezekben a parodizált versekben és prózákban találó kritikát mond az egyes költők és írók stílusáról, módszereiről. A nyugatmozgalom mellett kardoskodó vitairatnak is fölfogható, a konzervatívok és a népnemzeti iskola ellenében. Az írások hordozzák a paródia műfaji jellegzetességeit, besorolásuk mégsem egyértelmű. Maga Karinthy is inkább irodalmi karikatúraként minősíti alkotásait. Közös jellegzetességük, hogy a megidézett szerzőket legmarkánsabb stílusjegyeik alapján jelenítik meg. Petőfi Sándor esetében például a költő népies műdalainak hangkordozását, képalkotó módját, motívumkincsét, ritmikáját imitálja.
1: Barna kislány szemének a lángja ide tűzött szívem pitvarába. Kis halacska, szőket isz a vizén, örömében akrát ugrok bizén. Fehér rózsa az én babám lelke, fehér galamb az ő nagy szerelme. Barna kislány, ha te szeretsz végre, felrepülök a csillagos égbe.
0: Természetesen mély műismeret, az alkotó elmélyült megértése, műveinek föltáró elemzése szükséges ahhoz, hogy így idézzen meg egy életművet, tehát voltaképp tiszteletadás is. Később már irodalmi kitüntetésnek számított, ha Karinthy valakit parodizált. Jól lehet, maga ezt a műfajt csak nagyon mellékesnek tartotta munkásságában, noha az igényekre figyelve, mint halálig folytatta. Érdemes megnézni, hogyan ábrázolja híres kortársait, például Ady Endrét vagy Babits Mihályt. Mindkettőjük eszköztára jellegzetes, fölismerhető. Kerek Rolandot idézve, Karinthy az ő esetükben is a paródia technikáival él, eltúloz és lefokoz, utal a szerző jellemző szóválasztásaira, szószerkezeteire. Az Ady paródiákban a költőtárs ismerős téma sora és jelkép használata is tükröződik, mint a Moslékország címűben.
1: Jött értem a fekete hajó, jött értem fekete vizen. Álom királyfit vitt, tova vitt. Moslékországnak mentiben, fekete hajó, fekete vizen. Moslékország, haj, Cudarország, haj, Hortovágy. Zsírszívű rém, haj, átokváros, redves ugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizeken jöttem én.
0: A hajó és a víz létszimbólumok megidézik az Új vizeken járok Ady költemény címét és híres sorait. Ne félj hajóm, rajtad a holnap hőse. A fekete jelzőről az emblematikus a fekete zongora is eszünkbe juthat, míg az Álomkirályfi és a Moslékország kifejezések egyaránt illusztrálják Ady jelképteremtő és szóteremtő gesztusát. Végül nem kerülheti el figyelmünket a még oly rövid sorokon belül megfigyelhető nagyarányú ismétlődés. Jött értem, vitt, tova vitt, fekete hajó, fekete vízen. Míg azonban az eredeti Ady versekben a képek valamiféle logika mentén kapcsolódnak, itt az imitáció fölfüggeszti a képiség logikáját, egységességét, és mint egy ötletszerűen, értelmetlenül egymásra dobált képhalmazként hozza létre a verset. Végül lássunk egy példát arra, hogyan jelenik meg Karinthy tolmácsolásában a fiatal Babits Mihály. Ami Ady esetében a szimbolizmus és a nemzetostorozó hajlam, Babitsnál a klasszicizáló tendencia. A futurum exactum, exakt, konkrét jövő, című versnek már a címe is az antik római kultúrára utal, noha megfordítva, hiszen a múlt helyett a jövő szerepel benne. Karinti a fiktív kontextus is megadja a vershez. A klasszikus gyomorgörcsök ciklus a latinizáló kifejezésmód erőltetettségéről mond ítéletet. Első versszaka a Babisra utaló, Karinti féle szóteremtés és stílusparódia remek példája.
1: Plútó e torzót márványból szoborta. Ó torzók torza, bőrző, dunakorzó, ó korzók korza, őrző, dunna orzó. Mint ferde torta, és megint retorta, de Afrikában fú az antipasszát, és négerek maszálnak pántlimasszát, és ott az ég oly régi, égi méla.
0: A versszakot, szemlátomást, a rímek összecsengése, a hangzásbeli variációk uralják, amelynek a jelentés teljesen áldozatul esik. A torzó, a dunakorzó, az orzó létező szavak, még a torza is értelmes, ám az ez utóbbi analógiájára alkotott korza már a költői lelemény terméke, hasonlóképpen a szoborta és a retorta alakokhoz. Ezek a megoldások Babis formai bravúrjait állítják pellengérre. Az író kisdiák életéből megírt képeket tartalmazó Tanár úr kérem című kötete is ebből a korszakából származik, amelyben kisebb történeteket vonultat föl, melyeket csupán az köti össze, hogy a diáklétről szólnak. Az író alapeszköze, hogy hétköznapi dolgokat új szempontok alapján rendez kontextusba, amitől abszurd, olykor groteszk helyzetekké válnak a legegyszerűbb szokott pillanatok, konvencionális apró történések. Megnöveli a hatást, hogy legtöbben éltünk már át hasonló helyzeteket. Például a jó tanuló felel és a rossz tanuló felel kis részletei.
1: A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre foglyai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó véres erőfeszítésében kapkodtak lélegzet után, még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegember, egészen elernyed és behunja a szemét. Hújjon le fejére a bárd! Engmeyer az utolsó padban egészen elbújik, Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszöni szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz, hát ha csoda történik, hát ha csak agyrém, nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet felkap a padról, míg végigmegy a kis utcán, a padsorok között, ezt gondolja. A plusz B szer A mínusz B egyenlő A négyzet mínusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Még a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki sem tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni.
0: humorra vitte a kabaréhoz is. A kabarénak szüksége volt mulatságos jelenetekre, és Karinté bámulatos könnyedséggel fogalmazott színpadi tréfákat. Sikeres színpadi szerző volt, művei többnyire egyfelvonásos bohózatok, de írt egész estés végjátékokat is, mint Föld nélküli János, a Nagy ékszerész. Összegyűjtött színpadi művei 3 kötetet töltenek meg. A színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma 136. Ő maga kesernyés ember volt, de kitűnően tudott nevettetni. Meggyötörték a saját életének keserűségei, és még jobban a közélet bűnei, ustobaság,

0: Karinthy Ferenc mesterének Jonathan Swiftet vallotta. Az 1915-ös utazás Faremidóba, a tudatra ébredt gépek országába egy szatirikus, fantasztikus Gulliveriáda, erőteljes háború ellenes éllel, és a Kapillária című regény, az uralomra jutott nők világa is, a Gulliver 5. és 6. utazása alcímet viselik. A határozott pacifizmusa mutatkozik meg a Holnap reggel című 1916-os drámájában és az 1918-ban megjelent Krisztus vagy Barrabás című publicisztikai írásait is tartalmazó kötete. A Barrabásból vett részlet a háború malmainak pokoli, őrlő hatalmát érzékelteti.
1: És találtak még másokat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve, és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé, bűzhött mocsárba nyomta le Barrabás, tetvek és csúszómástok közé. Oda ment hozzá, és megoldotta köteleit, és így szólt: ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad a Nazarettit, mintha ezt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és a gondolatnak a szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak szemével könyörgött, mert szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell, a Nazarettit, mintha azt kiáltanák: békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Nazareti pedig, élén a sokasságnak, amely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegezett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsájtod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabást kívánta, engem megfeszítettek, de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudja, mit cselekszik. E sokasság mögöttem megismerte Barabást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeikben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat font, és kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és így szólt: hát kit bocsássak el már most, Barabást vagy a Nazaretit? És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. És a sokaság ezt kiáltotta: Barabást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Nazaretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban,

0: Óriás fej, mely ostován és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lé szivárgott, a torkából úgy bömbölt reketten Barabást, mintha azt hörögné, halál, halál, halál.
1: Az író a politikai fordulatok és családi tragédiája után visszahúzódott a közélettől. Felolvasó körutakon vett részt, magyarság tudatáról adott számot. A 20-as és még inkább a 30-as években döbbenten figyelt az ellenforradalmi világra. Egyre erőteljesebben ábrázolta szépirodalmi műveiben az emberben rejtező, eredendő gonoszságot, és egyre hevesebben igényelte az emberségességet. Utolsó regényében, a Mennyei Riportban dantei utazást képzelt el a túlvilág tájain. Humor és bölcselet, emberség igény és lélektan kavarog ebben a látomásban. Karinthy maga mondta, hogy minden műfajban alkotott maradandót. Több mint 5000 cikket alkotott életében, ezek között akadt riport, tudósítás, útinapló, filozófiai eszmefuttatás, irodalmi elemzés, tűnődés a politika állásáról, és tömérdek humoreszk. Önmegfigyelés, dokumentum és líra egészen újszerű, páratlan ötvözete regénye az utazás a koponyám körül. 49 éves volt, amikor agydaganat támadta meg. A bajban felesége, Böhm Aranka szeretettel támogatta. Herbert Olivecrona, a híres svéd sebész operálta 1936-ban, és meg is mentette. Karinthy regényében részletesen leírta az agyműtét közbeni gondolatait, érzéseit, emiatt a külföldi orvosok körében is ismert lett ez az írás. Fantáziája olyan mélységekben és magasságokban szárnyal, ahová csak kevés ember érhet el. Ugyanakkor a szubjektív hangvétel és a szigorú szerkesztettség aránya sem sérül. Nevén nevezi mindazt a felsőbb vagy ösztönös hatalmat, ami ott volt vele életed döntő pillanataiban, amit voltak éppen léleknek tételezhetünk.
0: Leltárt csinálok lelkemben, és azon tűnődöm, van-e vesztenivalóm egyáltalán. Mindentől eltekintve jól tudom, nem lenni rendkívül unalmas állapot az élet tarkaságához képest. Viszont határozottan nagyon sok előnye van, nem kell beszélgetni, kifogásokat keresni. Az ám, ha az ember élvezni tudná ezeket az előnyöket, életen és a halálon túl valami harmadik állapotban.
1: 1970-ben Révész György rendezett filmet erről a különös utazásról, Latinovics Zoltánnal a főszerepben.

0: Novelláiban sokat foglalkozik a párkapcsolat és a szerelem problémáival, a férfi és nő közti egyenlőtlenséggel. A történetek fő témája a szenvedés, a megalkuvás, a magát érvényesíteni próbáló hős sikertelensége. A lírai költő újra csak a végső években jelentkezett, holott az volt ő mindvégig. Önmagát sokszor költőnek vallotta, mégis kevés verset írt. Ezeknek kisebb része érzelmi jellegű, ilyen a kudarc.
1: Így jár, ki csak rajong és nem vigyáz, ki a gyönyörtől már előre részeg. Ha hozzájut, elvéti az egészet, és nyílt színen kitör a lámpaláz.
0: Hasonlatos emocionális áradás az ősz is.
1: Tűz, melegíts, ne éges, égő sebet szívemre, nap, ne vakíts, világíts. Nem nézek a szemedbe, ki önnön sírod, ásod, ember, ne ránts magaddal. Virág, maradj az ágon, megvárom a gyümölcsöd, nem rugdalok markodba, végzet, lazíts a görcsöd. Élet, mindenki éljen, s ne tudja meg, miért él. Ígérd már másnak, Isten, amit nekem ígértél.
0: A költemények többsége szabad vers. Hosszú, központozás nélküli gondolatkitörés, például a karácsonyi elégia, vagy a számadás a talentumról. Nincs kedvem alakoskodni, és ágálni, és szerepelni, és csereberélni, és sáfárkodni. Itt a számadás. Nem loptam semmit, s híja, ha volna, legfeljebb annyi, amennyit hozzátenni nem akartam, vagy nem sikerült. Így találtam ezt a világot, amikor idehoztak, s most, ha úgy érzed, hogy úgy hagyom itt, ahogy találtam, semmit se változott, ám te ítélj. Gáncs vagy jutalom, mindegy már, s ama külső sötétség se segít. Esküszöm, nem fogok sírni, és csikorgatni fogam oda át. A Nem mondhatom el senkinek című versgyűjteménye 1930-ban jelent meg. A kötet címadó elhíresült verse talán Karinti legtömörebben fogalmazott arszpoétikája. Önmagában az Adit tagadó két sor a legszembeszökőbb.
1: Én Isten nem vagyok, se nem egy világ, se éjszakfény, se aulévirág.
0: Elvi jelentősége a vers egészének, hogy a realizmus igenlését és a közösséghez szólás vágyát fejezi ki. Ez az életérzés nyilvánult meg már a korai, említett cirkusznovellában is. Szellemi rokonságot mutat a Babicsi megnyilvánulási szándékkal, vak dióként dióba zárva lenni, s törésre várni, belmegundorodtam. Különösen hangsúlyozza eszmeiségét az a tény, hogy egy ellentmondásos, zaklatott költői korszak lezárása idején és az új, eszmeileg gazdag és egyértelmű korszak kezdetekor jelent meg a nyugatban. Az Üzenet a palackban pedig halála évében, 1938-ban a korról vall, a jeges dermedést, a bizonytalanság és az egyedüllét érzését fejezi ki.
1: Itt vagyok az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken, és kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előbbre.

0: Fontos terület munkásságában a műfordítás is. Dickens, Mark Twain, Viktor Metta műveinek magyar fordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a két meseregény, a Mici Mackó és folytatása a Mici Mackó kuckója. Mivel Karinthy Frigyes sem angolul, sem németül nem beszélt tökéletesen, nyelvzseni nővére Emília, Mici, készítette elő az író számára nyers fordításban. Ő rá utal a Mici Mackó név. Egy érdekes, szellemes kitérő, hogy az 1929-es Láncszemek című novellájában megalapozza a hat lépés távolság elméletét, mely később világhírű lett, főként a vele foglalkozó tudósok és művészek által. E szerint a Földön bárki kapcsolatba hozható bárkivel egy ismeretségi láncon keresztül, melyben a két végpont között maximálisan 5 elem van. Az elméletet Stanley Milgram, amerikai pszichológus alá is támasztotta 1967-ben az úgynevezett kisvilág tulajdonságot vizsgálva.
1: Annak bizonyításául, hogy a földbolygó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbált ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld 1,5 milliárd lakója közül, bármely pontján a Földnek. Ő fogadást ajánl, hogy legfeljebb 5 más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse kapcsolatot tud létesíteni az illetővel csupa közvetlen ismerettség alapon. Egy szegecselő munkást a Ford művek műhelyéből ezek után magam vállaltam, és 4 láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri a műhely főnökét, a műhely főnöke magát Fordot. Ford jóban van a Hölclapok vezérigazgatójával. A Hölclapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád úr, aki nekem nem csak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom. Csak egy szavamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak. Hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy az a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá.
0: A komikai elemen túl a bölcselettel is megtámogatja az azóta oly elterjedté vált elmejátékot. Valami van, valami folyamat, ritmuson és hullámon túl szűkülés és tágulás. Valami összemegy és kisebb lesz, és valami szétárad, és egyre nagyobbodik. Lehetséges volna mégis, hogy ez az összemenés és kisebbedés, hogy ez a fizikai világ és ez a szétáradás és nagyobbodás ezzel a pislákoló kis szikrával kezdődött, ami sok millió évvel ezelőtt gyulladt ki az ember-állat idegkocsonyájában, hogy szétáradva és nagyobbodva és mindent fölégetve, ami útjába kerül, lángba borítsa és összezsugorítsa és hamuvá égesse az egész fizikai világot? Lehetséges, hát mégis lehetséges volna, hogy az erő legyőzi az anyagot, hogy a lélek erősebb és igazabb igazság, mint a test. Hogy az életnek értelme van, mely túléli az életet. Hogy a jó túléli a rosszat, az élet túléli a halált. Hogy az Isten mégis hatalmasabb az ördögnél. Jellegzetes humanista volt. Hitt az emberben, hitt a tudományban, hitt a kultúrában. Elkeserítette az embertelenség, harcolt a gonoszság ellen, szövetségese minden haladó eszmének. Ez volt egyéniségének a lényege, de a felszínen elsősorban a humorista, a nagy mulattató látszott, és azért volt ez lehetséges, mert valóban nagy humorista, nagy mulattató volt, aki nevettetés közben csak nem elfeledteti, hogy a józan ész a tudomány híve. Zárjuk most a vele való ismerkedést a Mene Tekel című versével. A Mene Tekel ufarszín jelentése megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál, ahogy írva áll a Dániel 5.27-ben. A költő a humanizmus jegyében hadat üzen a társadalom elembertelenedésének. Kegyetlen őszinteséggel beszél, szembesít a hamis korral, az emberiség jövője iránti kétellyel. A szenvedély, a mondani való súlyossága és a költő aggodalma széttördeli a versformákat. A bibliai motívum egyben a kereszténységből a legpozitívabb, általános emberi értéket képviseli.
1: Hallgass meg, aztán mondd utánam ezt. Versben mondom, hogy jobban megjegyezd. Szívedbe vésem és füledbe rágom.
0: Rossz volt embernek lenned a világon ekkorban, melynek mérlege hamis, s megcsal holnap, mert megcsalt tegnap is.
1: Délben az ember megkísértetett, az éjben sírtak a kísértetek.
0: Síratták Krisztus gyötrelmes keresztjét, de a gyilkost megint hősnek nevezték.
1: A férfi vért ivott, s a nő velőt. Künt a költő bőgött a bolt előtt.
0: Halottra adtak sejmet és brokátot, az élő rongyos volt és vért okádott.
1: Virággal hintették a síri vermet, az élő künt a hó alatt didergett.
0: Hangos szóval esküdtek a koporson, az élő halkan jajgatott a borson.
1: Bámult a gyermek, nagy szemét kinyitva, az aggok hallgatták, gyáván sunyítva.
0: De szembe köpte mesterét a hitvány piszkos rüpők, a szemtelen tanítvány.
1: Hajók rohantak égő tűzveszélyben, a ringyók cifra rongya szállt a szélben.
0: De a legszebb és a legékesebb szemét dombon rohadt el, mint az ebb.
1: Most hát kezem tördelve, sírva kérlek, vigyázz, figyelj! Készül a tiszta mérleg.
0: Tedd most szívedbe és füledbe el, az értelmét majd megtudod, ha kell.
1: Méne Tekel, ha érted vagy nem érted, jegyezd meg jól, te néked szól, s te érted.
0: Egykoron sötétben elmondott dalom, mint lángi írás, világít a falon.
1: Jegyezd meg jól, ma szürke szók ezek, de élni fognak, hogyha én nem élek, s lesznek, ha nem leszek.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Kádár Miklós. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: ...496 éve olvasták fel az ágostai hitvallást 5. Károly német-római császár előtt. 5. Károly német-római császár megparancsolta, hogy az Augsburgban, Ágostában összehívott birodalmi gyűlésre az új vallás hívei rövid, velős, világos fogalmazásban nyújtsák be az evangéliumi hitre vonatkozó nézeteket. Amikor János, szász választófejedelem megkapta a meghívást, felszólította Wittenberg hittudósait, Luthert, Melanchtont, Jonast és Bugenagent, hogy állítsák össze a fő hittételeket. A császár 1530. június 15-én vonult be Augsburg városába, egy nappal később megnyitotta a birodalmi gyűlést, felszólítva az evangélikus fejedelmeket és rendeket, hogy június 24-én nyújtsák be hitvallásukat. A birodalmi gyűlés június 24-i nyilvános ülésén a protestánsok minden sürgetésének dacára nem olvasták fel a hitvallást. Valószínűleg azért, mert a császár félt a nagy nyilvánosságtól. Másnap azonban a püspöki palota kápolnájában német nyelven felolvasták. Így lett 1530. június 25-én az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napja. Barlangok napja. A barlangok napját minden év június 25-én ünneplik. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, 2 méternél nagyobb, ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a speleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befogadó kőzettel egyidejűleg képződött, úgynevezett szingenetikus barlangok, és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok. Ezek az úgynevezett posztgenetikus barlangok. Magyarországon jelenleg 4018 barlangot tartanak számon. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú mamut barlangrendszer, mely Amerikában, Kentuckyban található. Magyarországon pedig a közismert Baradla-Domika barlangrendszer, mely valamivel több, mint 25 kilométer. Magyarországi szakasza 20,5 kilométer hosszú. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A református egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása, a 2 rehabilitációs ház lakóinak látogatós hétvége, a hozzátartozóknak heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolat tartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Melegedő nyár. Pénteken derült, napos, száraz időig érkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű. Eső nem lesz, gyenge a szél, és 32-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Problémák közt. Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk, amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva. John Gardner. Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett. William Shakespeare.

0: Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, amit az Úr velünk cselekedett, írgalma és kegyelmének sokasága szerint. Ézsaiás 63:7.
1: Az igazi szabadság és a belső megbékélés utáni vágyakozás, megkötözöttségünk fájdalmas fölismerése, anélkül, hogy tudtuk volna róla, közelebb vitt minket a megváltóhoz. Ezután kegyelmének teljes gazdagságával lépett be életünkbe. Döntő órák ezek. Valami új kezdődik, és ezeknek az óráknak a hatása kiárad az egész elkövetkező időre, még az örökké valóságra is. Senki nem ragadja meg a kegyelmet azonnal a maga teljes gazdagságában. Egyesek, akiket különösen megkínzott a lelkiismeretük, először talán a kegyelem bűnbocsátó jellegét ragadják meg. Mások, akik esetleg hosszú, de sokszor eredménytelen harcban álltak a maguk bűneivel, a kegyelemnek minden akadályt legyőző erejét ismerik föl, amely úrrá lett a tehetetlenségükön. Életünk további szakaszaiban a kegyelem újabb megtapasztalásai jönnek elő. Vajon megragadtuk-e már a kegyelem vigasztaló és mindenre elégséges erejét? Nem adtunk-e gyakran teret magunkban az elégedetlenségnek és az aggodalmaskodásnak? És nem engedtünk-e gyakran a gonosz és utálatos gondolatoknak a helyet, hogy a kegyelem által legyőztük volna azokat? Mennyi mulasztás terhel minket ezen a téren? Most látjuk csak igazán, hogy milyen csodálatosan nagy az a jóság és irgalom, amely minket mindezek ellenére hordoz, és nem vetel magától. Ha Isten úgy bánna velünk, amit azt megérdemelnénk, akkor mindent el kellene, hogy vegyen tőlünk. Könyörületességének nincsen határa. Mennyi kegyelem, mennyi ok a hálaadásra.
0: Könyörülő Krisztusom! Ma a 287. dicsérettel köszöntelek téged szívemből jövő hálával. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz, mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi-lelki nyavajánkban csak egy vigasztalunkhoz. Ó, irgalmas, megváltó fiú Úristen, ki országol szent atyáddal földön és menjen, te hozzád esedezünk könyörgésünkben. Segítségül légy minékünk mostani szükségünkben. Sok szükségünk, jól lehet, vannak minékünk, de most néked kiváltképpen ezen könyörgünk, szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az igaz tudományban épületet vehessünk. Mi elménknek homályát távoztasd el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent igédet vegyük jó kedvvel, tanulhassuk, és éltünkben kövessük nagy örömmel. Öreg bízd, neveljed bennünk a hitet és az igaz szeretetet. Adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelkiismeretet és szentséges életet. Szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk, az ördögöt, e világot megútálhassuk. Légyen néked dicséret és nagy tisztesség, ki atyával és szentlélekkel vagy egy istenség, felséges hatalmasság, örök fényesség, téged illet mindörökké, véghetetlen dicsőség. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal jelenések könyvének a csúcsáról lesz szó, a célba érkezés öröméről. Bizonyára minnyáján voltak úgy, hogyha egy izgalmas könyvet kapunk kölcsön elolvasásra, akkor az ember rögtön a végére lapoz, hogy mi is lesz a vége. Hogy fejeződik be? Ez a szakasz egy ilyen izgalmas vég. A régi gondolkodás szerint, a zsidó gondolkodás szerint, a könyvek mindig úgy épültek fel, hogy a közepén volt a legizgalmasabb rész. Valóban a jelenések könyve is áll egy olyan részből, ami a történelemben játszódik, és ebben mutatja meg Isten gondviselő hatalmát. És áll egy második részből, ami ezután a szakasz után következik, amelyik eszkatológiailag, ahogy szoktuk mondani, vagyis az Isten rendje szerinti dolgokat mutat be, párhuzamosan a földi eseményekkel, és az egész jelenések könyve azt akarja sugallni, hogy a Földön nem véletlenül történnek a dolgok, hanem van egy terv. Ez a megváltás terve, és ez a megváltási terv biztosan célba ér. Most a célba érkezésről fogunk olvasni a jelenések könyve 15. fejezetéből az első 4 verset, ahol a következőképpen találjuk írva az igét. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akinél az utolsó 7 csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Eddig Isten igéje. A jelenések könyve nem azért íródott, hogy kétségbe essen az ember. És nem is azért írta ezt János, hogy a kortársai féljenek. Hiszen elég gondjuk volt, elég bajuk volt, tudjuk börtönszigetről íródott, tudjuk azt, hogy nehéz megpróbáltatások vártak a kereszténységre. A jelenések könyve azért íródott, mert egy vigasztaló könyv. És mindenki, aki nem vigasztaló könyvnek érti a jelenések könyvét, az el fog tévedni. A jelenések könyve nem azért íródott, hogy ijeszgessen bennünket, hanem azért, hogy a mi utunkat mutassa meg a Vöröstengeren való átkeléstől egészen a Kristálytengerig. Úgy is lehetne leírni jelenések könyvét, hogy a Vöröstengertől út a Kristálytengerig. És ez a szakasz a célba érkezés szakasza. Azt is mondtuk, hogy a jelenések könyvének a 11. fejezetétől kezdődő szakasz, 11. fejezet 19. versétől egészen idáig a 4. versig a 15. fejezetben egy hatalmas nagy kupola. Ebben van összefoglalva mindaz, amiért tulajdonképpen az előzmény, amiről az előzmény szólt, és mindaz, ami ezután következik a könyvbe. Nem véletlen, hogy a 11. fejezet 18. verséről elmondtuk, hogy az a további fejezeteknek szinte a vázlatát adja, mert ez a kupola az, ami tulajdonképpen elmondja azt a nagy küzdelmet, ami nem csak a világtörténelemben folyik, hanem mindnyájunk életében is folyik. És Istennek a jó üzenete az, hogy ez a küzdelem győzelemmel ér véget, sőt, ez a győzelem már bekövetkezett. Nem véletlen, hogy ez a szakasz úgy kezdődik, hogy levettetik a sátán a földre. Elvesztette a döntő ütközetet a sátán. És a mi életünkben folyik az utóvét harc. De a mi életünkben is lehet győzni. Ha most végig megyünk ezen a szakaszon, akkor nagyon sok érdekességet látunk. Az első az, hogy talán megkérdezitek, hogy miért ide került ez a fejezet. A 16. fejezet után lenne célszerű ez, miután kitöltetnek a csapások, hiszen pontosan úgy kezdődik ez az egész, minthogyha elkezdődnének a csapások, és a Jelenések könyvénél sokszor tapasztaltuk ezt a 11. fejezetben is, hogy az egyes részeket úgy kapcsolja össze az apostol, hogy a befejezés és a bevezetést összevonja egy-egy szakasz között. Nyilvánvalóan úgy kezdődik ez a szakasz is, hogy láttam. Mindig így vezeti be az új és új látomását János. És mit lát János? Láttam egy másik nagy csodálatos jelet a mennyben. Azt mondja az ige, hogy másik, akkor kell lenni egy elsőnek is. Hogyha most visszalapozunk ennek a szakasznak az elejére, ugye a 12. fejezet első versére, ott is úgy kezdődik, ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Most feltűnik a másik nagy jel az égen. És ez a két jel fogja össze tulajdonképpen ezt az egész szakaszt. De mi tulajdonképpen a jelnek az értelme? A jel az önmagában nem sokat jelent. Mi nagyon sokszor szoktunk jelekről beszélni, és elfelejtjük azt, hogy a jel csak akkor értelmes valami, hogyha annak a kódját ismerjük. Vagyis tudjuk azt, hogy minek a jele az. Minek a jelei a jelek? Annak, hogy vége lesz a világnak? Úgy gondolom, nem. Ha én hívő ember vagyok, és a Jelenések könyvének a szellemében élek, akkor minden jel az a győzelem jele. Hiszen levettetett a sátán, a sárkányom, a régi kígyó. Többé nem uralkodik. Bennem is legyőzhető a sátán. És nekem is helyem van ott az üvegtengernél. De ez a jel most valami más jelent. Lát egy nagy jelet az égen, és ez a jel nem más, így olvastuk a 15. fejezet elején, mint hét angyal, akinél ott van a hét utolsó csapás. Az a hét utolsó csapás, ami elegyítetlenül töltetik ki minden emberre, az a hét csapás, ami a bűn végső következményét elmondja minden ember számára a világegyetemben, ami nem Istennek egy különleges büntetése, hanem az Istentől elszakadó ember, a saját feje után járó ember, hogy népiesen így mondja, bűnének a következménye. És eközben egy másik jelenetre terelődik János figyelme. És ez a kontraszt nem véletlenül van így. Lényegében ez a bibliai szakasz, ez a négy vers, három jelenetre osztódik. Egyik oldalon ott vannak az angyalok, akiknél ott van a harag csészéje, vagy harag pohara, amit kitöltetnek a földre, ami nem más, mint az ember bűnének a természetes következménye. Többé az Isten nem tartja vissza az ő féken tartó szent lelkével a szeleket, ahogy mondja jelképesen a Jelenések könyve, vagyis nem tartja vissza az emberi bűnnek a természetes magába járó következményét. Az emberre ráhullik saját bűnének a sorsa. Jönnek az angyalok, eltűnik az Isten kegyelme, véget ér a kegyelem, az új kezdés lehetősége, és a bűn kiteljesedik. Isten megváltási terve ezzel beteljesedik. Ez következik. Nagyon érdekes ennek a bemutatása, egy

rá. A 4. fejezet 6. versében ez az üvegtenger egy kicsit más volt. Kristálytiszta volt. Most pedig vörös, tűzvörös. Ez Isten ítéletének a tüze. Isten ítéletének a tüze átszínezi ezt a tengert. Elkezdődik az ítélet. És ez az ellentétes kép később kiteljesedik egy csodálatos himnuszba. Említettem, hogy a Jelenések könyvének 7 himnusza van, 7 verses szakasz. Ez a 7 verses szakasz lényegében nagy küzdelem 7 himnusza. Most ebben a himnuszban eljutottunk odáig, hogy a megváltási terv célba ér. Isten választott népe ott áll Isten trónja előtt, az üvegtenger előtt, ami ugye a 4. fejezet 6. versében is Isten trónja előtt van, és eljött a nagy eszmélés ideje. Eljött annak a végső megértése, hogy miért is van mindez úgy, ahogy van. Hiszen a hit az nem más, mint annak a megértése, hogy az életben nem a véletlenek uralkodnak. Nem az van, hogy valami csak történik, valahogy csak történik, majd csak lesz valahogy, ahogy szoktuk mondani. Hanem a megváltási terv ez egy célja felé siető folyamat, amiben mindennek logikus összefüggése van. Egy hatalmas nagy csata ez, egy hatalmas nagy háború ez. És ebben a háborúban egy győztes van. A sárkányt legyőző bárány Jézus Krisztus. És ennek a belátása az, amire el kell jutni.

Menjünk sorba ezen a szövegen, ezen a három jeleneten. Isten végső ítéletét meghirdető angyalokról beszéltünk. És ezek az angyalok azért jelennek meg, ezt is elmondtuk, mert a kegyelmet Isten visszavonta. De vajon a kegyelem visszavonása az mit jelent? Kitől vonta vissza Isten a kegyelmet? És hogy vonta vissza Isten a kegyelmet? Korábbi Biblia tanulmányok alapján a csapásokról sorba beszéltük. Ott többször elmondtuk azt, hogy ezek a csapások nem úgy jönnek, hogy Isten most megharagudott, dühös lett, és úgy, ahogy mi emberek szoktunk, bosszul, hanem valami másról van itt szó. Itt arról van szó, hogy elérkezett egy olyan pont, amikor Isten féken tartó kegyelme. Ez megszűnt. Az embert kiszolgáltatta Isten a maga bűnének. És mégse kell semmibe hullani. Nem véletlenül mondja ezt, hogy itt az Isten igéje, hogy ez az utolsó hét csapás. És ebben a szócskában, hogy utolsó, egy kegyelmi üzenet van. Ez a hét csapás a bűn megsemmisülésének a hét csapása. Ez a hét csapás azt jelenti, hogy megsemmisül a bűn minden formája és forrása, mert minden bűn önmagába hordozza a büntetését. És ha most tovább megyünk, úgy indokolja ezt meg az ige, hogy ezekben teljesedett be az Isten haragja. Az Isten haragja egy nagyon érdekes bibliai fogalom. Többek között a római levél is ezzel indul. A római levél, ami a kegyelemnek az egyik legcsodálatosabb üzenet, a hitáltali megigazulás alapvető bibliai témájának a legpontosabb.

legfontosabb kifejtése úgy indul, hogy Isten haragja nyilvánvaló minden ember előtt. De mi ez az isteni harag? Isten haragja, mint kép, hiszen Istennel kapcsolatban, mivel végtelen, mindenható, örökkévaló, és ezeket nem tudjuk felfogni, csak képekben tudunk beszélni, ezért az atya, az nem apa, a fiú, meg nem fiú biológiai értelemben, hanem olyan, mint a fiú, olyan, mint az atya. Ezért a harag is olyan, mint a harag. Mi ennek a haragnak, ennek a képnek, haragképnek a lényege? Azt fejezi ki, hogy Isten nem közömbös és nem érzéketlen a bűnnel szemben. Hiszen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert akarja megmenteni. Isten együtt érez velünk. Istennek együtt dobog a szíve mi velünk. És pontosan ezek az emberek, akik az üvegtengernél állnak, akik látják azt, hogy Istennek a haragpohara, hogy kitöltetik a földre, a bűn minden következménye, az nem az Isten bosszúállása, hanem a bűn természetes következménye, ami együtt jár a szabadítással. Ezért kegyelem nincsen ítélet nélkül, és ítélet nincsen kegyelem nélkül. Ha valaki a római levelet meg akarja érteni, akkor pontosan ez a kulcs. Ítélet és kegyelem együtt. És rajtam áll, hogy a nagy küzdelem hogy dől el az én számomra. Az a küzdelem, ami a Golgotán győzelemmel ért véget. Akkor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett. 12. fejezetben éppen azt olvassuk ennek a párhuzamos helyén, hogy levettetett a sátán. Jézus győzött. De benned is győze. Mert sátán mindent megtesz Jézus ellen, el akarja nyelni a szülőasszony magzatját, a bárány Jézus Krisztust, ahogy mondja a 12. fejezet. De ez nem sikerül. Mert bennem is megszülethetik Jézus. Engem is el akarhat nyelni ő. De hogy Jézus nem tudta elnyelni, hogy én is ott állhatok az üvegtengernél. Az Isten haragja az, hogy Isten a mi pártunkon van. Isten nem érzéketlen, nem közömbös a bűn rontásával szemben, hanem együtt érez mi velünk. Isten együttérzése abba teljesedik ki, hogy megengedi, hogy a bűnnek minden következményt lássa az ember. Még nem késő. Ezért vezetett a Jelenések könyvének az útja egészen idáig különböző ítéleteken keresztül. Láttuk a pecsétek felbontásában, láttuk a trombitákban, ahol mindig azt mondja, hogy csak az egyharmada, csak az egyharmada, mert még Isten mindig új kezdés lehetőségét, kegyelmet ad, újra és újra megjelenik a kegyelem. De amikor célba ér a folyamat, amikor a kegyelem ajtaja lezárul, akkor fogunk ott állni az üvegtengernél, ha bennünk is győz ez a nagy küzdelem. Az üvegtengert látja itt maga előtt János. És az üvegtenger mellett a győzteseket. Ezek a győztesek tulajdonképpen a megdicsült gyülekezet tagjai. Azok az emberek, akikben célhoz ért a kegyelem. Azok az emberek, akik a nagy nyomorúságból jöttek, elmondja, akik legyőzték a fedevadat, legyőzték annak képmását, aki nevének számát sem vették fel, akik a fenevad uralmi köréből kiszabadultak. A győztesek nem a hibátlanok. Nem azok az emberek, akik önmagukról megállapítják azt, hogy hát igen, kérem szépen, én már nem követtek el semmiféle bűnt, mert én már tökéletes vagyok. Nem. Ezek azok,
akik a bárány véréért győztek. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Ezek azok, akik a hétköznapi küzdelemben, sok-sok szenvedésen, viharon keresztül végül Krisztus erejével győztek. Győztesnek lenni akkor tud az ember, hogyha Jézus Krisztus napi valóság lesz az én életemben. Ha naponta újra és újra átváltom az én cselekedetemet Isten fia Jézus Krisztus cselekedetére. És ez így van, akkor Isten hárfái ott lesznek a kezünkben. Nagyon érdekes ez a kifejezés, Isten hárfái. Nem, mi saját jó cselekedeteink hárfáival fogunk muzsikálni majd a mennybe. Sok ember jár itt a földön, aki azt mondja, hogy én keresztény vagyok, és szeretne szólista lenni a mennyei kórusba. Nem. Ezek az emberek a hárfájukat Istentől kapták. És ez a dicsőítő ének, ami Mózesnek és a báránynak az éneke, az ő ajkukon, hogy így mondjam, Isten ihletésével fog elhangzani. Nagyon érdekes ez a kettős meghatározás is, hogy Mózes és bárány éneke. Mózes éneke az a szabadulás éneke volt. Mózes második könyve 15. fejezetében találjuk feljegyezve azt az éneket, amit akkor énekelt Izrael népe, amikor átkelt a Vörös-tengeren. A mi életünkben is van egy ilyen Vörös-tenger. Azok, akik győztesek akarnak lenni, akik az egyiptomi húsos fazéktól, vagy jelenések könyve képével mondjam el, a babilóniai mámorból szabadulni akarnak, így mondjam, a babilóniai jólét mámorából szabadulni akarnak, mint ahogyan ez a babilóniai fogság után a zsidó nép életében valóság is volt, azoknak át kell kelni a Vörös-tengeren. Ez a megtérés éneke. És a megtérésben mindig van valami irracionális, ami meghaladja a mi földi gondolkodási módunkat. A megtérés az mindig több, mint a földi gondolkodással kiszámítható, elgondolható, fantáziával kísérhető valami. A megtérés az a Mózes éneke. Megnyílt a Vörös-tenger. Mi átkeltünk rajta. És az ellenség, amelyik sokkal erősebb volt. Abban az időben a világ legképzettebb hadserege volt. Akik úgy jöttek felénk lovakkal, hogy dobogott a lovak körme mögöttünk. És nekünk nem volt más, mint belépni a Vörös-tengerbe. És nekünk a Vörös-tenger ketté nyílt. Őket pedig elborította. Erre a jelenetre gondolok, mindig eszembe jut egy egyiptomi sír freskó részlet. Egymás mellett rohannak a lovak. Az egyiptomi művész teljesen ritmikusan rajzolja a lovak kinyújtott első lábát. És ha látom ezt a freskót, akkor szinte hallom a lovak patájának a dübörgését. Ugyanezt élte át Izrael népe annak idején, a Vörös-tengeri szabadulás után. Ezért énekeljük a szabadulás mózesi énekét az üvegtengernél. De van egy másik ének is. A bárány éneke. Ebben azt mondjuk el, hogy Jézus Krisztus nem csak elhívott, nem csak egy Vörös-tengert adott, ami a Babilonból való szabadulás útja, egyetlen útja, hanem bárány elkísért bennünket végig. Ezért ennek a szakasznak, ennek a kupolának a csúcsán, a 14. fejezet első 5 versében a bárány társait és kísérőit látjuk a Sion hegyén.
mi nekünk a bárány társaivá, kísérőivé kell lenni, azért a bárány éneke azt mondja el, hogy nem csak egy lehetőség a szabadulás, hanem lehetőség arra, hogy a bárány testet töltsön bennem. Lehetőség arra, hogy a bárány vérért én minden bűnömtől megszabaduljak, és tisztán álljak az Úr előtt. Lehetőség arra, hogy a bárány mássá tegye az én mindennapjaimat. Győztessé legyek. Ezért énekeljük a Mózes és a bárány énekét. Ezek azok, akik felfedezték azokat a nagy törvényszerűségeket, amik a megváltás alapjai, hogy hogy lehet ezen a földön emberként élni. Úgy, ahogy Isten előre elgondolta, Isten képűségünket fedezzük fel. A megváltási terv elfogadása az nem más, nem több és nem kevesebb, mint az, hogy én felfedezem újra az Isten képét önmagamban. Én emberibb ember tudok lenni Jézus vére által. Jézus vére egy új emberi minőséget formál ki bennem. És ezt éneklik a szentek az üvegtenger partján.

0: következik az ének. Ez az ének egy tartalmi összefoglalás, de nagyon érdekes tartalmi összefoglalás. Nagyon érdekesen a Jelenések könyve írója az első olvasókat figyelmeztette arra, hogy hoppá, itt az Ószövetséget figyelembe kell venni, mert rögtön egy nagyon kemény hebraizmussal kezdődik, ami magyarul nem hallatszik, de a görögöknek csavarta a fülét. Hoppá, így a héberek gondolkodnak, nem a görögök. Mert azt mondja, ezek az Isten szolgáinak énekét éneklik. Görögben nem lehet az énekét énekelni, hanem csak énekelni lehet. Mert nyilvánvalóan éneket énekel mindenki. Ezt a fogalmat, hogy éneket énekelni, ezt a görög nyelvi nem tudja mondani. Szinte szó szerint ez a hebraizmus visszautal az Ószövetségre. Mert ott nagyon sokszor az éneket énekelni szokták. Az első olvasók itt felkapták a fejüket, hogy hoppá, ennek az éneknek megvan az Ószövetségben a párja, nem csak egy, sok. Nem csak Mózes éneke, hanem egy egész sereg igehely mutat erre zsoltároknál, tudnám sorolni, a vázlatban megtalálható a 11. zsoltár második verse, 139. zsoltár 14. verse, Ámos könyvének a 4. fejezetének 13. verse, Mózes 5. könyvének a 32. fejezetének a 4. verse, a 145. zsoltár 17. verse, Jeremiás könyve 10. fejezet 6. 7. verse, azután Sámuel első könyve 2. fejezet 2. verse, akkor a 86. zsoltár 6. verséről is lehetne beszélni, vagy Malakiás könyve és az első fejezet 11. verse párhuzamos ezzel az énekkel. Mit jelent ez? Nem jut eszébe semmi új, valami más Jánosnak? Vagy az ő neki kinyilatkoztató angyal, amikor hallja ezt a Mózes és a bárány énekét, akkor nem tud valami új szöveget, valami teljesen új dallamot és szöveget mondani? Nem erről van itt szó. A bárány énekét azt tudja énekelni, és Mózes énekét azt tudja énekelni, aki a megváltási tervnek ezen az útján végigment. Akinek az életében az Isten ígéje életté lett, még az énekeinkben is. Akik belülről azonosultak ezzel a gondolkodási móddal. A győzelem az nem a végén van az útnak. A győzelem az napi feladat. Naponta közös nevezőre jutni az Istennel. Naponta közös nevezőre jutni az Isten igazságával. Naponta közös nevezőre jutni az Isten igazságával úgy, hogy én megértem, hogy mi miért van. Megértem, hogy mi miért így történt az életemben. Nézzük ezt az éneket. Úgy kezdődik, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Az üdvösség alapja az az, hogy én naponta felismerem Isten mindenható hatalmát. A 21. századi embernek az a baja, hogy ma még a legtöbb ember hisz Istenben. Ha megkérdezek egy embert az utcán, hogy hisz az Istenben, akkor azt mondja, hát igen, van valami, vagy valaki. Úgy általában hiszünk az Istenben. Csak azt nem ismerjük fel, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Azt nem ismerjük fel, hogy ez az Isten jelen van a mindennapokban. Nem valahol a földön kívül, valahol a mennyben, valahol nagyon messze van, hanem az Isten az úgy van jelen, hogy ő benne vagyunk. Ő az Úr Isten. Így fordították görögre annak idején, és így prédikálta János is görögül az Isten igéjében azt a szót, hogy Jahve, a levő, a létező, a lét mélye. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy mondta Pál az Areopágoszi beszédbe. Istent úgy felismerni, hogy Istenben vagyok én. Isten nem valahol messze van, hanem én ő benne vagyok. Lehet, hogy befogom a szemem, és nem veszem észre, hogy az én életemben nem céltalanul történnek a dolgok, hanem nagyon is céllal, de én ő benne vagyok. Ez az alapja mindennek. Akik a Mózes és a bárány énekét énekelni akarják, ez az alap, amit meg kell tudni. És ebből következik az, hogy én nem csak felfedezem azt, hogy Isten mindenben jelen van, hanem rájövök arra, hogy úgy jó, ahogy az Isten megengedte. Hogy igazak és igazságosak a te útaid. Ez a következő lépés. Rá kell jönni, hogy az Isten útjai igazak és igazságosak. Fel kell fedezni azt, hogy úgy jó, ahogy az Isten az én életemben tesz. Jobb is ezt fedezi fel. Minden nyomorúsága végén. Bármi történik velem, az előbb az Isten előtt volt. Igazak és igazságosak a te ítéleteit. És utána, hogyha megnézzük a negyedik verset, egy nagyon érdekes összefüggésre hadd utaljak. A Jelenések könyvének a csúcsán, az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, egy angyal repül az örökkévaló evangéliummal, és ez az örökkévaló evangélium három angyal üzenetévé bomlik ki. Ez a hármas angyal üzenet. Az első angyal üzenetet legtöbben kívülről tudjuk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Három, négy dologról van benne szó. Az első, félelem, dicsőítés, imádás, és ítélet. Eljött az ő ítéletének órája. Nézzétek meg az üvegtengernél álló üdvözlő csapat énekét. Ki ne félne téged, Uram, féljétek az Istent, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, néki adjatok dicsőséget, mert a népek eljönnek, mind leborulnak előtted, imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéletei, eljött az ő ítéletének órája. Azok kerülnek a kristálytengerhez, akik ezt a négy dolgot tapasztalták az életükben itt. Hiszen az Isten félelem az a, nem az Istentől való félelem, hanem az Isten félelem az az, hogy Isten teremtői akaratát felismerem az én életemben, és hozzá alkalmazkodom. Rádöbbenek arra, hogy jó az Istennel járni. Belesimulok az Isten teremtői akaratába. Annak a felfedezésein, hogy én csak akkor vagyok Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha azt akarom, amit ő akar felőle. Ez az Isten félelem. Mit jelent az, hogy néki adjatok dicsőséget? Vagy kine dicsőíteni a te nevedet, ahogy itt mondja? Isten nevének a dicsőítés az nem azt jelenti, hogy szépeket mondok az Istenről, hanem Isten nevének a dicsőítése az azt jelenti, hogy Isten dicsősége ott van, ahol ő jelen van. És ő a szeretetben van jelen. Az Isten neve az a szeretet. Isten szeretet. És aki ő benne van, az mind szeret. Isten országának az alkotmánya a szeretet. Dicsőíteni nem szépeket mondva kell, hanem szívünkben kell felismerni azt, hogy a szeretetnek, Isten szeretetének van igaza. Hogy bármilyen rossz történik az életemben, mögött ott van az Isten szeretete. Még akkor is, hogyha a sátán támad ellenem, a sátán csak az Isten láncos kutyája, hogy Luther mondja. De ott van mögötte a szeretet. Hiszen azt mondja, egyedül te vagy szent, ennek a szentségnek a hátterén ismerem fel az én bűneimet, a bűnnek az Istentől elidegenítő hatalmát, hogy ez az, ami elszigetel engem Istentől, és ezért nem tudok én olyan lenni, amilyen lenni szeretnék. Az Istentől elszakadt ember az a mindig a jobbikénje alatt él. Bennünk van egy jobbikén, szeretnénk valami jobbat, és jön a bűn, és mindig ez alatt élek. Amikor Isten szent lesz az én életemben, akkor naponta tapasztalom, hogy kiemel ebből a tehetetlenségből, a bűnnek a mocsarából engem. És ott ér véget a megváltási terv, hogy minden tér meghajol az Isten előtt, hogy Pál mondja, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, minden tért. És kiderül az, hogy egy lehetősége van az életnek. Ez az Istentől megtanulható szeretet. És egy tönkretevője van az életnek. A sátán által képviselt önzés. Az életben lényegében a nagy küzdelem két pólus között folyik a mi életünkben, Isten szeretete és a sátán önzésre indító hatalma között. Szeretsz vagy önző vagy? Ez a két választás. És ekkor nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten ítélete megsemmisíti az önzést. És ezért az ítélet nem valami borzalom, hanem a reménység célba érkezése. Nem kell örökké ezt az álló háborút folytatni, nem kell örökké állandóan a sarat taposni, a bűn sarát taposni. Van mód arra, hogy győzzön Jézus Krisztus, és hogy győzni akar. És ezt tudja az a megszámlálhatatlan sokaság, aki ott van az üvegtenger mellett, és énekli Mózes és Bárány énekét. Összefoglalva, van egy hírem. Mózes és Bárány énekét nem oda át, hanem most kell megtanulni. Lényegében minden megpróbáltatásunk. Minden kisebb-nagyobb örömünk és gondunk. Egy-egy énekóra erre a csodálatos kórusra. Mózes és a bárány énekét most kell megtanulni. Ez a nagy küzdelemben a győzelem feltétele. Most kell felismerni azt, hogy kicsoda Jézus. Mózes éneke a 10 parancsolat érvénye az én életemben. Nem úgy, hogy én betartom, nem. Annak a felismerése, hogy milyen jó, hogy az Isten elmondta, hogy ő hogy szeret engem. Ezért mondja Jézus azt, hogy a törvénybetöltése a szeretet. 10 parancsolatot csak a szeretet oldaláról lehet érteni. Az emberi cselekvés oldaláról akkor derék farizeusok leszünk. És a bárány éneke, annak a felismerése, hogy naponta Jézus által lehetsz a győztes. És a feltétel csak annyi. Hogy a bárány, vagy a sárkány. A szeretet, vagy az önzés. Az, ami mellett döntök. Az életem minden kicsi dolgában. Nem nagy fogadkozásokat vár az Isten, csak ezt a kicsi kis szeretetet. És adja a jó Isten, hogy a szeretet győztes legyen mi bennünk. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Bátorító üzenet útkeresőknek. Mindannyian állandó útkeresésben vagyunk. Boldogulni szeretnénk, és érvényesülni akarunk a világban. Tudakozódunk afelől, hogy mit tanuljunk, hol dolgozzunk, milyen munkát vállaljunk, merre lakjunk. Azon tépelődünk, hogyan alakuljon a magánéletünk, mi lesz velünk, ha megöregszünk? Miért vagyunk-e világon? Miért élünk? Honnan jöttünk? És hová tartunk? Csak akkor érezzük magunkat boldognak, ha választ nyerünk kérdéseinkre. Az a meggyőződés vezet bennünket, hogy úton vagyunk valami felé. Aki fölteszi az élet nagy kérdéseit, bizonyára találkozott már Istennel, még ha nem is gondolja magát vallásosnak. Ösztönösen vagy tudatosan, de mindannyian feléje igyekszünk. Csak nem biztos, hogy elfogadjuk az általa felkínált utat. Döntési, választási szabadságunk van, Isten nem kényszerít senkit sem. De segíteni akar az útkeresésünkben, mutatja, merre menjünk. Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetében ez áll. Ha letérsz az útról, ha jobbra vagy balra elhajolsz, füled meghallja a mögötted szóló hangot. Ez a helyes út, ezen járjatok. Az örökkévaló szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja, olvashatjuk Jób könyvében. Dávid pedig arról tesz bizonyságot, hogy az Úr az, aki tanácsolja, bölcsé teheti, megvilágítja számára az utat, és megtanítja, hogy azon járjon.

Csak két út van, ami között választhatunk. Nincs harmadik, az úgynevezett középút. Jézus is erre figyelmeztette az őt hallgató sokaságot. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Sokan kérdezik és tűnődnek azon, hogyha valóban az Isten akarata, hogy mindenki megmeneküljön, akkor miért nem tette egyszerűbbé és könnyebbé a mennybe vezető utat? A keskeny út hallatán arra gondolnak, mintha Isten mindannyiunkat valamiféle minőség ellenőrzésnek vetne alá, és csak a kiválasztottakat engedi be országába. Hogy ez mennyire nem így van, bizonyítja az, hogy Jézus világosan megmondta, az örök életbe vezető út mindenki számára szabad, aki azon szeretne járni. A mennyek országába vezető út azonban csak abban az értelemben keskeny, hogy van egy követelmény, ami nem más, mint az Úr Jézusba vetett hit. Ugyanakkor ne feledjük, ez az út valóban nehéz döntéseket igényel, és azt kívánja tőlünk, hogy életünket ne a világ elmúló kívánságaihoz mérten rendezzük be. Mikor válaszút előtt állunk, akkor szívesebben választjuk a kényelmesebb, akadályok nélküli és könnyebb utazást, hiszen emberi természetünk erősen ebbe az irányba húz minket. Ezért van az, hogy az emberek, amikor azzal szembesülnek, hogy Krisztus követése lemondással jár, akkor a legtöbben hátat fordítanak neki. Isten kegyelemből ingyen kínálja fel üdvösséget annak, aki hajlandó elfogadni azt. A feltételt viszont ő szabja meg, mert csak azon az úton mehetünk hozzá, amit ő mutat. Nem csinálhatunk magunknak új ösvényt, melyet emberi erőfeszítéseinkkel kövezünk ki.

Ahhoz, hogy a széles úton mehessen valaki, nem kell tudakozódnia, hol találja meg. Keresnie sem kell. Sodródik a tömeggel. Mert úgy tűnik, mindenki arra megy. A másoktól látott és eltanult dolgok cselekvése közben fel sem merül az emberekben, hogy talán létezik egy jobb út, és egy másfajta életforma is, mint ahogy eddig megszokták. Vajon mi jellemzi azokat az embereket, akik a széles úton haladnak? Ezen az úton nagyon sokszínű, vegyes társaság halad együtt. De korántsem azért, mert egyetértenek a célban, és azonos szándékon lennének. Többségében olyan emberek járnak rajta, akik vakon haladnak előre, semmi mással nem törődve, csak a pillanatnyi kívánsággal és élvezettel. Vannak olyanok is, akik vágyakozva néznek a keskeny út felé, de mégis tovább mennek a széles úton, mert nem tudnak dönteni. Hogy hová vezet ez az út, erről Salamon a következőket írta. Van olyan út, mely helyesnek látszik az emberek előtt, és a vége a halálra menő út. A szoros kapu viszont az isteni kegyelem ajtaja, ami most még mindenki előtt nyitva áll. Isten mindannyiunkat hív és biztat, hogy lépjünk be addig, amíg nem késő. Jézus azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Krisztus az egyetlen út. A zsoltárírók szerint pedig boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Mert Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik bíznak benne. Boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Olyan Istenünk van, akivel járni jó, biztonságos és gyönyörűséges. Dávid tanácsolja minden útkeresőnek. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet. Ezért mondjuk mi is az énekköltővel együtt. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Kísérd lépteink, éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benned támaszt hadd találjunk, míg elfogy az út, és mennyben nyitsz kaput.

Viva Muzika. Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban magyar zeneszerzők kórus műveiből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban magyar zeneszerzők kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Június 25-én így szól Isten igéje. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Krónikák 2. könyve 15. fejezet 7. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verse. Akinek van gyermeke, az tudja, mit jelent aggódni valakiért, éjjel felkelni miatta, előbb jól lakatni, boldogulását segíteni, és örömmel, vegyes büszkeséggel tekinteni minden egyes sikerére, legyen az egy elvégzett iskola, vagy akár csak egy megevett ebéd. A szülői hivatás gyakran a kevésen való hűség terepe. Apró tettek, csendes odaadás, türelem, nevelés. Sokszor nem látványos, mégis minden nap formálja egy. Mégis minden nap formálja az életet. Isten nem a cselekedetek nagyságát nézni, hanem hogy mi van az ember szívében. Az ő szemében minden, amit szeretetből és hűséggel teszünk, értékes. Ma arra emlékeztet minket, hogy van értelme a kitartásnak, fáradozásunk nem hiába való, sem otthon, sem az élet más területein. Ahogy egy gyermek növekedése is idő és türelem kérdése, úgy a lelki gyümölcsök is csendben érnek. De Isten látja a hűséget, és egyszer ezt mondja majd, jól van, hű szolgám. Ezért ne lankadjunk el, hanem örömmel és hálával folytassuk utunkat abban a reményben, hogy tetteinknek meg lesz a jutalma. Isten ma sem azt kéri, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez, hanem hogy a ránk bízott kevésben, egy mosolyban, egy imádságban, egy kitartó napban legyünk hűségesek. Imádkozzunk! Uram, adj erőt a hűséghez a mindennapokban! Segíts, hogy ne lankadjak el, még ha kicsinek tűnik is a feladatom. Legyen örömöm a te szolgálatodban, és reményem az ígéretedben. Vezess, hogy végül osztozhassak örömödben. Amen. Zsíros Lilla Lenke áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, az új szövetségi igénk pedig így szólt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennybe vívő lépcső. A mai ige János 1:51. Bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak és leszállnak az emberfiára. Gondolatok az igéről. Hitünk számára teljesen érthető ez a kép ma is. Látjuk a megnyílt eget. Krisztus nyitotta meg azt minden hívő számára. Betekinthetünk a titkok és a dicsőség világába, mert Krisztus feltárta azt nekünk. Be is lépünk oda nem sokára, hiszen Krisztus maga az odavezető út. Ez Jákob létrájának a magyarázata. 1 Mózes 28:12. A föld és az ég között szent forgalom bonyolódik le, imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le. Krisztus Urunk a közben járó útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát, és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közben járó imádsággal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között. Tegyük tündöklő valósággá azt a drága látomást, amely Jákob számára még csupán csak álom lehetett. A mai napon is szálljunk imában, sűrűn, fel és le ezen a létrán. Fel, hogy közösségünk legyen Istennel, és le, hogy munkálkodjunk embertársaink megmentéséért. Te ezt megígérted, Úr Jézus. Hadd lássuk örömmel, hogy beteljesedik. Folytatódik még holnapig, péntekig az ökumenikus lelkészi és munkatársi konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága hétfőtől péntekig, június 22-e és 26-a között Révfülöpön, az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus, lelkészi és munkatársi konferenciáját. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, hanem interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Az időjárásról. Melegedő nyár. Pénteken derült, napos, száraz idő ígérkezik. A légmozgás mérsékelt lesz, és 32-37 fok között tetőzik a csúcs. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű. Eső nem lesz, gyenge a szél, és 32-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

0: Én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, és akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, most te jössz. És jön.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Pintér Csilla életfeladatát két már felnőtt autista fiának szentelt életében találta meg. Mindennapjaihoz kreativitást, erőt, derült, Istenben való bizalma és hite ad számára. Nem könnyű helyzetükben is életigenlő, pozitív hozzáállása hallgatóinkat is bátoríthatja.

0: Az önfeláldozás és az áldozathozatal mennyire volt tetten érhető abban a családban, ahol te felnőttél, abban a közegben? Lelkész édesapád volt.
1: Hát maximálisan. Édesapám teljes mértékig a szolgálatnak élt. Nem egyszer volt olyan eset, hogy az ebédjét vagy tízszer melegítettük meg, mert mindig jött valaki, és neki mindig az volt a fontosabb. Emlékszem a karácsony estékre, hogy volt, hogy nálunk az angyalka 11-kor jött, mert apu éppen szolgált. Olyanra is emlékszem, hogy a kis trabantjával állt a forgalom a nagy hóba, de apukám ment a kis trabantjával. Úgyhogy neki mindig a szolgálat volt az első. És hát édesanyámnak is, mint papné, hiába volt saját hivatása, de mindig a hívek, a szolgálat, nálunk mindig volt valaki, vasárnap esténként, délutánonként, hol Magdi néni, hol valaki beült hozzánk és beszélgetett. Anyukám, ha elment a piacra, akkor sose ért haza, mert mindig valakivel találkozott. Úgyhogy én ebben nőttem föl.
0: Ez pozitívan hatott szerinted a további életedben rád, ez a minta, vagy volt, amiben el akartál ettől térni, vagy lázadtál esetleg valamikor ez ellen?
1: Hát mondjuk, amikor nem tudtunk megvacsorázni, mert még mindig ott van valaki, akkor az egy kicsit negatívan érintett, de ezen kívül ez volt a természetes. Sőt, inkább felnéztem a szüleimre, hogy ezt így be tudják vállalni, hogy teljesen félretették az egójukat, és abszolút a szolgálatnak éltek.
0: Benned milyen családkép élt, és hogyan gondoltál arra, hogy egyszer édesanya leszel? Vissza tudsz emlékezni erre?
1: Hát azt az egyet, az biztosan tudtam, hogy én későn szeretnék anya lenni, mert én egy ilyen későn érő típus voltam, tehát ilyen 20-as éveimben nem tudtam volna elképzelni, hogy én anya legyek. Tényleg későn szültem, és hát természetesen egy ilyen családi minta volt a vágyam, mint ahogy édesapám és édesanyám élt, és ahogy szerették egymást, ahogy felnéztek egymásra, ahogy segítették egymást, de hát ez egy mai világban egy nehezen elérhető kép, azt hiszem, úgyhogy nekem ez nem jött be.
0: Mit gondoltál, hogy mit áldoz föl az ember a családjáért, tehát, hogy ő is kialakítassa ezt a családot magának, vagy ezt a jövőt megvalósítsa, ami ott előtted volt? Mit gondoltál, hogy mivel jár ez, mint áldozat?
1: Konkrétan én nem futottam be akkora karriert, amit féltem volna feláldozni, de ez nem is volt soha célom. Tehát ahogy láttam anyukám szerepét apukám mellett, azért a nagykönyvben az van megírva, hogy minden akár kvalifikált férfi mellett is azért ott van háttérmunkásként egy olyan nő, aki segít egyengetni az útját és a mindennapjait ahhoz, hogy ő nagyot tudjon alkotni. Én nekem megfelelt volna egy ilyen szerep, tehát én soha nem akartam kitörni, és mit tudom én, színésznő lenni, vagy jó, volt olyan vágyam, hogy ügyvéd leszek, de aztán ugye annak idején a lelkész gyerekeket előszeretettel nem vették föl a jogi pályára, tehát ezről hamar le is tettem. És hát a másik az volt, hogy óvónő leszek, tehát mindenképpen, már egész kicsi gyerekkoromban még iskolás sem voltam, amikor már úgy játszottam, hogy én összeszedtem magam köré a gyerekeket, tehát ez valahogy úgy meg volt írva nekem ez a pálya. Én azon nem gondolkoztam, hogy föláldozni valamit.
0: Az anyai érzéseknek a megélését már fiatal nőként akkor elkezdted, amikor óvónő lettél. Aztán hogy alakult a késői anyaságod?
1: Óvónőként aztán férjhez mentem, és aztán jöttek az ikrek. Azért hirtelen két gyerek a semmiből azért az már egy meglepő dolog volt, de hát nagyon örültem neki, és hát csodaszépek voltak, aranyosak voltak, nyugisak voltak. Mindig kérdezték, hogy Csillát, hogy bírod kettővel? Hát nekem akkor meg ez volt a természetes, hogy rögtön egyszerre kettő. Egyik fürdés után másik fürdés, egyik etetés után másik etetés, tehát ilyen 24 órás. Na most ez a 24 órás azóta is megmaradt, mert hát ugye elég korán kiderült náluk. Óvónőként ugye én is észrevettem, hogy a fejlődésük nem úgy zajlik, ahogy kellene. Úgyhogy már 6 hónapos korukban vittük őket mindenhova, és próbáltuk megtalálni, hogy vajon mi lehet az, ami miatt egyszer megfordultak, aztán soha többet. Tehát a mozgásfejlődésük sem úgy indult be, ahogy. És hát elég hamar kiderült, hogy autisztikusak, majd aztán igazolódott is, hogy ők autisták. Azóta hát ugye a óvónői pályámat hasznosítva konkrétan magánóvodát nyitottam a két gyerekemmel, mert 24 órában próbáltam őket fejleszteni, mindent megpróbáltam megtenni. Vittük őket mindenhova, egyik gyereknek sikerült a fejlődését felhúzni, a másik pedig maradt egy elvarázsolt királyfi.

0: Pintér Csillával beszélgetünk a Lélekhangolóban. Fiaid, Frici és Benedek 22 évesek. Pontosan hogyan zajlanak a hétköznapjaitok? Mit jelent ez, hogy egyikük, ahogy mondani szokták, jól funkcionáló autista, másikuk pedig súlyosan érintett a betegségben?
1: Hát kaotikusan zajlanak a napjaink, azt mondhatom. Frici már a harmadik vagy a negyedik szakmáját tanulja, először egy számítógépes adatrögzítőit, és azóta pedig a Magyar Gyula Kertészeti Iskolába jár, és ott már a harmadik szakmáját csinálja most. Hát úgy néz ki, hogy ez most már az utolsó lesz, többet nem tanulhat, úgyhogy gondolkoznunk kell, hogy mi lesz vele. Azért azt nem gondoltam volna, hogy szemben ugye azokkal a gyerekekkel, akiknél ugye szó szerint bele van kódolva minden olyan kis apró dolog, hogy önállóan elkezdenek enni, önállóan elkezdenek tanulni, önállóan. Azért nekünk mind-mind meg kellett küzdeni. Másfél éven betellett, amire ők önállóan megtanultak enni. Mert egyszerűen ott volt előttük az étel, bömböltek, nem ettek. Úgyhogy szép lassan erre is rá kellett szoktatni. Eleve, hogy a mozgásuk beinduljon, dévényi masszázs, akkor azt otthon csinálni. Tehát egy kőkemény dolog volt, és hát azóta is a Fricikével tanulnom kell, a Fricikével gitározunk, hozzáteszem, nem tudok gitározni, németet tanulunk, hozzáteszem, nem tudok németül, aztán persze csajoznunk is kell, mert hát azért az is egy természetes dolog, hát csajozni sem nagyon tudok, de kénytelen vagyok. Úgyhogy teljes mértékig bele kell folynom az ő életében, mert ő csinálja, nagyon ügyes, de azért irányítás kell hozzá. Gyógypedagógus vagyok, fodrász vagyok, szakács vagyok, takarítónő vagyok, csajozógép vagyok, gitártanár vagyok, és még sorolhatnám, de pszichológus is természetesen, és minden. A másik oldal pedig ott a Benedek, aki pedig abszolút nem kommunikál, ő tulajdonképpen a saját kis világába bezárva él, és konkrétan a nadrágját is nekem kell felhúzni ahhoz, hogy funkcionáljon. Hála jó Istennek, imád kirándulni, szereti a zenét, nagyon kedves bujcis gyerek, de ha fáj a hasa, akkor kőkemény problémák vannak, tehát törött itt már be ablaküveg, a televízióra rácsap, a konvektorra rácsap, hívni kell a gázszerelőt, esetleg azért rajtam is néha nyomokat hagy, tehát ez egy nagyon kőkemény dolog ő vele, tehát lesni minden pillanatát, hogy ezeket a dürohamokat ki tudjuk küszöbölni. Na most ez tényleg 24 órás. És hogyha szerencsém van, és időbe elkapom, akkor nincs semmi baj. Ha valami miatt nem sikerül, akkor elszabadul a pokol. És hát azért azt megélni, hogy bármit tettem vele az elmúlt 22 év alatt, őt nem tudtuk felhúzni, nem tudtuk fejleszteni. Itt az elfogadás egy hosszú út, amire én el tudtam azt fogadni, hogy ő ilyen, őt így kell szeretni. És a Ficikével azt szoktuk mondani, hogy Benedek, ő Bebének hívta magát, amikor még 2 évesen beszélt valamit, mert azért ezt hozzáteszem, hogy 2 évesen még voltak szavai. Úgyhogy azt szoktuk mondani a Ficivel, hogy a Bebe azért született, hogy szeretessük.
0: Kialakul ez, vagy erősödik például a testvérében, hogy ő is elfogadja, pedig neki is vannak gondjai, és ő is megéli, hogy a hétköznapokban ő más, és ő még fel is fogja, tehát a másik fiad. Hogyan történik az, hogy mégis ez a szeretet megszülessen bennetek, vagy erősödjön meg az elfogadás?
1: Hát ez szerintem kezdettől fogva, hát azért ők egy pocakban nőttek, itt kezdődött, tehát egymás mellett aludtak, együtt nőttek föl, teljes mértékig egy levegőt szívtak, egy anyjuk van, ugyanazt hallották. Nálunk tényleg mindig a szeretet volt az alapvető, mert máshogy ezt nem is lehetne bírni. Tehát a Frici ezt látta, hogy a Bebét szeretjük. És hát ez neki olyan természetes. Volt már olyan egyébként most pont ebben az osztályban, mert most jár ő először úgymond neurotipikus gyerekek közé, ám bár megjegyzem, 3-nak nincs papírja összesen a 30-ból, hogy valami problémája lenne, tehát ott is van egy csomó problémás gyerek. De amikor bekerült ebbe az osztályba, és ugye mentünk szülőértekezletre, természetesen 3-an, mert hát ugye mindenhova 3-an megyünk, hát ugye Bebét nem is tudom hol hagyni, és hát ott ugye volt olyan kislány, 1 vagy 2, aki kicsufolta a Bebét. Hogy hát ez mi? Mindegy, ufó, így ufó. És hát azért a Fricit ez úgy érintette, hogy hát kikérem magamnak. Ő nem egy ufó, ő az én testvérem. Tehát ő neki meg ez a természetes, hogy neki van egy ilyen testvére. És nagyon szereti. Furcsa is, hogy néha összebújnak, összeölelkeznek. Tehát mi egy ilyen bujcis család vagyunk. Tehát ülünk itt a kanapén, nézzük a tévét, és akkor simogatni kell. És akkor a Bebe néha simogatja a Fricit, Frici néha simogatja a Bebét. Tehát nálunk ez természetes. Úgyhogy a Frici ezt úgy éli meg, hogy neki van egy ilyen testvére, sőt, hát ő felelősséget is érez, mert ma arról is beszélünk, hogyha majd én nagyon öreg leszek, majd akkor ő fog minket ápolni, meg a bebére majd figyelni fog.

0: Télek hangoló.
1: Nem érezted soha túl nagy áldozatként, ez keményen hangzik így, főleg ezek után, amit elmondtál, de amit vállaltál velük, vagy amit kaptál, hogy te magad is áldozattá válsz ennek az életnek, ennek a helyzetnek, ami kialakult így a beteg gyerekek mellett számodra?
2: Hála Istennek nincsen nagyon időm ilyeneken gondolkozni. Vannak rosszabb napjaim, de hála a jó Istennek, és hogyha tényleg ki kéne emelnem egy tulajdonságomat, amiért a legjobban hálát adhatok, az az, hogy meghalok estére, aztán másnapra úgy föléledek, hogy rohanok tovább. Tehát nem gondolkoztam ezen. Én nekem ez az életem, én ezt kaptam, nekem ez a feladatom, másnak meg más. És hogy körülnézek a világban, hát én megmondom őszintén, senkivel nem cserélnék. Őket nagyon lehet szeretni, tőlük is rengeteg szeretetet kapok. Természetesen nagyon nehéz, tehát én most nem fogom azt mondani, hogy hú de könnyű életem van, mert egyáltalán nincs. Tehát néha mázsás súlyok, azt se tudom, hogy hova kapjak, mert az ügyintézéstől elkezdve minden az én felelősségem. Ők diétáznak, tehát napokat állok a konyhába és főzök, imádnak enni, reggeltől estig főzök tulajdonképpen. Úgyhogy van dolgom, tehát nem unatkozom. De nem, én nem érzem, hogy áldozat lennék.
1: Beszélgettünk itt az előbb még mikrofonon kívül, és azt mondtad el, hogy te úgy gondolod, hogy beteljesíthetjük az életünknek a küldetését a magunk szintjén. Ezt hogyan is gondolod akkor?
2: Én ezt úgy gondolom, hogy mindenki abban a sors feladatban, amit kapott, vagy amit magának teremtett, mert valahol azért az emberek felelősek a saját sorsukért természetesen, mert mehetnék jobbra is, és én balra megyek, de valahol ebben is azt az isteni vezetést érzem, hogy nekem szükségem volt erre például. Amióta a gyerekek megvannak, azóta egy csomó mindent megértettem. Például gyerekkoromban, meg fiatal felnőttként úgy nem találtam a helyemet a világban. Mit keresek én itt? Tehát mindig olyan idegen volt. Én egy ilyen meleg, féltő, szerető családból jöttem, és ahogy kikerültem, elkerültem főiskolára, ide kerültem Pestre, hát kaptam a pofonokat jobbról-balról. De semmiképpen nem azt a meleg, féltő légkört, amit otthon tapasztaltam. És olyan idegennek éreztem magam. Aztán meglett a két gyerek, na rögtön megértettem, mit keresek itt. Tehát ez egy óriási felelősség, hogy rajtam áll a két gyerek sorsa. És tulajdonképpen ez tart életben, tehát nem vagyok beteg, hál'

0: abban állja meg a helyét, és abból hozzon ki a lehető legtöbbet. És hát, ha ez sikerül, akkor szerintem elvégezte a feladatát.
1: Hogyan segít neked akkor, visszatérve a családi gyökereidhez, a hited ebben, és hogyan alakult ez alatt az utad alatt, amit bejártál?
0: Ahogy a gyerekeimmel 24 órás kapcsolatban vagyok, ugye jó Istennel is. Tehát, ha ő nem segítene, akkor hogy bírnék ekkorát? Tehát azért mégiscsak legyünk őszinték, azért ez a sokféleség, aminek egyedül kell helytállni. Tehát mindenre van erőm abban, aki megsegít. Tehát az én erőm a te erőtelenséged által ér célhoz. Tehát ezek az igék, néha kint a teraszon, amikor úgy van egy kerek percem magamra, akkor szoktam így ezeket mondogatni magamba és erősíteni magam. Úgyhogy hát enélkül nem ment volna, teljesen egyértelmű. Tehát enélkül nem bírtam volna, hogyha nekem nem ilyen gyökereim vannak. Vagy, ha nem lettek volna ilyen gyökereim, valószínű akkor is a Jóisten felé fordulok. Mert nem létezik, hogy ezt másképp lehet bírni. Egy olyan erős gerincet ad nekem a hitem, hogy tudom, hogy a legnagyobb problémában is a Jóisten rám néz és segít. Egy dolog, hogy ne én akarjam, mert hogyha én erőlködök, akkor nem mindig megy. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, nyilván hiányosan. És akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, én megtettem, amit tudtam, most te jössz. És jön.
1: Lehet ezzel bíztatni olyanokat is, akik még talán nem fordultak Istenhez, vagy nem ilyen gyökerekkel rendelkeznek, és nem volt nekik meg ez a muníció, és akkor kaptak egy beteg gyereket, vagy többet is?
0: Szerintem csak ezzel lehet. Csak ezzel lehet. Egyrészt megérteni, miért. Mert nyilván minden emberben, aki kap egy beteg gyereket, rögtön az első kérdés az, hogy Uram, hát miért pont én? Vagy ha nem Uram, akkor is miért pont én? Ugye van egy lázadási időszak. Másik fázis, amikor az ember mindent megpróbál, és akkor ugye ez élteti. És amikor esetleg nem történt meg az a várt hatalmas változás, na olyankor szoktak az emberek olyan mély pontra kerülni, hogy vagy tönkre mennek, és hát nem egy beteg gyereket nevelő anyuka halt már bele rákba, pszichiátriai betegség, stb., vagy éppen hagyja ott a gyerekét. Van egy-két apuka, aki ezt bevállalja, vagy épp ott az intézet. És nem tudom őket elítélni, mert aki nem bírja, az nem bírja. Mindenki saját maga tudja, hogy mit bír. De én úgy érzem, hogy a Jóisten nélkül, meg enélkül az alap neveltetés nélkül nem bírtam volna így. Soha nem voltam egy erős gyerek. Hát én emlékszem, hogy első általános iskolába, majd meghaltam a félelemtől, úgy fértem az érettségitől első általánosba. Tehát én egy ilyen gyerek voltam. És nem véletlen kaptam én ezt a feladatot, hogy erősödjek.

0: hogyha Jézus Krisztus áldozata jut eszedbe, vagy rá gondolsz, akkor mit jelent ez neked?
1: Először is egy példát, hogyha ő képes volt meghalni értünk, akkor már hogy ne lennék én képes a két gyerekemet nevelni. Erőt hozzá lehet fordulni, mindenképpen egy erős várat, egy erős gerincet ad.
0: Frici hogyan áll Istenhez? Tudsz vele beszélni róla?
1: Hát a Frici, hogyha nem olvassa el a napi kijelölt 126 igét, teljesen mindegy, hogy éppen mit csinálok nekem, akkor le kell ülnöm, el kell olvasnia, és akkor én nekem azt el kell magyaráznom, hogy miről van szó.

0: ő jár a Deák térre, Ifire, sőt, ő most abban találta meg a kis élet célját, hogy ő most Teréz apuskodik. Tehát ő mindenkinek mindenben segít. Néha el kell neki magyarázni, hogy a nénit azért nem kell átkísérni a zebrán, nem akar átmenni. Minden áldott nap reggel este hosszasan imádkozik. Tehát én úgy érzem, hogy neki is van egy Isten hite. Úgyhogy persze, hogy lehet vele, sőt, vele is csak így lehet. És neki is azért az Isten hit, amikor olyat csinálna, ami esetleg nem helyes, akkor ez egy ilyen visszatartó erő is. Amikor esetleg félelmei vannak a jövőjével szemben, akkor ez egy bizakodás. Aztán, ha valami nem úgy jön össze, ahogy ő szerette volna, akkor ez egy olyan segítség, hogy ennek így kellett lenni, kisfiam, majd meglátod, hogy miért így kellett. Neked ebből meg kellett tanulni valamit. Nem baj az, hogyha ha hibát követtél el, nem baj az, hogyha most ez nem sikerült. Pont ettől fog sikerülni majd legközelebb. Tehát, hogy ezt is megérteni. Nekem ez egy hatalmas segítség az ő nevelésében. Hatalmas segítség.
1: Igen, ahogy ezeket mondod, nem is tudom elképzelni, hogy enélkül mibe kapaszkodhat az ember. Hogyan tud pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, amikor a közeli és távoli reménység is egészen más felé mutat, mint egészséges gyermekekkel. Milyen jövőt szeretnél nekik, vagy kérsz nekik Istentől, vagy képzelsz el?
0: Azt hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban valószínűleg ez egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy nagyon ritkán szoktam gondolkozni, mert minden napnak elég a maga feladata. Tehát gyakorlatilag mi csináljuk a dolgokat, és olyan fajta jövőképünk, legalábbis nekem olyan fajta jövőképem nincs, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, mert akkor azért kétségbe esnék. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem úgy áll az autistáknak a gondozása, hogy például egy Benedek típusú gyereket, hát ebben mondjuk rossz belegondolni. Ebben rossz belegondolni, és nem is gondolok bele. Itt megint csak a hit az, ami tovább visz, hogy hiszek abba, hogy akkor majd, amikor szükséges lesz, akkor majd elrendeződik. Ami nem azt jelenti, hogy akkor most malmozunk és ülünk össze kézzel, és akkor várjuk a sült galambot. Itt megint csak az van, amit én tudok a magam kis szolid, szerény módján meg fogok tenni, meg is tettem eddig is, és most én hiába próbálnék például a Benedeknek egy olyan intézetet keresni, ahova majd, ha én 120 éves leszek, őt berakom, mert az az intézet 86-szor megszűnik, vagy még nincs. De én hiszek abban, hogy majd amire kell, addigra vagy történik egy olyan csoda, mert én még azt sem tartom kizártnak, hiszen azért a Bibliában számtalan csodának voltunk tanúi. Nem bután és balgán hiszek ebbe, de nem zárom ki. Miért ne ébredhetne föl a Benedek? Hiszen tulajdonképpen az autizmusról oly keveset tudunk. És amíg nem tudjuk, hogy mi és hogyan, addig én hiszek abba, hogy ő akár egy pillanat alatt észhez tér. Ez az egyik. De ha nem, azt is elfogadjuk, akkor viszont hiszek abba, hogy az ő helyzete elrendezve. Ez mondjuk az én jövőképem, amit mondtam, mert hát ugye a Benedek nem hiszem, hogy ezen gondolkozna, bárki tudja. Na most a kis Frigyesemnek a jövőképe az már nehezebb. Mert ő úgy képzeli el, hogy ő majd, hogyha itt ezt a kertészeti iskolát befejezi, ő majd egy olyan vállalkozást fog nyitni, tehát nekem el kell költözni vidékre, és nekem kell vennem ott majd egy házat és telket, és majd ő ott valamit turfúr, hogy majd ő, ugye a két család tagját, ha öreg lesz, akkor el tudja tartani. Na most itt ez megint egy nagy felelősség, hogy most törjem le a szarvát? Nem. Hagyjam abban a hitben, hogy ezt meg tudja csinálni? Nem. Na most akkor mit csináljak? Megpróbálom őt is arra rávenni, hogy kisfiam, most van, most tanulunk, most azért tanulunk, hogy valamit tudjunk csinálni, és most nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd 5-6-7-8 év múlva, mert most én elképzelhetetlennek tartom, hogy ő majd önmagától egy vállalkozást nyisson. Azt el tudom képzelni esetleg, hogy egy olyan földművelő társasághoz csatlakozva, majd ott eltúrjuk a földet együtt, az úgy igen. És ebben is bízom, hogy majd ha eljön az ideje, akkor találunk egy ilyet. És akkor őnek is meg lesz a kis jövő. Úgyhogy egyelőre ez a jövőkép, de még egyszer mondom, nem igazán ez foglalkoztat. Tulajdonképpen ez a boldog vakhit az, ami most itt nekem kell ehhez, hogy tudjam, hogy ez majd 10 év múlva is rendben lesz. És hát természetesen a Jóisten ad egészséget ahhoz, hogy én még 90 évesen is el tudjam őt látni. Tehát sokáig kell élnem.
1: nem akarom felbolygatni benned az elégedetlenséget, de mégis most egy évelei beszélgetésen vagyunk. Mi az, amit magadnak szeretnél a gyerekektől függetlenül, és kívánsz?
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert jelen pillanatban pont azon gondolkoztam, hogyha most egy jó tündér ide leszállna nekem, és azt mondaná, hogy na Csilla, akkor most egy hétre átveszem a két gyereket, és azt csinálsz, amit akarsz, hát bizony bajba lennék. Konkrétan bajba lennék, mert én ezt már úgy megszoktam, és hogyha véletlenül, mit tudom én, a Frici nincs velem, akkor már hiányzik, tehát nem, tényleg nem tudok mit mondani. Talán egy dolog, amire néha vágynék, a következő. Megmutatom.
1: Kinézni üres tekintettel a fejedből.
0: Nézni bambán bele a vakvilágba, és nem gondolni semmire, és hogy akkor nem jön át a gyerek, és akkor nem kér enni, vagy a Frici nem szól bele, hogy de akkor most anyu, ezt csináljuk meg, hanem csak néha így nézni ki a fejemből. Ez az egyik vágyam. Hát a másik vágyam az tényleg konkrét, hogy úgy mehessek el majd annak idején nagyon-nagyon sokára. Nagyon-nagyon-nagyon sokára, hogy biztonságban tudjam a két gyereket, de ez már megint csak a gyerekekkel kapcsolatos. Lehetséges, hogy totálisan átszublimáltam magam a két gyerekbe, mert nem tudnék most mondani. Utazni szerettem volna még esetleg világot látni, na, ha ez az egy még, de hát azt is csak úgy, hogy biztonságban tudjam a két gyereket közben, mert inkább nem utazunk. Egy-két alapérzelmet tudnék felsorolni, ami a legfontosabb vágyam. Szeretet, szabadság, békesség, boldogság, biztonság, hit, hála, harmónia, megelégedettség, nyugalom, öröm, kiegyensúlyozottságot mondtam, vidámság. Ezeket szeretném érezni.
1: Úgy látom, hogy ebből elég sok megvan benned. Azt tapasztalom itt ebben a pár órában, amit már együtt töltöttünk.
0: Igen, igen, törekszem rá, általában megvan, ami még nincs, azon dolgozunk, és tényleg bízom abban, hogy a Jóisten elém sodorja mindig azokat a dolgokat, amik ezeket az alapérzelmeket aztán továbbiakban is kiválthatják és fenntarthatják.
1: Beszélgető társam, Pintér Csilla két autista fiával való közös életéről beszélt nekünk. Frici jól funkcionáló, Benedek súlyos mértékben autista fiatalember. Csilla meleg, szerető lelkész családból indult, onnan merítette hitét, áldozatkészsége példáját. Beszélgetésünket többi interjúnkkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve a Spotify-on Lélekhangoló című podcastként. Az Evangélikus Rádió Misszióban várjuk üzeneteiket, e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök testi-lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gornik Györgynek hívnak. Akreditált fitoterapeuta vagyok. A műsorunk meghívott vendége Gilic tanár úrnál vizsgáztam annak idején, és a nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, a galagonya túrával, és mielőtt rátérnénk erre a témára, megkérem Gilic tanár urat, hogy egy pár mondatba mutatkozzon be saját magáról a kedves hallgatóknak, és utána beszélgessünk a galagonya túráról. Tanár úr, kérem, akkor egy néhány mondatba, ha bemutatkozna, hogy tulajdonképpen mióta is csinálja a galagonya túrát, milyen végzettsége van, és hogyan került a vizsgabizottságba, hogy vizsgálni lehetett önnél.
1: Igen, földműves családból származom, és hát anyai ágon a gyógyfüveken megismerkedve, ugye a nagyanyám tanított bennünket, mivel ő bábasszony volt, és gyógyfüvekkel gyógyított, így a növényeket, gombát, ott a mecsek lankáin hamar megismertük gyerekkorunkban. Későbbiekben agrár vonalon tanultam tovább, majd a növényegészségügyi vonalon végeztem, később pedig a természetgyógyászatnak azt az ágát választottam, amely a természethez közelebb van, a gyógynövények területére hát koncentráltam, illetőleg a bioenergetika dolgaira és a mozgásterápiára, mert mozgás nélkül nincs élet, és az ember gyógynövény gyűjt, ma mozogni is kell. Ugye föl kell mászni a hegytetőre, sokszor le kell szedni azt a kis gyógyfüvet megfelelő időbe. Na hát én vizsgáztatók, oktatók ebből a három területből, és ezt ötvözöm nagyon gyakran, mind a hármat együtt, hogy eredményt érjek el. Itt tartoznak a gyógynövények, a gombák, és annak idején egy ilyen tanfolyamon, természetgyógyász tanfolyamon találkoztam Ola Andor doktorral, akiket eléggé ismerem mélyebben, mint a tanfolyami anyag, amiről szólt. Megkért arra, hogy alakítsunk egy fórumot, egy olyan túra lehetőséget a budapesti emberek számára, ahol a gyógyfüvekkel találkozva megtanulhatják azt, hogy hogyan védjük meg önmagunkat, ne mindenért a patikába szaladjunk, hanem a gyógyfüveket megismerve, megfelelően elkészítve, és vigyázunk az egészségünkre, elsőbben előzzük meg a bajokat, aztán ha már benne vagyunk a bajba, akkor segítsük elő a gyógyulást, együttműködve az orvossal természetesen, és hát ez úgy kialakult. Egyre többen voltunk, hogy több mint 100-an is voltunk egy ilyen hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján egyébként van ez a galagonya túra, szerveződik. Az egyesület, Ola Andor már ugye nem él, Isten nyugosztalja, de az emléke itt van előttünk, nagyon sokat tanultunk tőle annak idején, és hát kialakult egy olyan szemlélet, ami nem csak a gyógyfüvekre vonatkozik már, hanem a természet ismeretére, és mindarra, amit az kirándulás nyújt nekünk. Tehát ugye mik ezek a dolgok? Hát kérem szépen, vagy mi indokolta ezt végeredményben? Az, hogy a civilizáció során összezsúfolódott városi emberek, ugye Budapest is egy ilyen térség, ugye legszebb kirándulása, hogy kikerül. Na most a másik dolog pedig, annak, akinek táplálkozási segítség is, hogy kikerül, megszedi a gyógyteját, megszedi a gyógybogyókat, a szörpnek valót, tehát még a táplálkozásban a gyógygombákat, meg az ehetőgombákat, és akkor besegít a saját táplálkozásába is, és biztos, hogy minőséget tud szerezni a táplálékkal az életében.

0: be azáltal, hogy nem permetezett, porozott és mérgezett hát növényeket fogyaszt és vásárol, ami néha piacon bizony kiderül, hogy ugye káros szermaradékot tartalmazván civilizációs betegségek kialakulásához vezet. Na most hát a természetben összegyűjtöttnek az előny az, hogy én lehajolok a gombáért mondjuk, ha most gombát, vagy pedig azért a gyümölcsért, vagy gyümölcsért, aminek a bioértéke mindig nagyobb, mint a termesztetté, mert nem kezelünk semmivel, a jóisten öntözi, a madarak trágyázzák, a humusz réteg adja a tápanyagot, és biztos, hogy ha nem is van tömegbeterem, de elszórtam, megvan, és az időt bocsátunk a rendelkezésünkre magunknak, tehát nem a plázákba kirándulunk, meg a város nagy térségeibe, hanem kimegyünk a természetben, mert akkor rájövünk arra, hogy valahol igényeljük is ezt, mert a magány az gyógyít, a csend, a vízpart, a hegyek, az erdők, ezek mind segítenek nekünk. Gyűjtögeti útjaink során több gyógyító hatóanyaghoz juthatunk, ingyen szinte a természet ajándékaként kapjuk, ugye csak ennek van egy feltétele, hogy hát vigyázunk a természet titkaira, ajándékaira, mert azok csak akkor segítenek rajtunk, ha mi vigyázunk a természet, és nem szórjuk el a mérgeket. Na most a galogonya túrán erre mindig fölhívom a figyelmet, hogy ott ne szemeteljünk ki, hanem inkább szedjük össze a szemet, hát, hogy vidámabban is egészségesen teremjen meg minden a vadon. Aztán hát ugye a mozgásterápia, ugye a galagonya túra során fölérünk egy hegytetőre, mindenki igényli, hogy egy kicsit mozogjunk. Olyankor egy kis jóga gyakorlással megfűszerezzük azt a mozgást, hogy ne legyen egy oldalú gyaloglás, légző gyakorlatokat végzünk. Én jóga oktató vagyok, egyébként úgy maszek alapon, tehát van vizsgám is, Indiában végeztem, illetőleg Edkornyónál is, és nagyon nagy sikere van ezeknek a gyakorlatoknak. A gyógynövénygyűjtés mellett ide tartozik a gombák, időszenként megjelenő gombák gyűjtése, ugye elsők után néha elég sok gombát találunk, néha a egy óráig tartó túra eltart 3 óráig is, mert annyi a gomba, és nekem át kell nézni az összes gyűjtést, mindenki szed valamit, hogy mi a mérgező, mi az ehető. Mint gombaszakértő, ugye ezt könnyen megcsinálom, de szívesen csinálom. Aztán vannak olyanok, hogy valaki nagyon elfáradt, és már gond, hogy eljöjjön, ne jöjjön, azt segítjük. Megtanítjuk arra, hogy milyen betegségre, milyen fát öleljen át. A fáknak a gyógyereje a természetben, az nem csak úgy van, hogy leszedem a hársva virágot, meg leszedem a gesztenyét, meg ezt, meg azt róla, hanem az kisugárzódik a törzsén keresztül, csak kell tudni, ismerni, hogy mi mire jó, és van, amit nem szabad csak 10 percig átölelni, tovább nem, de van, amit viszont akár egy fél óráig is ölelgethetem, és föltöltöthetök energiával, ez is egy gyógyhatás, ez is ugye, ez a faölelés. Aztán ide tartoznak még különböző, hát olyan regenerációs lehetőségek, hogy a lelki megnyugvás, amikor megpróbáljuk azt csinálni, amit a híres japánok csináltak. Ők úgy hívták ezt a természetjárást, hogy Shinrin-yoku, azaz a természetbe való erdőfürdőzés. Erdőfürdőzés. Minden érzékszervünket kinyitjuk, és ha nem csinálunk semmit, csak örömet szerzünk a látványtól magunknak, örömet szerzünk az erdő illatáról, a gomba illat, meg a fenyő illat, gondoljunk csak bele. Ugye a szanatóriumokat hova építik? Hát a fenyőerdőbe. Vajon miért? Mert az az egészséget visszaadja annak a tüdőbetegnek. Ugye, de ide tartoznak az ízlelés, megkóstoljuk a bogyókat, a forrásvizet megkóstoljuk, és hát ugye ide tartozik a jó illatok mellett még az, hogy megtapintjuk a fatörzsét, átöleljük, és érezzük, hogy a fa szinte beszél hozzánk, föltöltödünk energiával, ezek így együtt alkotják ugyanazt, amit a japánok úgy hívnak, hogy Shinrin-yoku, és erdőfürdőzéssel töltődnek föl, és rájönnek arra, hogy kevesebb gyógyszerrel is lehet élni a civilizált világba.
1: Én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt egy galagonya túrára elvittél bennünket, 11-es busz végállomásánál egy 130 éves libanoni cédrusfához. Erről a fáról tanár úr mesélne egy pár gondolatot a hallgatóknak?
0: Igen, hát a fáknak a gyógyereje, ez egy külön téma a fitoterápia mellett, illetve ide kapcsolódik, és való igaz, a cédrusfa, a libanoni cédrus, az egy különleges fa, ami megtalálható itt az Apáti-szikláktól nem messze, ugye a budai hegyekbe, És hát oda minden évben azért elzarándokolunk, és megnézzük, és észreveszünk, hogy ez a fa nagyon egészséges, kicsit elvadult környezetben van, de be van kerítve, most már védetté nyilvánították, soha nem beteg. Ez a fa olyan egészséges, ami összefügg azzal, hogy ott a legyek, a rovarok nem élnek meg, azok a kártevők nem élnek meg, mert ennek olyan illóanyaga, hatóanyagai vannak, amik átjárják a fát, és amelyek elriasztják az ilyen kártevőket. Valamikor régen a cédrusfából ilyen, hát ládikákat, ékszertartó ládikákat készítettek, amiben soha nem ment a moly, és ami örökké olyan fa volt, ha megfelelően készítették, munkálták meg. Nem, és hát ezt a fát ugye, ha átöleljük, hát nem tudjuk átölelni, mert 6-8 ember kell hozzá, hogy körbeérjük akkora, és az egésznek a csurgója, amíg a lombkorona ér, ott elfér 100 ember, és ott alatt a tartózkodás már az is gyógyítást jelent. Hát ilyenkor mindig egy kicsit potyázunk, átveszük a fa energiáját, mindenibe elmegyünk, föltöltődünk általa, és utána hát hálából visszaadjuk, átöleljük egymást, a karját megfogva körbeveszük a fát, és énekelünk nekik, hogy töltsük föl, hogy egészséges maradjon jövőre is. Évről évre járunk ide, most már 31 néhány éve, és meglátogatva mindig feltöltődünk. Valójában lelkileg segít sokat az embernek, a lelki legmagasabb frekvencia, ami gyógyítja a fizikai problémákat, ezt ugye tanultuk és tudjuk, ez egy jó lehetőség arra, és a cédrusfa egy ilyen kimagaslóan extrém gyógyító jellegű fa, mind ahogy ide tartoznak azért sok-sok más, és ugye fenyőfák, meg hársfák, meg gesztenyefák, nyírfák, nyárfák, stb. Azokról mind-mind beszélni szoktunk, de cédrus csak egy van, ezért ezt megérdemli azt a megbesülést, hogy csak azért, mert a cédrushoz megyünk, nem megyünk máshova, csak oda, hogy minél többet tartózkodhassunk abba a környezetbe, ahol hát, ha mi is kapunk egy energiát, hogy ne legyünk betegek.
1: A libanoni cédrusról csak szeretném megosztani a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen galagonyatúra alkalmával, nyár volt, nagyon meleg volt, és a gyantája az valahol egy másfél méter magasságba kezdődött volna el csöpögni. Én a sétabotommal lepiszkáltam a gyantát, és megnéztem, hogy ez hogy néz ki. Hát, kedves hallgatói, mindenki kapaszkodjon meg, üveget tisztaságú a gyanta. Megkóstoltam, mert nagyon érdekelt az íze, és nagyon-nagyon nehezen tudtam szeretni libanoni cédrusolajat. És akkor ez most igaz dolog, vagy város legenda, hogy ez minden vírus, minden gombát vagy megöl, illetve a homeopátiával libanoni cédrus az milliószoros hatása van?
0: Ezek az anyagok ott vannak a fákban, a fákba főleg, hogy nekik meg kell védeniük magukat. Hegyhelyen rőnek, bármi van, ugye lerágja egy másik állat kicsi korába, vagy a vihar kidönti, vagy akármi, tehát neki meg kell védenie magát, és a fák érdekes módon képesek kommunikálni is egymással, és ha együtt vannak, akkor még több mindent képesek kibírni, mint egyedül egyszer magába. A cédrus ez egy olyan keményen, hogy mondjam, egészséges fa, aminek a hatóanyagai, fitoncidjai, tehát fitoncidoknak nevezük azokat az anyagokat, ilyen terpének, meg egyebek tartoznak, meg limonén, meg pinén, meg ilyen vegyületek, amelyek ugye a fenyőfákban is benne vannak, amik megvédik őket a károsítóktól, és ha valaki ezzel kapcsolatba kerül, azt is megvédik, csak akkor meg kell tudni azt, hogy na milyen jó, ugye az a fenyő terpentin, amit nem nagyon ismerünk, az a limonén és egyéb anyag, amelyek ugye a kérgekben, a némelyik fába ott vannak, hát ezeket ismerve, ha én csak átölelöm, megtapogatom kézzel a fát, már a rezgésében ott vagyok, ugye ezek kisugároznak, mint egy aura. Ebben az aurának a légterébe belekeveredve, ott eltölt egy pár percet, csodálatos érzés az, hogy az ember utána vidámabban jön haza, amíg el is fáradt a lábam, mégis valahogy úgy érzem, hogy megért elmenni. Elmondom, ezt úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy olyan érzés ilyenkor, mint az ember gyerekkorában, amikor elment a templomba. Ott nem lehetett káromkodni, csendben voltunk, és hazamentünk a mise végén, és föltöltöttünk valahogy, elfelejtettük bunkat, bánatunkat, meggyógyultunk lelkileg. Hát ugyanezt teszik ezek a fák is velünk. Tehát az erdő, az a természet temploma. így is mondhatom, nem kell vallásosnak lenni, csak hinni a természet erejébe, és azokba a törvényszerűségekbe, amelyek összefüggnek azokkal a hatóanyagokkal, amelyeknek egyébként a kivonata is gyógyítók, de nem olyan értékben, mint ott a bioérték birtokában, a természetben együtt kapcsolatban más hatóanyagokkal, és a kollektív energiát, hát ugye belélegezve, együtt vagyunk mi is, együtt több fa, több növény, képesek vagyunk igen gyorsan föltöltődni, és egy hétig vagy egy hónapig elbírjuk esetleg ezt, és utána megint elmegyünk a következő hónap galagonya túrájára. Hát ezért én szívesen járok ide, mert én is feltöltődöm, és látom azt, hogy hát nyáron jó időkben bizony olyan sokan vagyunk, hogy nem is férünk föl egy buszra, hanem 2-3 busz jön ki a terepre, a Jánoshegyre vagy akármerre, és akkor egymást bevárjuk szépen, és akkor folytatjuk tovább az ismereteket.
1: Egy olyan kérdésem lenne tanár úr felé, hogy említett volt, hogy 30 éve galagonya túra. Van-e olyan élménye, amit szívesen megosztana a rádió hallgatóknak és hallgatókkal, és nagyon szívesen visszaemlékszik rá? A 30 év azért ez már nagykorú. Tehát...
0: hát igen, 34 éve most már lassan, ugye, hogy galagonya túra volt, de nagyon meg tudnám számolni egy kezemen, hogy hányszor maradt el azért, mert olyan volt az időjárás. Kisebb csepörgés nem zavart bennünket, mert esernyő volt, vagy nagyok fa, erdőbe fa alatt voltunk, és a kisebb zápor nem is ért el bennünket, mert a palombok fölfogták mindezt, még akkor is, ha nem volt semmiféle tető, ami alá állhattunk volna. Ez is nagyon jó volt, és örültünk neki, hogy láttuk, hogy hát hiába sár van, akármi van, de mi a falevelekre léptünk, nem lettünk sárosak, mert ott az avar az olyan volt, mint egy szőnyeg. Ez mind nagyon jó volt. Persze volt olyan is, azért elárulom, hogy közbe-közbe jött a vihar, és azért nem adtuk föl, hanem eljöttünk egy darabig, ugye visszatérve bementünk az én kis bemutcai lakásomba, voltunk vagy 20-30-an, és hát mindenkinek átvázott a februári latyaktól a cipője lába, ugye, ilyen is volt, és akkor előzettem a laborokat, mindenkinek lábvizet adtam, és forró teát főzve folytattuk az ismereteket, hogy mit láttunk volna még a szabadban, ha nem megyünk el. Tehát volt egy ilyen pótlás is, emlékszem rá, de mindig elmentünk, amikor az eső miatt csak hárman voltunk, akkor is elmentünk a túrára, és akkor is, amikor voltunk 90-en, egyformán mindig. Tehát ezek, hogy mondjam, olyan különleges, kirívó más, az volt csak, hogy az időjárással kellett dacolni, hogy vajon merjük, mi lesz, és észrevettük azt, hogy az utóbbi években, utóbbi 10-15 évben, most már egyre többször kisütött a nap. Reggel még esett az eső, de 9 órakor már elállt az eső, és jött a szép idő, mintha mi vittük volna a napsütést a természetben ki, és jó idő lett utána, és aztán mondtam, hogy menjünk el, ha nagyon akarunk valamit változtatni, tudunk még a környezetünkön is ilyen szempontból.
1: Igen. Az előbb említett a tanár úr egy nagyon érdekes kérdés, hogy a növények közötti kommunikáció, illetve a fák, hogyha egymást közelébe vannak, akkor ez értelmezhető úgy, hogy vannak olyan cédrus-citrusféle jellegű fák, akik külön kommunikálnak, tartják egymással a kapcsolatot, illetve vannak olyan tölgy és gyümölcsfák, amik szintén külön kapcsolatot tartanak, vagy ez az egy-egy csoport?
0: Hát általában a fa fölismeri a saját társát, a saját fajtáját, mert csak egy példát hadd mondjak el, hogy ez igaz történet volt, hogy a tölgyfa ugye a makját lepotyogtatja, szél kicsit elviszi, de valamelyik oda potyog le a mellé egy 20 méterre, 10 méterre a fa alá, és kihajt tavasszal, a mag kicsirázik, és egy kis tölgy lesz belőle. És a kis tölgy fel is nőtt olyan másfél méterre, és egy őzike lerágta, derékba rágta a szegény fát, és a kis csemet, hát akkor ugye lombja levesett, nem volt levél, nem volt, ami a nedvességet szívja, ugye a gyökéren keresztül a földből kifele, és hát úgy volt, hogy elpusztul. És ennek a megfigyelése során ugye az a végső eset állt elő, hogy a növény egyszer csak kezdett hajtani a semmiből, pedig nem volt levele, egy sem, le volt rágva, az alvó rügyek kihajtottak, a gyökérzete úgy nézett ki, hogy helyrehozta az egészet. Tehát mi történt ilyenkor? Tulajdonképpen semmi más. Az anyanövény, aminek a gyökerei sokkal messzebb elmennek, mint mi látnánk, ugye, mindig kiássunk a fát, észrevette, én megérezte, hogy a kis csemetét fél lerágták, hogyan mentse meg? A gyökerével rákapaszkodott a kis csemete gyökerére, és a saját energiájából, amit hatalmas gyökérzetével szívott föl nedvességet, tápanyagot, talajból, átadott a kis növénykének, a kis csemetének. Az a kis energia fölszivárgott, fölnyomódott a edény alábokon át, a rügyek kifakadtak, és azóta szép nagy fává is nőtt. Igen, tehát igazolásul, hogy a mama szeretete a gyermekére ott van, mert a más magvakisodásnak, de azt nem támogatja, a sajátját támogatja. Elősegíti, ha ott van a gyökér zóna közelébe, akkor kezelésbe veszi, és segíti fölnevenni, nyomja neki a tápanyagot, hogy nőj föl, amíg engem látsz, kisfiam, ne félj, nem hagylak cserbe, és megnőtt. Tehát van egy érzelmi életük a növényeknek, tudatuk nincsen, sokszor azt mondjuk, hogy másodrendű lények.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, hogy a idősebb fa tölgy hogyan vigyáz a gyerekeire és a tölgy óvodára, és gyakorlatilag a tölgyfa erdőnek a reprodukciója hogyan történik, hogy milyen erősítést kapnak. Tud még ezt mondani valamint, tanár úr, kérem?
0: Hát csak annyit, hogy a természetet tanulni kell, nem kihasználni, lerombolni, hanem amíg a természet él, amíg a fák megvannak, addig mi is élünk. Ha eltűnnek, akkor mi se leszünk már. Akkor tényleg megszűnik a világ, a létezés, az oxigéntermelés, meg a többi, tehát ugye a zöld övezet oxigénjét a fák biztosítják, ugye egyszer ez biztos, ez nagyon jó, tudja mindenki. Aztán hát meg a különböző kipárolgások, ugye itt nyilván most az örökzöldekre gondolunk, amikor azt említettem már korábban, hogy a fenyőerdőknek a kipsugárzása, a fenyő illóolaja az annyi korokozót elpusztít, hogy ott a levegőbe káros patogén, baktérius, spóra nem él meg. Tehát az a környezet fertőtlenítve van. Ha én a lakókörzetemet olyan helyen hozom létre, vagy én ültetök a lakókörzetem a kertembe fenyőt, kamecipáriszt, tujaféléket, tiszafát, akkor én a levegőt tudom fertőtleníteni, van nagyon hatékonyan, hogy az a bizonyos tujon hatóanyag, amitől félünk, ugye, ami az örökzöldekben ott van, ugye, mind kellemetlen, káros, rákkeltő egyéb anyag, amitől óckodunk, hát kérem szépen, hadd mondjam meg, vannak is a gyógyhatása. A tujonféléknek a gyógyhatása pedig abban áll, ezt még a nagyanyámtól tanultam, mert ő népgyógyász volt, tehát gyógyhüvekkel gyógyító bábasszony volt, és igen nagy tekintélye volt, ugye a komlói, akkori falusi település lakossága között. Őtőle tanultam, hogy daganat, csomó, csontkinövés és ilyesmire, hát, hogy mondjam, gyógyító hatással van, azóta megtudtam, hogy ugye a bizonyos hát tumorsejteknek a szaporodását gátolja. Tehát ugye a csontkinövésnél is az oszteó hát blaszt sejteket gátolja, amelyek ugye a kóros kinövést okozzák, és a cipő föltörte a lábat, vagy valami bütyök volt, akkor a növény, az örökzöld növénynek a tüleveléből masszírozott, passzírozott ki mozsárba, rézmozsárba olyan kis nedv anyagot, amit felszivatott egy kis vattával, és rátette arra a sérült részre, és bizony ilyeneket tanított nekünk. Hát ugye azóta változott ez, annyiból, hogy nagyon mérgező ez. Véletlenül ne kerüljön ételre, kézre, szájba, mert ez egy keményen rákeltő anyag. Ugyanakkor pedig gátolja a tujon az ilyen csontkinövéseket is. Tehát amikor valaki nem tud cipőt húzni, mert bütyke lett nagy, és akkor faragták műtét, vagy sikerült, vagy nem, a tujonnal tudta visszafogni. Hát ez a taxus vaccata és egyéb hasonló növényeknek a hatóanyag, amit Amerikában föl is használtak kísérletképpen, sőt gyógyászati eszközök, gyógyászati termékek sorában is megtalálható, az a vegyület, az a kémiai szer, amit ők gyógyászati célra használnak, de csak külsőleg.
1: Itt a csontkinövésről beszéltél tanár úr, akkor ez a bütyökre is jó?
0: Hát, ha az rossz indulatú patogén elváltozás, akkor nyilván oda is jó, de hát ugye ennek a kivizsgálása már nem az én feladatom, csak mondom, gyerekkoromban is hallottam, hogy ezt erre használták a népgyógyászok. De hát csak aki egy kicsit...
1: Hogy hát akkor ez a patogén, egyértelműen a patogén.
0: Igen, a rossz indulatoknál. Amerikaiak végeztek kísérletet, később olvastam róla, hogy ezt a káros, a rákos betegségeknél is föl lehet használni. Igen, csak annyira mérgező, hogy mi nem tudjuk ezt így kivonni és használni. Viszont az, hogy az ne nőjön tovább, oda tesszük, borogatjuk, ezt még el tudom képzelni, mert egy ilyen esetől tudok én is, amit még gyerekkoromban, ifjabb koromban tapasztaltam, hogy egy illetőnek nem tudta a cipőjét fölhúzni, és ment, templomba ment, és akkor az egyik cipő, lábán cipő volt, a másikon meg egy nagy papucs bevásolva a lába, mert hát fájt neki, és kinőtt az, és próbálta kenegetni mindennel, és elmullott neki ez, és mikor egy-két hónap múlva később találkoztam vele, mondom, és a cipőt föl tudod venni, igen, eltűnt a csomó, hát ugye azt mondtuk, ez a jóisten csodája, vallásos család volt, ugye, az illető tartott, és annak a jóisten segítette meg, hanem ugye az a tujon is, ami segítette. Tehát van, ugye mondjuk, hogy minden gyógyszer méreg, de sokszor a mérgekben van olyan is, ami nekünk segít, csak másként kell használni.
1: Tehát ez... Térjünk vissza a Galagonya túrára.
0: Igen, a Galagonya túrán is találunk.
1: Milyen olyan csoda van itt Budapest környékén, mint például ez a libanoni cédrus. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehezen, de én nekem sikerült szereznem libanoni cédrus olajat, és egészen fantasztikus gyógyhatása van, de ezt majd egy másik műsor keretében beszélgettünk erről. Tehát Budapest környéki csoda, amiket a Galagonya túra megmutatta.
0: Igen, hát azért vannak csodák, de vannak azért olyan félelmetes hát jelenségek is, mint amikor egy tiszafát találtunk, tele érett sárga, narancsszínű kis bogyókkal. És hát ugye szó volt róla, hogy ehető vagy nem ehető. Aztán ugye az egyik ember a szájába vette, és utána rögtön rázolta a többi, meg ne edd, mert ez halálos méreg, tiszafa. Ugye hát szintén ide tartozik, és ha lenyeli, akkor meghal. És akkor én mondtam neki, hogy hát ha meg tudod úgy enni, hogy csak a külső burkát eszed meg, az finom édes, akkor nincs baj, de ha lenyelőd a magját, akkor mindjárt a koporsódat is megrendelheted, mert azt a mérget nem éled túl.
1: Hát egy biztos. Agatha Christie. Mondom,
0: ilyen is van, amire oda kell figyelni, azóta ahányszor arra megyünk, mindig, ugye tanár úr, ugye ez az a fa, amit nem szabad a termését megenni, csak az, aki megszámolja, hogy hányat vesz a szájába, hány bogyót, és annyi magot is köpjön ki, mert ha nem, akkor rögtön gyomormosás, hánytatás és minden, mert baj lehet belőle.
1: Ugye az egyik, a tiszafával Agatha Christie foglalkozik egy regényében, hogy milyen borzalmas dolgok vannak.
0: Igen.
1: Mi az, amit még tudsz?
0: A lepényfa. A Krisztustövis. A Gléditsch.
1: Igen?
0: Gléditsch, a Triakantosz, ugye? A neve Gléditschnek is mondják, latin nevéből, de ugye ez a lepényfa. Hosszú, akáchoz hasonló fa egyébként, és hosszú 30-40 cm-es hosszú hüvelytermésével van. Kicsit csavarodott ilyen lilás hüvelyek, ami gyerekkorunkban is emlékszem rá, hogy nagyon szeretettel fogyasztottuk. Apám mondta, hogy ez erősíti a fogint, a szájsebeket, stb. És olyan kellemes, édes nyálka volt a hüvelyekben belül, az megszáradva, ugye lehullik a fáról, ott a földön összeszedtük és rákcsáltuk, és igen kemény kis magvak, mint a lencse. Még annál kicsit nagyobb magvakkal volt tele szépen.
1: Szent János kenyér?
0: Azt népiesen azt mondják, ez magyar Szent János kenyér, mert ahhoz hasonlított, de semmi köze a Szent János kenyérhez. Viszont az, hogy a tápértéke igen magas, annak a magnak, azt a magot 20-30 percig főzöd, akkor olyan főzeléket kapsz, mint egy jó lencse főzelék, csak meg kell fokhagymázni, fűszerezni a maga módján, és nagyon finom. És a hüvelynek a belsejében lévő kis nyálkanyagokat, a szélén, ahol összeérnek ugye a bőrfelete, mint egy borsó, ugye össze van zárva, kifejtőd benne a magokat, csak ugye ez sokkal hosszabb, ez 30 centi hosszú, és hát van benne egy 10-15 mag.
1: Tárat állapotban lehet felhasználni?
0: Lehet, lehet, most is lehet, ha megtaláljuk, ugye ilyenkor már lehullik a földre, és ha nem rohadt el, nem romlott meg, ugye, mert hát elég ellenáll minden gombának, hát akkor ezt... érdemes összegyűjteni, gyógyszerként is fogyasztani, mert hát a szálsebeket összehúzva, édesítő volt, gyerekkorunkban nagyon drága volt a cukor, meg minden. Én emlékszem rá, a meccsekben több helyen találtunk, apánk is megtanította, hogy ezt rágcsáljuk, mert édességet kívántunk, akkor fogtuk és elkezdtük rágni, nagyon édes volt, nagyon kellemes volt. Egyébként a jövő növénye lehetne, mert igénytelen és táplálék hatása szempontjából, ugye egy. Telepítve egy holdni területről ennyi tápanyagot lehozni nem lehet buzából, meg semmiből, mint ebből, ami ennek a lisztjét, meg a mag termését jelenti. És ezt nem kell minden nap öntözni, nem kell minden nap kapálni, meg ültetni, meg mit tudom én, ugye ápolni, hogy legyen bele valami, millió betegsége, ennek nincs is betegsége. Azért mondom, hogy ez a lepényfa, lepényfa.
1: Tehát... Hát évekkel ezelőtt egy galagonya túrán tudtam meg ezt a tudást, hogy akkor nézzük meg, hogy a Szent János kenyér fának a gyümölcsét, miről híres még a gyümölcse, személyesen kutattam meg, az egy uncia. Az egy uncia arany, vagy az egy uncia ezüst, hogy mint súlymérték, hogyan kerül bele a köztudatba. Hát ennek a Szent János kenyérnek a magja, de csak a középső három mag, mert a szélén lévőket, hogyha levesszük, akkor azok már más méretűek és más súlyúak. Senki nem tudja, hogy miért, de teljesen mindegy, hogy hol szedjük be, vagy gyűjtjük be a Szent János kenyér magat a világ melyik részébe, a súlya az ugyanannyi. És ezt nevezték el egy unciának. Tehát a görögök, a rómaiak, a középkori arany és gyémánt kereskedők mindegyiknek a kis tarsójába volt kis bőrzacskó, ebbe tartott magukat, és innen tudták meg azt, hogy akkor van aranyad eladó, igen, van mennyi, 3 uncia, és akkor már vagy akárhány uncia, és akkor ez alapján méricskélték, tehát a Szent János kenyérnek van egy ilyen történelmi hatása is. Mi az, amiről még tudunk beszélgetni? Talán... Ez a témakör könyvtárnyi anyag van ebben, te veszed el?
0: Igen, talán még annyit, hogy ugye mostanában divatos az erdőben, mivel tisztelnünk kell a természetet, mert tanulnunk kell tőle, mert túlélést tanuljunk, mert ha valami katasztrófa van, háború vagy bármi, kik az első túlélők? Mindenkit elpusztul, leég az erdő, akármi, a növényzet. Először a növényvilág fog kialakulni, és utána jönnek az állatvilág, aztán a végén az ember is betelepszik újra, mert a növény túlélő. Hát ugye ez azt jelenti, hogy a növénytől meg kell tanulni azt, hogy hogyan képes ő túlélni mindent, azért, hogy olyan alkalmazkodó képessége van, ami összefügg az intelligencia képességével. Ugye azt mondják, intelligens az, aki a problémát meg tudja oldani. Most egy növény, ami egy helyen van, nem tud arrébb szaladni, mint egy kutya, vagy egy őzike, vagy akárki, vagy egy kisegér, nem tud elbújni. Neki ott kell maradni, meg kell oldani, hogy megmaradjon. Hát mi mindent tesz egy növény azért? Milyen feromonokat, miket termel, illatanyagokat, milyen ultrahang, vagy egyéb lehetősége van, hogy kommunikáljon, hogy riasszon a többiek, hogy kapcsolódik a rovarvilághoz, hogy működik együtt az egész biocenózis, nem egyedül van kollektívában, és ezért túlélő. Az ember meg széthúz, ha van 3 ember van, akkor már az egyik az frakciót képez, az biztos, mert nem értenek egyet, ugye nem. Ezért az ember kapaszkodik, és a túlélésben szaporodik, de hogy túlul lesz, sajnos a civilizált világ nem úgy néz ki, hogy a túlélés felé halad, hanem az, hogy még a természet is belepusztul ebbe a nagy széthúzásba. Tanulni kéne a természettől valamit, a túlélők akarunk lenni. Úgyhogy nagyon sok mindenre megtanít bennünket a kirándulás, és nagyon sok ember van, ez a baja, az a baja, nem ismeri a gyógyhüveket, akkor csak megmondom, hogy mi a baj, hát most van olyan önbizalom hiányom van, akkor itt van ez a vadcserösznyefa, ölelje át egy 10 percig. Mondja el a baját a fának. Fa lélektan ilyen van, de ugye már elme, meg tudatosság az a fánál nincsen. Ott van egy fizikai, meg egy lelki rezgés kapcsolat közvetlenül. Bárcsak az embernél is volna, nálunk nincs, meg közben van a tudatunk. Na most, ha megöleljük a fát, kikapcsoljuk a tudatot, csak annyit, hogy energiát szeretnék venni tőled, de vissza is adom, mert vigyázok rád, vagy leszedöm róla ezt a szemetet, és ápolom a környékedet, hogy maradj meg nekem továbbra is, akkor már kapcsolatban vagyok vele. Vagy pedig van pánikbetegség, manapság, ugye pánikban van valaki, akkor azt mondom neki, hogy ölelj át a nyírfát, ha találunk nyírfát, akinek ugye pánik problémája van, szorongásba éli az életét, ölelj át, segít rajta. Vagy például nincs energia, elfáradtunk, ki végkimerült, akkor a bükkfa a legjobb. Vagy ha valakiben, hát ugye nincsen csak csupa rossz tulajdonság, az a tölgyfát ölelj át, erősíti a jó tulajdonságait. De sok ilyen van, vagy pedig az érzelmi élete csalódott valakibe akkorát, hogy nem tudom, ajánljál valamit, hogy gyógyuljak meg, semmi különös nincsen, öleld át a hársfát. Ugye fitoterápiában tanítjuk mi, hogy a hársfa virágteja az énekesek tejája, jobban énekelünk, ki énekel? Az mire hat a lelki világunkra, igaz? Fölvidulunk az élet. Hát a magyar ember a sírba akkor is énekel, ugye a bánatába is énekel, de nem hagyja el magát. A vidám ember meg abban nyilvántja meg, hogy táncol, énekel, tehát az énekesek tejája. Ez azt jelenti, hogy a hársfa teját, ha én nem eszem meg, mert most épp nincs termés, de ha ott van, akkor átölelem. Ugyanezt a hatást érvényezem. A lelki világomon keresztül, az ő lelke kirezgése, az ő aurája, ha én belemegyek, már megkapom. Ha én megölelem a gyerekemet, az aurámba benne van, átadom neki. De nem a negatív gondolatokkal, hanem a pozitívval. És közvetítom a természet erejét rajtam, körülbelül a családom felé. Ha vannak ugye a kertjében ültet ilyen fákat, de hát a legegyszerűbb dolog, mert egyszer ez a bajunk, egyszer az a bajunk, megkeressük azt a fát, aminek a rezgése már magába gyógyít, ha nem kell más csinálni, csak ki kell kirándulnom menni, és oda kell alá ülnem, ott kell piknikeznem, vagy át kell ölelnem, és élveznem a fának azt a rezgését, amit tudatosan nem is tudom, hogy mit. Csak azt, hogy hazamentem, jobban vagyok, ki elmúlott ez a bajom, az a bajom. Néha tudattalan is, de ezt tudatosan is lehet csinálni, tehát az, hogy én oda megyek, megkeresem azt a fát, ami nekem szent, régen is voltak ilyenek, amik gyógyítólag hatottak a környezetre. Régi népgyógyászok tudták is, hogy a szírfa, égerfa, ilyen fa, olyan fa a környéken, hogy oda kiártak az emberek, oda alatta piknikeztek, majálist csináltak. Miért? Mert annak a fának olyan volt az aura rezgése, hogy ott, aki onnan ott leült egy darabig, utána hazament, az olyan volt, mint egy stupába meditált volna Indiába valahol, ugye? Fölüdülve, fölfrissülve. Hát az egész természetről szól. Fölüdítse, megelőzzük a betegségeket, segítsük a gyógyulást, és maradjunk együtt, kapcsolódjunk össze, ne eltávolodjunk, ne faragjon bele a nevemet a bésem, a bicskámmal a fa törzsébe. Ne, azok egy buta dolog az, amint amikor az ember teletetováltatja magát, és az, hogy attól erősebb lesz. Nem, pontosan gyengítjük magunkat, a fát se gyengítsük el, maradjon az erős jövőre is, az utókornak is. Na, ezért.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért van még egy kérdés, amit szeretnénk, hogy átbeszélnénk, itt a növényeknek a túlélési képességéről volt szó. Hát minden ösvényen, hogyha végigmegyünk egy erdei vagy egy mezei ösvényen, akkor szélén ott van két nagyon érdekes növény, a keskeny levelű útifű, illetve a széles levelű útifű. Hát ez volt a vizsga kérdésem. És az erdőnek a szélén pedig van egy lapulevél, vagy egy lapulevél, nagyon sokkal találkozunk, és van egy olyan közmondás, hogy úti laput kötöttek a lábára. Erről a három növényről, hogyha tanár úr beszélne a kedves hallgatóknak.
0: Igen, hát az úti lapulnak a története az onnan ered, hogy valójában az egy gyógyító levél, amit hát, hogyha felhasználok, mondjuk fájó duzzanatra bekötöm, Mint ahogy a káposztalevelet is szoktuk a fájó térdüzelet rátenni, egy lapulevelet is rátehetünk. De van ennek egy érdekesebb történet. Az első világháborúban, amikor még orvosok kevesen voltak, felcserek voltak a hadseregbe, ugye sérüléseket el kellett látni, és hát egy felcser már tudta, hogy kell megelőzni a nagyobb bajt. És mit tettek? Ugye akkor még nem gépesített gyalog ezred vitte a katonákat, hanem gyalogoltak kincstári bakancsba, és föltörte a lábat, mert az nem mindig lábra szabott volt. Jó, nagy volt, hogy belefért a kapszarony, és bizony akár ugye támadtak, vagy visszavonultak a sereg, gyalogosan közlekedtek a katonák, és bizony néha úgy föltörte a lábát a bakancs, a sok gyaloglástól a szegény kis katonának, hogy a végén a puska tusra támaszkodott, és úgy bicegett, hogy valahol majd pihenünk és megállunk. És a felcserek ki voltak oktatva, hogy patakpartján, vízpartján pihenjetek meg valahol árnyékos helyen, hogy megpihenve a lábatokat betegyétek a vízbe, mert a bakancs szorította a láb, fölvidul, hogyha egy kis hideg vízbe megáztatom. Ugye, ezt tudjuk mi is, mind is csináljuk, egy jó áztatás. És hát aztán megdörzsölgeted, megmasszírozgatod, és hát a föltört lábat utána nem teszed vissza abba a bakancsba így, hanem először egy lapulevelet, majd a felcser levágottan leszed oda, az odaadja, kiosztja azoknak a beteg lábú katonáknak, akiknek nagyon nehéz a járás, mert ugyan a társzekereken ugye vitték a sebesülteket, de volt, aki már föl se fért. Akkor hova menjön? Bicegött és jajgatott, hogy csak odaérjek, mert nem bírok már menni. Bekötötte vele a lábát, és így a kapcarongyot rátéve begyömöszölte szépen a bakancsba, egy kicsit megnyugodva, és úgy ment tovább, és mire estére beértek a körletbe, ahol már letáboroztak éjszakára, addigra soknak, meg is gyógyult félig a lába. Miért? Mert dörzsölte a bakancson, ugye a lábát dörzsölve, a növény nedvét kidörzsölte. És a lapulevél nedvébe olyan gyógyító anyagok vannak, amik segítenek. Hát ez még vonatkozik nem csak a nagy útilapúra, mert az útilapú ez a nagy bojtorján növény, ugye ennek az első éves levelére gondolunk, ilyen hatalmas nagyra megnő. Második évben már nincs ez, mert akkor már magszárat hoz. A úti füvek között meg a széles, nagy tenyérnyi, széles leveli úti fű, ami szintén jó, nagyon jó sebgyógyító. De ennek a úti fűnek még más gyógyhatása is volt, mert ugye ahol sok volt a szúnyog. És hát ugye valaki olyan helyen ért, de a népgyógyászok ugye elmondták, hogy kérem szépen alkoholba áztassák fel az összeapított útifűlevelet, itt a keskeny levelű útifű is jöhetőtől széles is, és az elriasztja azzal a tinktúrával, kennik be a bőrüket, ahol a ruha nem fedi, a szúnyog oda nem jött, mert ezt utálta, elrepült onnan. Vagy pedig hát a keskeny levelű útifű, hát tudjuk, hogy a kőg és csillapító szirup a gyerekeknek, az a köptető szirup a patikában, az a keskeny levelű útifűből készül, csak cukorszirupban van megfőzve, szépen leszűrve, és a kisgyerek torka helyre jön, a kőg és csillapul, és meggyógyul. Ugye mi felnőttek is elfogyasztatjuk, de nekünk ott az erősebb a kakukkfű, ugye mi azt isszuk meg erre, de látjuk, hogy ezek a lapufélék már rég és régóta a történelem ősi korszakában is nagyon értékesek voltak, és tényleg a katonáknál is, ugye, ahol nagyon fontos volt, hogy ez a katona futni, szaladni tudjon, mert ha nem, akkor utoléri az ellenség, vagy pedig ő nem éri utol az ellenségöt, aztán lemarad. És bizony az nagyon fontos volt, hogy a láb az jó helyen legyen, és egészséges legyen. Külön specializálták a felcsereket, akik így próbáltak segíteni. No.
1: És akkor a kérdésem, hogy a széles levelű útifű, ha jók az emléképeim, akkor ennek a levélnek körbe akkora tud lenni, mint a tenyerem kifejlett állapotban, és 4-6 fő ér van a növényen, és ha rajta lépkednek emberek, elszakadnak ezek a fő érhálódat a levélben lévő, és másnapra meggyógyul, honnan van a tudása.
0: Na, az a helyzet, hogy ettől a növénytől tanulni lehet valamit, tehát azt jelenti, hogy a sérüléseknél, sebeknél első rangú gyógynövény az útifű. Már az óvodába tanítani kellene, én annak idején sokat kirándultam kis első osztályos kisgyerekekkel, első-második osztályosokkal, a Nejem szerveztem, ő volt az osztályfőnök, én pedig hát mentem a gyerekekkel hétvégén kirándulni, és bizony előfordult, hogy hát valami kis baj volt, kicsit megsérült. Akkor megtanítottam, hogy leveszed a kis utifüvet, kicsit megharapodálod, megrágod, és bedörzsölöd, vagy ráteszed arra a kis sérülésre, ahol fáj neked. Egy celluxszal leragasztottuk, egy kis ragasztószalaggal, és mire beértünk már, igen gyorsan meg is gyógyult a seb. Na most a másik, ami nagyon érdekes még itt, az, hogy például az emberek ugye félnek a csípéstől. Most, hogyha egy méhecske véletlenül rálépek, vagy megszúr valahol az arcomon, bárhol, ugye a méhecske, az tudjuk, hogy kellemetlen, pláne a gyerekeknél, ugye, ahol szaladálnak be a virágok közé, minden is, jaj, de jó szaga van, jaj, és egyszer éppen egy méhecske megszírja az órahegyét, júj, most mi lesz, ugye, és az megdagad, és fáj nagyon. Hát az útifű, egy keskeny levelű útifű, az, meg a széles levelű sül egyébként mindenütt az évjek útifűnek, mert úton útféle mindenütt megtalálható. Ebből

0: a sebek. Úgyhogy a napközben előfordul horzsolások, meg egyéb gyerekek játékával ugye létrejött ezzel kapcsolatos kisebb sérülések, meggyógyíthatók, ha a gyermek ezt tudja. És ezt tanítottuk a gyereknek kiránduláskor, hogy ezt az egyet tanuljátok, mert a többi növény nem ismeritek, nem érdekes, de leesett a bicikli lánca, megsérült a lába neki, és vérzett, és mi van, mit tett oda, hova menjen, se anyuka, se apuka, senki nincsen, csak a barátom, akkor csak fog meg szépen, ugye letörültem, vagy lenyálasztam, lemostam. Oda tettünk rá egy útifűlevelet, a másik ráragasztott, ráköttött a zsebkendőt, vagy akármit, jó megszorította, mentek tovább. Elállt a vérzés, estére meggyógyult.
1: És ugyanez alkalmazható darázscsípész esetén?
0: Hát igen, csak akkor nem az útifűvet használjuk, mert a mézcsípés az nagyon erősen, hát, savas. Mind a sav úgy mar, ugye, hogyha valahol érzékenyen, mind a sav úgy marja a bőrünket. A luggal tudjuk közömbösíteni, az útifű meg lugos. Nagyon erősen lugos, és az útifű azért a legjobb. Hát a hagymafélék is jók, hogyha itt nem hagyma van, ottan vadhagyma vagy valami, és annak a levele is jó, mert lugos itt. A darázs meg éppen ellenkezőleg, a darázs csípés meg lugos. Arra az útifűvet hiába teszem rá, attól még fáj. Arra savasat kell tenni. Mi a savas? Hát egy sóska levél. Ugye? Sóskát minden gyerek ismeri, savanykás, ugye? Sóska levél, vagy egy éretlen gyümölcs. Egy megyfa mellett megyek el, és megszúrt a darázs, akkor leveszük egy megyet, ami félig erőt, jó savanyú, rádörzsölöm a szúrás helyére. Ugye, még a méhecskénél beszakad a fullánk, azt illik úgy kiszedni körömmel, könnyű kiszedni. A darázsnak nincsen beszakadt fullánk, olyan. Mert annak olyan fullánk, hogy vissza tudja húzni, nem szakad bele. Ottan viszont jobban is fáj, mert az a csontig belenyomja, erősebb, nagyobb állat is, ugye, nagyobb, mint a méhec, akkor, mint a méhecske. Akkor ott viszont a savas borogatást teszünk, vagy egy citrom van nálunk, akkor azt nyomjuk neki, vagy valami ecetes ruhát, vagy valami savanyút. És akkor az pillanatok alatt, tehát aki a szabadba él, az vigyön magával mindig egy kis ecetes üveget, meg hát útifővet azt tegyen a zsebébe, vagy hát bárhol találhat. Ezek érdekesség a gyógynövények világában, de nagyon sok gosszúságtól megszabadít bennünket. Én, ha valaki nagyon érdeklődik, annak azt ajánlom, hogy jöjjön el a Galagonya túrára mindezeket, és ez sok apró kis népgyógyászati fogásokat ott megtanítunk neki, és kevesebbet mérgelődik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy műsoridőnk lassan lejár, és tanár úr kérem, hogy három mondatban, hogyha elmondaná a hallgatóknak, hogy hol lehet megtalálni a Galagonya túrát, milyen weboldalon?
0: A Magyar Természetgyógyászok Egyesülete, hát oldalán, ott állítólag rajta van, megvan.
1: Rajta de, van, én láttam.
0: Igen, igen, de tanfolyamokon is mindenütt szervel mindez, és a tanjegyzetekben is benne van, és minden Galagonya túrán elmondjuk a kérdésekre ugye a választ, és elmondjuk, hogy milyen növény, mire jó, hogyan használja, mi a mellékhatása, mi a kritériuma, hogy használható. És hát ugye megpróbáljuk megmagyarázni azt is, hogy hogy kapcsolódik el az egészségvédelemhez, a gyógyszerekhez, mert nem lehet mindent összekeverni, természetes anyagot szintetikus gyógyszerrel. Ezt is elmondjuk, hogy mikor lehet probléma, hogy mire vigyázom. Mert van, aki jó hiszeműen összekeveri, mert az orvos fölírta a gyógyszert neki, ugyanakkor a természetgyógyász elmondta a gyógynövényt, a kettő együtt megöli, kioltja egymást, vagy baj, nagyobb bajt csinál. Ezt is elmondjuk természetesen, mert mindig van köztünk olyan, aki orvos, természetgyógyász. Ilyen is van. Most már nem egy ügy az országban, ezek pedig a nyerők, mert ezek akkor tudják azt az összefüggést, a káros kapcsolatokat ki tudják küszöbölni. No,
1: ennyi. Nagyon jó. Tanár úr, még odaadom a mikrofont egy pár másodperc, hogy búcsúzkodjon el a hallgatóktól.
0: Igen, hát én úgy búcsúzom el, hogy az egészség a legfontosabb kincsünk, viszont hogy képesek legyünk megőrizni, nem a patikába kell elkölteni a pénzünket, nem fölösleges gyógyszerekre, hanem először a saját öngyógyító erőnkre hagyatkozunk, az pedig az immunrendszerünkben ott van, és hogy az immunrendszert hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk erősíteni, az a Galagonya túrában benne van. Ott mindarról szó van, ami ezzel kapcsolatos. A fitoterápia az kiterjedt szinte mindenre, a gombákra, és a mozgásra, és a levegőre, és ha nem is értünk semmihez, csak kim vagyunk a légtérbe, és a negatív ionok,

0: tudjuk, hogy föld, üdítenek bennünket, belélegezzük ezeket, és a tiszta erdei levegővel, aromájával együtt térünk haza, már az otthon levők is látják, hogy változtunk pozitív értelemben, és talán ez a példa a legjobb, és a következő hónapban ők is eljönnek. Szeretettel várom őket a túrákon. Március 3. vasárnapján.
1: Köszönjük szépen, tanár úr! Műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, kedves hallgatóim, vigyázzanak magukra, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Kis nagyember! Arthur Penn, 1970. A vadnyugat nagy témái közül egyet sem kímél a 121 esztendős kis nagyember, aki a végzett állandó oldalváltásai miatt nem lehet otthon sem a fehérek, sem pedig az indiánok között. Szép volt, jó volt, talán igaz se volt.
1: Úgy gondolom, hogy a Little Big Man, a Little Big Horn-nak egy ilyen izgalmas, úgyis mondjam, talán parafrázisa, egy ilyen átgondolása az egész történetnek, hogy a történelem igazándiból egy emberek által kreált visszatekintéses mese gyakorlatilag. És pont ez a mese az, ami leginkább ebben a filmben a legerősebb szálként jelenik meg, hogy van egy elbeszélő, aki igazándiból minden gondolatot, minden izgalmas fantáziát belevetít a történelembe, hogy igazándiból a nézőre van bízva, hogy ezt elhiszi-e, vagy sem. Talán sok esetben a történelem is ilyen, hogy szeretünk nagyon szép történeteket kitalálni, kiszínezve, és mindezeket híres embereknek a környezetébe illesztve, tálalni.
2: Mennyi esély van arra, hogy a világ legveszélyesebb vidékén túléljen a világ leglúzerebb embere? A másik, az pedig ennyi lenne, Keplertől származik, Forrest Gump Western környezetben. Összezavartalak titeket.
0: És egyébként... Főleg a Keplerrel, mert valami csillagászatot vártunk.
2: Igen. Na, szóval engem is megfogott az, ami Danit. Szerintem ez a világ legzseniálisabb film címe. Nem?
0: Jó, igen. És aztán meghalljuk, hogy Dusty Hoffman, aki nem tudom, egy hata van, és ő fog egy ilyen hatalmas hőst, hatalmas mítoszt lejátszani.
2: Uh-huh. És hát az elején ezt a nézői alaphelyzetünket meséljük el, mert hogy gyorsan kinyílik a szívünk, lelkünk, eszünk erre a filmre, vagy csak a szemünk, de aztán azt érezzük, hogy nagyon fura ez a film, izgalmasan indul, de aztán kicsit zsibbasztani kezd, majd aztán meg ledöbbent. Ti mi mentetek keresztül, amikor megnéztétek?
0: Ebben nyilván belejátszik az állandó műfajváltás, tehát azért szeretjük tudni, nem csak a történetnek a vázát legalább a feléig, ugye az ilyen ajánlók ezt szokták tartalmazni, hanem azt, hogy most ez akkor mi vígjáték, vagy western, vagy csetlésbotlás, burlesque, vagy paródia, szatíra, történetmesélés, és emiatt állandóan iránytalanítva vagyunk a filmben.
2: Eleve van az alapregény, ami azt mondják, hogy a vadnyugatnak a legviccesebb és legeredetibb regénye. A
0: Thomas Berger, 1964.
2: Tudtam, hogy rád számíthatok. És itt azért az alapműfajt már ismerjük, irodalom órákról, Don Quixote, Candide, szóval adva van egy csavargó. És hát milyen jó, hogyha ezt a csavargót, ezt odadobjuk a vadnyugatra, a határvidékre. Sok mindent fog látni, és sok mindenkivel fog találkozni.
1: Gyakorlatilag az összes elképzelhető mese és az összes elképzelhető kimenetelt tartalmazza szinte ez a film, és olyan, mint egy modern, mondhatni, szerepjáték. Oh. Hogy folyamatosan dobják a kockát, hopp, erre fordul a történet, arra fordul a történet, de mindig az illetőnek az alapképességei, amik benne vannak ebben a filmben, amik valljuk be, hogy elég szerények, de ettől függetlenül mindig valahogy úgy forgatja a helyzetet, hogy aztán még nagyobb kalamajkába kerüljön. És ez nekem nagyon tetszik, és akkor itt persze tovább lehet vinni, hogy na, nem esetleg egy Gyűrűk Ura a Westernbe ágyazva, nyilván nem, hiszen nem egy hőskötemény, de ennek ez a szál is benne van egy kicsit, hogy próbál egyfajta egy ilyen hősi irányvonalat belevinni ebbe az egészbe, de nem megy, hiszen hát Dustin Hoffman, ugye, alias Jack Crabb a történetben nem alkalmas erre a hős szerepre, vagy mégis?
0: Akkor ebből egy kulcsgondolat következik, a film bejósolhatatlan, mint a Monty Python, akkor ugyanazt mondom el pozitívan, mint az előbb az iránytévesztéssel, tehát egy csodálatos élmény, hogy várnánk valamit, valamifele megy a történet, és azonnal az egész összedől. A rendezőnek, Arthur Pennnek nagy kedvence volt Hári János, és Kodály Zoltánnak a daljátékát is nagyon szerette, Állítólag. Mert hogy Hári János figuráját pillantjuk meg ebben az emberben, a Dusty Hoffman rögtön 121 évesre ugrik, az csak azért, hogy 10 perc múlva már egy 10 éves fiúcska legyen. A Guinness Rekordok könyvében ez a legnagyobb egy színész által eljátszott időtartam. És ez az ember, ez azt mond, amit akar. Egy kulturális antropológus ül vele szemben, vagy irodalomszociológus, vagy néprajzos, aki faggatja őt az életéről. Egy röpke 15 évről van szó, vagy talán 20 évről, tehát ez a 60-as és a 70-es évek, 1860-as és 70-es évek a Vadnyugaton. És ő tényleg, mint Hári János, mindegyik történetet kicsit fölfújja, mint a lufit.
2: De várjál, de a Hári Jánosnak mi az alakja a Hári János történetekben? Hogy ő egy daliás, vitéz, bátor, hős. Tehát a Hári János azért önmagát is fényezi. Erről a csávóról meg mit tudunk meg?
0: Igen, lefényezi önmagát.
2: Lefényezi, tehát hogy én nekem ez a Hári János hasonlat egy picit sántít, mert hogy pisztolyhős, aki nem bírja a vér látványát, meg indiánokkal is harcol, de aztán csapatát csapdába csalja. Jó,
0: teljesen nincs igazán.
1: Varázsszerkereskedő.
2: Micsoda?
1: Varázsszerkereskedő.
0: Csodálatosan lő célba, igen, mint senki más de a vidéken. Teherbe tud akkor ejteni öt indián nőt egy éjszaka alatt. Tehát azért van itt fölfele fényezés.
2: De azt
0: egyetlen is túlélő egy mészállásban.
2: Jó, szerintem neki az egyetlen, és akkor még ott van, hogy üzletember, akit úgy átvernek, ahogy csak
0: igen,
2: lehet.
0: Igen, igen.
2: Most a nők,
0: meg a nem felesége tudom, egy, nem ismeri meg.
2: Meg egy feleséget ő teherbe ejtett, a többiről nem derül ki, hogy azoktól gyereke születne. Az, hogy itt van egy feladat, amit ő nagyon nehezen teljesít. A nőkről nekem az derült ki, hogy van egy gyönyörű, kedves felesége, és tőle egy gyermeke, és van még annak egy pár testvére, akikkel együtt kell tölteni az éjszakát, de azért ebből sem egy sikeres férfi bontakozik ki, mert egy sikeres férfi az bocsánat, csúnyát mondok, akkor csinálja, amikor akarja, ha igazán sikeres. Jó, ő meg nem akarja neki, ez egy kényszer, muszáj neki.
0: Hát ez benne a vicces. Igen, hát én okay, végigrögtem, ez a legviccesebb jelenet. Vicces. De azért ő megállja a helyét, tehát boldogá teszi az öt asszonyt, az nem derül ki, hogy gyermek fogan-e, mert hát lemészárolják az egész közösséget.
2: Igen, ez meg majd egy másik jelenet. Szóval, hogy innentől kezdve nekem azért gondjaim vannak a Hári Jánossal való összevetésre. Egyetlen egy igazi...
0: Hári János szerényebb öccse.
2: Igen, bár egyetlen egy tehetsége. A Hári János ráadásul jól is néz ki ez a csávom, arról meg csak azt sem mondhatjuk. De ami a nagy erénye, hogy túlél.
0: Igen.
2: És egyébként irreálisan sokáig él.
1: És pont ez a túlélés a legizgalmasabb benne, hogy az egyedüli túlélő már azt mond, amit akar.
2: Igen.
1: És ez az, ami leginkább megfogott a filmben, hogy az elején is így kezdődik, tehát hogy pont a több mint egy évszázados öreg bácsi beszél egy igencsak szkeptikus kutatóval, ami igencsak jól sikerült a leírása ennek a, vagy most a bemutatása ennek az illetőnek, és a vége is gyakorlatilag ez, hogy az ő történetét lehet, hogy most meséli el utoljára, vagy lehet, hogy legelőször ebben a formában. Nem tudhatjuk, de lényeg a lényeg, hogy ott ülünk, hallgatjuk, nézzük, nem hisszük, de aztán a végén úgy állunk fel a filmből, hogy úristen, mi volt ez? Ez egy emlékőrület.
0: Nyilván történelem alulnézetből ez, mert hiszen a történelmi események nagyjából stimmelnek, jó két mészárlás föl van cserélve, de hogy a ismert szereplők, a Vadnyugat ismert toposzai legendái tűnnek elő, csak alulnézetből, meg túl közelről mindegyik a paródiájába fordul. A történetmesélő ráadásul akkor hagyja abba a történetet, és ott, ahol ő akarja, a film vége ez, hogy na viszlát, ennyi volt. Többet nem mesél.
2: Most a western műfajáról két szót érdemes szólni, mondjuk bedobva öt korszakot. Az egyik az a korai, a kezdetek, amikor egyszerű történeteket nézünk, jó kis üldözésekkel, banditákkal, egyértelmű, hogy vannak a jók meg a rosszak, és a hős mondjuk a bátor cowboy vagy sheriff. Aztán a következő korszak, 30-as, 50-es évek, mondjuk hatos fogatra gondoljunk, itt építik a civilizációt, és látjuk már a gyönyörű monumentális tájakat, nem is akarom ezt továbbragozni.
0: Mikor jön a spagetti western.
2: És akkor még addig be kell érnünk a pszichológiai westernnel az 50-es évekből, ahol a kulcs szó mondjuk a kétely lenne, vagy az erkölcsi bizonytalanság, egyik nagy kedvencünk az üldözők. Sebzett, magányos, vívódó férfi a hősünk, és utána jön az, hogy az olaszok megmutatják az amerikaiaknak, hogy ebbe még mindig belefér valami. Itt már egy nagyon cinikus világgal vagyunk körülvéve, meg cinikus antihősökkel, akik rendkívül hallgatagok. És akkor itt van az új korszak, ez a, úgy szokták mondani, hogy anti-western vagy revizionista western, ahol egy mítosz rombolással van dolgunk. Ezt fogjuk majd mindjárt itt kivesézni. Csak hogy eljussunk oda, hogy aztán van még egy ilyen, nem tudom, modern vagy szinte kortárs western, ahol mondjuk a Clint Eastwoodnak, nincs bocsánat, jól mondom annak a filmének a címét, Unforgiven, ami, ahol érzünk egyszerre nosztalgiát is, meg kiábrándultságot is, meg a nosztalgiából a mazsolázást. Mondjuk a nem vénnek való vidéknek is van egy ilyen utóveszten hangulata.
0: Milyen régóta tervezgetik a szlovák és a magyar történelem tanárok, hogy közös történelmen könyvet írnak, ahol a szlovák és a magyar szempontok is szerepelnek, nem tudom, hol áll ez a projekt, még ingoványosabb lenne román és magyar közös történelem könyv. Arra próbálok utalni, hogy ez a film egyszerre meséli el az indiánok szempontjából és a fehérek szempontjából a vadnyugat történetét, és ez állandóan ellenkezőjébe fordul. Azért az indiánok sincsenek kimélve, tehát ők is sokszor nevetséges figuraként, meg komolytalanokként vannak ábrázolva, akik szintén parodizálják önmagukat.
2: Nektek ez feltűnt, vagy néztétek, hogy van ez a fogalom, most ebből botrány is van a magyar valamelyik színházban, hogy feketéket kikkel játszunk el, lehet-e feketéket fehérekkel eljátszani, de hogy ebben a korban, vagy eddig a korig simán lehetett indiánokat vörösre, vagy nem tudom,
0: részbőrűvé.
2: Így hívják ezt?
0: Nem tudom, de én most így
2: adná magát, igen.
1: Hát most Golyko Miticcsre gondoljunk akkor, mint európai szempontból, hogy a jó keleti blokk megoldotta ezt a kérdést egyből.
0: Egy
1: jugoszláv gyönyörű indián területekkel, egyébként gyönyörű, ugye maga Boszniának az igen. A területe, Bosnia-Horvát határa.
0: Golyko Mitics is gyönyörű.
2: Zárója spagetti westernnek pedig a spanyol hegyvidéket
1: használják. Igen, tehát ugye az európai, még, hogy is mondjam, western filmet tudott készíteni, mint az amerikai, úgyhogy szerintem én még izgalmasabb.
2: Én ragaszkodom a spagetti westernhez, hogy szerintem az a csúcsa a westernnek. Európában megmutatták Amerikának, hogy hogyan kell.
1: Csatlakozom.
2: Oké, de hogy itt ebben az értelemben, ami nagyon érdekes, hogy itt álltak tényleg indiánok, játsszák, alakítják az indiánokat? Néztétek?
0: Hát itt volt, ugye, botrány is.
2: Na,
0: hát, hogy maláj játszott a...
2: Majd ennél a finnél?
1: Hát bármennyire is, de egyébként jó maga. Az indiánok az ábrázolása szerintem egyébként jó.
2: Az indián törzsfőnök, ő egy valóságos ember, akinek a nevét majd mindjárt Nagypán Szabolcs így benyögi.
0: Chief Dan George!
2: És hogy ő tényleg...
0: Igen, ennél a filmnél, na. Tehát, hogy egy kínai játszotta az indiánt, egy maláj játszotta, igen. De egyébként maga a törzsfőnök, ő valódi indiánra utaz, bár kanadai.
2: De hogy tényleg, még azt is hallottam róla, hogy ő nem akármilyen indián, hanem valami kanadai törzsfőnök volt, aki elment filmezni.
0: Ő az első indián, vagy őslakos, akit Oscar-díjra jelölte e filmján.
2: De jellemző Hollywoodra, hogy nem nyertem.
0: Még, de aztán lett később indián Oscar-díjas.
1: Az is érdekes egyébként a filmben, ha már így ugye visszatérünk, hogy a vezetők milyenek. Tehát ha van az indián vezető, ha már itt ugye a törzsfőnökről van szó, és milyen ugye Caster. A két népnek mondjuk úgy, vagy a két filmben megjelenő fajta embernek milyen vezetői vannak. Ugye milyen Caster? Igazából folyamatosan ugye...
2: Őt nagyon szeretjük, nem? Őt tiszteljük, igen. Becsüljük.
1: De mégiscsak egy önző illető, aki csak a saját dicsfényét hajlandó csak üldözni, és hajlandó mindenkit feláldozni a saját dicsőségéért.
2: Tehát, hogy akkor mégsem, tehát akkor hát... most megtudtuk a Casterről itt, hogy egy ilyen... Mondjuk már jó kis jelzőket, egy ilyen narcisztikus fajankó,
0: becsvágyó.
2: Aki senki ön más véleményére.
1: Elnök kíváncsi. Szeretne lenni, ugye, és akkor ezért ugye hajlandó bármilyen, hogy is mondjam, dicsőségi hogy is mondjam, tehát bármilyen babérkoszorúkat összegyűjteni, legyen szó vagy arról, skalpokat. Vagy skalpokat. Hát,
2: ugye, babérskalpot.
1: Hát micsoda összetétel. Tehát bármire képes, csak azért, hogy magának olyan dicsőséget szerezzen, ami majd őt egy vágyott helyre repíti. Ugye kétféle ember van, van, aki jó helyen van, és valaki jó helyen szeretne lenni. Hát most ez a jó helyen szeretne lenni jellegű embernek a prototípusát látjuk. A másik oldalon viszont a indián főnök, aki úgy érzi, hogy jó helyen van, de ezt elveszíti. Tehát a két, mondjuk úgy, hogy vezető egymás kárára cselekszik, és a két örlőkő közé, tehát két malomkő közé esik be Jack Reb, azaz Dustin Hoffman, aki felörlődik ebben a történetben.
0: Ez szép. Azért a Chieftain George-ot még kicsit, már a szerepet, akit játszik, kicsit elemezzük még, mert az az érdekes, hogy tehát őt megszeretjük, tiszteljük, de azért ő maga paródiáját is játsza. Tehát az ilyen nagyon bölcsen ülő indián főnök, akiből minden pillanatban kipottyanhat egy bölcsesség, így néz ki, de amikor kipottyan egy-egy bölcsesség, akkor azok igazából közhelyek,
2: jó,
0: vagy
2: önellenmondások. Jó, azért Szabi, mert római katolikus, meg ökumenikus teológus vagy, meg végigolvastad a világ összes vallásának, összes szent könyvét, meg még a magyar szólások és közmondások tárát is.
1: Dakota közmondásokat
2: igen,
1: is
2: ismeri. És megkapjuk a Dakota közmondásokat, de mivel hagy ez a csávó, ez tényleg így gondolja, és ezek szerint él.
0: Jó, értem, de hogy ugye a zárójelenetben ő meghalni készül, és még a sírja is megvan ásva, tehát egy ilyen gyönyörű, mint a karate filmekben a mesternek a beteljesedése, és tehát ilyen korlátot is folytat, stb. Aztán mégsem sikerül meghalnia, és akkor mondja, hogy hát néha működik a varázslat, néha pedig nem.
1: Hát mert ez az egész filmről szól, az a kis jelenet, hogy gyakorlatilag az egész néha működik a varázslat, néha nem. Hát amikor előkészíti a törzsfőnök a saját halálát, az olyan, mint amikor a maga Jack Reb a történetben meséli a saját életét. Ő elkészítette ezzel a saját halálát, de gyakorlatilag nem hal meg a film végén, ha mondhatni ezt egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, lelőve egy kicsit itt a point, de gyakorlatilag ez történik.
0: Egyébként az eredeti regényben meghal az indián főnök,
1: a filmben,
0: és ezt nem akarták
1: nem.
0: A filmben, mert túl tragikussá tette volna.
2: De most várjuk, itt viszont az indián főnöknek az alakját is Dustin Hoffman figurája meséli el, ugye?
1: Hát gyakorlatilag igen. Tehát jó, rajta keresztül
2: fontos,
1: halljuk.
2: Tehát, hogy innentől kezdve még
0: nem minden se Isten sem.
2: Nem csak az, beszélünk. Hanem azért itt van egy szitálása a bölcsességeknek, amire
0: ő tudja
2: is ahogyan emlékezik.
1: Persze, nyilván, hát, de és az is benne van, hogy nem veszük észre a bölcsről, vagy bölcsnél, hogy mikor bolondul meg. És mikor válik a bölcsesség önmaga paródiájává. És ez is a nézőre van bízva egy kicsit, hogy mi az a pont, amikor már nem hiszünk a vezetőnek, ennek a törzsfőnöknek.
0: Jó, de akkor ez akkor nagyon fontos, tehát itt nem a film ironizál a történelemmel, hanem van egy ilyen egy kisméretű és rendkívül kisszerű elbeszélünk. Ő nem csak testileg kis nagy ember, hanem szellemileg is, tehát ő találkozik a történelem nagyjaival, Wild Bill Hickokkal is találkozik, de ő úgy tapasztalja meg őket, illetve úgy emlékszik rájuk 121 évesen, félig talán szenilisen,
2: ezek
0: milyen közhelyes, kisszerű, üres emberek voltak. Tehát ő tulajdonképpen az elbeszélésében lerángatja őket, így csinál vígjátékot ebből a történetből.
1: Hát meg magából a hősből, tehát az, hogy mi a hős. Tehát itt egy nagy kérdés, hogy találkozunk valakivel, aki magát esetleg nem tartja hősnek, csak az emberek esetleg körülötte, vagy az utókor tekinti majd annak. Tehát amikor a történetírók képeznek hősöket alapvetően, meg a társadalom maga nevezel hősöknek valakiket. Tehát, és ez is egy, de az illető, hogy a találkozol vele számodra, aki a saját ismerősöd, vagy akár neked ő Józsi Pista, stb., akit nem hősnek tekintesz, hanem jó embernek. És aztán utána, hogy mi történik vele, vagy milyen tetteket vitt végbe, mind pozitívan, mind negatívan, neked ugyanúgy egy olyan ember marad, akit te ismertél, aki neked fontos volt, de a többségnek csak a hősiesség marad.
2: Akár még családokban is megtörténik, hogy mondjuk picit túl korán meghal a nagypapa, És akkor, hogyha olyan nők vették őt körül, hogy mondjuk sokáig él az özvegye, meg a lányai hát szeretik ezeket az a történeteket. Hát én találkoztam vagy sok fordítva. Családban ilyennel, hogy az a nagypapa, aki visszagondolva gyerekként mennyire problémás volt, az egy ilyen szent és csodás és szuperhőssé válik 20-30 éven belül.
0: Jó, de akkor a kettő egyszerre igaz. Ezzel a részével nem vitatkozom, tehát megszépülnek. Az ellenkezője is van, tehát vannak közöttünk nagyszerű emberek, bölcs emberek, nagy életművű emberek, hősök, és ezeket a közhelyes átlagpolgárok, nyárspolgárok, azok nem a nagyságukban látják sokszor, se életükbe se visszaemlékezve, hanem csak ezeket az ócska, rossz indulatú pletykákat terjesztik őróluk. Tehát lerángatjuk a nagyságot a mi kis mocsaras területünkre. De ez egyszerre igaz, tehát a kis-nagy ember az kicsiből nagyot, és nagyból kicsit egyaránt csinál.
2: Nekem volt szerencsém sok nagy emberrel találkozni már kamaszkoromban, és az volt a tapasztalatom, hogy elképesztően kiábrándító dolgokat is megtapasztalt az ember.
0: Jó, de engem kivéve nyilván.
2: Így van. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy mit jegyzünk meg ezekből a nagy emberekből. Lehet, hogy nekem az volt a nagy lecke, hogy minden nagy embernek vannak ilyen, főleg öregkorában ilyen kis stílű hülye dolgai.
0: Nagy fárnak nagy az árnyék.
1: Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte, nem? Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte.
2: És végzi.
1: Hát elképzelhető, vagy annál is kisebb.
2: De hogy ilyen legendákat is tudunk akár magyar órákra, hogy melyik nagy költőnek milyen gyengéje volt, és az a jó, hogy...
1: Ezt imádják a hallgatók egyébként.
2: Igen, de hogy nehogy
0: és
2: már...
0: És milyen fontos írom, szempontjából nem.
2: Egyik magyar költőről mesélték, hogy már nagyon öreg volt, ott volt a kórházban, kivitték a klotyóra, és közben ment a Bajnokok Ligája mérkőzés, és ott felejtették szegény. És ha kimondanám, nem fogom kimondani, tehát ahhoz az emberhez nem, még azt se tudjuk elképzelni, hogy valahol vincére járt. Na mindegy, szóval, hogy, de valószínűleg nem kell ezeket, és